0: They may enlighten our path towards the fullness of that unity we all desire.
1: Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Most ezt a szentírási részt Szent Pál apostoltól, az Efezusiakhoz írt leveléből több nyelven felolvassák.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Kedves testvérek, jó napot kívánok, köszöntelek benneteket szeretettel, Isten hozott benneteket.
0: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
1: Ma elkezdünk egy újabb katekézi sorozatot, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, a Szent Liturgiáról szóló Sacro Sanctum Concilium Konstitúcióról. A konstitúció kidolgozásakor a zsinati atyák nem csupán a szertartások reformját kívánták megvalósítani, hanem arra akarták vezetni az egyházat, hogy szemléje és mélyebben megértse azt az élő kapcsolatot, amely létrehozza és egyesíti Krisztus misztériumát. A liturgia ugyanis ennek a misztériumnak a legmélyebb szívét érinti, az a tér, az az idő és az a közeg, amelyben az egyház Krisztustól kapja saját életét. A liturgiában megvalósul megváltásunk műve, amely kiválasztott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, Isten tulajdonává tesz bennünket.
0: Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico.
1: Amint azt a 20. század során az egyházat átható hármas megújulás, a biblikus, patristikus és liturgikus megújulás megmutatta a szóban forgó misztériumot, nem valami homályos valóságot jelent, hanem Isten üdvözítő tervét, amely öröktől fogva rejtve volt, és Krisztusban nyilvánult meg, Szent Pál tanítása szerint. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála és feltámadása és megdicsőülése, amely a liturgiában szentségi módon jelen valóvá válik számunkra. Így valahányszor összegyűlünk az ő nevében, ebben a misztériumban merülünk. Maga Krisztus az egyház misztériumának belső alapja, Isten szent népéjé, amely az ő kereszten átszúrt oldalából született. A Szent Liturgiában a Szent Lélek erejével továbbra is cselekszik, megszenteli, és a maga atyának felajánlott áldozatához kapcsolja az egyházat, jegyesét. Ő gyakorolja teljesen egyedülálló papságát, jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevő papokban, az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az eukarisztiában, az oltári szentségben. Így történik az, amiről Szent Ágoston beszél, az eukarisztia ünneplésekor az egyház megkapja az Úr testét, és azzá lesz, amit magához vesz. Krisztus testévé válik, Isten lakóhelyévé a lélek által. Ez megváltásunk műve, amely Krisztushoz formál bennünket, és felépít a közösségben. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartások és imádságok által valósul meg. Az egyház szertartás rendje kifejezi hitét,
0: plasma l'identità ecclesiale, la parola proclamata. La celebrazione del sacramento.
1: A híres mondás szerint lex orandi, lex credendi, az imádság törvénye a hit törvénye, ugyanakkor formálja is egyház identitását, és a hirdetett ige, a szentségek ünneplése, A gesztusok, a csendek, a tér, mindez megjelenítés alakítja az Atya által egybegyűjtött népet,

0: Krisztus testét, a Szentlélek templomát. Így minden ünneplés az imádkozó egyház valódi megnyilvánulásá válik, ahogyan erre Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett. A liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, érthető, miért nevezi a zsinat csúcspontnak, amely felegyház tevékenysége irányul, és ugyanakkor forrásnak, amelyből minden ereje fakad. Valóban az egyház tevékenysége nem korlátozódik a liturgiára. Minden tevékenysége, az ige hirdetés, a szegények szolgálata, az emberek kísérése ehhez a csúcshoz tart. Fordított irányban a liturgia táplálja a híveket. Újra és újra bevezeti őket a húsvéti misztériumba. Az ige hirdetése, a szentségek ünneplése, a közös imádság által megerősödnek, bátorítást kapnak, és megújulnak hitükben és küldetésükben. Ezért a hívek liturgikus részvétele egyszerre belső és külső. Ez azt is jelenti, hogy a liturgiának ki kell bontakoznia a mindennapi életben, etikai, lelki dinamizmusban, hogy az ünnepelt liturgia életté váljon, és hűséges életet kívánjon, amely megvalósítja azt, amit az ünneplésben átéltünk. Így
1: la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. E in questo modo che la nostra vita diventa.
0: Így válik az életünk élő, szent, és Istennek tetsző áldozattá, megvalósítva lelki Isten tiszteletünket. És ilyen módon a liturgia napról napra építi az egyház tagjait, mint szent templomot az Úrban, és mindenki felé nyitott, befogadó közösséget formál. Mert a Szentlélek lakja bevezet Krisztus életébe, Krisztus testévé tesz bennünket, és minden dimenziójában Krisztusban az egész emberiség egységének jelévé válik. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki meghívást kapott a bárány mennyegzői lakomájára. Kedves testvérek, engedjük, hogy a szertartások, a jelképek, a gesztusok és mindenek előtt Krisztus élő jelenléte a liturgiában belülről formáljon bennünket. Ezt a következő katekézisek során még mélyebben is fogjuk majd szemlélni.
1: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese venuti dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Francia.
0: Köszöntöm nagy-nagy szeretettel a francia zarándokokat, a francia nyelvű zarándokokat.
1: Lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni. Vi benedico di cuore.
0: Hát a Szent Atya köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, akik Szenegálból és Elefántcsontpartról, Franciaországból érkeztek.
2: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors.
0: Továbbá köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, hogy a liturgiában engedjék a szertartások, a szimbólumok, a gesztusok, a csendek, mindenek előtt Krisztus élő jelenléte, hogy belülről formáljon bennünket, és szívből adom áldásomat rátok, töltse be a Szentlélek életeteket ajándékaival. Most pedig angol nyelven.
1: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council.
0: Kedves testvérek, miközben folytatjuk a katekézis sorozatunkat a második vatikáni zsinatról, ma a liturgiáról szóló konstitúcióról, a Sacrosanctum Concilium című dokumentummal foglalkozunk. Ez a dokumentum arra tanít, hogy a liturgia elmerít bennünket Krisztus szenvedésének, halálának feltámadásának és megdicsőlésének misztériumába, és a liturgikus szertartások és imádságok által, valamint a Szentlélek erejével Jézus gyakorolja a papságát és megszenteli az egyházat, mint mennyasszonyát, egyesítve őt saját áldozatával, amelyet az atyának ajánl fel. Valóban, Krisztus jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevőkben, közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben, és engedjük, hogy a liturgia szertartásai, szimbólumai, gesztusai, de mindenek előtt Krisztus élő jelenléte belülről formáljon bennünket, és ezt a témát majd későbbiekben részletesebben is megvizsgáljuk. Köszöntöm mindazokat a zarándokokat, angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, akik Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Japánból, Malajziából, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek, valamint a kanadai vatikáni múzeumok művészeti pártfogóit, mindájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca.
0: Kedves német nyelvű zarándok testvérek, arra hívlak benneteket, hogy a liturgikus ünneplés során egyre mélyebben merüljetek el Krisztus misztériumában, hogy az ő igéje és szentségei által gazdagíthassa és átalakíthassa életeteket. Pünköst közelettével Jézus édesanyjával és az apostolokkal egységben hívjuk a Szent Lelket, hogy újítsa meg szívünket és a föld színét. A Szent Atya ebben a katekézisben elmérkedni kezdett, úgymond egy újabb sorozatról, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, és pedig a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióról, amely ugye a szent liturgiával foglalkozik. Célja, hogy az egyházat arra vezesse, hogy szemléje és elmélyítse a kapcsolatát Krisztus misztériumával, vagyis szenvedésével, halálával, feltámadásával és megdicsőlésével. És ez a közösség a szent liturgiában valósul meg, elsősorban a szertartások és az imádságok által. Tehát az egyház így fejezi ki hitét és formája önazonosságát, mint Isten népe, Krisztus teste és a Szentlélek temploma. A liturgiában Krisztus továbbra is cselekszik, vagyis jelen van az ige hirdetésben, a szentségekben, a szolgálatvégzőkben és az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben. Tehát a hívek részvétele a liturgikus cselekményekben építi és megújítja őket, valamint küldi őket, hogy a mindennapi életben is megvalósítsák azt, amit ünnepeltek, és saját életüket élő, szent és Istennek tetsző áldozattá tegyék.
3: Miközben különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya szavait, és a Szent Atya is köszönti a különböző zarándok csoportokat, és itt beszélgessünk erről a mai katekézisről, miközben hallgattam itt a Szent Atya szavait, amiket tolmácsoltál, hogy bennem az fogalmazódott meg, hogy ez olyan tömény, hogy ezt át kell rágni, vagy át kell elmélkedni.
0: Ez igen, jól mondtad, nagyon tömény, nagyon kemény, nagyon erős, és a Szent Atya is kihangsúlyozta, hogy erről már még többször fogunk részletesebben, fog erről beszélni, kibontsa. Igen, én örülök, hogy ezt a témát választotta, a liturgiát, hiszen én úgy érzem, hogy ma egy picit úgy el van hanyagolva a hívek részéről a liturgia.
3: Igen, igen, pontosan.
0: És én nagyon örülök ennek, hogy ezt így előhozta, ugyanúgy a másik dokumentumot is, konstitúcióról, amikor beszélt a dogmatikai konstitúcióról, most a liturgikus téma jött elő. Ennek azért örülök, mert a liturgia tulajdonképpen az egyháznak, az egyház életének a központja. Benne, ahogy mondott a Szent Atya is, Krisztus műve folytatódik a liturgiában, tehát tulajdonképpen a Szent Mise egy liturgia, és ebben a liturgiában tudnak a hívek találkozni Istennel. Hát, és ki is hangsúlyozta, hogy a híveknek tulajdonképpen nem pusztán szemlélőként, hanem tudatos és tevékeny jelenléttel kell, részvétellel kell részt venniük, úgymond a liturgiában. És ki is emelte a Szentatya, hogy különböző módokon van jelen Krisztus a liturgiában. Tehát elsősorban az olvasmányokban, ahogyha veszük a Szentmisét is, ugye van ószövetségi olvasmány, újszövetségi, tehát a Szentlecke és az evangélium. Tehát benne van Jézus Krisztus már ebben, a szóban, az igében. Benne van a szentségekben, ugye ki is emelte a Szentatya, hogy az oltári szentségben, a legfőképpen. Igen, és aztán a közösségben. És ezért vannak, ugye ezért jó, hogy vannak különféle lelkiségek, mert minden lelkiség a liturgiáját másképp tudja megélni. Erről is lehetne egy külön témát indítani.
3: Igen, nekem most úgy eszembe jutott, hogy amikor katolikus lettem, akkor leültem, és a liturgiát, tehát a szentmisét a keresztvetéstől a keresztvetésig vettem, és kikerestem minden egyes részt a Bibliából, mert hogy minden mozzanatnak bibliai alapja van. És hogy ez mekkora kegyelem, és mekkora kiváltság, és szomorú, hogy nagyon sok katolikus ezt nem így éli meg. Nagyon sokszor halljuk, hogy Krisztus igen, egyház nem. Hát, hogy nekem az is tetszett, ahogy a Szent Atya azt mondta, hogy a liturgia táplálja a híveket, és mint egy belülről formálja, hogy tényleg átitat Jézus az ő jelenlétével ott, ahol jelen van. És hogyha én is bekapcsolodunk, úgy, ahogy te is mondtad, és a Szent Atya is, hogy nem kívülről szemlélője kell legyek, hanem résztvevője.
0: Aktív részvétel kell, igen. És ez a dokumentum elősegíti, hogy a liturgia érthetőbb legyen, és közelebb álló legyen a hívekhez. Ezért engedélyezték azt, hogy a latin mellett mindenki a saját nyelvén tartsa a szentmisét, a liturgiát, és ezáltal ugye nagyon sokan közelebb kerültek, még igen, közelebb az egyházhoz. Tehát ez egy hatalmas nagy reform volt tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinat alkalmával. De hangsúlyozza ugye, ami nagyon tetszik, a Szentírásnak a jelentőségét a Szent Atya, hogy az ige, amiben maga Jézus Krisztus a liturgiában meg tud nyilvánulni. Tehát célja nem az egésznek a hívek belső lelki megújulását az egésznek, az egész liturgiának, és mélyebb kapcsolat a Krisztussal. Tehát lényegében az a konstitúció azt tanítja, hogy a liturgia az nem csak egy egyszerű szertartás, hanem az egy élő találkozás Jézus Krisztussal.
1: E dalla sua santità. Saluto poi il gruppo della Basilica Santa Rita da Cascia.
0: Szeretettel köszöntöm a Cascai Szent Rita Bazilika csoportját, és örömmel áldom meg a megbocsátás és a béke fákáját, amely a testvér kapcsolat jelképe a Chicago városával, ha jól értettem.
1: Ringrazio i giovani atleti che hanno realizzato un saggio ispirato alle loro
0: attività. Köszöntöm a fiatal sportolókat, hogy sporttevékenységeik ihlette dolgokat készítettek. Nemes küldetésetek van, őrizzétek meg a sport lelkét.
1: Ricordate che il vero traguardo non è la vittoria materiale.
0: Emlékezzetek arra, hogy az igazi cél nem az anyagi győzelem, hanem az ellenfél tisztelete, a játék tisztessége és mindenki befogadása. Végül a fiatalokhoz, betegekhez, ifjú házasokhoz fordulok, azt kívánva mindegyiküknek, hogy mindig örömmel szolgálják Istent, és evangéliumi lelkülettel szeressék fele barátaikat. Mindenkire áldásomat adom. Most következik a mi atyánk eléneklése latin nyelven, majd az áldás, amely érvényes mindazok számára, akik az éter hullámai vagy bármilyen fórumon

0: és már rádióhallgatók, az apostoli áldás utána szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét. Érdeklődve várom én is a következő témáját. A mai egy kicsit tömény volt, igen, ahogy Tünde fogalmazott, de mély mondani valója volt. Hál' Istennek ezt ki is veséztük egy picit.
1: Igen.
0: És megköszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Mi is elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak továbbra is velünk.
1: Akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves kicsi és nagyobb hallgatóim! Ma egy igaz történetet mesélek el az életemből. Ez akkor történt velem, amikor olyan kicsi voltam, hogy még iskolába sem jártam. Fogadjátok szeretettel! Csillagot szagolni. Az én boldog, drága kövelhímzett gyerekkoromra gondolva, különös, huncut fénnyel integet felém egy emlék. Öten voltunk testvérek, fészekmeleg családban. A legkisebb nemrég bújt ki apójából, a legnagyobb meg épp hogy kisiskolás. Dúlt a nyár, tele örömmel minden napunk. Hol friss záporba futottunk ki mezítlábasan, tocsogtunk gőzölgő, sokszemű tavakban. Hol görög dinnye várt ránk széles mosollyal. Máskor lombsátrat építettünk, s naphosszat hasaltunk benne az illatos félhomályban. Este felé lángos illat szállt a konyhából, s fonódott össze szelíd harangszóval. Jó volt az esti mese után fáradtan álomba zuhanni. Az egyik este azonban másképp alakult, mint a többi. A vacsoránál édesanyám csillogó szemmel bejelentette, hogy ma éjjel, aki akar, jöhet csillagot szagolni. Hát hogy ne akartunk volna, ilyenről ugyan még sohasem hallottunk, de amit édesanyánk javasol, az csak jó lehet. Csillagot szagolni? Azt hogy kell? Mikor megyünk? Hova? Ugráltunk örömünkben. Majd meglátjátok, felelte titokzatosan. Most minnyájan lefekszünk, s ha majd feljön a hold, fölkeltelek benneteket, és indulunk. Akarjátok? Akarjuk, zúgtuk kórusban, s valóban úgy éreztük, hogy életünkben még soha semmit nem akartunk annyira, mint ma éjjel csillagot szagolni. Fölkelni sötétben, amikor ágyban a helyünk, még ilyet? Le is feküdtünk nagy nehezen, aludt, aki bírt. Aztán eljött a pillanat, amikor villany kattant, s ugrottunk ki az ágyból. Soha olyan gyorsan még nem került zokni a lábunkra, már is álltunk sorban az ajtóban, s kint, az ajtó előtt, tárt karokkal várt bennünket az éjszaka. Elindultunk a temető felé. Az nekünk kedves kirándulóhelyünk volt, ismerős még nem nyugodott benne. Az erős holdfényben árnyékunk lábunk elé borult. Fejünk felett sziporkáztak a csillagok. Néha a kutya vonyított, egészen másképp, mint nappal. A háztetőn macska sétált, élte éjszakai életét. De nevé repkedett a fejünk felett. Titokzatos árnyak bókoltak a bokrok között, és csend volt, nagy csend. Mi szorosan fogtuk egymás kezét, különösen édesanyámét, hiszen azért mégiscsak éjszaka volt. Különös éjszaka. Suttogva beszéltünk, nehogy felébredjenek az emberek a házukban, akik most mit sem sejtve alszanak. Áthaladtunk a temetőn, azon túl szőke búzatábla állt. Pipacsai aludtak, csak álmukban rezzentek meg néha-néha. A búzatábla kis öblében tanyát vertünk, biztonságba helyeztük az otthoni finom falatokat. Puha plédre kuporodtunk anyuci köré, s ő nagy szívvel mesélni kezdett a csillagokról. Mik azok, hogyan keletkeztek, mi a nevük, hány fényévre vannak tőlünk. Mi felrepültünk, s megérintettük őket a kezünkkel, tejúton porzottak lépteink. Hallottuk meteorok zúgását, látni véltük üstökösök fénycsóváit, megtelt velük az ég.
mindezt Isten teremtette az idők kezdetén. Tudatlan kis fejünkben sehogy sem fért el a végtelen, de szívünkbe beköltözött azon az éjjelen. Beleborzongtunk Isten végtelen nagyságába, hatalmába és szeretetébe. Fogtuk egymás kezét és anyuciét, s rajta keresztül Istenét. Ő áldom mosolygott ránk, beburkolt hatalmas és gyöngét szeretetével, a búzatábla szélén, azon a különös éjszakán.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Örülnék, hogyha ezentúl, amikor éjszaka a csillagos égre néztek, néha-néha eszetekbe jutnék én is. Búcsúzóul, hallgassunk meg együtt egy dalt. Nekem nagyon tetszik.

0: felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Kedves kicsi és nagy hallgatóim, következő mesémmel jövő szombaton találkozhattok, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Ma május 25-én az Istenes Költők sorozatban, a mai nap költője sorozatban Mentes Mihályt idézzük. Valószínűleg nagyon kevesen ismertük Mentes Mihályt, én magam sem gondoltam, hogy ismerem őt, bár a legtöbb templomba járó ember hallott már Mentes Mihályról. Hát ha nem is Mentes Mihályról, de legalább a költészetéről, ugyanis ő írta a Kezdődik az ének az Úr fölségének című éneket, és ő írta az Isten hazánkért térdelünk elődbe című éneket is. Mentes Mihály 1891. május 25-én a ma Fertőthöz tartozó Süttörön született, és korának igen jelentős és ismert papköltője volt, de pap volt. Mai napon sok versével ismerkedünk meg, de mivel nem régen jelent meg Magyar Imádság címmel verses kötete, javaslom a hallgatói családnak, hogy olvassuk Mentes Mihályt. Érdemes. Mentes Mihály, lehull a maskara. Testvéreim, itt az idő levetnünk a végmaskarákat, és könnyes magunkkal szembenéznünk. Testvéreim, vége a bálnak. Igaz, lelkünk titkába másnak minek tárnánk kíváncsi ajtót. Igaz, szomorú sebeinket másoknak minek mutogatnók. Ha rút vagyok, magam baja. Ha szenvedek, magamnak fájjon. Az üresség nekem sikongjon, és a halál az én halálom. Kinek miköze sebeinkhez, kinek miköze dalainkhoz, senki se lássa remegésünk, hogy jaj, a józan holnap mit hoz. Hadd kacagjanak, bukfencezzünk, együnk tüzet és nyeljünk kócot. Testvérek, amíg áll a cirkusz, legyünk vidám bohócak. De most immár vége a bálnak. Elmentek. Nincsen senki itt benn. Magunk vagyunk szemben magunkkal, meg az Isten. Elhallgattak a részdobok. Nem nyikorog ócska kintorna. Magunk előtt, Isten előtt bohóckodnunk. Ó, miért volna? Amut hintek árva fejemre, és ruhát, és lelket cserélek, más a mámor maskara bálja, és más az élet. Ruháim sejme ocskarony csak, gyöngyeim cseh üvegek, magam előtt, Isten előtt, koldus magamra ébredek. Édes koldus testvéreim, elmúlt a bál, maskara nincsen, minden csalás, nincs más valóság, csak a lelkünk, csak az Isten. Mentes Mihály, lehull a maskara.

nyomon. Akkor válaszoltál szeliden, csendben. Gyermekem, én minden percben veled voltam. Tudom, hogy csak egy nyomot láttál a homokban, és azt hitted, egyedül maradtál a sok gondban. De amikor már nem bírtad a terhet, én nem elhagytalak, hanem vittelek.

0: Becses vagyok a szemedben, Istenem az erőm. Ez Izaiás prófétánál van, ez a könyv, ez lett a szentelési jelmondatom, mert amikor felnőtt megtérőként úgy igazán Jézussal személyesebb kapcsolatba kerültem, akkor megértettem ezt, hogy én tényleg becses, értékes vagyok, és mai emberek nagyon sokan küzdködnek ezzel az értékválság, hogy értékes, nem értékes, vagy túlértékeli magát, ugye, és gőgössé válik, vagy aláértékeli magát, és kisebb rendűségérzése lesz, tehát nagyon fontos az, hogy szeretve vagyok, el vagyok fogadva, és hogy becses vagyok, olyannyi, hogy az ő fia, mármint az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, meghalt értünk a kereszten. De föltámadt a halálból, és ez a mondat vezetett abba, hogy a papként is, hogy tudjak mások számára is közvetíteni, és ez az értékességem, hogy becses vagyok, hogy mennyire fontos ugye a papi hivatás, mennyire fontos a híveknek, a jó pásztornak ugye a példája, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, ezért a papságban ezt a pásztorságot is szeretném megélni, és hogy az értékességemet, amikor megértettem akkor, és ezt a hivatást, akkor ez is benne van, hogy nem magamnak tartom meg az értéket, hanem próbálom átadni a másiknak, hiszen alapvetően az ember közösségi lény, és a kapott talentumainkat, értékeinket, azt megosztjuk a másikkal, másikat gazdagítjuk vele.
1: Cseh Zoltán, a kőbányai Szent György templom plébánosa, gondolatait hallották.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: hárman. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Elmeszelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Moré Balázs kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus áldalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Írgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas

0: világnak.
1: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist járottak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megszentelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden, minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízunk benned.
3: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezz nekünk!
3: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket!
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
3: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
4: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában Dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Ma május 25-én az Istenes Költők sorozatban, a mai nap költője sorozatban Mentes Mihályt idézzük. Valószínűleg nagyon kevesen ismertük Mentes Mihályt, én magam sem gondoltam, hogy ismerem őt, bár a legtöbb templomba járó ember hallott már Mentes Mihályról. Hát ha nem is Mentes Mihályról, de legalább a költészetéről, ugyanis ő írta a Kezdődik az ének az Úr fölségének című éneket, és ő írta az Isten hazánkért térdelünk elődbe című éneket is. Mentes Mihály 1891. május 25-én a ma Fertőthöz tartozó Süttörön született, és korának igen jelentős és ismert papköltője volt, de pap volt. A mai napon sok versével ismerkedünk meg, de mivel nem régen jelent meg Magyar Imádság címmel verses kötete, javaslom a hallgatói családnak, hogy olvassuk Mentes Mihályt. Érdemes.
1: Mentes Mihály, az alkonyat ihletése. Nappal fárad testem és lelkem, nappal a munkatüze éget. Este, mikor sötétedik már, s nem akarok gyújtani mécset, járkálni kezdek udvarunkon, kutatom a csillagok fényét, visszahívom lelkembe újra a nappal tűnt vágyát, reményét. A vágyak tüze lelohadt már, szelídülten csókolja arcom, fejemet a csillaghímzéses, fényes remény pamlagra hajtom, este enyém a lelkem egészen. Este írom versemet mindig, titkos kezek csillagsugarával a soraimat tekintik, nincsen bennük lázas sikoltás, nincsen tobzódó örömének, csak csendes meleg ölelése az alkonyat szent istenének. Mentes Mihály.
2: Mária Rádió.

0: maradj velünk, mert esteledik. Az áprilisi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Szekszárdtól Székesfehérvárig és Szegedtől Valkóig. A szerkesztő műsorvezető a mikrofonnál Takács Ilona. Vendégem Juhász Józsefné Ági, aki Valkóról érkezett. Isten hozott.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ági, óvónő, mesél majd hivatásáról, családi neveltetéséről, hitéletéről és a gondviselésről, ami behálózza az életét. Azt is megtudhatjuk, hogyan éli meg szolgálatként a gyermekes családok segítését. Hallhatunk arról is, hogyan segíti az erdőjárás a lelki megújulást. Ezekről a témákról beszélgetünk, hallgassanak bennünket!

az áprilisi életigét és magyarázatát hallják. Maradj velünk, mert esteledik. Az Emmaus falu felé vezető út története Jézus két tanítványának útját beszéli el. Álmaik, terveik és a Mesterrel töltött napjaik komoly pillanatai csalódást okoztak nekik, ezért hazatérőben vannak, hogy folytassák az életüket, ahogy azt a Jézussal való találkozás előtt tették. Alig 3 nap telt el keresztre feszítése óta, ezért követői körében mélységes csalódás, félelem és kétség uralkodott. Elhagyták Jeruzsálemet, a megvalósulatlan álmot, elhatárolódta Krisztustól és üzenetétől is, szomorúak voltak, mert úgy, ahogy már meg is hozták a döntést, hogy feladják a tervet, amelyért követték őt. Ez tulajdonképpen bármelyikünk története lehetne, amikor eltévedünk olyan helyzetekben, melyek válaszút elé állítanak bennünket. Sok útkereszteződés előtt hisszük, hogy attól fogjuk jobban érezni magunkat, ha visszatérünk, ha feladjuk és beletörődünk. Talán nem ismerős mindannyiunknak a helyzet, hogy Emmausban akarunk megszállni. Ki ne járt volna már olyan úton, hogy egyszer csak úgy látszott, minden elveszett. Meghalt bennünk Krisztus. Semmilyen Jézus nem létezik többé a földön. Maradj velünk, mert esteledik. Útközben egy idegen csatlakozik hozzájuk, aki mintha nem tudna a nemrég történt eseményekről. Pontos kérdéseket tesz fel, és ezek előhozzák belőlük minden keserűségüket és csüggedségüket. Először meghallgatja őket, majd a Szentírást kezdi magyarázni. Párbeszéd ez, találkozás, amely mély nyomot hagy. Olyannyira, hogy bár még nem ismerik fel Jézust, mégis megkérik, hogy maradjon velük, mert esteledik. Ez talán az egyik legszebb ima az evangéliumokban. Ez az első ima, amelyet a tanítványok a feltámadottnak mondanak. Megható a kérés, amelyet kifejeznek, amelyet mindannyian elmondhatunk neki, hogy maradjon velünk és közöttünk. A kenyértöréskor megnyílik a két tanítvány szeme, és az öröm, hogy végre felismerték őt, arra készteti őket, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, és hírül adják barátaiknak a feltámadást. Maradj velünk, mert esteledik. Ezeknél a szavaknál talán semmi sem írja le jobban azt a tapasztalatot, amelyet mi a fokolárban kezdettől fogva átéltünk, hogy Jézussal közöttünk élünk, írja Chiara Lubich. Jézus mindig Jézus, ha csak lelkileg van is jelen, amikor jelen van, ő magyarázza az írásokat. A szívünkben lángol a szeretet, az élet. Amikor felismerjük őt, végtelen vágyódással mondjuk. Maradj velünk, Uram, mert esteledik. Nélküled sötét éjszaka van. Az éj, a sötétség, az ismeretlen szimbóluma annak, hogy hiányzik a fény, amelyet nem sikerül megtalálni, mert nem hiszünk az ő jelenlétében, amely folyamatosan kísér minket. Az éj borítja be bolygónkat is, testvérharcok, hatalom és pénzsóvárságból folytatott háborúk sebesítik és gyalázzák meg. Éjszakát élnek meg azok a milliók is, akiknek már nincs hangjuk, hogy kiáltsanak az igazságtalanságok és az elnyomás ellen. És mi hogyan tudjuk felismerni Jézus jelenlétét, aki nem mindig úgy nyilvánul meg, ahogyan azt elvárjuk? Hogyan értsük meg, hogy ő velünk jár, és megpróbálja felismertetni velünk jelenlétének jeleit? Hogyan teremthetjük meg annak a feltételeit, hogy ő megnyilvánulhasson, és velünk maradjon? Ezekre a kérdésekre talán
nem mindig tudunk választ adni, de arra ösztönöznek, hogy ne hagyjuk abba Jézus keresését, hogy a figyelmünket irányítsuk arra az utitársunkra, akit gyakran nem látunk, és ismerjük fel őt, aki jelen lehet közöttünk, ha a kölcsönös szeretetben élünk. Az Emmauszi út a mi utunknak is a szimbóluma, az Úrral való találkozás útja, amely visszaadja szívünk örömét, visszavezet a közösségbe, hogy együtt tanúskodjunk Krisztus feltámadásáról. Maradj velünk, mert esteledik.

0: A Mária Rádió hallgatói az Életige műsort hallják, ahol vendégem Juhász Józsefné Ági, aki Valkóról érkezett. Ági, mesélj magadról a Mária Rádió hallgatóinak.
1: Köszönöm a meghívást, örömmel teszem. Özvegy vagyok, a férjem meghalt 2003-ban. Van két felnőtt fiam, akik Valkón élnek. Az egyik fiam, a Péter, ő 47 éves lesz, ő hentes, és van egy 37 éves lesz augusztusban a Gábor fiam, aki óvodapedagógus.
0: Óvóbácsi?
1: Óvóbácsi, így van. Óvóbácsi, és van egy 21 éves kisunokám, Gábriel, és ő a Valkói polgármesteri hivatalban dolgozik a pénzügyön. Én helyben Valkon voltam óvónő, 1978-ba kerültem, kezdtem a pályát, és 2019-ben mentem nyugdíjba, tehát 41 évig dolgoztam egy helyen. Óvónő voltam, ez egy, én hivatásként éltem meg a mindennapokat, és azóta is hivatásként gyakorlom, úgy, hogyha szükség van rám, tehát a gyerek szeretet ez továbbra is kíséri az életemet.
0: Gyermekkorodban milyen volt a családi neveltetésed? Kaptál hitéletet?
1: Igen, a mi családunk, a anyai, tehát a anyai nagymamám is, meg az apai nagymamám is gyakorló hitkeresztények voltak, már úgy mondom, hogy római katolikusok. Én ebbe a vallásba nevelkedtem tulajdonképpen bele, de nagyon sok mindent a apai nagymamámtól kaptam, mert ő a korához képest, mert 1895-ben született, és ugye tulajdonképpen végigkísérte az egész életútját a vallás, meg a vallási megújulások is, mert nagyon szerette az újat. Volt rózsafűzér, ilyen bokoranya, és akkor én ezekbe úgy nőttem bele, hogy hallottam a faluban azoknak az asszonyoknak a elmesélését, hogy ő a nagymamámhoz járt, mint Máriás lány, tehát, hogy a Máriás lányokat is vezette, akkor a rózsafűzér csoportokat, akkor járt zarándokútra, de azt a zarándokutat úgy lehet elképzelni, hogy, és ezt is a mamától is, meg a
0: mamától akkor ezt így kaptad. A bokoranya az azt jelenti, hogy összefogta a rózsafűzért imádkozókat?
1: Igen, a bokoranyáság azt jelentette, hogy volt 10-12 fiatal lány, ilyen eladósorban lévő lányok, ilyen 12-13 éves lányok, és akkor a rózsafűzért, tehát tulajdonképpen a rózsafűzért titkokat
0: Elcserélték egymással,
1: és így van, és akkor így váltották, és akkor az úgy ugye fégezték a rózsafűzért. Egyénenként is, meg csoportban is. Úgyhogy ezt jelentett a bokoranyaság.
0: Mit jelentett neked a nagymamád? Ő minta volt számodra?
1: Minta volt számomra, nem csak a hitéletben, mert őtőle tanultam meg imádkozni, és akkor ő még úgy volt, hogy volt egy kis házi oltára, úgy mondom, hogy nem a tiszta szobában aludtunk, hanem volt egy ilyen, hát konyha rész, de nem ott főzött, érdekes módon, ott aludtunk, és akkor az ajtóban volt egy ilyen kis házi oltár, és akkor ő ott térdelve mondta az esti imádságot, meg a rózsafűzért is. Én nekem mondta, hogy nem kell térdelnem, nekem jó, hogyha ülök az ágyban, de azt mondta, hogy ha elálmosodok, vagy valami, akkor nyugodtan csúszak le, és hogyha, mert ő mindig elvégezte ezt a rózsafűzéreket minden este, és még mellette még imádkozott különféle imákat, például a szentekhez imádkozott, volt, hogy saját maga szavaival imádkozott, tehát ezeket én nekem olyan érdekes volt, mert ebbe is megújult, mert ugye általában kötött imákat végeztek akkoriban az asszonyok. Például az anyai nagymamám az kötött imád, de viszont a apai nagymamám, ő a saját szavaival is mondta, elmondta, és minden este megköszönte és hálát adott. Ő ugye a három gyereket nevelt föl, nem volt munkahelye, de hát otthon a háztartás bőségesen elég volt neki, úgyhogy meg a sok unoka, és mindig volt egy kedves szava a gyerekekhez. Tehát én tőle kaptam ezt a hitéletet. A másik az, hogy nem múlt el úgy szentmise, hogy ő ne vett volna részt. Ugye abban az időben, még a 70-es években, amikor én kicsi gyerek voltam, hát 60-ban születtem, és akkor 70-es években, ugye a mama volt, hogy háromszor is elment a templomba imádkozni. Úgyhogy volt, hogy elment délelőtt, vagy reggeli misére, akkor elment a Létániára, én így mondom, Litániának mondják, de a falusi nyelv Létánia. És akkor volt, amikor még a esti misére is elment. És akkor ugye engem, mint kicsi gyereket is volt, amikor vitt magával, hogyha rá voltam bízva. Úgyhogy, és az ünnepeket is tudtam, meg a másik az, hogy a templomba való viselkedés. Tehát ő adott nekem egy mintát, mert sokszor mondta, hogy ugye járt több helyen templomba, Mária Besnyőre nagyon sokat zarándokolt, gyalogos zarándoklat volt, és akkor mindig mondta, oda is többször elvitt magával, hogy amikor bemegyünk a templomba, akkor főt hajtunk, letérdelünk, még az sem mindegy, hogy melyik térdünkkel hajtunk térdet, tehát jobb lábbal kellett, tehát ez így van belém nevelve, hogy a jobb lábammal térdelek le, és akkor ugye keresztet vetek, és elcsendesedek, és akkor érdekes volt, mert a nagymamám mondta, hogy vannak olyan emberek, akik mise közben is keresztet vesznek, így, úgy, amúgy, és akkor mondta, hogy legalábbis ő nekem ezt mondta, hogy mikor bemegyek, akkor vetek keresztet, meg mikor elmondtam a oltári szentség, tehát az áldozás után elmondtam az imámat, a hálaadó imámat, volt egy kötött szöveg, de azt mondta, hogy azt is lehet a saját szavaddal, amikor mit érzel, és akkor, hogy akkor is keresztet vetek, meg mikor kimegyek. Tehát ezek a keresztvetések, tehát ezek a ilyen, hát a szokás.
0: Hát a keresztvetéssel köszönünk, amikor igen, megérkezünk, meg amikor eljövünk, akkor is köszönünk. Ha igen, bárkinek belépünk a házába, ott is köszönünk, és amikor elköszönünk, vagy eljövünk, akkor is ugye elbúcsúzunk köszönéssel.
1: Igen.
0: A nagymamától akkor a hit életet kaptad, örökölted. Örököltél tőle esetleg valami fizikai dolgot is?
1: Örököltem tőle, ez is érdekes ez a történet, hogy sokáig használta a nagymamám a rózsafűzért, hát mert imádkozta, és akkor az élet úgy hozta, hogy három gyereke volt neki, és akkor, amikor már annyira olyan állapotba került, hogy nem tudta már magát ellátni, akkor a három gyerek között ugye ment három havonta, vándorolt, ha lehet így mondani, de ugye a kis apróbb használati tárgyai az magával vitte, és akkor végül is nem a mi családunkba érte a halál, hanem a nagybátyáméknál tulajdonképpen, és akkor a kabátja zsebébe benne maradt a rózsafűzér, és ez pár éve ugye a nagybátyámék eladták a házat, és mindent kipakoltak, és ugye átnézték a ruhákat is, érdekes módon azért elég sokáig őrizgették, és megtalálta az egyik unoka a kabát zsebébe a rózsafűzért, és akkor ez nálam van.
0: És eláruljuk a Mária Rádió hallgatójának, hogy itt a stúdióban itt van veled ez, igen, a rózsafűzér,
1: igen,
0: hogy hoztad megmutatni, hogy igen, milyen szép, apró szemű rózsafűzére volt a nagymamának, amivel ugye imádkozott, mondhatjuk, hogy egész élete folyamán. Igen. Persze lehet, hogy ünnepi rózsafűzér volt, mert jó állapotban van, és te lehet, hogy csak ünnepnapokon használta, hát ezt már nem tudhatjuk.
1: Ezt nem tudhatjuk, így van.
0: Aztán hogyan alakult a fiatal felnőtt életed? Ott volt benne segítség? Kaptál kegyelmeket?
1: Hát igen, a fiatal felnőttként, ugye amiket megtapasztaltam gyerekkoromban, azt fiatal felnőttként tudtam hasznosítani. Ezek ilyen, tehát tulajdonképpen próbatételek voltak, mert édesapám balesetből kifolyólag tolókocsis lett, és úgy élt ugye 8 évet, hát én ápoltam. Aztán érdekes volt ez, hogy a családot össze kellett tartani. meg a gyerekeket is tulajdonképpen, az én saját gyerekeimet. Ugye nagykor különbség van a két fiam között, és ez is nagyon érdekes volt, hogy ugye a Peti 79-es, a Gábor 89-es, hogy eltelt 10 év a két gyerek születése között. És 1988-ban volt Ausztriában, Darásfalván a pápa látogatás, és a férjem az nem volt annyira, hogy mondjam, tehát ő nem gyakorolta rendszerességbe a vallását.
0: Hitgyakorló, igen,
1: igen. Igen. De én kívánkoztam a pápa látogatásra. És kimentünk.
0: Sikerült elmenni?
1: Sikerült elmenni, és én akkor, amikor elment előttünk a pápai kocsi, vitte ugye János Pál pápát, akkor én ott érdekes, olyan nem tudom milyen érzést töltött el, és akkor ez volt 88-ba, és a Gábor fiunk 89 augusztusában megszületett. Tehát én hiszem az isteni gondoskodást, azért mondom, hogy nem szabad. Tehát van remény, és kell reménykedni. Úgyhogy én ezt annak tudom be. Meg azt is, hogy a tulajdonképpen, hogy a keresztény közösségbe bekapcsolódni, meg oda tartozni, az is ad az embernek egy hatalmas erőt. Valkon a 80-as évek, sőt a 90-es évek végéig, de lehet azt mondani, hogy még a 2000-es évek elejéig is, nagyon nagy hitélet volt. És ez függ a mindenkori plébánostól, hogy megalakítsa azokat a közösséget, legyen azok minisztrások, legyenek azok felolvasók, legyenek karitás csoport. Tehát ezek nagyon fontos dolgok számomra is. Ugye a felolvasó csoportba is részt vettem, a karitásba is besegítettem. Tehát, és rengeteg erőt adnak az embernek. A szociális érzékenységem szerintem az a gyerekkoromban alakult ki, mert hárman voltunk testvérek, a legidősebb bátyámat nem ismertem, mert ő 7 évesen meghalt, de volt egy gyermekparalízises bátyám, és hát ő neki a betegségéből kifolyólag az olyan, hogy hogy sérült, úgy mondom, hogy azt hogyan kell elfogadni, hogyan kell kezelni. Tehát ezek is úgy belém nevelődtek, tehát a családon belül is ezt láttam, hogy igenis el kell fogadni az embertársainkat, akik rászorulnak, azokat meg segíteni kell. Úgyhogy...
0: És aztán fiatal felnőttként óvónő lettél. Ez számodra mit jelentett? Szolgálat volt?
1: Igen, tulajdonképpen ez is olyan érdekes, hogy hivatástudat. A másik az, hogy ugye a rendszerváltás után, 89-ben, ugyan én gyesen voltam, de amikor visszamentem a 90-es évek elején, akkor volt olyan lehetőség egyébként, hogy az óvodába is már lehetett hittant oktatni. Tehát hittant tanítani. Mert előző években, megmondom őszintén, nem. És ez olyan, tehát ezt is hívásként és szolgálatként éltem meg. Úgyhogy tanítottam a nagycsoportos óvodásoknak, persze nem mindenkinek, csak aki szülő úgy gondolta, hogy a gyerekét hitoktatásba szeret teszesíteni. És akkor utána olyan érdekes volt, hogy ilyen felmenőbe a első osztályosokat is sikerült, úgyhogy 2 év volt ez tulajdonképpen így, hogy nagy csoportosok, meg az első osztályosok is. Hát nagyon, hogy mondjam, szívvel, lélekkel csináltam, és örömmel, mert jó volt látni a gyerekeket, meg az, hogy jöttek a templomba is. Úgyhogy ez jó volt.
0: És óvónő vagy, ezt a szolgálatot most is folytatod?
1: Hát ezt az óvónői szolgálatot, ez nagyon érdekes, mert ugye 2019-től voltam nyugdíjas, és akkor 2021-ben a valkói Facebook csoportra kiírták, hogy gyermekfelügyeletet keresnek. Kiírta egy ismerős. Én azt hittem, hogy az unokájára kell vigyázni, aztán Fölhívtam, és akkor kiderült, hogy nem, hanem egy vadidegen családnál kellene vigyáznom egy kisgyerekre. Elmentem, megbeszéltük, hogy mi lenne a feladat, napi 4 órába kellett menni, rendszeresen minden nap, egy kisfiúra kellett vigyáznom, és hát először olyan nagyon, tehát furcsa volt eleve az, hogy ugye pandémia, meg már nem voltam minden nap ugye a gyerekek között, meg az, hogy most mit fogok én kezdeni egy másfél éves kisfiúval, mert ugye más az óvodás gyerek, meg más egy ilyen kis bölcsödés, akit tisztába kell tenni, etetni kell, tehát úgy jött le, hogy ez nem is az a gyerek felügyelet, hanem ez inkább ilyen nagymama szerep, és akkor én ezt úgy is éltem meg, hogy nagymamaként, és akkor annyira jó kialakult a családdal a kapcsolat, hogy amikor véget ért ez a mindennapos tulajdonképpen feladat, hogy utána, amikor a második gyerek született a családba, akkor viszont már csak akkor vigyáztam a kisfiúra, amikor anyuka ment nőgyógyászati, meg amikor készültek a babavárásra, és akkor így. Közben megszületett a második gyerek is, annál is, mert azóta már megszületett a harmadik gyerek is, ez olyan érdekes Istennek dolog, hála. Hogy szaporodott a család, úgy mondom, növekedett, és akkor most úgy néz ki, hogy november 1-től még a legkisebb, a kislányra is fogok vigyázni, de csak úgy, mint nagymama. És akkor ez tulajdonképpen egy erdész család, és akkor itt annél az erdésze, valakói erdészetnél van egy másik család is, ahol szintén van 2 kislány, és akkor hát oda is időnként, amikor úgy volt, akkor besegítettem. És már ott is megszületett a harmadik gyerek, és akkor ugye ott is ugye vigyáztam, még vizsgálatra ment, sőt volt olyan, hogy most amivel várta a harmadik babát, akkor mondtam anyukának, hogy egy kis tisztasági takarításban nagyon örömes segítek, ne nagy pocakkal takarítson, úgyhogy hát így, de hát tulajdonképpen ilyen nagymamai szolgálatot látok el.
0: És a nagymamai szolgálatban mi a tarifa?
1: A nagymamai szolgálatban, amikor napi rendszerességgel mentem, akkor kaptam juttatást, de az se, nem az a tarifa, amit a városi, vagy a nem tudom, elit babysitterek, nem is szeretem ezt a szót, hogy babysitter, mert nem, vagy óvónő, vagy gyermekfelügyelő, vagy valami, ez a babysitterkedés, ez tőlem, hogy távol áll. Tehát nem azt fedi le, amit tulajdonképpen én a szívvel, lélekkel adok a családnak, vagy a gyereknek. És nálam nincsen tarifa. Ha egyszer-kétszer kell menni, akkor nincs. Ha napi rendszerességgel mentem, akkor volt, de az is csekély összeg. Mert tehát nem az anyagi, tehát nem a pénzszerzés volt számomra, hanem az, hogy örömmel tudok segíteni, mert jó volt látni, hogy haladnak a szülők, a kisfiatal szülők, mert haladtak, mert azt a pénzt elköltötték másra.
0: Istennek hála érte. Most pedig menjünk Valkóra. Említetted, hogy Valkón élsz, Valkó Pest megyében található, a Gödöllői Dombságba. Hallgassuk meg a következő dalt.

0: hallottuk, hogy megy a kocsi Valkóra, Valkóról meg Szent Lászlóra, aztán ugye Ligetre is, hát megy az erdőbe. Tudom, hogy te nagyon szeretsz kirándulni, erdőt járni. Mit ad neked a természet szeretete?
1: Hát az erdőjárás, meg maga a természet, én nekem a mindenem. Én ott érzem magam jól, és a Valkói erdő meg különlegesen szép, mert teli van olyan sok érdekes és szinte elvarázsoló helyekkel, ahol valamikor ugye az őseink, mert ugye az a település, ahol most élünk, ez a végkifejlet, de ahogy vándoroltak meg, ahogy a kis telepeket építettek ugye az emberek, ott azért...
0: Víz mellé telepettek?
1: Igen, és akkor ott mindig voltak tulajdonképpen templomok. A legkisebb településen is. Ami például így mondom, hogy a Szentpál tetőn is volt. A Szentpál tetőn volt egy picike falu, Szentpál falunak hívták, az még akkor nem volt Valkó, hanem Szentpál falunak hívták.
0: És elmondjuk a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ezt Valkó és Gödöllő között képzeljék el.
1: Igen, és ott olyan körülbelül olyan 150-en éltek, és ott is volt egy nagyon szép kis templom. Akkor én úgy mondom, mivel Valkó erdejét elég jól ismerem, hál' Istennek vannak segítőim, akik elvisznek különös helyekre, hogy árpádkori templommaradványok vannak több helyen, és az valami csodálatos, mondjuk ilyen kődarabokat, meg tégladarabokat mái napig föl lehet fedezni, ha mondjuk jó, belevetnénk magunkat és áskálódnánk, de hát nem ásunk, hanem maga a helynek a kisugárzása. Ugye, mert mindig tudjuk, hogy a templomot mindig magas dombra vagy dombtetőre építették, és az egyik ilyen árpádkori templommaradványnak a helye, az valami, nem tudom leírni, hogy milyen, azt ott meg kell tapasztalni. Ezeknek a megszentelt helyeknek kisugárzása van. És az is nagyon érdekes, hogy a templom alatt vizesárok van, most a dombról lefolyik a víz, és az meg befolyt a faluba. Na de most azt a vizet fölfogták, mert ugye onnan ettől a helytől messze volt a forrás. Mert általában azért a településeket úgy alakították ki, hogy közel legyen a vízlelőhely. Na de itt, ami a templomról lecsorgott víz, azt fölfogták, és így a faluba tudtak vizet biztosítani. Tehát megvolt a víz lehetőség. Úgyhogy nagyon sok ilyen hely van, csodálatos hely, és történelmi helyek is vannak. Vannak szomorú, meg vannak kevésbé szomorú. Például Valkón én nem láttam azt a tölgyfát, ami úgy arról nevezetes, hogy nagy képes fa. Ott a régen ugye a 1800-as években is az utazás az úgy ment, hogy lovas szekérrel, mivel hogy Valkón nem, nincs, mai napig nincsen vasúti forgalom. És akkor
0: autóbusz közlekedik?
1: Igen, vagy lovaskocsikkal mentek régen, és akkor állítólag megjelent több embernek is a Mária. És akkor ugye a jelenés után oda tettek föl egy Mária képet, és ezt elnevezték nagyképes fának. Ez a fa már nincsen meg, de az emberek azok még mindig tudják, hogy azt a részt, azt nagyképes fának hívják. Ez tulajdonképpen a Gödöllői dombságnak, tehát hát nem a legmagasabb pontja, mert a Szentpál tető a legmagasabb pontja, de ahogy jövünk föl Gödöllőről, Szárító puszta felőli dombtetőnek a helyén, tehát ott a dombtetőn talán

0: volt a pihenő, hogy a kisképes fánál pihenünk egy kicsit, utána a nagyképes fánál, mert tulajdonképpen Valkó és Gödöllő között ugye 13-14 kilométer a távolság, és akkor gondolom, hogy pihentek is egy kicsit. De sajnos ez a két fa már nem létezik. De de fönnmaradt.
1: De a szizanya jelenléte,
0: igen,
1: az ott van ezen a területen.
0: Igen.
1: De van ott még más érdekesség is, most eszembe jutott a csőrszárka.
0: Hát a csőrszárok, az ugye, azt lehet a római birodalomba lehet tenni, hát nagyon sok történelmi háttere is van, most ugye a csőrszárka, ugye az kisalag, dunakeszi kisalagtól indul, és a Duna elvonalán egészen lemegy az Aldunáig, ami azt jelenti, hogy 1260 kilométer hosszú, és ugye Valkón 12 kilométer hosszúságában ez a csőrszárok mai napig bejárható, föllelhető.
1: De hogyan kapcsolod össze az erdőjárást az emberekkel?
0: Hát, mivel hogy óvónő voltam, ezért a kicsi gyerekeknek is fontosnak tartottam azt, hogy megismerjék a közelünkbe lévő természetet, így az erdőt is. És akkor mindig szerveztem az óvodáskorú gyerekeimnek is túrát, meg egyszer csak kipattant a fejemből a 2000, nem tudom, 10-valahányas években, mindegy is, hogy kellene csinálnom egy ilyen kis túracsoportot, ahol ugye a családokat is összefognám, és megismertetném velük az erdő szépségét, így a történelmi nevezetességüket is, úgyhogy volt egy túracsoportom, most már ugye azok a gyerekek, akik akkor kicsik voltak, azok már lassan felnőttek, most már annyira nem tudom összefogni a társaságot, de azért még mindig megpróbálok új családokat beszervezni, úgyhogy volt, hogy bizony 30-40-en is mentünk túrázni. És akkor a csőrszárokba is elvittem őket. Meg hát Valkon nagyon sok hely van. Van ismeretlen katona sírja, akkor van ilyen, hogy különféle falvak voltak az erdőbe, és akkor azokat is, akkor vaskapulapos, akkor szénégetőlapos, például az a 30-as években voltak dokszák ott, ahol égették a szenet, az is nagyon érdekes. Na, annak egy különleges varázsa van.
1: Na hát most a Mária Rádió hallgatóinak adtunk egy csomó ötletet, hogy jöjjenek kirándulni a gödöllői, valkói erdőbe, és hogy nézzék meg ezt a szép területet. Már említetted a segítést, hogy ez számodra nagyon fontos, és hogy kialakult már gyermekkorodban, különösképp ez a szociális vonal. Milyen történeteid vannak ezzel kapcsolatban?
0: Hát ez tulajdonképpen, én nem tudom, ez szerintem az emberrel ilyen vele született is, tehát meg bele is lehet tanulni. De nem tudom, hogy honnan kapom ezeket az érzéseket, az, hogy én nekem most adhok kell segítenem az embertársaimon. Vagy például utaztam, és akkor volt egy család, utaztam a buszon, volt egy család, és láttam már, hogy nagyon meleg volt, és láttam már, hogy a kisfiú mindjárt rosszul lesz, és patakokba folyt róla a víz, és akkor az én hátizsákomban mindig van nejlonzacskó, mert magam is ilyen utazós betegséggel küszködök, és akkor előkaptam a hátizsákomból a nejlonzacskót, oda tettem a kisfiú elé, mert hát hányni kellett neki, és akkor anyuka csak azt vette észre, hogy most mi van, hogy mi történt? Igen, hogy én, és akkor mondta, hogy én ezt honnan láttam, hát mondtam, hogy egy az gyerekek között töltöttem az életemet, a másik az, hogy mondom, átérzem szegény gyereknek, hogy se levegő, meleg van, minden, hogy meg nem akar, tehát láttam rajta, hogy rosszul van. És meg hát bizonyos dolgokban is, tehát a szemem is olyan, hogy megakadályoztam egy tömegverekedést is például. Tehát ezek olyan érdekes dolgok.
1: Ott volt a helyzet, és tudtál segíteni?
0: Igen. Például az is nem egyszer előfordult, hogy templomba mise alatt észrevettem, hogy 2-3 padsorral arrébb, nem tudom, látom a viselkedésről, vagy a mozdulatokról, vagy egyáltalán, vagy nem tudom. Az is lehet, hogy kapok egy isteni sugallatot, hogy én nekem most az oda kell menni, mert ez mindjárt rossz.

0: túl lesz, és két vagy három ilyen alkalom volt. Sőt, egyszer voltam Lourdesba, és Zarándok úton, és mentünk a gyógyító gyertyás körmeneten, és előttem láttam, hogyan furcsán megy a hölgy, akivel már ott napközben összeismerkedtem, és hát ő is rosszul lett, és gyorsan a hátam mögé ugrottam, hogy nehogy hanyat szálljon. Tehát, de nem tudom, hogy ez
1: és
0: honnan
1: jön. És itt is tudtál segíteni.
0: Igen.
1: Közben már nagyon fogy az időnk, de egy pillanatra visszatérnék az életigére, hogy maradj velünk, mert esteledik. Röviden, mit mond neked ez az életige? Megérintett?
0: Igen, nagyon megérintett ez a mondat, mert ugye minden este az embernek hálát kell adni, és ugye, ha maradj velünk, mert esteledik, ez számomra azt jelenti, hogy hálát adok, és imádkozok azért, hogy ebbe a esti fénybe is én nekem megmaradjon a fény, és az imáimba is kísérje az egész életutamat. És számomra ezt jelenti.
1: Az életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel Juhász Józsefné Ágival, aki Valkóról érkezett. Ágival beszélgettünk óvónői hivatásáról, de legfőképp a gondviselésről, ami behálozza az életét. Köszönöm, hogy itt voltál az életige műsorban, és meséltél az életedről a Mária Rádió hallgatóinak. A feltámadt Jézus erejét, örömét és kegyelmét kívánom a szolgálatodhoz. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. A következő életige műsorral május 8-án, pénteken, 18 órától jelentkezünk. Az életige műsorokat visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárából az életige oldalon. Köszönöm a technikai munkát Szádvári Józsefnek. Az áprilisi életigével köszönök el. Maradj velünk, mert esteledik. Erősítse meg hitüket, ez az ige, éljék meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.

0: megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalomra a 6. és 9. parancsolat tárgyalását tűztem ki. A 6. az így szól, hogy ne paráználkodj, a 9. pedig felebarátott házastársát ne kívánd, az eredetiben így van, hogy felebarátott feleségét ne kívánd. Ezt a kettőt összevonjuk, mert valójában egy témakörről van szó, az egyikben a megvalósult bűn, a másik pedig az arra való készület van, és hát így együttesen kiadják azt a erkölcsi területet, amit mi a nemiség körébe szoktunk belevenni, ugyanis a szexualitás szó az valójában a testiséget jelenti, csupán a testi oldalt. A nemiségben ugye benne van a nem, a nemzés, az élet továbbadása, egy teljesebb kifejezése ennek a parancsolatnak, és erre a kettőre építi föl aztán a keresztény, de főként a katolikus teológia az etikáját, a köztanát, ami nagyon sokrétű. Még ebben a nagy katekizmusban is, ami végül is nem egy szakteológia, hanem a művelt emberek számára adja elő a mi hitünk tanítását, ebben is hosszú oldalakat tesz ki, hogy férfinak és nőnek teremtett bennünket az Isten, a tisztaság hivatása, a személy teljessége, önmagunk ajándékozása, tisztaság különböző életformái, a tisztaság elleni vétkek, tisztaság, homoszexualitás, házasság, házastársi szeretet, házastársi hűség, gyermekáldás, házasság méltóság elleni vétkek, egyéb vétségek, tehát óriási terület, és ugyanígy akkor, amikor ide veszük a 9. parancsolatot, az még a szív megtisztítása, harc a tisztaságért, a rendezetlen vágyaknak a féken tartása. Mondhatni azt, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, abból a szempontból, hogy szembe találkozik a világ felfogásával, tehát nem lehet azt mondani, hogy mint amikor azt mondjuk, hogy ne hazudj, akkor azért azt az emberek többsége azt mondja, hogy hát igen, ne hazudjunk, mondjunk igazat, bár borzasztó hazug világban élünk ettől függetlenül. Itt már azonban teljesen megoszlanak a vélemények, mert ki is veszik a bűnnek, a vétségnek a téma köréből ezt a területet. Nagyon nehéz magyarázni az embereknek úgy, hogy a katolikus tanításhoz hívek legyünk, mert nagyon nagy ellenállással találkozunk, de éppen itt van, ami mostani 14. Leó pápánknál látjuk azt, hogy ő kiáll a katolikus tanítás mellett, és nem vitatkozunk másokkal, hogy itt így van, úgy van, ez a katolikus tanítás. És nem is azt mondjuk, hogy ez a központja a katolikus tanításnak. Tehát lehetne azt mondani, amikor a parancsolatokról van szó, akkor ez a 6. parancsolat. Tehát nem e körül forog végül is a keresztény erkölcs, de nagyon fontos. És nem lehet azt mondani, hogy már itt így csinálják, úgy csinálják, nekünk megvan a tanításunk. Épp a napokban olvastam, hogy a katolikus Lengyelországban az egyneműek házasság kötését engedélyezték Varsóba, megtört a jég. Hát ez is egy hazugság így, mert nem a katolikusok csinálták. Ott sem mindenki katolikus Lengyelországban, hanem nagyon liberális elveket vall. És azért teszik ezt. Tehát itt nehéz nekünk erről szólni. Emlékszem, amikor kezdőítoktató voltam, akkor az első áldozásra készítendő gyerekeknél, hát a tisztparancsolat előkerült, és akkor én ezeket a szavakat, hogy légy szemérmes, ne paráznák, hogy ezeket variáltam. Hát láttam, hogy másodikos gyerekek nem értik, amit én mondok. Elmentem egy öreg kollégához ott a szomszédba, nagy hitoktató volt. Kérdeztem tőle, hogy hát te ezt hogy oktatod, ezt a parancsot? Hát azt mondja úgy, hogy a gyerekek ott vannak a, akkor még faluvégi pataknál, mit tudom én, őriztek valami libát vagy állatot, és egyik azt mondja, hogy fürödjünk, a másik azt mondta, de még fürdőruhánk sincs. Hát nem számít az. Levetették a fürdőruhát, vagy a ruhájukat, belementek mesztelen, el sem mondom, ami ott történt. Ez a paráznaság, mondta akkor. De most a mostani gyereknek azt mondanánk, hogy pornó, akkor elővenné a telefonját, azt mondja, hát itt ilyeneket lehet látni. Tehát nagyot váltott a világ azóta, és valójában, ha így nézzük, én, nem is én, hanem Benedek pápa volt az, aki azt mondta, hogy Európának ez az értékrendje, ami azért nagyjából a kereszténységhez kötődött, az a második világháború után 1968-hoz kötődött. A szexuális forradalom olyan szintre emelődött Franciaországba a fiatalok lázadásával, hogy azt tűzték ki célnak, hogy teljes szabadosság legyen. Ott itt egy öreg pap az érsekségén néhány évvel ezelőtt Kanadában egyetemi tanár volt, azt mondta, hogy oda is begyűrűzött akkor ez a mozgalom, és ő, mint tanár, kinézett az ablakon, azt látta, hogy az egyetemisták egyik épületből a másikba mesztelen szaladgálnak. Tehát ott kezdődött ez 1968-ban, ez a fajta teljes szabadosság, és ugye a rendszerváltás után, akkor begyűrőzött hozzá ez a posztmodern, a kemény materializmus a maga kiábrándultságával, és ott tartunk, ahol tartunk. Ugye mondják, hogy depressziósak az emberek, pedig ez a fajta szabadság teljesen megadatott számukra, hogy itt már nincsen bilincs számukra. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, felebarátott házastársát ne kívánd, akkor add elénk egy mércét, egy segítséget az életben. Ugyanis kettős véglet mindig volt, az egyik az, hogy istenítették, gondoljunk a termékenységi kultuszokra, ott a pogány világban a termékenységi kultuszokkal nagyon erőteljes volt a szexuális beállítódottság. Viszont az egyes korok pedig olyan gnosztikus eretnekségeket behoztak, amelyek testtagadókká váltak. És azt mondták, hogy minden bűnös, ami a testtel kapcsolatos. Látni kell, hogy még a kereszténységre is hatott egy Szent Ágoston egy ilyesféle szektával is ő találkozott, és ő, aki mondjuk egy eléggé viharos ifjúságot élt meg, nagyon szigorú lett a nemiség és a hatodik parancs területén, ami aztán ráragadt az egyházra is. És hát meg kell találni azt a helyes mértéket, amiért Isten ezt adta. Papini azt mondja, hogy a szexualitás benne, hogy a házasság formájában az ifjúság legnagyobb kísérlete, hogy megakadályozza a végzetet a szeretettel. Mert a végzet az, hogy meghalunk, kimúlunk. A nemiség, a ifjúsághoz kapcsoltan maga a házasság vállalja a gyermeket, hogy ennek a végzetnek, hogy kimúljon az emberiség, itt a megoldása. De ahogy említettem, voltak mindig olyan irányzatok, amelyek testellenesek voltak. 19. században Schopenhauer egy alapvetően materialista filozófus volt, de rettentően borúlátó volt az emberrel kapcsolatba. Azt mondta, hogy a szexualitásban megmutatkozik az, hogy az ösztön fölül emelkedik az értelem felé. Mert mondja, azért a pillanatnyi boldogságért továbbadja az életet, és mire való az élet? Hogy abszurd legyen, hogy ne legyen értelme, hogy tele legyen szenvedéssel. És azt mondja, ezért kialakult az emberben a személyrem érzet, mondja Schopenhauer, hogy szégyelli azt, ami értelme folytán meghosszabbítja az emberi szenvedést. Érdekes filozófia. Egyébként a nirvána a hinduknál, vagy a buddhistáknál inkább, éppen azt mondja, hogy mindenféle vágytól meg kell szabadulni, mert az okozza az ember boldogtalanságát. És hát a szenvedélyről mindenki tudja, hogy az lehet emelkedő is, de ugyanakkor lehet nagyon veszélyes is. A Nagy Lászlónak a verse, hogy ki viszi át a szerelmet a túlsó partra, azt kell mondanunk, hogy senki. Maga Jézus mondja, hogy megszűnik a házasság, de a szeretet megmarad. Ugyanis a szerelemért az emberek gyilkolnak. Hát gondoljunk, mennyi féltékenység van, mennyi szomorúságot hagy az emberekbe, ha egyik a másikát elhagyja. A fölbomlott házasságok gyerekekre is milyen hatással van. Ugye? Tehát ezért itt meg kell találni az Kulla és Karybdis között a helyes utat. A újkorban főként a darwinizmus és a freudizmus az nagyon, hogy is mondjam, csak biológiaivá tette a nemiséget. A Darwin azt mondta, ez a szaporodás eszköze, mint az állatvilágban. Talán abban különbözik, mondta Darwin, az emberi szexualitás és az állatvilági, hogy ottan időszakhoz van kötve, és mindig a fajfőn tartás szolgálja. Az embernél pedig magát a szenvedélyt, a szerelmet, az örömet. Freud meg azt mondta, hogy azért van nekünk annyi szomorúságunk, mert a kultúra kiterjesztette, vagy kitermelte a felettes ént, hogy ezt se szabad csinálnod, azt se szabad csinálnod, és ebből adódóan az ember tele van ilyen idegrendszeri problémákkal. De ha egyszer felszabadítjuk ezt a szexualitást, akkor az emberek boldogok lesznek, semmi sem köti őket. Hát ugye az egyrészt téves felfogása volt Freudnak, hogy az embereknek ez okozza a idegrendszeri problémáit, hiszen ő hozzá a betegek mentek mindenféle bajjal. Másrészt látjuk, amikor kinyitották szélesre, nyitották a kapukat, nem lett kevesebb idegbeteg, sőt, éppen nemrégiben olvastam, vagy hallottam a rádióban, és most utána néztem, valóban az egyetemisták 10 000-es létszám alapján mérték, 10 000 emberből 40-valahány százalék depressziós, és egyharmada foglalkozik, 37% az öngyilkossággal. Miért? Akkor a szabadság van, minden tehettek. Mert nincs hit, és kiégtek, kiéltek, kiváltak. Ez őket már valójában csak az dobja föl, hogyha jön a kábítószer, vagy valami ilyesmi, de egy tartós, harmonikus életet nem tud biztosítani számukra a mértéktelenség és a szenvedélyes élet. A Biblia eszményként állítja elénk az életállapotnak megfelelő tisztaságot, vagyis a házastársak közötti hűséget, az özvegyeknek is a megfelelő hűséget, illetve a házasságra készülőknek a önmegtartóztató életet. Persze ez így olyannak tűnik már, hogy ez aztán teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen lenne a mai világban. Ennek ellenére az egyháznak mondania kell. De nem mondhatja azt, hogy mindenki így csinálja, hogy aki hozzánk jön házasságkötésre, az már együtt él, Isten tudja mióta, és mi csak házasságot rendezünk, mégis mondanunk kell az eszményt. Egyébként Jézus magatartása tekintetben útmutató, mert mind a 4 evangélium hozza, hogy aki házasságot tör, az bűnt követel. Sőt, aki már szívében elköveti, az is. Ugye? Tehát mondatott a régieknek, ne törj házasságot. Én pedig mondom nektek, aki már ilyen-ilyen szándékkal egy nőre néz, mondja Jézus. De mondhatta volna, hogy egy nőre. És ugyanakkor, hogy aki elbocsátott nőt vesz feleségül, vagy aki elbocsátja feleségét és újra házasságot köt. Ezeket elméletben mind nem engedélyezte, megróta Jézus elméletbe. De mikor ott volt a házasságtörő nő esete, ismerjük a történetet, házasságtörésén ért nőt elkapnak, a templom udvarámat ítékeznek fölötte. De te mit mondasz? Mert ugye meg lehetett kövezni. A fundamentalista iszlámban, mind a mai napig megkövezhetik, meggyilkolhatják, de általában csak a nőket, ugye? Mert az ilyen férfiogú társadalom. Jézus ott először írogat a földre, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való közöttetek. És akkor elpárolognak, azt mondja, senki sem ítélt el, én sem ítélek el. Menj, de többet ne vétkezzé. Vagy amikor leül Jákob kútjánál, Az is csoda volt, hogy ő egy rabbi mester képébe járta a vidéket, és egy asszonya hosszasan beszélget, csodálkoznak a tanítványok. De kiderül, hogy annak az asszonynak már ötödik férje van, meg ki tudja, mi volt még az életébe, és mégse zavarja el, hanem beszél neki lelki dolgokról. Vagy ott van a Simon farizeus házába, megjelenik a bűnös asszony, alabárdos edényből drága nárdus olajat ken rá. Mondja a Júdás, hogy ezt az olajat el lehetett volna jó pénzért adni. Az a nő nem kapálásból szerezte azt a nádus olajat, bűnös életéből. Jézus azt mondta, hagyjátok, temetésemre teszik. Tehát felállítja a mércét, de mikor odament hozzá, vagy találkozott az ilyen emberrel, akkor irgalmasságot gyakorolt Jézus. De ugyanakkor nem mondhatta azt, hogy én nem fogadlak be téged. És így vagyunk a mostani új problémákkal. 16-17 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor taglaltan, hosszasabban beszéltem, úgyhogy korokhoz kötötten is a 6. parancsolat megvalósulásáról. Hogy gondolkodtak rajta az ókorban, az egyházatyák ókorban, középkorban, újkorban, és akkor még nem hoztam elő azt, hogy mi legyen a homoszexuálisok házasságával, hogy az LMBTQ-val, ez a mindenféle nemhez kötődő embereknek a megítélésével. Mert 20 éve ezelőtt ez nem volt, 25-tel. A 30 évvel ezelőtt úgy fejezte be valaki a levelet, hogy írta a barátjának, hogy a családom meleg szeretettel vár, senki nem gondolt semmire, azt gondolta, hogy szívélyesen fogadnak. Ma ez a szó le van kötve szinte már a homoszexuálisokra, szivárványos mozgalomra, és itt van ez az LMBTQ. Ez most nagyon nagy probléma. Mi legyen? Hogy legyen? Ugye, Ferenc pápa az egyfajta elbizonytalanodást adott az egyik levelével, amikor azt mondta, hogy hát a homoszexuálisokat is meg lehet áldani. De utána aztán ő maga is helyesbített, mert azt mondta, hogy nem mint házasságot, hanem mint embert. Mert mindenkinek kijárhat a megáldás. 14. Leót megkérdezték, nem is olyan rég, mi a véleménye. Ső a katolikus tanítást hozta. Isten férfinek, nőnek teremtette az embert. Együtt adják ki Isten képét. A házasság egy férfinek, egy nőnek a szövetsége. Fölbontatott a szövetsége. Az ószövetség az engedményt tett a több nejűség irányába. És semmiért el lehetett zavarni az asszonyt. Voltak iskolák, hogy milyen címen lehet elbocsátani. Ezt kereszték a fogódzó pontokat. Az asszony csúnya, rosszul főz, és így tovább. Akkor Jézushoz mennek, akkor azt mondja, hogy ti elbocsáthatjátok a feleségeteket, és valamiként van több nejűség nálatok, ez a gyarló emberi természetetek miatt van, mondja Jézus. így fejezi ki, hogy kemény szívűségetek miatt Mózes ezért engedte meg. De kezdetben nem így volt. Egy férfi volt, egy nő, aki a házasságot alkotta, méghozzá fölbonthatatlanul. És azt mondta, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ez a katolikus tanítás mind a mai napig érvényes kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy egy egyházi bíróság megállapítja valakiről, hogy olyan kapcsolatban él, mert nem házasság szentségében, ami eleve érvénytelen volt. És akkor azt szétveszik. Van az Úr Jézusnál egy ilyen is, hogy kivéve akkor lett, ha pornéja van, de ott a nem pusztán paráznaság esetéről van szó, hogy akkor bocsáthatján, hanem érvénytelen házasságban vannak. Akkor szétválhatnak. Tehát az anyaszentegyház ezt őrzi. Egyébként ráment egy ország annak idején, Anglia, 8. Henrik, ugye először nagy katolikus volt, Luther ellen fölvette a harcot, megkapta a kitüntetést, az aranyrózsát a pápától. Csak hát szenvedélyes ember lévén beleszeretett Boleyn Annába, az egyik udvarhölgyébe, és miután rendes feleségétől, a navarai hercegnőtől nem született fiú gyereke, már pedig neki kellett trónörökös, el akart válni, de a pápa nem akarta szétválasztani. Mórus Tamás inkább vértanú lett a püspökkel együtt. Nem fogadták el, hogy 8. Henrik az új házasságot kössön, és erre ő egy új egyházat alapított, aminek ő volt a főnök, vagy hogy mondjam, vezetője. Ez az anglikán vallás. Ezt kevesen tudják, hogy az anglikánok közül most már ők annyira elmentek, annyira liberalizálódtak, hogy sokan még anglikán papok is visszatértek a katolikus egyházba, éppen 16. Benedek pápa alatt. Na most ennek mintájára megkérdezték 14. Leó pápát, és azt mondta, az anyaszentegyház továbbra sem fogadhatja el az egyneműek házasságát. Nem adhatja rájuk az áldását, úgy, mint házas párokra. És ugyanakkor is megkérdezték az LMBTQ közösségekről. Azt mondta, nyitott az anyaszentegyházunk. Befogadjuk őket, akik születésüktől fogva homoszexuálisok. Nem ítéljük el. Próbáljuk őket megérteni, elfogadni. Mert azért mondom, hogy születésüktől fogva, mert vannak komoly orvosok, akik azt mondják, hogy nagyon sok embernél ez a környezet hatására alakult ki a homoszexuális életérzés. Úgy, mint annak idején Simone de Beauvoir mondta a Második Nem című könyvében, ez egy ilyen francia írónő volt, Jean-Paul Sartre-nak a felesége volt, azt mondta, hogy a társadalom kialakította a női és férfi viselkedési módokat, de ezt a társadalom hozta. Ezt le kell vetni. Pedig nem így van, hiszen magában az emberi szervezetben is benne van a férfi lelkület és a női lelkület. Egészen más sok tekintetben. Azt mondja a Szent Atya, ezeket az embereket szeretettel látjuk. De kövessék Jézus tanítása, és a megtérés lehetősége előttük áll. Nehéz parancs, de erre is vonatkozik, hogy van széles út és keskeny út. Nem tehetünk más. Mi toleránsak vagyunk, de nem így a muszlim világ. Az a nyugat, amelyik most kinyitja a muszlimok előtt az ajtót, nem gondol arra, hogyha a fundamentalista iszlám teret nyer Európában, se a homoszexuális házasságoknak, se az LMBTQ közösségeknek nem lesz nyugalma. Egyszerűen üldözni fogják őket. Katolikus egyház megértő, de fölállítja a mércét. És ezért is, ugye a válást továbbra is tilalmazza, annak ellenére, hogy szinte az olyanná vált, mint, mit tudom én, valaki egy munkahelyet vált a mai időkbe. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen hivalkodás akar lenni, csak visszatekintés a családom múltjába, amelyre nem áll a mostani unokatestvéreim világára. Apámnak volt 9 bátyja, meg volt nővére is, anyai részről is volt egy nagybátyám, 3 nagynéném, egy se vált el. Egy se. Szüleim se természetesen. Nem így a gyerekek és az unokák. Tehát valamiképpen volt rá példa 100 évvel ezelőtt, pedig nem voltak napi áldozók a nagybátyáim. Egy-egy jobban vallásos volt. De valahogy a házassági hűség sokkal jobban kötötte az embereket. Mindkét oldalról. És hát ugye ezt ma is tartja egyházunk, mert a fölbomlott házasságoknak legnagyobb vesztesei maguk a gyermekek. Ezért is óvja ezzel a parancssal Anyaszent Egyházunk a házasságot, és ajánlja a tisztaságot. Felsorolja itten a katekizmus a tisztaság a 6. parancs elleni vétkeket. Ja, házasság törése mindig azt értjük, hogyha érvényes házasságban lévők kapcsolatba lépnek idegen férfivel, nővel, ugye szexuális kapcsolatot létesítenek. Paráználkodás pedig az, amikor házasságon kívül élik meg. Ja, ide sorolják aztán a maszturbációt, az persze nem olyan súlyú, mint a házasságtörés. Ide tartozik súlyosan a vérfertőzés, a különböző visszaélés, a szexualitás aberrációi, ezek mind-mind, és a pedofília is, nem mint súlyos vétkek a 6. és 9. parancsolat ellen. Csak a gyermekvállalást is ide sorolja. Nem lehet annélkül erről szólni, hogy meg ne említsük, hogy 1968-ban 6. Pál pápa a természetes születés szabályozás mellett tört láncsát. Óriási közudulás volt még a keresztény-katolikus világban is. S hát, ugye aztán különböző püspöki karok más-másként reagáltak rá, azt mondták, hogy miután a házasság elsőleges célja az életszövetség, a szeretet szövetség, és vele kapcsolatosan utána jön a gyermekáldás, korábban a gyermekáldást tették első helyre, ezért lelkiismeret függővé tették, hogy valaki, hát hogyan áll a mesterséges fogamzás, vagy a fogamzásgátláshoz. Viszont 16. Benedek az mindig profétai volt e tekintetben is, akkor még teológiai tanár volt. Azt mondta, Európa népei bevetették a mesterséges fogamzásgátlást pirulákkal, mindennel. Úgy érzik, főszabadultak. Három nemzedéknek kell jönni, megfeleződnek, és jön a harmadik világ, és az lecseréli Európa népét, meg Amerika népét, a fehér fajt. Ezt 1969 táján mondta. Mi történt? Ez van. Tehát Németországban is minden negyedik gyermek már muszlim. Franciaországban is még. És hát mi is rátértünk a teljes fogyás útjára, ides tova már vagy 40 éve. Tehát ez is benne van ebben, és nem igaz az, hogy szociális kérdés a gyermekvállalás csupán. Az is. De éppen őseink mutatják, sokkal szegényebb világ volt, és születtek gyerekek. Most gazdag világ van, és nem születnek gyermekek. Ugye? És hát itt mindenről szól ez a 6. és 9. fejezet, mert egy összképet akar adni az embernek a nemiségéről és a tisztasághoz való hozzáállásáról. Azt lehet mondani, hogy itt vannak szilárd sarkpontok, de vannak olyanok, amelyek bizonyos szempontból módosulnak, árnyaltabbá válnak az egyház ilyen természetű etikájában. Pál apostolt mondják annak, hogy nagyon rigorista volt Pál apostol a házassági erkölcsel kapcsolatosan. De ne felejtsük el, hogy Pál apostol 6. Pál pápát akarta mondani, pontosan ugyanazzal a világgal találkozott a hanyatló római korban, mint amiben mi most vagyunk. Amikor Rómába megy, találkozik a rómaiak erkölcsével, akkor azt mondja, hogy ezeknek az a nagy bűnük, hogy fölismerték az Istent, de értelmükkel, de mégsem adták meg a köteles tiszteletet, hanem szenvedélyeknek hódolva kiszolgáltatták magukat ennek a elköztelen életformának. azt látta, és ez is volt egyik végzete a római birodalomnak. Úgy gondolom, hogy a mostani Európának is azért nagyban ez is a erkölcsi erodálásához hozzátársul. Keresztény embereknek nagyon nagy fontossága, illetve lehetősége, hogy példát adjanak. Ha kevesen is vannak, hiszen Jézus azt mondja, hogy kisdednyáj, kovász vagytok. A fiatalságnak, illetve a példamutató házasoknak arra, hogy a 6. és 9. parancsolatot igyekeznek megtartani, mert ez valójában a szeretetért a teljesebb emberség kibontakoztatásáért van. Beron Gerdét atyának az 5. parancsolatra zseniálisan foglalja össze a ne paráználkodjál szóló imáját. Az élet eredése fölé varázsoltad a nemiségnek ezt a színpompás világát, amit szerelemnek nevezünk, és amitől kigyullad a lélek ezer színű lámpája, amitől megrezdül a szívnek ezer húrú hárfája, megindul a vér, s megrezdül minden ideg. Az egész embert lefogó érzés, az egész embert követel magának örökre. Ezeket te oltottad az emberbe, mert így teljesül teremtői elgondolásod, saját képmására alkotta, férfinek és nőnek teremtette, ezt csak azoknak adod, akik ezt személyi önátadást egyszer s mindenkorra felelős sors közösségben, a házasságban vállalták. Emeld fel, Uram, a szerelem szenvedélyei fölé a felelősség és hűség csillagát. Ébreszd föl a lélek és erő tudatát. Sugározd rá a tisztelet és csodálat aranyát, hogy amit legszebbnek és legszentebbnek alkottál, ne legyen a legmélyebb fertője a bűnnek, ne legyen oka a rombolásnak, ne legyen fészke a kiábrándultságnak, de legyen hordozója, legyen hasonmása, s legyen szentségi eszközlője a házasságban, isteni életközösséged hullámzásának, irántunk érzett szeretetet hevének és lendületének. Add vissza nemi tisztaság hitét a világnak, hiszen te magad mondtad, csak az fogja ezt föl, akinek megadatott. S ahogy győzelemre vezetted a 12 halászt, vezesd itt is győzelemre választottaidnak s megtisztult híveidnek harcát az egész világ romlottsága ellen, gondolatban, szóban és tettben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik. A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindörökké!
2: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

0: minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, molasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszony.

Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: kegyelmemben.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
2: Az.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

Amen. Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: így Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Az

A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40

0: Minden napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
1: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: jöjjön. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az.

0: Mariam, amen.
1: Üdvözz légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Az...

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Az.

0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az...

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: halljanom meg.
1: Üdvözlégy légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miért gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Jézus Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérdnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérdnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Urája, amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérdnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldött.

0: Oráján, amen.
1: Üdvözlégy is, te szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Az.

0: Így Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Az.

0: azokat, akik legjobb rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Az...

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy, légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Jánamen,
1: üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Az...

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Jön, amen. Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az...

Jelen, amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most

0: Halálnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzére elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsafüzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánl fel azt a te Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsek meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 25-e. A seregek ura megment téged. Izajásnál olvassuk ezt a 29. fejezet 6. versében. A seregek ura megment téged. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy a jogos ítélet helyett a megmagyarázhatatlan kegyelmet kapjuk. Ariel Jeruzsálemre utal, hiszen oltárt, tűzhelyet jelent. Az égő áldozati oltár pedig Jeruzsálemben volt. Hiába az Isten tisztelet és az áldozati kultusz. Ostrom indul Isten nép ellen. Isten népe megalázott lesz, Isten népe megtörté lesz. Miért történik mindez? Azért, mert ez a nép csak a szájával tiszteli az urat. A szíve pedig távol marad az úrtól. Isten félelme betanult rutin. Ez a nép csak a szájával tiszteli az urat. Isten igéje le van pecsételve számukra, azaz nem nyílik meg az elméjük, nem nyílik meg előttük Isten igéje. Ez a nép csak a szájával tiszteli az urat, mert döntéseik és terveik gyarló emberi érdekekhez fűződnek. És azt hiszik, senki sem látja őket, mert ők ügyesek, idézőjelben. Ez a város, Ariel, ami Jeruzsálemet jelent itt, szóval ez a város terveket szőtt Isten nélkül. Szerződéseket kötött nagyhatalmakkal, vétket vétekre halmozva. Oltalmat kerestek az oroszlánok barlangjában, holott oltalom csak az Úrnál van. A seregek ura mégsem vetette el népét. Noha megérdemelte volna ezt. Megérdemelte volna ez a hűtlen város. A seregek ura nem vetette el népét, ehelyett az ellensége törik izzé porrá. Az Úr pedig megmenti jövét. Megszégyenül, aki a népét bántja. Jogos ítélet helyett, amit kap, az a megmagyarázhatatlan kegyelem. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
0: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
4: Hírpercek.
5: Folyamatos szentírás olvasást szerveztek Miskolcon. Budapestre érkezett a Franciaországban tömegek megtérését kiváltó dokumentumfilm. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Miskolci Egyház Ifjúsági Bizottsága Salai Szabolcs atya, valamint a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diák otthon kezdeményezésére ismét megrendezték a 10 óra az Úrral elnevezésű lelki programot, amelynek idén is a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium kápolnája adott otthont. Május 12-én 10 órától este 8 óráig olvasták a Bibliát a fiatalok, tudatta a Miskolci Egyházmegye. Az iskolák, kollégiumok hallgatói és munkatársai is aktívan bekapcsolódtak, továbbá az előkészítő évfolyamos papnövendékek is gazdagították felolvasásukkal a programot. A Szentírás olvasását rendhagyó módon Fábri Kornél püspök Biblia egy év alatt című podcast sorozatának egyik részletével indították. A rendezvény kezdetén Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök a Szentírás napi olvasására buzdította a fiatalokat, és hangsúlyozta annak lelki jelentőségét. Franciaországban a teltházas vetítések után újra és újra visszakerült a műsorra a Szent Szív Országának Nem Lesz Vége című dokumentumfilm, amely sokak szerint életük megváltozását indította el. A Gunnel keresztény házas pár rendezésében készült alkotás a Jézus Szent Szíve tiszteletének történetét mutatja be a 17. századtól kezdve egészen napjainkig. A megszólalók között papok, parlamenti képviselők, fiatalok, rabok és egykori drogdílerek is szerepelnek, akik saját életük példáján keresztül beszélnek a hit, a megbocsátás és az újrakezdés erejéről. A dokumentumfilm különleges ereje éppen abban rejlik, hogy személyes sorsokon keresztül mutatja meg a keresztény hit valóságát, és Kardos Csongor atya szerint a francia egyház lelki ébredését is. Az Uránia Filmszínházban még 3 napig, május 25-én, 26-án és 27-én vetítik. Az időpontokat a Magyar Kurír a hír végén közli. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Áldjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgass meg szavaimat, Uram, és meg kiáltásomat. Figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat. Reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak. A vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmat bűségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján, ellenségeim miatt tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorús

Napjainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el, éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarészt csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még könyörülj szolgáidon? Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk, Istenünk fényessége és kezünk munkáit, irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult. Aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevéj, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek. Aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Amen. Örvendjetek igazak az Úrban, az igazakhoz illik a dicséret. Dicsőítsétek az Urat citerával, zengjetek neki zsoltárt, tíz húrólanton. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjetek örömújongással, mert az Úr igéje egyenes beszéd és minden műve hűség, az Úr szereti az

Minden erejét, mint tömlőbe összegyűjti a tenger vizeit, tárházaiba helyezi a mélységeket, félje az Urat az egész föld, remegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő kimondott, úgy is lett,

Krisztunk, áldom az Urat minden időben, dicsérete mindenkor ajkamon, lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek és vigadjanak, magasztaljátok az Urat velem, és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok, és arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az őt félők körül, és megszabadítja őket. Ézleljétek, és lássátok, mi jó az Úr, boldog a férfi, ki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei mind, mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de akik az Urat keresik, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az az ember, ki életet akar és jó napokat szeret látni? Tartóztasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól, és cselekedjél jót, keresd a békét, és kövesd azt. Az Úr szeme az igazakon, és füle hallja könyörgésüket. Az Úr tekintete pedig a gonosztevőkön, hogy még emléküket is kértse a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és az alázatos lelkűeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőrzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakolnak. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és mindazok, kik benne bíznak, nem vétkeznek. Dicsőítsük

Szállj pejbe, Uram, azokkal, akik perlekednek velem, támadj az ellenem támadókra, ragadj fegyvert és pajzsot, és kelj föl, hogy megsegíts, ránts kardot és zárd el üldözőim útját, mondjad lelkemnek, üdvösséged vagyok, szégyenüljenek meg és piruljanak, kik lelkemre törnek, hátráljanak és szégyenüljenek meg, kik rosszat forralnak ellenem, legyenek, mint a szél hordta por, és az Úr angyala szórja szét őket. Útjuk legyen sötét és síkos, az Úr angyala üldözze őket. Mert ok nélkül veszedelmes csapdát állítottak nekem, ok nélkül ócsárolták lelkemet. Essen ő a csapdába, melyet nem is sejt, elrejtett hálója őt magát egy csetörbe. Saját csapdájába, a maga kelepcéjébe essen. Az én lelkem pedig örvendezni fog az Úrban is, gyönyörködni szabadításában. Minden csontom ezt mondja majd, Uram, Uram, ki hasonló hozzád, aki megszabadítod a szegényt az erősebbek kezéből, a szűkölködőt és nyomorultat az őt kifosztóktól.

Éjség, az embereket és jószágokat megtartod, Uram, mély bőséges a te irgalmasságod, Istenem, azért az emberek fiai szárnyaid árnyékában bíznak, megrészegülnek házad bőségétől, és gyönyörűséget patakjából itatod őket, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. Irgalmadat a téged ismerőknek, és igazságosságodat az egyenes szívűeknek. Ne taposson rám a gőgösök lába, és a bűnös keze se rendítsen meg. Lámot minden estek a gonosztevők, számozetésükből én már talpra nem állnak. Dicsőség az

Néked, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, a kezdet nélküli Atyát, s a vele együttesen nélküli Fiút, és az együttes

0: menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját. Paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted. Szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál. Tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztad karodon. Imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts föl szolgált fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Tejék meg az én szám dicséreted, de Uram, hogy énekeljem dicsőségedet. Egész nap a te nagy voltodat.

Jöjj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket.

0: mert így ország a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Egy valóságú, oszthatatlan szent háromság, három személyű és örök létezésű egység,

és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendője a kígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ezt órában a mímáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szentel meg lelkünket, és tisztíts meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől, védj körül minket, szent angyalaida, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hitettségére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert

0: Könyörüljön rajtunk az Isten is, áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orcáját is, könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egyezve orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt, vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imájától.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség.

0: Adj áldást, Uram!
1: Krisztus, igaz Istenünk, és szent lelkét a mennyből tüzes nyelvek alakjában leküldötte szent tanítványaira és apostolaira, az öreg tisztább anyjának, szent élet és istenékletettségű atyáinknak, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen!
1: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk,

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajjai László. Pünkösd vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A szentatya Regina Czőri imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság szentelke. A szentatya pünkösd vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homiliájában a feltámadt Úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó szentelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak. Jézus szentelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát. Jöjj szegények, atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, kitévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkösd mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a szentatya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
1: Al primo giorno della settimana.
0: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
1: Vive per sempre.
0: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és széresre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus e köszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira szentelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. Ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a szentelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámaszt Krisztus lelke, a béke, szent lelke.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
0: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a szent lélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della missione.
0: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe, annak a küldetésébe, aki Istentől származik és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott leheletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten művet járt mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetés kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.
1: Perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità.
0: Tért ki Leó pápa homíliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelen létének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztalótját megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja, ő a dátor monerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ezért vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására
1: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
0: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető Atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életük minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkösd liturgiájáról elmélkedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
1: Lo spirito apre le porte.
0: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja, abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent Lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüze nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongása tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendég szerető legyen,
1: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
0: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus angyas közgyűlése megnyitásakor bemutatott a Szentmisén homíliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között. A pápa beszédét a szűzanyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: راديو. programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szereplőket keres a Váci Egyházmegye. Plébániai csoportok jelentkezését várják. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Az ünnep részeként 2026. szeptember 19-én kerül bemutatásra az Együtt építjük című misztérium játék, amely több képben kíséri végig a nézőket az egyházmegye történelmén a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. A misztériumjáték egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő kézforgatókönyv alapján. Ezek bemutatásához várják a plébániai közösségek jelentkezését. A bemutató helyszíne Vácon a Konstantin téren lesz, a Nagyboldogasszony székesegyház előtt. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a plébánián már működjön színjátszókör, a felkészítő képzésen megadják a jelenetek betanításához szükséges segítséget. A szereplők a csoportvezetők útmutatásai alapján tanulják a saját jelenetüket, amely körülbelül 6-7 perc. A bemutatóhoz jelmezeket biztosítanak. A felkészülés akár a nyár folyamán az egyházközségi nyári tábor programjaiba is beilleszthető. A felkészülés tervezett menete. Egy közös felkészülési nap, képzés, amelyen ismertetik a forgatókönyvet, tervezett jeleneteket a csoport vezetőjének. Ideális esetben két fő képvisel minden csoportot. Nyár eleje, szereplők toborzása helyben, szerepek kiosztása. Augusztus vége, szeptember eleje, saját jelenet próbája, megtanulása, konzultációs lehetőség a rendezővel. Szeptember 18-a péntek este, főpróba Vácon. Szeptember 19-e szombat este, előadás Vácon. Jelentkezés és bővebb tájékoztatás Gáborné, Ház Andreánál, a haz.andrea@váciegyházmegye.hu címen. A csoportok jelentkezését legkésőbb május 31-éig várják. Zongorizmus címmel Lőrinc Ákos önálló koncertjét hallgathatjuk meg a Pasaréti Közösségi Házban Budapest második kerületében, a Pasaréti út 102 szám alatt, 2026. május 30-án szombaton 19 óra 30 perckor. A repertoárban Bach, Liszt, Rachmaninov művei mellett az előadó saját darabjai is felcsendülnek. Az ingyenes koncert regisztrációhoz kötött, amit a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok menüpont alatt találhatnak meg. Tavaszi ingyenes hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület Villányi út 25 szám alatt. Május 31-én vasárnap 15 órakor. Az igaz ember. Bach kantáták. Közreműködnek Ritzl Judit szoprán, Csizmár Dávid basszus, William Byrd énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Június 7-én vasárnap 15 órakor. Örvendezzetek az Úrban. Henry Purcell válogatás. Közreműködnek Arsnova Sakra énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa első enciklikája témáit ismertette. Ukrajnában a papok több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Pünkösdváró istentiszteletet tartottak az EGRI, Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta az egyházfő. Úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, mert kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. A Vatikán híre szerint aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia, gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Az egyház megszólítva érzi magát ennek elősegítésében az oktatási rendszeren belül. Egy felmérés rávilágított arra a pénzügyi nehézségre, amely az ukrán-görög-katolikus papok 38%-át érinti. Sefcsuk érsek szerint nincs pénzük ruhák és cipők vásárlására. 3%-uk még ételt sem tud magának biztosítani. A megkérdezett papok 92%-a nyilatkozta, hogy elégedett a munkájával. A rendkívül nehéz és néha elviselhetetlen körülmények ellenére boldogok, hogy Istennek és az ukrán népnek szolgálhatnak. Ebben a súlyos szociális helyzetben feleségeik és gyermekeik is szenvednek, írta a romkat.ról. Ukrajnában nincs egyházadó, a papok megélhetésüket az istentiszteletek során gyűjtött adományokból, a hívek önkéntes adományaiból és gyertyák eladásából fedezik. A többségében ortodox vallású országban egy nemrégiben végzett országos felmérés szerint a felnőttek 6%-a vallotta magát a görög-katolikus egyház híveinek. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az EGRI kórház irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én, írta a Magyar Kurír. Maszárovics Zoltán orvos igazgató elmondta, idén ünneplik az intézmény alapításának 300. évfordulóját. Az 1843-ban épült kápolnát több mint 100 évig istentiszteleti helyként, az 1950-es évektől raktárként használták. Pályázatok útján tervezik a felújítást. A gyógyulás nem csak a testet érinti, a kápolna ismét helyet adhat annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs, görög-katolikus parókus, a kórházi dolgozókhoz is szólt, hogy rengeteg lehetőségük van szeretettel fordulni a szenvedő emberhez, akinek az infúziónál is jobban kell a kedvesség. Az istentiszteleten imát mondtak a baptista és a református felekezetek képviselői. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Becses vagyok a szemedben, Istenem az erőm. Ez Izaiás prófétánál van, ez a könyv, ez lett a szentelési jelmondatom, mert amikor felnőtt megtérőként úgy igazán Jézussal személyesebb kapcsolatba kerültem, akkor megértettem ezt, hogy én tényleg becses, értékes vagyok, és mai emberek nagyon sokan küzdködnek ezzel az értékválság, hogy értékes, nem értékes, vagy túlértékeli magát, ugye, és gőgössé válik, vagy aláértékeli magát, és kisebb rendűség érzése lesz. Tehát nagyon fontos az, hogy szeretve vagyok, el vagyok fogadva, és hogy becses vagyok. Olyan, hogy az ő fia, mármint az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, meghalt értünk a kereszten. De föltámadt a halálból, és ez a mondat vezetett abba, hogy a papként is, hogy tudjak mások számára is közvetíteni, és ez az értékességem, hogy becses vagyok, hogy mennyire fontos ugye a papi hivatás, mennyire fontos a híveknek, a jó pásztornak ugye a példája, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, ezért a papságban ezt a pásztorságot is szeretném megélni, és hogy az értékességemet, amikor megértettem akkor, és ezt a hivatást, akkor ez is benne van, hogy nem magamnak tartom meg az értéket, hanem próbálom átadni a másiknak, hiszen alapvetően az ember közösségi lény, és a kapott talentumainkat, értékeinket, azt megosztjuk a másikkal, másikat gazdagítjuk vele.
1: Cseh Zoltán, a kőbányai Szent György templom plébánosa, gondolatait hallották.
2: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
4: Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi emlékedésünk János evangéliumának 21. fejezete a 14-től a 25. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus kinyilvánította magát a tanítványoknak, miután feltámadt halottaiból és megkérdezte Simon Pétertől. Simon, Jónás fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő azt felelte, igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá, legeltes bárányaimat. Aztán másodszor is megkérdezte tőle, Simon, Jónás fia, szeretsz engem? Igen, uram, tudod, hogy szeretlek, válaszolta. Ő azt mondta neki, legeltes gyuhaimat. Harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, Jónás fia, szeretsz engem? Elszomorodott Péter, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem, és így válaszolt. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Azt mondta neki Jézus, legeltesd gyuhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és odamentél, ahová akartál. Amikor viszont megöregszel, kiterjeszted kezedet, és majd más övesz fel téged, aztán oda fog vinni, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni Istent. Miután ezt mondta, így szólt, kövess engem. Péter megfordulva látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, és aki a vacsorán a keblére hajolt, és megkérdezte tőle. Uram, ki az, aki téged elárult? Mikor meglátta őt Péter, megkérdezte Jézustól, Uram, vele mi lesz? Jézus így válaszolt. Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Te kövess engem. Elterjedt tehát a testvérek között, hogy az a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz ezekről, és ezeket írta, s tudjuk, hogy igaz a tanúsága. De van sok egyéb dolog is, amit Jézus tett, amelyek, ha egyenként le lennének írva, úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Amen. Te kövess engem, szólítja fel Pétert az Úr Jézus, miután háromszor vallotta meg a szeretetét a háromszori tagadása után.

az embernek tényleg nincs más feladata, mint a Krisztus követése. Jézus Krisztus földi működése során mindent megadott, mindent elmondott, ami az Isten követésbe, a Krisztus követésbe igazán fontos. Éppen ezért innentől kezdve az embernek munkálkodnia kell. Te kövess engem. Vegyük hát mi is komolyan ezeket a krisztusi szavakat, és ne a másik emberen gondolkodjunk, ne a körülményeken gondolkodjunk, hanem azon, hogy mi a mi feladatunk a Krisztus követésében. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit 2026. május 25-én, pünköst hétfőn, most kivételesen nem a Mária Rádió stúdiójából, hanem felvételről, hiszen a pünköst hétfő ugye, nyilván egyházi ünnepünk, és ilyenkor a parókiákon, plébániákon szolgálatot teljesítő atyáknak, papoknak megvan a maga kötelessége. Nekünk is a mai napunknak, pünköst hétfőnek az ünnep melletti kiemelt eseménye, hogy az első áldozást is ilyenkor tartjuk. Ez már egy több éve kialakult gyakorlatunk. Sajnos szomorúan tapasztalom sokfelé, hogy a vasárnap délelőtt lett a családi programoknak, illetve a különböző sporteseményeknek az időpontja. Így nagyon sok családot rákényszerítenek arra, hogy döntést hozzanak, hogy a hitükhöz ragaszkodnak, és eljönnek vasárnap délelőtt templomba a szertartásra, vagy egy általuk talán érdekesnek ítélt családi programra elmennek, illetve, hogyha valamelyik gyerekük valamilyen sportágat űz, akkor a meghirdetett sporteseményre, versenyre, vagy különböző megmérettetésekre el kell menniük a gyermekükkel. De hát a felvételről történő műsor nem akadályoz meg bennünket abban, hogy átgondoljuk a helyzetünket, annál is inkább, mert talán itt a Mária Rádióban kiváltképpen érdemes erre gondot fordítani, hogy nem a mindennapi életnek a legfelsőbb felszíni rétegével töltjük az időnket, vagy a gondolatainkat, hanem megpróbálunk egy mélyebb réteg felé evezni, és ebből a mélyebb rétegből gondolatokat, illetve útmutatást találni a saját mindennapjainkhoz. Annál is inkább tartom ezt jónak, illetve követendőnek, mert azt látjuk, hogy egyfajta ciklikusság megjelenik akár az emberi történelemben, akár az egyén életében, és tanulni sokszor abból tudunk, amikor fölismerjük, hogy egy-egy esemény sorozathoz fogható hasonló volt már, és megnézzük az akkori próbálkozásokat, mire vezettek, és akkor talán van esélyünk, főleg ha imádsággal együtt, vagy Istennek tetsző módon próbáljuk a döntéseinket meghozni, hogy nem megyünk bele egy-egy zsákutcába, amiben akár mi magunk, akár az elődeink közül valaki már belement. Itt érdemes talán az elsőként visszamenni az apostoloknak az élményéhez. Én több szempontból úgy érzékelem, úgy látom az egyházunknak, a hitünknek a mai helyzetét, hogy bizonyos rendszereknek, vagy bizonyos gyakorlatoknak a hatékonysága az vesztett az erejéből, nem feltétlenül tudjuk átadni a hitnek ezt a minden mást meghatározó vagy felülmúló mi voltát, csupán a rendszereinknek a működtetésével, vagy az örökölt struktúrák megőrzésével, hanem én úgy látom, hogy érdemes visszatérni az ősegyháznak az életéhez, és hát megfelelő nyitottság.

nézni, szemlélni az apostoloknak az átélt élményét. Itt a megfelelő nyitottság alatt én kifejezetten azt értem, hogy ne a mostani meglévő, megszokott hitéleti gyakorlatunkhoz keressünk kapaszkodókat, hogy na ugye már az apostolok is így csinálták, ahogy mi csináljuk, hanem merjük megfordítani az egész kérdéskört, és merjünk nyitottak lenni mindarra, amit talán Isten rajtunk keresztül meg akar valósítani ebben a világban. Na de azt javaslom itt a kedves hallgatóknak is, hogy menjünk egy picit ugye időrendi sorrendben, annál is inkább, mert manapság nagy hiány van abból, hogy az összefüggéseket, vagy egy folyamatnak az egymást követő lépéseit számba vegyük, pedig nagyon sokat tudnánk ebből is tanulni. Számomra roppant érdekes az evangéliumoknak a föltámadás utáni leírásából az, hogy hiába találkoznak magával Jézussal, több alkalommal, ahogy ezt az evangéliumból olvashatjuk, hogy nem egyértelmű az, hogy azonnal meg lennének győzve. Több helyen azt olvassuk, hogy hát hiába látták, még mindig kételkedtek. Vagy ugye Jézus ott kér az apostoloktól enni, hogy hát jó, látom, hogy nem hiszitek el, hogy én vagyok, fogjátok meg a húsomat, a csontjaimat, meg akkor adjatok enni, a szemük láttára eszik, akkor maradékot is hagy, hogy érzékeljék, fölfogják, hogy itt valóságos testről, valóságos jelenlétről van szó, de hogy olyan furcsa az egész az apostoloknak, és az a 40 nap, ami a föltámadástól a mennybe menetelig tartott, az sem egyértelmű élmény, és nem adatott meg nekik a tisztánlátás. Ugye nyilván nehéz bármit is felrólni nekik, nem is akarunk nekik bármit is egyáltalán felrólni, hiszen olyan eseménynek voltak a közvetlen közeli résztvevői, amihez fogható előtte sem volt, meg azóta sem. Nyilván azt tudjuk valószínűsíteni, hogy mi magunk is egy ilyen helyzetben lehet, hogy nem megfontoltan, nem átgondoltan, hanem utólag visszanézve különösen vagy furcsán viselkedtünk volna. Talán megszokhatták egy picit már azt az apostolok is ebben a 40 napban, hogy időnként megjelenik Jézus, időnként eltűnik, néha mond egy kis tanítást nekik, de még mindig nem tudták valahogy helyre tenni, hogy jó, de akkor most mi lesz velük? Vagy mi van a megváltással? Ugye nagyon érdekes, hogy a föltámadt Krisztussal való találkozáskor is még valakinek a szájából elhangzik a kérdés, hogy akkor most állított helyre Izrael országát? Hogy akkor most jön az, hogy polgárháború, meg fölkelés a római katonáknak a kizavarása, hogy próbáljunk meg egy politikai forradalmat véghez vinni itt a Izraelben? És még mindig nem áll össze a kép, ugye hát nyilván ehhez mi már tudjuk, meg értjük, hogy ehhez kell majd a Szentléleknek a segítsége. És eljön a 40. nap az olajfák hegyén, amikor Jézus fölemelkedik a szemük láttára, akkor ugye az angyalok egy kicsit ilyen viccesen is odaszólnak, akik megjelennek, odaszólnak, hogy na hát galileai férfiak, mit álltok itt az égre emelt tekintettel? Ugye, mint hogyha ma azt mondanánk, hogy megjelenik a két angyal, és hogy na hát mit néztek itt föl? Hát majd ugyanígy fog eljönni ez a Jézus, akit most a mennybe fölmenni láttatok. És ugye előtte Jézustól elhangzik a kérés, illetve az ígéret. A kérés, hogy na, akkor ti most maradjatok itt Jeruzsálemben, és imádkozzatok. És én majd, az ígéret pedig az, hogy én majd kérem az atyát, és akkor kérem tőle, hogy küldjön nektek másik vigasztalót. Ott persze vigasztalja őket, ugye itt elhangzik azért több minden, nem hagylak titeket árván, ugye, hogy majd küldöm az atyám ígéretét nektek, higgyétek el, hogy jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem mennék el, akkor nem tudnám elküldeni ugye a másik vigasztalót magam helyett. Ugye ezek elhangzanak, de
Hát a hittanórákon a gyerekekkel is szoktuk ezeket beszélni, hogy hát Istennek van egy ilyen, talán a mi oldalunkról nézve rossz szokása, hogy elfelejti megosztani velünk, hogy mikor lesznek az általa beígért események. Sokszor rákérdeznek az apostolok is, vagy a tanítványok, hogy na jó, jó Jézus, de mondd nekünk, mikor lesz ez? Ugye tényleg sok mindenre vissza lehet emlékezni, akár a proféta jövendőlések itt a több száz évre előre vonatkozó ígéretek, vagy akár a Simeonnak tett ígéret, hogy jó, hát még életedben találkozom majd a messiással, de hogy mikor, hát ugye ez nem hangzik el. És itt is Jézus nem mondja el, hogy mikor jön el a másik vigasztaló, ez az ígéret, és azt sem mondja el az apostoloknak, hogy miről fogják ezt felismerni, vagy mégis mire készüljenek, hogy legyen ez, hanem csak ennyit kér, jó, maradjatok Jeruzsálemben, imádkozzatok. Volt egy eset, amikor állásinterjúra hívtak be embereket, és egy ugye látszólag egy ilyen előtérben mondták a megérkezett jelölteknek, hogy most akkor itt legyenek szívesek várni, és figyeljék a kijelzőt. És akkor eltelt egy kis idő, nem történt semmi, aztán ott az előtérben kinyitott egy büfé. És akkor az embereknek a jelentős része oda ment, hogy addig is, amíg várakoznak, addig vagy vásároljon magának valamit, meg elkezdtek beszélgetni, és egy ember volt, aki ott maradt, és figyelte a kijelzőt, és akkor őt föl is vették, többiekkel közölték, hogy köszönjük szépen, ennyi volt az interjú, mert hogy azt mondtuk, hogy figyeljék a kijelzőt, és egy ember volt, aki ezt meghallotta, meg is tartotta, őt fölvesszük, többieknek köszönjük a megjelenést, viszontlátásra. Valahogy ehhez tudom hasonlítani magamban a jézusi kérést az apostolok irányába, hogy jó, maradjatok Jeruzsálemben és imádkozzatok. És ez a 10 nap, amíg, hát hogyha ugye így próbáljuk megszemlélni az eseményeket, hogy tulajdonképpen ez a 10 nap egyfajta szempontból mondhatjuk, hogy az az időszak, amikor Isten egy kicsit magára hagyta az embereket. Ugye a fiú visszament az atyához, de a Szentlélek még nem jött el. És sokszor a mostani időszakban itt a földi életben lehet ilyen élményünk, mint hogyha ezt a 10 napos időszakot élnénk, hogy jó, hát van élmény a múltból a fiúval való találkozásról, meg itt vannak nekünk a lenyomatok, az evangéliumnak a történet elmesélései, a csodák, a példabeszédek, a tanítások, a találkozások, amikor lehetőség volt, és reméljük lesz is, a Szentföldre elmenni, akkor nem csak az elméleti vagy a leírt eseményeket tudjuk fölidézni, hanem a helyszíneket is meg lehet látogatni, hogy konkrétan ott van, tehát az ember, amikor jár ott, azután már mindig el tudja képzelni, amikor az evangéliumot olvassa, vagy hallja, hogy jaj, tényleg ez a helyszín, ott voltam, emlékszem rá, milyen a környezet, hogy néz ki az egész, a település, a Genezáreti tó, stb. És ezek az apostolok itt várakoznak. Tehát néha mi is ebben a 10 napos időszakban vagyunk így lelkiekben, hogy hát jó, várjuk, meg imádkozunk, de hogy hát valami erőteljesebb jelenlét milyen jó lenne. És talán ez a Jeruzsálemben való maradás és az imádság, ez arra kellett leginkább, hogy lélekben fogékonyak legyenek ezek az apostolok. Valami olyanra, amit még nem tudtak elképzelni, hogy meglegyen a nyitottság, és talán ezt lenne érdemes nekünk is itt az első körben fölszítani magunkban, hogy ugye itt a pünkösd előtti várakozás időszakában úgy lenne jó minden évben, vagy úgy lett volna jó idén is készülni, hogy fogékony legyen a lelkem arra az ismeretlenre, amire lehet, hogy Isten meghív engem.
És ugye az apostoloknál itt tényleg számba tudjuk venni, emberi módon érthető a viselkedésük. Ugye van egy óriási megrémülés a nagy csütörtökön éjszaka, mikor elfogják Jézust, és nem azt mondja, hogy gyerünk akkor fegyverbe, és támadjuk meg a rómaiakat, hanem hogy Péternek is oda, hogy tedd el a kardot, maradjatok békében, elnémul, és ugye megdöbben a sokaság, hogy hát pillanatok alatt forrósodik a helyzet, vagy eszkalálódik az egész esemény sorozat, és teljesen megrémülnek az apostolok, hogy na hát ilyen hirtelenjében ennyire brutális módon kivégezték a mesterüket, és talán ha ott lettünk volna, mi magunk is a saját életünket utána féltettük volna, hogy hú, hát ha a mestert így elkapták, akkor mi mindig ott voltunk vele, tudhatják, hogy mi is a tanítványai vagyunk, az ő követői, akkor lehet, hogy minket is így elkapnak, és meg fognak ölni. És ugye az apostolok cselekedetének a leírásai alapján úgy tűnik, hogy ha nem is végig folyamatosan a 40 nap alatt, de hogy egy jó darabig itt bezárkózva voltak abban az emeleti teremben, ahol a titkos vacsora volt, és hát még mindig ott gyűlnek össze a félelemmel, a bezárkózással, vagy az ismeretlen iránti várakozással vegyített érzések közepette, de hát úgy tűnik, hogy mégis megtették, amit Jézus kért, hogy ott maradtak Jeruzsálemben is, és imádkoztak. Ismerjük a pünkösdi eseménysorozatnak a felszínen is tapasztalható megjelenéseit, a szélzúgást, a tüzes lángnyelveket, és akkor utána ugye az a kitörő lelkesedés és a kirobbanó öröm, amit átéltek az apostolok. Ugye ennek az egyik mozzanata, hogy eszükbe juttatott a Szentlélek mindent, amit Jézus tett vagy tanított, ez egy fontos élmény. Ugye itt az idősebbeknek talán a memóriában kell egy picit kutakodni, hogy amikor iskolás korunkban dolgozatot írtunk, és föltette a kérdést ugye a tanár, vagy ott volt a lapon előttünk, és így nagyjából így valami derengett, így rémlett, hogy hát igen, tényleg, mintha erről lett volna szó órán, de vajon mit is mondtunk, hogy is beszéltük ezt, vagy hogy jutottunk el a végére? És amikor jött egy gondolat, egy ihlet, akár a Szentlélek segített nekünk, hogy eszünkbe jusson, akár mondjuk mint egy pattárs, vagy valaki a hátunk mögül egy-két kulcs fogalmat ott megsúgott, akkor úgy hirtelen beugrott, jaj, tényleg most már emlékszem, és előjött, mint a csapra ütött hordóból a tartalom, hogy felszínre tört a lelkünkből is mindaz, és akkor elkezdtük írni, néha ugye a dolgozatbeszedés előtt egy-két perccel, és akkor kértük, hogy jaj, még ne vegye el már, hadd írjuk még le ezt a mondatot, hadd fejezzem be, reménykedve, hogy még egy pár pontot szerzünk, hogy ne legyen annyira rossz a dolgozat. Tehát ez az egyik mozzanat, hogy a Szentlélek eszükbe juttatta. Ez egy fontos dolog, hogy utána el is tudták mondani, meg le is tudták írni, így maradt meg nekünk is 2000 év távlatából az egész eseménysorozatnak valamennyi része, nyilván nincs minden nap leírva, meg János az evangélium végén ugye ott jelzi is, hogy még sok minden van, amiket le kellett volna írni, vagy le lehetne írni, de hát ha mindazt, amit Jézus tett, leírták volna, akkor ugye így János ilyen költő, ilyen fogalmaz, hogy úgy vélem a világ sem volna elég a könyveknek, amiket írni kellene. És nem ez az egyetlen mozzanat, ez egy nagyon fontos mozzanat, de nem ez az egyetlen mozzanat, ami megtörténik, hogy eszükbe juttatja, amiket Jézus tett és mondott, hanem meg is értik Jézus üzenetét. Azt hiszem, hogy ez legalább annyira fontos, de talán még sokkal fontosabb is, mint az, hogy minden eszükbe jusson, hogy meg is értsék. Hányszor van ilyen élményünk személyesen a saját életünkben is, hogy valakiről úgy gondoljuk, sejtjük, hogy megértette, amit át akarunk adni, a mondandónkat, és ha megkérjük, hogy na, akkor most légy szíves, ismételd el, lehet, hogy szavak szintjén elmondja, de
valahol ott rögtön érezzük, hogy hát én nem pont ezt akartam mondani, lehet, hogy ezt hallotta ki belőle. Gondolom a kedves hallgatók közül is vannak talán többen, akik adtak már interjút újságnak. És persze mindannyiunknak kialakul egyfajta szóhasználata, egy szavajárása, amit akár ki is lehet figurázni, vagy mások kívülről sokkal könnyebben észreveszik, hogy milyen kifejezéseket használ, hogyan építi fel a mondandóját. De nekem minden alkalommal, amikor élő interjút vettek föl, és abból mondjuk készült egy újságcikk, akkor minden alkalommal egészen pontosan meg tudtam mondani, hogy melyik mondatba nyúlt bele úgy az újságíró, hogy az én gondolatomnak, vagy a szánt mondani valómnak az én érzésem szerint lényegi elemét csorbította, vagy másképp értelmezte. Tehát ez egy fontos mozzanat lenne, hogy vajon mennyire akarjuk mi megérteni Istennek a gondolatait, vagy a szándékát. És tehát ebben a pillanatban, hogy ez a két dolog összeáll, hogy emlékeznek és meg is értik, és világossá válik az, hogy igazából innentől kezdve a haláltól nem kell félni. Mert hogy a megváltás az nem egy földi életi beli síkon értelmezhető, hanem pont ez az egyik fontos és jelentőségteljes mozzanata, hogy túlmutat a földi életen. Ez teszi lehetővé, hogy nem kell félni a haláltól. És ugye ez a furcsa nagyon sokaknak, hogy az addig bezárkózott vagy félelemben lévő tanítványok kiállnak a sokaság elé, Péter elkezd beszélni, és onnantól kezdve megindul egy világra szóló misszió. Ugye ott a pünkösdi események után indulnak el a világ minden akkor ismert tája felé ezek az apostolok, hogy hirdessék az evangéliumot. És furcsa lehetett az élmény ott a katonáknak is, vagy a hatósági embereknek, hogy amikor rájuk parancsolnak, hogy de figyelj, maradjatok csöndben, ne beszéljetek már Jézusról, hát kész, itt volt, meghalt, de most már hagyjuk, megy tovább az élet. És amikor az apostolok nem hagyják abba, akkor mondjuk megcsörgetik a kardot, vagy a lándzsát, ott megrázzák egy kicsit, és ugye akár ilyesmi beszélgetés is lezajlódhatott ott közöttük, hogy figyelj, semmi gond, én nem félek a haláltól, nem baj, ha megölsz, de ha nem ölsz meg, akkor még azt is el tudom neked mondani, hogy miért nem félek a haláltól. És ez egy roppant érdekes élmény lehetett a katonáknak is, hogy hát ott a kezemben a kard, amiről ugye azt gondolnám, ma biztos pisztollyal jönnének, hát látjuk a filmekben, hogy valaki ez oda tartja a pisztolyt, a másik, és akkor azonnal, mint hogyha egy ilyen átprogramozott robot lenne, hogy azt csinálja, amit a másik kér, mert ugye ott van a kilátásba helyezett azonnali életkioltás lehetősége, és akkor jó, inkább azt csinálom, amit mondanak. Persze nyilván az első adandó alkalommal az illető megpróbál ebből menekülni, meg visszatámadni. De hogy az apostolok nem félnek, hogy hiába tartják oda a kardot, hiába megverik őket, megkövezik őket, bántják, börtönbe zárják, nem fogják abba hagyni az evangélium hirdetését. Hát ez egy fontos mozzanat, hogy nem félnek a haláltól. És talán itt jön el egy olyan mozzanat, amit én mindenkinek itt a kedves hallgatóknak, akik valamilyen úton, módon csak szeretnénk az evangéliumot nem csak hallgatni, hanem tettekre is váltani, vagy az életünkbe beépíteni. Itt jön el az a mozzanat, amit most nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy a Szentlélek új távlatokat, vagy új megoldásokat tud mutatni nekünk, és ez lenne a fontos, hogy itt a pünkösdi élmények közepette ne csak, hogy ne féljünk az ismeretlentől, hanem merjük kérni a Szent Lelket, hogy olyan evangélium hirdetési módokat mutasson nekünk, amiket eddig nem tapostunk ki, nem ismertünk, vagy talán féltünk tőle,
mert szemeink előtt változik hatalmasat a világ, óriási, eddig korábban el nem képzelhető változások történnek dinamikusan. Ugye hát mondjuk a 70-es, 80-as éveiben járó generáció, most ha visszagondol a gyerekkorára, hogy mibe született bele, és ahhoz képest mekkorát változott a világ, hát a mai fiataloknak ezt tulajdonképpen el sem bírják mondani, vagy nem is bírják átadni, hogy milyen elképesztő változások történtek. Tehát benne vagyunk egy olyan korszak és technológia váltásban, amihez talán a legutóbbi századokból az ipari forradalmat, vagy a könyvnyomtatást tudjuk hasonlítani, ugye itt a digitális világ térnyerésével, az online felületekkel, az alulról jövő kezdeményezések csokorba gyűjtésével. Tehát az emberi gondolkodásmód is igazodik ehhez, és az evangélium hirdetésében az egyház életünknek a korábbi megszokott rendszerei nem tűnnek mindig hatékonynak. Akkor sem, ha mi tudjuk, hogy igazság van mögötte, talán meg is találjuk ezekben a rendszerekben a számunkra Istenhez vezető utakat, de azt látjuk, hogy a minden jó szándékunk ellenére a fiatalabb generáció felé átadni az evangéliumnak az ilyen módon történő követését nem mindig tudjuk. Nem érdekli őket, unalmasnak találják, ugye hányszor elhangzik a fiataloknak a szájából, hogy jaj, nem akarok templomba menni, mert az olyan unalmas. Jaj, mikor lesz már vége, mikor lesz már másképpen valami. Tehát én itt mindannyiunknak, magamnak is, kedves hallgatóknak is mondanám a bátorítást, hogy hát itt a Szentlélek. Ezt ünnepeljük, hogy eljön a Szentlélek, elevenítő új gondolatokat ébreszt, új távlatokat nyit, új megoldásokat mutat nekünk, hogy merjük ezeket az utakat keresni, merjünk ezekre nyitottak lenni, kell hozzá léleknek a rugalmassága. Tehát, hogy ha vállon veregetjük magunkat, és csak azoknak a társaságát keressük, akik hasonló módon gondolkodnak, és megvannak róla győződve, hogy hát mi képviseljük az igazságot, az egész világát a feje tetejére, de nem baj, mi azért kitartunk, és ugyanezt a hitéleti gyakorlatot adjuk tovább. Hát nem biztos, hogy elegendő nyitottság van bennünk a Szentlélek felé. Nehéz, tudom, nagyon nehéz szétválasztani, hogy mi az a vetület, amit mi most egyféle módon élünk, vagy gyakoroljuk a hitünkben, és mi az, ami az örökérvényű tanítás, amin nem szabad, nem lehet változtatni. De ezeken érdemes elmélkedni belül, érdemes keresni ezeket a mozzanatokat, hogy merjük és tudjuk megtalálni azt, hogy az evangélium örökérvényű. Krisztusnál nincs tévedés, nem tanított kétfélét. A mi értelmezésünk, vagy a mi megélt gyakorlatunk az szorul időnként megújításra, vagy frissítésre. Hát tényleg ezeket tudom mondani, hogy mint amikor áttértek a petróleummal való világításról a villanyáramra, hogy sokaknak de lehetett furcsa, hogy és akkor nem kell majd elmenni így vásárolni az áramot hozzá, hanem bejön a dróton, ugye volt is a régi vicc, hogy hát a dróton jön be a petróleum a házba, hogy világítson a lámpa, mert hogy kell hozzá az ember fejében egy komoly szembenézés azzal, hogy jó, hát most van egy gyakorlat, ahogyan élünk, de annak nézzünk a mélyére. Tehát nagyon sok mindent lehetne itt felsorolni technikai dolgainkat. Ugye az autóinknak egy jelentős része még mindig ilyen olajat éget el, és dugattyúkkal működik, hát picit a gőzgépnek a továbbfejlesztett változata, hogyha úgy akarjuk
szemlélni, ugye egy robbanó motort, hogy, hogy föl, le, vagy jobbra-balra tiritoliznak ezek a dugattyúk, robbanások történnek itt az olaj és a levegő keverékét, vagy meggyújtjuk, vagy hagyjuk, hogy magától meggyulladjon, és robbanás történik, és akkor ebből átalakítva az energiát kapjuk a forgómozgást, amivel a kerekeket meghajtjuk, és akkor ezek a másfél, két és fél tonnás fém dobozok, amikbe beülünk, ezek képesek minket elvinni egyik helyről a másikra. Aztán persze látjuk a változást, hogy a kerékpároknak, a kismotoroknak, vagy az elektromos rollereknek ilyen óriási szaporodása van a maga gyerekcipőben lévő nehézségeivel, vagy veszélyeivel együtt. De hogy van egyfajta reflexió a társadalomban, hogy jó, akkor lehet itt másképp is csinálni a dolgokat, de ha találnánk ugye újabb módokat arra, hogy hogyan jussunk el egyik helyről a másikra, és hogy vajon tényleg okvetlenül szükséges egy ilyen 8-10 négyzetmétert elfoglaló másfél, két és fél tonnás dobozt, fémdobozt tartani az embereknek ahhoz, hogy néha eljussanak valahova. Mert hogyha azt mondjuk, hogy valami más módot találtunk itt a közlekedésre, akkor az utaink jelentős részéből, amik a városainkat, meg a településeinket meghatározzák most, az utak jelentős részéből lehetne park, vagy sportpálya, vagy közösségi tér, terek. Csak hát ugye ezek egy merőben szokatlan gondolatok a mindennapi élethez, de hogy a Szentlélek képes ilyen távlatokat nyitni. És itt a hitünk kapcsán lenne érdemes ugye ezt átgondolni, hogy mennyire van bennem ez a fogékonyság, vagy a nyitottság, hogy engedjek a Szentléleknek. Az apostolok nem tudták, hogy mire fognak vállalkozni, nem tudták, hogy mi hogy jön, és én ma is ezt mondanám itt a kedves hallgatóknak is, hogy nem tudjuk, hogy a mi életünkben Isten milyen feladatokat szán még nekünk, hogy hogyan erősödjön meg a hitünk, hogyan tegyünk tanúságot azokon a pontokon, ahol eddig talán nem mertük. Egy baráti beszélgetésben, egy haveri társaságban, egy munkahelyen, hogy ugye itt maradtak még a régi kommunista időkből sokaknál azok a beidegződések, hogy munkahelyen nem imádkozom látványosan evés előtt, után, hogy miért is, hogy lebukjak, vagy hogy ne zavarjak másokat, vagy tehát nem mindenki akarja megvívni magában ezt a küzdelmet, hogy jó, de akkor most nézzük meg, hogy most nekem ez mennyire fontos. Azért ugye vannak ennek érdekes vetületei, mert látjuk, hogy a hitetleneket sok esetben irritálja a kereszténység. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy ilyen indirekt hiterősítő folyamat tud lenni, hogy abban a helyzetben, vagy abban az esetben, amikor a pogányt, vagy Isten nélkül élő embert jobban zavarja az én sekélyes hitem, mint amennyire nekem ez fontos, akkor talán el tudok gondolkodni egy picit rajta, hogy ha ez másokat ennyire kizökkent, vagy másoknak ennyire fontos az én hitem, pedig én nem is veszem annyira komolyan, akkor nem lehet, hogy ez mégis valami nagyon jó érték, hogyha őket ennyire zavarja. Tehát megvan ennek is a pozitív hozadéka, de a Szentlélek a maga útmutatásával, vagy a különleges dolgokra való nyitottságával tényleg egy óriási töbletet, óriási új utakat tud hozni a mi életünkbe is. És én ezt bátorításként is adnám át a kedves testvéreknek, hogy igen, eljön a pont, amikor kreatívnak kell lenni. Amikor azt kell mondani, hogy jó, most ez a fajta evangélium hirdetés, ez nem egy az elmúlt évszázadokban kikristályosodott és letisztult forma, nem így szoktuk az evangéliumot hirdetni, de amúgy én olvasom a Szentírást,
Jézusnak az útmutatását, magamon átszűröm, összevetem a mostani gyakorlatainkkal, a mindennapi életünkkel, és itt azt látom, hogy mondjuk van esély arra, hogy valamilyen úton-módon tanúságot tegyek a hitemről, és én ezzel egyre mélyebben azonosulni is tudok. Néhány héttel ezelőtt egy elmélkedésben föl is vetettem itt, hogy amikor identitásról beszélünk, akkor tegyük föl magunknak a kérdést, hogy amikor kell egy önmeghatározás, akkor az én személyes identitásomnak a része-e, hogy Krisztus követője vagyok, hogy keresztény vagyok. Mert sok mindent el tudunk mondani, hogy milyen nemzethez tartozok, hogy milyen csapatnak drukkolok, vagy milyen politikai pártra adtam le a szavazatomat, sok mindent el tudunk mondani, amik belekerülhetnek az identitásunkba, de én úgy gondolom, úgy érzem, hogy a hitünk az egy mélyebb réteg lenne, sőt, itt a föld életben, az én olvasatomban a hitünk lenne a legmélyebb réteg. És akkor egy ilyen kitekintő gondolatot engedjenek meg a kedves hallgatók, hogy a számomra roppant furcsa, hogy háborúkban, amikor, vagy egymásnak ugrasztott népeknél, ahol keresztény népekről beszélünk, számomra roppant furcsa, hogy nem tud megjelenni gondolatban, kommunikációban az, hogy de hát mi a Krisztus követő mi voltunkból fakadóan sokkal mélyebben vagyunk testvérek, mint amennyire az eltérő anyanyelvünk, vagy az eltérő nemzetiségünk el tud választani bennünket egymástól, vagy különbözőségként tud állni itt valamelyest közöttünk. Tehát számomra roppant furcsa, mert ha a hitünket komolyan vesszük, már pedig ma olyan idők jönnek, hogy egyre komolyabban érdemes venni a hitünket, akkor érdemes lenne ennyire mélyre nézni, hogy amit mondjuk egy politikai érdekből kikiáltanak barátságtalan népnek, vagy gyűlöletet szítanak, vagy keltenek azzal a néppel szemben, akkor hogy tudom beengedni a lelkembe azt, hogy na én most egy másik embert, akit egyébként nem ismerek, de mondjuk meglátom a templomban, másik nemzethez tartozik, akit most éppen a fősodratú gondolkodásmód szerint nem illik barátságosan kezelni, uram, bocsánat, még netán gyűlölni is kell, vagy akadékoskodni vele szemben, vagy legalábbis ez lenne mondjuk egy társadalmi nyomás, vagy egy elvárás, hogy akkor egy ilyen helyzetben hogy nem tudok a mélyre nézni, hogy de hát az a másik ember a keresztény mi voltából fakadóan, hát sokkal közelebb áll hozzám, mint amennyire az eltérő nemzetiség, vagy az eltérő anyanyelv elválaszt minket. Ha el tudnánk jutni Krisztus követőként ide, akkor elég valószínű, hogy lényegesen kevesebb konfliktus lenne. Persze, nyilván tudom, ezek ilyen utópisztikus gondolatok, és hogy majd az üdvösség távlatában ott van esélyünk erre, hogy ilyesmik megvalósuljanak, ez a fajta jóság, szeretet, és a másikra való odafigyelés, alázat, tisztesség, becsület, igazmondás. Itt van egy pici időnk még arra, hogy ugye itt a pünkösdi csodák közül reflektáljunk a bábeli zűrzavar ellentettjére, vagy az ellen csodájára. Ma már nem merem azt mondani, hogy az általánosan ismert bábeli történet, mert azt tapasztalom, hogy gyerekeknél, akik olyan családi háttérből jönnek, ahol nem szerves része a hit, és a bibliai történetek ismerete a család életének, ott a számunkra alapvetőnek tűnő történeteket vagy fogalmakat is tanítani kell, magyarázni kell, vagy a viselkedés formákat, mintákat tanítani, magyarázni kell. Tehát a bábeli zűrzavarnál ugye a Biblia leírása szerint
az emberek összefogtak, fölismert, nyilván kellett egy technológiai fejlettség ahhoz, hogy valamit csináljanak, ugye ott éppen az kiégetett agyag, amiből lehet építkezni, és akkor épületet följebb húzni, és akkor jó, építsünk hatalmas nagy tornyot, és égigérő tornyot, hogy majd fölmegyünk Istenhez, és majd ott akkor jól találkozunk vele, meg akkor majd beszélgetünk vele, és akkor ebben az összefüggés rendszerben egyszer csak ugye a Biblia azt írja, hogy na, hát Isten rátekintett az emberre, és azt mondja, ó, hát amikor ezek így összefognak, akkor nagyon erősek tudnak lenni. Hát nem lesz ez így jó, mert a szándékuk azért az nem hibátlan, hanem önző vagy gyarló szándék van mögötte, na akkor ne engedjük meg ezt, hogy ez hatalmasra nőjön, és ugye ide írja a Biblia, hogy akkor összezavarta Isten a nyelveket, hogy ne legyen egyetértés. Ugye, ez is egy nagyon érdekes vetület, hogy hittanórán, amikor beszélgettünk a gyerekekkel erről, akkor ugye így felvetettem, hogy hát gondoljátok csak bele, gyerekek, hogy igazából lehetne úgy is, hogy minden ember egy nyelvet beszél a Földön. És akkor ugye látszott, hogy a gyerekek is így tényleg így rácsodálkoznak, hogy hát egyébként tényleg lehetne, hogy hát hogy miért nem úgy van, hogy hát egy nyelvet beszél az egész Föld, hogy mennyivel könnyebb lenne. És akkor azért ugye nyilván picit mélyebbre is visszük a gondolatokat, hogy hát itt nem csak arról van szó, hogy különböző nyelvek vannak, hanem az, hogy nincs meg az egyetértés. És ezt is milyen gyakran tapasztaljuk, hogy emberek, akik esetleg még ugyanazt a nyelvet beszélik formálisan, egyszerűen nem tudnak egymással szót érteni. Hát ugye ebből nagyon jól megélnek az ügyvédek, akik megpróbálnak annyira körülírni mindent, a végletekig precízként megfogalmazott nyakatekert körmondataikkal és a fogalomkészletükkel, hogy hát a végén meg persze ugye mi ennek az eredménye, hogy hát annyira kacifántos lesz az egész, hogy akkor már az, mint egy lyukacsos sajt, hogy több lesz benne a lyuk, mint a sajt, és akkor már az egész érthetetlen lesz, és nem találunk megint csak a hétköznapi életünkkel szerves összeköttetést, tehát tényleg ezekre ugye roppant egyszerű hasonlatokat is tudunk hozni, hogy annyira nonsens a helyzet, mint hogyha két ember között, akik között kialakul egy jó barátság, és akkor egyszer csak megjelenne ott valaki, hogy na jó, de akkor ezt most foglaljuk szerződésbe, hogy na akkor írjuk le, hogy mennyi időt kell egymásra szánni, milyen gyakran kell valamilyen kommunikációs csatornán a másikkal fölvenni a kapcsolatot, mekkora szívességet kell megtenni időnként, hogy érezzük ezt. Azt hiszem, hogy ez érezhető, hogy egy életszerűtlen. És ugye a bábeli zűrzavar ellentéte ez a bizonyos pünkösdi esemény, amikor a nyelvek csodája megtörténik, de az egyetértés megtörténik. Hogy nincs több széthúzás, hanem mindenki a saját nyelvén hallja Pétert beszélni, és akkor onnantól ugye tényleg egy kitörő lelkesedéssel elindul az evangéliumnak a hirdetése. Egy rövid időre most el kell köszönnünk a kedves hallgatóktól. Nem menjenek túl messzire, itt jönnek a megszokott részeink, a hírek, illetve a heti szentek, és akkor utána várom vissza még egy rövid gondolatmenetre a kedves hallgatókat.

0: Hírperce.
1: Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: anyanyelvi versmondó versenyt szervezett. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Olvasható a Magyar Kuríron. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében. Különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban voltak vele, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. A mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az ezer éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállítóterem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, és három nyelvű honlap is tartozik hozzá.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: harmadik alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt, melynek idei döntőjére május 16-án került sor a vajdasági Palicson található Magyar Művelődési Központban, tudatta a szerkesztőség. A versenyre összesen 35 intézményből, a vajdaságból és a határon túlról 108 gyermek jelentkezett, és 50 tehetséges versmondó jutott a döntőbe. Több kategóriában mutathatták be felkészültségüket és előadói képességeiket. Az idei verseny központi témája Szűz Mária égi édesanyánk volt, emellett az édesanyák alakja és az anyaság megjelenése is hangsúlyosan szerepelt a magyar és világirodalom lírai alkotásaiban. Alsós, felsős és sajátos nevelési igényű tanulók kategóriáiban hallgathatta meg a közönség a versenyzők előadásait. A közös agapé ideje alatt a zsűri meghozta döntését, majd átadta a díjakat. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk, amellett, hogy Pünkösd második napján a Szent Háromságot ünnepli, keresztelő Szent Jánosra is tekint. Ezúttal fejének harmadik megtalálásáról emlékezünk meg. Az aranyszájú Szent János számüzetése miatt keletkezett zavargásban az előhírnök fejét Emesszába vitték. A 8. században szaracénok terjeszkedése miatt 810-20 között a Szent fejet Kománéba vitték át, mivel a képrombolók támadásai elől menteni akarták. Ott elásták a földbe. A szent képek tiszteletének visszaállítása után Ignác pátriárka éjjeli imádságában látomása volt a helyről, ahol a szenterekét elrejtették. A főpap közölte ezt a császárral, és mindketten követséget küldtek Kománéba, ahol a szent fejet a patriarka által megjelölt helyen megtalálták. 850 körül, most már harmadszor. Ezután a szent fejet másodszor is Konstantinápolyba vitték, s május 25-én az udvari templomban helyezték el. Keresztelő Szent János liturgikus tisztelete ebben az évben pünkösd hétfő miatt a holnapi napra kerül. Holnap, kedden, Szent Kárpusz apostolra tekintünk. Kárpusz egyike volt a 72 apostolnak. Szent Pálnak volt társa és szolgája. Ő vitte el az apostol leveleit, ahova ő cívezte. Jelentős ideig az apostollal együtt hirdette az evangéliumot, emiatt sok kellemetlenséget kellett elviselnie. Szent Pál tette őt a trákiai Berea püspökévé. Az evangéliumot hirdetve sok pogányt nyert meg az igaz hitnek. A zsidók előtt is föltárta tévedésüket, és Istennek nevezte a keresztre feszített Jézust. Ezért a zsidók megölték őt az első század végén. Szerdán Szent Hellád fölszentelt vértanút állítja elénk egyházunk. Hitéért különféle kínzások után tűzbe vetették. A hagyomány szerint a börtönben meglátogatta őt Krisztus és begyógyította sebeit, sőt, még a bilincsek is lehultak róla. A perzsáktól szenvedett vértanúi halált, amikor azok a római birodalom keleti területeire tártámadtak. Agyonverték a 4. században. Sütörtökön Szent Eutik püspök vértanúra emlékezünk. Életéről nem maradt fenn sok információ, csupán annyit tudunk, hogy az apostolok munkatársa volt, és Melitiné püspöke lett. Kínzásunk után vízbe fullasztották az első században. Pénteken Szent Teodózia vértanúnőről emlékezik meg egyházunk. Ezen a néven két vértanúnőt is tisztel egyházunk ezen a napon. Az első Teodózia a föníciai Tirosz városában élt a 3. század végén. 18 évesen fogták el, s mert nem volt hajlandó áldozatot bemutatni a bálványok előtt, ezért megkínozták, s 308-ban tengerbe vetették. A másik Teodózia Konstantinápolyban született, s 400 évvel később élt. Édesanyja sok imádság után kapta meg ajándékul Istentől. Szülei halála után a rámaradt gazdagságot a szegények segítésére és a templomok ékesítésére fordította. Ő maga szegénységben élt, bőjtben és imádságban. Mikor a képromboló Izauri Leó császár parancsára az évszázadok óta Konstantinápoly kapuja fölött lévő bronzból készült üdvözítő ikonját a katonák le akarták szedni, Teodózia elhatározta, hogy társnőivel együtt megvédelmezi a szent képet. A kapuhoz támasztott létrát a rajta lévő katonával együtt feldöntötte, úgy, hogy a katona a földre esett. Ekkor elfogták, megkínozták, és a börtönben 730-ban leszúrták. Szombaton szentpétervári híres katedrális névadóját, Szent Izsák szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. A 4. században élt. Izsák először egy puszta helyen remetéskedett Szíriában. Később, mikor meghallotta, hogy az Arianus eretnek Vanes császár sok templomot leromboltatott, sokakat pedig bezárattatott, Konstantinápolyba ment, hogy a császárt jobb belátásra bírja. Amikor a császár a támadó barbárok ellen harcra készült, ő bátran a császár elé állt, arra kérve őt, hogy nyittassa meg a templomokat, hogy a keresztények imádkozhassanak Istenhez. A császár háromszor is elzavartatta őt katonáival, végül egy mocsaras tóba dobatta izsákatyát, hogy ott megfulladjon. Ám Isten megoltalmazta őt, és a szárazra segítette. Izsákatya ezután újra a császár elé állt, hogy ismét kérje a templomok megnyitását. Ám mikor a császár ismét elzavartatta, megjövendölte számára, hogy a harci veresség után tűzhalálban fog elpusztulni. Mindezek így is történtek. Ezek után Izsákatya pusztába szeretett volna visszatérni, ám az új császár, Nagy Teodóz, aki nagy tisztelője volt Izsáknak, Konstantinápoly közelében monostort épített számára, melyet

Hozták. Arcát kövekkel roncsolták, fejéről a bört lenyúzták, tüzes kemencébe dobták, forró olajba vetették, méreggel itatták meg. Isten mindezekben sértetlenül őrizte meg a szent vértanút. Végül 166-ban lefejezték. Testét a keresztények titokban temették el. Sírjánál sok csoda történt. Végezetül a szombaton ünnepelt szentilletű Izsák atyánk reggeli utrenyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. A legszentebb lélek ragyogása megvilágosított. Az eretnekségek körét eloszlattad, csodatevő Izsák, azért mindnyájan összhangban magasztalunk téged.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög-katolikus metropólia híreit hallják. Ma délig lehet jelentkezni az első budapesti görög-katolikus focikupára. A fiúkat 16-29 éves és szenior 30 év fölötti korcsoportokban várják. Lánycsapatok jelentkezését korosztályi megkötés nélkül fogadják. A jelentkezéseket a gorogfocikupa@gmail.com e-mail címre várják ma délig. A focikupa időpontja május 30, helyszíne pedig Budapest, Sporttér 3. Görögkatolikus templomainkban május folyamán rendszeresen végzik a paraklisz szertartását. A paraklisz az Isten szülő szűz tiszteletére írt kérőáltatosság, amelyet betegségben, bajban, szorongatott állapotban imádkoznak. Az időpontokért érdemes követni a legközelebbi parókia hirdetéseit. Még lehet jelentkezni a 2026-27-es tanév levelező tagozatos képzéseire a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. A jelentkezés határideje 2026. május 30. A képzési kínálatot megtalálják a főiskola honlapján www.szentatanász.hu. Hit és jövő címmel keresztény olvasókört szervez a Budapesti Görögkatolikus Parókia. Szeptembertől 5 hónapon át 5 regény elemzésén keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg a keresztény remény, az emberi méltóság, az egyetemes kultúra a legnehezebb időkben. Az olvasókör időpontjait a Budapesti Görögkatolikus Parókia közösségi felületein és honlapján fogják közzétenni. Jelentkezni a szervezőnél Tóth Szilviánál lehet a szilvia.ott.78@gmail.com e-mail címen. Május 27-én új időszaki kiállítás nyílik a Görögkatolikus Múzeumban, Petrasovszki Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel. A papcsaládból származó művész már fiatalon a templomfestészet világában találta meg hivatását. Korai munkái után országos ismertséget hozott számára a Mária Pócsik egy templom monumentális falképciklusa, amely a magyar Mária tisztelet egyik legszebb vizuális megfogalmazása. A megnyitó időpontja május 27, 17 óra. Helyszín, Görögkatolikus Múzeum, Nyíregyháza, Betlen Gábor utca 21. A kiállítás dr. Orosz Atanász püspök nyitja meg. A megnyitó alkalmából kurátori tárlatvezetést tart dr. Terdik Szilveszter. Közreműködnek a Vikár Sándor Zeneiskola tehetséges tanulói és tanára. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Hónap végén ismét görögbe fogadlak Nyíregyházán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola udvarán május 29-én egy tartalmas és vidám délutánra. Az érdeklődőket gazdag programkínálattal, tematikus sátrakkal és felejthetetlen hangulattal várják. Részletek a főiskola és az egyházmegyék honlapján. Papszentelésre készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Szocska Ábel megyés püspök május 30-án áldozópappá szenteli Magyar Richárd Zsolt diakónust. A szentelést Mária Pócson a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják a Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklatának ünnepi szertartásán. Imádkozzunk újonnan szentelendő testvérünkért és családjáért. Május 31-én ismét Jézus ima Budapesten, a Rózsák terei görögkatolikus templomban. A Jézus ima egy rövidke mondat. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnös.

0: folyamatosan. Hossza miatt a nap során szinte bármikor imádkozhatjuk, akár utazás és munka közben is. Fülöp metropolita szerint a Jézus ima gyümölcse, a szív imádsága, a szív állapota. Ehhez a reményeink szerint gyümölcsöző találkozóhoz lehet csatlakozni május 31-én Budapesten. Előbb a vecsernye szertartását végzik 18.30-tól, amelynek végén Fülöp metropolita rövid tanítást mond. Ezt követően kezdődik a Jézus ima. A találkozó előreláthatólag 9:30 magasságában ér véget. Június 8-án ismét kántorhangok koncert lesz Nyíregyházán, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. Az előadáson gazdag zenei anyaggal várják, többek között görögkatolikus himnuszokkal, népdalfeldolgozásokkal és klasszikusokkal az érdeklődőket. Közreműködnek a kántorszak hallgatói és a Szent Atanász kórus. A koncert 17:30-kor kezdődik a főiskola dísztermében. Ismét lesz akatisztusz Budapesten. Június 9-én Újpesten lehet csatlakozni az Istenszülő tiszteletére énekelt szertartáshoz. Helyszín Budapest, Naputca 15, Szent József templom. A szertartás 18 órakor kezdődik. Június 13-án rendezik meg a Hajdúdorogi Főegyházmegye családi napját Debrecenben. Szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének részt venni egy vidám, tartalmas, hangulatos találkozón. A program 9:15-kor Paraklisszal kezdődik. 10 órakor Domokos Zsolt atya előadását hallgathatják meg a jelenlevők. Ezután különböző gyerekprogramok következnek, de lesz főzőverseny, ugrálóvár és kézműves vásár is. A teljes programot és a jelentkezési felületet megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott pünkösd hétfőt kívánok.
1: Köszöntöm ismét a kedves hallgatókat a mai reggelünkön, pünkösd hétfőn, május 25-én. Egy pár gondolatot még engedtessék meg az előző órában elhangzottakhoz hozzá kapcsolni. Én úgy látom, hogy a társadalmi helyzetünk Magyarországon párhuzamba állítható a bábeli zűrzavarral, illetve az egyet nem értéssel. És hát elnézést kérek mindenkitől, aki most már túlérzékeny lett a politikai kérdésekre. Nem a politikát akarom idehozni, hanem talán pont azért tartom fontosnak, vagy érdemesnek, hogy erről beszéljünk, mert úgy érzem, hogy elcsúsztak a társadalmunkban ezek a helyek. Nem megfelelő helyekre kerültek be sok embernél az információk, vagy maga az egész a politikának a kezelése. Hát mire is gondolok? Nagyon sokaknál, és ez nekem nagyon fájdalmas élmény, úgy látom, úgy érzékelem, ebben természetesen fenntartva, hogy tévedhetek, vagy láthatom, gondolhatom rosszul, de az élményem az, hogy sokaknál a hitnek a helyére került be a politika. Nyilván ugye a gyerekekkel való beszélgetésnél is ugye fölmerültek ilyenek, hogy akkor ki milyen, és akkor hát azért próbáltam nekik mondani, hogy ne mondjuk már senkire így, hogy na ő tiszás, vagy ő fideszes, vagy bármelyik másik párt, mert hogy attól, hogy a választáson esetleg szavazott egyikre vagy másikra, tegyük hozzá egy rendkívül megosztott helyzetben, és ugye tényleg ezekre érdemes reflektálni, hogy milyen információk birtokában voltunk, és akkor erre majd mindjárt itt egy picit szeretnék kitérni, de hogy az illető nem biztos, hogy tiszás vagy fideszes attól, hogy most egy adott pillanatban úgy ítélte meg, hogy a szavazatát arra a társaságra fogja leadni. Ezek politikai pártok. A felmerülő kérdésekre, társadalmi helyzetekre egyfajta megoldási javaslatuk van, de nem hinni kell bennük. Nem proféták és nem mesiások, nem az evangéliumot hirdetik, nem a tévedhetetlen isteni tanítást, hanem van egy meglátásuk. És akkor itt tényleg érdemes az embernek saját magában megtenni egy ilyen reflexiót, hogy minden jó szándékom mellett. Ha van kellő önreflexióm, akkor be tudom magamnak is ismerni, hogy hiába vannak adott helyzetekre ötleteim, hogy mit, hogy kellene csinálni. Ha megkapom a lehetőséget, hogy jó, akkor tessék, itt mondjuk egy emberi közösségben próbáljam meg az egyetértést előmozdítani. És ha erőltetem a saját ötleteimet, vajon át fog-e menni az üzenet? Vajon meghozza-e a jó gyümölcsét? Mert azt tapasztalhatjuk, hogy igen, a saját szemszögemből lehet egy szerintem hibátlan, tökéletes, jó megoldás, de a másik ember nem úgy érti, nem úgy fogadja, nem úgy szemléli a világot, nem megy át az üzenet, nem képes megugrani azt, amit mondjuk elgondolunk, vagy javaslunk, és akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem fog működni. És ezt magamnak is be kell látnom időnként, hogy nem tudom megoldani az összes problémát, nem tudom a minden jó szándékom mellett sem egyedül, a saját eszemre hagyatkozva felszámolni ezeket a különbségeket. Mert ehhez kell a Szentléleknek a csodája. Itt a társadalmi helyzetünkben tényleg csak egy visszatekintést tartok érdemesnek ide tenni, hogy ugye vannak események, vannak helyzetek, és azt láthatjuk, hogy a társadalmunkban nem található meg az egységes értelmezési keret az egészhez, hogy ugyanarról az eseményről akár még egyébként jó barátok, vagy egymáshoz közel álló emberek is merőben másképpen tudnak vélekedni. Az egyik azt mondja, hogy na, ez a lehető legrosszabb, amit történhetett ebben a helyzetben, ez a döntés. A másik azt mondja, figyelj, ezt fogja meghozni a legjobbat az életünkben, és ez annyira jó lesz, hogy meglátod, most még el se tudod képzelni, és nincs meg ez az egyetértés. Ugye a hátterében ezt látjuk már szépen kirajzolódni, hogy a társadalmi események vagy a történések kapcsán rengetegen vannak, akik ilyen öngyelölt, hamis proféták, ma influencereknek mondjuk őket, vagy vannak más ilyen fogalmak is, akik véleményvezérek, és mindenki meg tudja találni a saját hamis profétáját a világhálón, akit hallgat, akinek a véleménye alapján értelmezi a saját életében is zajló eseményeket, akinek igazat ad, és akkor egyszer csak, amikor a korábbi ismerőseinkkel, barátainkkal találkozunk, akkor rá tudunk csodálkozni, hogy hát hogy nem látja jól a valóságot? Hogy tudja ennyire másképpen értelmezni ugyanazokat a dolgokat? És ezt az eltérést, ezt az egyetnemértést, ezt én tudom a bábeli zűrzavarként értelmezni, és ehhez nagyon nagy szükség lenne a Szentléleknek a csodájára, hogy az életünkben meg tudja tenni azt, hogy meglegyen az egyetértés. És én ezt adnám át a kedves hallgatóknak itt a pünköst hétfőn, hogy kérjük a Szent Lelket. Ugye ma reggel itt beszéltem sok mindenről. Egyrészt tényleg segítsen az evangéliumot fölidézni. Én ezt tudom mondani, ne hírportálokkal, pláne ne politikai színezetű hírekkel, vagy értelmezési keretekkel foglalkozzanak az evangéliummal, Jézus Krisztus tanításával, foglalkozzanak a saját lelkükkel, hogy én magam próbáljak igazabb emberré válni. Kezdjem el megvalósítani, amit Krisztus az evangéliumban tanít, amit elsőre úgy gondolok, hogy jól ismerek, csak próbáljam meg átültetni a gyakorlatban. Itt az emberi konfliktus kezeléseket, hogy ha bántanak, akkor ne üssél vissza, akkor tartsd oda a másik arcodat, hogy segítsél másokon, szeressed a másik embert. Kezdjük el, próbáljuk meg megvalósítani, és rá fogunk jönni. Azért nem is annyira könnyű. És nagyon nem elég egy elméleti tudás, hogy ja, igen, ezt már olvastam az evangéliumból, mert ezt, amikor megvalósítani próbáljuk, akkor érezzük, hogy ez egy nagyon nehéz valóság. És hogy ne csak ismerjük az evangéliumot, hanem próbáljuk meg tettekre váltani. beültetni a mindennapokba, hogy lecsorogjon egészen a mindennapi szintig az evangéliumnak a magasztos mi volta, és hogy értelmezhető legyen, apró pénzre tudjuk váltani. És kérjük a Szent Lelket, hogy tegye fogékonnyá lelkünket az új utak keresésére. Hogy az evangéliumot ne módszerekkel próbáljuk átadni, hanem legyünk kreatívak. Az apostolok nem tudták, hogy hogy kell az evangéliumot hirdetni. Nem tanulták iskolában, nem volt mögötte pszichológia, nem volt mögötte marketing. Ők egyszerűen, ahogyan jónak látták, de hitelesen adták tovább az evangéliumot. Itt azért hozzátenném, hogy az nem elegendő, hogy én itt most akkor gondolok egy nagyot, és elindulok, és akkor hasraütésszerűen a szekták mind így keletkeztek, hogy na akkor én most már itt érzem belülről, hogy akkor most én közvetlen összeköttetésben vagyok Istennel, és itt magam belőle árad ki az evangélium. Mindig kell az az fajta imádságos, alázatos lelkület, hogy Istenem, ha tévedésem van, azt is, hogy föl tudjam ismerni, és ne rosszat, ne téveset tanítsak, hanem az igaz evangéliumot tudjam átadni. És ezek után is érdemes kérni a Szent Lelket, hogy segítsen egyesíteni a gondolatainkat, a szemléletünket, vezessen egy irányba, tegye meg ezt az egyetértésnek a csodáját a mi életünkben is. Én megköszönöm a kedves hallgatóknak a ma reggeli megtisztelő figyelmet. Kívánom, hogy a Szentlélek minél többünknek az életében hozzon jelentős változásokat, nyissa föl a szemünket a korábbi tévedéseinknek a megértésére, belátására, segítsen, hogy ugyanúgy, mint az apostolok, hogy merték elhagyni a korábbi gyakorlatokat is, és mertek új utakra menni a Szentlélekkel, hogy mi is így merjük a hitünket, az evangéliumot megélni, a mindennapokban magunkkal vinni, így merjük hirdetni Krisztusnak a tanítását, élni Krisztusnak a tanítását, és keresni azt a fajta egyetértést, amivel Isten országát tudjuk építeni. Kívánok mindenkinek tartalmas, jó ünneplést, kívánom a Szentléleknek az átformáló, dinamikus, elevenítő jelenlétét. A mai reggelen a mikrofonnál Gulyben Gergelyt hallották. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!
2: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
3: Kiválasztott eszközként működni. Cici Simpson írása. A munka világában hamar kiderül, ki milyen terhet bír el. Egy üzlet meghiúsul, egy megbízható vezető távozik, a számok romlanak, az igazgató tanács azonnali válaszokat akar, a csapat pedig figyel, próbálja kideríteni, mi történik. Otthon sem csökken a nyomás. Döntések várnak, beszélgetések szakadnak félbe, és valahol mindennek a közepén bevillan egy gondolat, amely nem akar eltűnni. Ez túl sok. Ez a pillanat elárul valamit. Nem csak a helyzetről, hanem arról is, miben hiszünk. Hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a teher túl nehéz, mi pedig túl gyengék vagyunk hozzá. Ez az ösztönös reakciónk. De mi van akkor, ha ez nem igaz? Mi van akkor, ha a teher nem véletlenül került ránk? Mi van, ha ez van kimérve számunkra? A Szentírás újra és újra szembe megy azzal az ösztönünkkel, hogy elmeneküljünk a nyomás elől. Noé az engedelmesség terhét hordozta akkor is, amikor senki sem értette őt. József elviselte az árulást és a hosszú várakozást, mielőtt vezetővé vált. Mózes dadogással és egy bottal állt a fáraó elé. Dániel kitartott egy ellenséges rendszerben, amely át akarta formálni őt. Ezek nem olyan emberek voltak, akik elkerülték a terheket. Olyanok voltak, akiket a teher formált. Talán Pál apostol a legvilágosabb példa erre. Egykor üldöző volt, később prédikátor. Amikor az Úr elhívta őt, nem homályosan beszélt. Azt mondta, Ő választott eszközöm. Nem véletlenül, nem esetlegesen. Kiválasztott. Egy eszközt nem azért választunk, mert kényelmes, hanem mert alkalmas. Pár gondolkodása, képzettsége, kitartása, még a múltja is mind olyan eszközzé formálódott, amelyet Isten használni tudott. A feladat nehéz volt, de nem meggondolatlan. Az eszköz illett a küldetéshez, Isten így munkálkodik. A kiválasztott eszközök azt hordozzák, amit az adott pillanat megkövetel. Néha ez tisztánlátást jelent, amikor mindenki más szorong. Néha nyugalmat, amikor a nyomás fokozódik. Néha együttérzést, amikor az emberek teljesen kimerültek. Néha pedig szívosságot, amikor a feladás már észszerűnek tűnik. A teher felfedi, mi épült fel bennünk. Pál ismerte a nyomást, nem elméletből, de a valóságból. Ezt írta, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Ez a formálódás. A feszültség valós volt, de nem uralta őt. A teher nem törte össze, mert Isten már korábban formálta arra, hogy hordozni tudja. Ugyanaz igaz ránk is. A leckék, amelyeket nehéz úton tanultunk meg, a fegyelem, amely akkor alakult ki bennünk, amikor senki sem figyelt, még a sebek is, amelyeket soha nem választottunk magunknak. Semmi sem vész kárba. Isten nem vakon készíti az eszközeit, pontosan tudja, mire lesz szükség, és ennek megfelelően készít fel. Ezért, ha érezzük a terhet, ne feltételezzük rögtön, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy valamit ránk bíztak. Mielőtt azt kérnénk, hogy szabaduljunk meg a tehertől, kérjünk inkább erőt, hogy jól hordozzuk. Kérjünk bölcsességet, kitartást, tisztánlátást a nyomás közepette. Isten nem hív el valakit, majd hátralép. Ő felkészít, fenntart és befejezi, amit elkezdett. A teher lehet valós, nem véletlenszerű. Ugyanaz az Isten, aki ezt a helyzetet elénk helyezte, készített fel arra is, hogy megálljunk benne. Ez nem valami önkényes dolog. Ránk bízott feladatot hordozunk. És néha a különbség, az összeomlás és a vezetés között egyszerűen az, hogy elhisszük. Amit Isten a vállunkra helyezett, nem tévedés. Elhívás.
2: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: van a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Mindenféle kitérők után a Kamasz sarok című műsorban visszatérünk a gyermekvédelem kérdéséhez. Ráadásul meghívott vendégünk is van. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat.
2: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán.
3: És Tornezei Mónika.
2: Hát Móni, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Megint valamilyen szakmaiabb jellegű beszélgetésre gondoltunk itt a gyermekvédelem téma lezárásaként, és hogy először egy kicsit bemutatnád-e magad, hogy te hogyan kapcsolódsz a témához, aztán pedig majd még kérdezünk.
3: Köszönöm szépen. Hát én eredetileg történelem szakos középiskolai tanár vagyok, aztán mindenféle kitérők után most az Apor Vilmos Főiskolán dolgozom, a Neurodiverzitás Módszertani Központban, és emellett az Emberi Méltóság Stratégiának vagyok munkatársa, illetve a Ferences Rendtartomány Emberi Méltóság Bizottságának külsős tagja, és leginkább ezen a szálon kapcsolódom a gyermekvédelem témájához.
2: Már többször találkoztam veled, és mindig nagyon izgalmas történeteket hallottam tőled, meg olyan nagy megértéssel vagy a téma iránt. Mi az a leggyakoribb tévhit, amit az emberek a gyermekvédelemről gondolnak, és mi a valóság ezzel szemben, ha van ilyen?
3: Ezt legjobban azzal tudnám szemléltetni, hogy az Emberi Méltóság Stratégia keretében van egy 30 órás akkreditált pedagógus képzésünk ebben a témában, és az egyik ilyen képzés végén az egyik résztvevő mondta el, hogy korábban, hogyha meghallott ezt a szót, hogy gyermekvédelem, akkor az jutott eszébe, amit az amerikai filmekben lát, hogy jön a kövér négernő és elviszi a gyereket. És hogy ehhez képest nagyon kellemes meglepetés volt neki, hogy egy egészen másképp rajzolódott ki a képzés során. Köszönhetően annak, hogy egy nagyon kiváló gyermekvédelmi szakember, Búza Judit bemutatta azt, hogy mi is történik valójában a szakellátásban, mi történik egy jelzés után. És hát igazából, hogyha nagyon röviden kéne megfogalmazni, hogy mi is a valóság, akkor azt emelném ki, hogy ezek a gyermekjólét és családsegítő központok, ezek jó esetben valóban segítő központok. Tehát az a céljuk, hogyha valamilyen nehézség, elakadás merül föl egy család életében, akár a gyerekek, vagy különben akár a felnőttek életében, akkor megfelelő szakemberek a család mellé lépnek, és ahol szükségük van rá, támogatják őket, és valós segítséget nyújtanak. És tényleg, amit szerepelt a példában, meg ami talán gyakran megjelenik, hogy elviszik a gyereket, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon végső megoldás, amit mindenféle előzetes feltérképezéssel, segítségnyújtással igyekeznek elkerülni. Van olyan, amikor erre sor kerül, de abszolút nem ez a lényege ennek a munkának.
2: Ugye sokan kételkednek a rendszerben, és amikor mondjuk akár egy tanár azt tapasztalja, hogy konkrétan egy rábízott diákkal valami gond van, mert vagy súgdossák, vagy valahogy az fülébe jut, vagy nyilvánvaló jelek vannak, akkor hogy könnyű azt átélni, amikor az ember benne van egy ilyen helyzetben, hogy hát ez sokkal rosszabb lesz, még ha jelzek. Tehát, hogyha most elkezdünk ezzel foglalkozni, akkor először is a szülei nekiesnek a gyereknek, hogy te mit beszéltél az iskolában, ha mondjuk a gyerek mondott valamit. De egyébként ezt át is értem, hogy a szülő ezt nagyon meghökkenve veszi tudomásul, hogy valami a legbelsőbb családi működésmódból kiszivárgott az iskola felé, és ezt az iskola nem veszi jó néven. És akkor azért ez egy nagy teher szerintem annak a pedagógusnak is, hogy ez most, ha ő jelez, akkor még a gyereknek is sokkal rosszabb lesz, hát igaziból ő a fő védence, és akkor majd egy picit én támogatom, kicsit majd beszélgetek vele, több időt. Ugye ezek a tévutak, és nagyon ijesztő erre gondolni, hogy egy pedagógus így próbálná kezelni, de mégis érezhető az, hogy nehéz meglépni azt a lépést, hogy én azt a jelzést elindítom. Vajon hogyan lehet meggyőzni a rendszerben kételkedőket, hogy ezt nem lehet egy tanárnak személyesen megoldani, mondjuk egy bántalmazás helyzetet?
3: Hát szerintem ami nagyon fontos, hogy legyen egyrészt kapcsolat a két rendszer között, tehát az oktatási rendszer meg a gyermekvédelmi rendszer között, mert nagyon sok tévhit van, különben kölcsönösen egymás irányába, és szerintem ez a kapcsolat építés, például egy ilyen képzésen, az láthatóan növeli a bizalmat, meg azt a hitet, hogy itt tényleg valami pozitív előrelépés történhet, és különben ezek az aggályok, vagy ezek a félelmek, ezek teljesen érthetőek, és valóban egy gyakori tapasztalat, hogyha elindul egy ügy, akkor átmenetileg rosszabb lesz. Tehát nagyon gyakori, hogy pontosan ezért lépnek vissza, akár azok, akik a jelzést teszik, akár azok, akik elkezdenek beleállni az ügybe, mert felszínre jön egy csomó olyan dolog, ami nyilván nagyon nehéz, és akkor ezt valahogy el kell hordozni. És pont az edukáció is, meg az, hogy tímekben dolgoznak jó esetben az iskolán belül is, pont ez segítik, hogy legyen egy olyan megtartó háttér, ami segít átvészelni ezt az időszakot. És hát nyilván nem lehet tagadni, hogy valóban vannak nagyon-nagyon kiváló gyermekvédelmi szakemberek, és jól sikerült folyamatok, és hát mindenhol vannak kevésbé, akár felkészült, vagy éppen nagyon túlterhelt pedagógusokhoz hasonlóan akár kiégett szakemberek, tehát hogy ez benne van a rendszerben, de nagyon fontos megérteni, hogy mindezzel együtt tényleg van egy olyan szint, ami már az iskolának a kompetenciáját messze meghaladja. És viszont pont ezek a gyermekjóléti szolgálatok rendelkeznek olyan jogosítványokkal, olyan képzettséggel, hogy egy sokkal nagyobb szinten tudnak belépni ebbe az egész történetbe. És például már csak azzal is, hogy ők az egész családdal tudnak foglalkozni. Ugye az iskola természetesen kapcsolatban van a családokkal, de azért alapvetően a gyerekekre szól a jogosítványa. Nem juthat hozzá hivatalosan bizonyos információkhoz. Na most a gyermekületi szolgálatnak mindenre jogosítványa van, tehát már csak azért is jó egyet előre lépni, hogy az üggyel foglalkozó különböző területen dolgozó szakemberek összekapcsolódhassanak. És akkor ez valószínűbbé teszi, hogy jó megoldást tud születni egy komplex problémára, hiszen itt nem lehet elég kihangsúlyozni, hogy a gyereknél megjelenő dolog az nagyon sokszor egy sokkal nagyobb problémának a tünete, amit lehet ott valamennyire támogatni, de igazából a gyökere az nem a gyereknél van, hanem nagyon sokszor a családban, és ezért fontos, hogy egy ilyen szemlélettel kezdjük el az egészet megközelíteni.
2: Hogyha mondjuk még egy icipicit ennél maradva, csak egy mondat erejéig, hogy tanár leül beszélgetni a diákkal, ez is egy jó helyzet, mert sokszor erre nincs idő, mert rohanás van. És elmond valamit az a diák, és azt mondja, hogy ez viszont maradjon titok. Mondjuk azt, hogy őt meg szokták verni otthon néha. És mit mondjon erre a pedagógus? Mondja azt, hogy természetesen titokban tartom azt a történetet, amit elmondtál, vagy mondja azt, hogy lépjen ki, és mondja azt, hogy na már pedig biztos, hogy nem tartom titokban. Tehát, hogy van erre jó forgatókönyv, ha titoktartást kér a diák?
3: Igen, ez egy nehéz téma. Én 10 évig dolgoztam a Gödi Piarista Szakképzőiskolában, és ott volt egy mentorcsoportunk, és ezekben a mentori, ezek ilyen egyéni támogatások voltak a különböző életvezetési elakadásokkal küzdő diákoknak, és ott nagyon gyakori volt ez a helyzet, hogy valami olyasmi került elő, ami nagyon nehéz téma, de azt szerette volna a diák, hogy ez ne kerüljön szóba. Ezért is nagyon fontos a tudatos felkészülés, mert jó esetben ezt érdemes előre tisztázni, hogy vannak olyan típusú dolgok, amiknél nincs mérlegelési joga a pedagógusnak, hanem törvényi kötelezettsége van, hogy jelezzen. Ezzel együtt is lehet egy átmeneti bizalomvesztés a kapcsolatban, de sokkal egyszerűbb az ilyen helyzeteket kezelni, hogyha ez előre valamilyen szinten megjelenik, hogy ezekben a helyzetekben nem teheti meg a pedagógus, hogy nem jelez. És ráadásul ugye 2 évvel ezelőtt a törvény az szigorodott is, tehát a szankciója is sokkal nagyobb mértékű. Egyébként mondjuk, hogyha egyházi iskoláról van szó, akkor azt is el lehet mondani, hogy egyetlen olyan kapcsolat van, amire nem vonatkozik, vagyis a pontosabban, amiben a titoktartást meg lehet tartani, ez pedig a gyónás. Tehát, hogyha valami annyira nehéz és annyira súlyos dologról van szó, és annyira nem szeretne a diák beszélni, és még nem mondott el semmit, akkor lehet esetleg erre bátorítani, hogy egy ilyen kapcsolatban kezdjen el erről beszélni, és jó esetben a gyóntató pap az, aki el tudja őt juttatni arra, hogy merjen tovább lépni. De hogy az az egyetlen olyan ilyen segítő kapcsolat, vagy hát több is, mint segítő kapcsolat, de most a világi nézőpontból segítő kapcsolat, amire nem érvényes ez a jelzési kötelezettség.
2: Hogyha tehet olyat a gyóntató pap, hogy egy gyónásban elmondott, nyilván titoktartással vezett történetet, hogy arra bíztatja, hogy azt mondja neki, hogy az az elégtétel, hogy erről beszélje a szakemberrel, vagy ismerőssel, vagy tudjuk, hogy van egy támogató tanár, ilyet lehet, vagy pedig ez túlmutat azon, hogy...
1: Hát lehet, biztos lehet sok mindent mondani, de nem érdemes, vagy egy kicsit olyan gyermeteg megoldásnak tűnne. Először is, ha most ez nem a gyermekvédelem, hanem a szentségi teológia része, tehát hogy az elégtétel az nem feltétele a feloldozásnak. Tehát ha valaki nem végzi el az elégtételt, attól még az ő gyónása érvényes. Hát ez az egyik. Tehát, hogyha mondjuk véletlenül valaki ilyen elégtételt kapna, akkor nem végzi el az elégtételt, azt a következő gyónásában meggyónja, hogy sajnos az előző gyónásom, amikor az elégtételt nem végeztem el. Na, tehát, hogy ne vegyük azért félváról a dolgokat természetesen, de éppen ezért a az elégtétel, tehát normális esetben azt nem kiszabják, mint egy bírósági ítéletet, hanem hát most vagy valami bevett elégtételről van szó, de hogyha nem az, akkor mondjuk hát egyébként jól teszi az a gyóntató, ha megkérdezi a gyónót, most mindegy, hogy egy gyerekről van szó, vagy felnőttről, hogy el tudja végezni azt az elégtételt. Hát ha nem tudja elvégezni, akkor adja mást. Na, de nem gondolom, hogy ilyennel fegyverezné, vagy revolverezné, hogy ott a szegény diákot, aki hozzáfordul, hogy akkor most neki ezt el kell mondania. Én ilyenről még egyáltalán nem hallottam, de hát elég fura véleményem lenne arról a papról, aki esetleg mondjuk ezt elégtételként adná. Biztatni biztathatja rá, az egy biztos, hogy ő nem tehet jelzést semmilyen körülmények között.
3: Igen, és én sem erre gondoltam, hogy elégtételként kiszabni, hanem pontosan inkább az, hogy egy olyan biztonságos teret teremteni, amiben el tud jutni a későbbiekben esetleg, hogy annyira megerősödik, hogy tovább lépjen ebben, és én is inkább erre a bíztatásra, vagy az ennek a körüljárására. A tényleg nagyon finom és nagyon nem tolakodó felvetésében tud esetleg segíteni a gyóntató, de nem terhelném rá a gyóntató papokra ezt a feladatot, inkább csak tényleg azért szerettem volna hangsúlyozni, mert ez föl szokott merülni, és konkrét esetek is vannak, amikor pont azért, mert tudja az illető, hogy ha bármit mond, akkor jelezni kell, ezért nem tud hol megszólalni, és akkor erre tud ez egy ilyen megoldás, vagy hát egy lehetőség lenni, hogyha talál egy olyan papot, akivel megvan az a bizalom, ahol el tud indulni akár saját magában is ez a beszélgetés.
1: Amíg ez nekem még azért mindig nehéz egy picit ez a szituáció, most így nem a gyónás terén, hanem mondjuk egy normál diák-pedagógus találkozásban. Tehát, hogyha mondjuk az a diák előre leteteti a nagy esküt a tanárral, hogy már pedig, amit most mondani fog, azt senkinek semmilyen körülmények között nem mondhatja el, és mondjuk a tanár leteszi a nagy esküt, akkor mit csináljon?
3: Hát igen, ez nagyon nehéz, hogy ne tegyük le a nagy esküt olyanra, amit nem tudunk biztosan vállalni, hanem ezt muszáj, főleg, hogyha tényleg ez így előre szóba kerül, tehát nem a beszélgetés közben adódik ez a helyzet, akkor fontos, hogy ezt próbáljuk elmondani, vagyis hát ezt ki kell mondani, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez nem lehetséges, de akkor is lehet távolabbról közelíteni, vagy nem konkrétan kimondva beszélni dolgokhoz. Hát ez igazából már kicsit egy ilyen mentálhigiéniás hozzáállást kíván, hogy úgy teret adni a másiknak, hogy semmiképpen sem faggatva, hanem tényleg egyszerűen ennek tudatában annyit mondjon, ameddig el tud jutni. És különben a konkrét esetek között pedig nagyon gyakori az, hogy átmenetileg van egy bizalomvesztés, egy elárultságérzés, de hogyha előre korrektek voltunk, akkor könnyebb fölvállalni ezt a szituációt, és viszont nagyon sok példa van arra, hogy egy évvel, két évvel, három évvel később, amikor már ezen a nagyon, nagyon felfokozott helyzeten túljut az illető, akkor megérti, és akkor hálás érte, hogy valaki lépett az ügyében. És illetve az is egy gyakori jelenség, hogy aki egy ilyen nagyon súlyos titkot meg terhet hordoz, hogy egy ilyen ambivalencia van benne, hogy mondaná is, meg nem is, és akkor ez egy nagyon nagy érzékenységet kíván, hogy ezt hogy tudjuk jól lekövetni, de mondom, hogy akármennyire előkészítetten állunk hozzá egy ilyen helyzethez, mindig megtörténhet az, és nagyon gyakran meg is történik, hogy utána mérges lesz az illető, visszavonja, ki akar hátrálni, tehát hogy ezért is nagyon fontos a másik, tehát a pedagógusoknak a felkészítése, hogy ezen ne boruljanak ki, mert ez egy nagyon megterhelő dolog, amúgy is megterhelő jelzést tenni, és akkor még betámad a gyerek, meg még a család is, tehát hogy ezt hogyan lehet jól kezelni, erre lehet tudatosan készülni azért.
2: Nem olyan régen esett meg, hogy valaki nem egy akkor elképesztő nagy gyermekvédelmi kérdést bízott rám, de hogy kérte, hogy ezt nem mondjam el a szüleinek, csak pusztán arról volt szó, hogy időről időre pánikrohamai vannak, és nem akarta, hogy a szülei tudják. És akkor én végül is ezen emésztettem magam, hogy ennek biztos, hogy a szüleinek erről tudnia kéne, hogy vajon végül megígértem neki, hogy erről itt most én nem fogok beszélni, majd a szüleiddel egy közös programon vettünk részt, de hogy cserébe, hogy én titkot tartok, te azt kérem tőled, már nagy volt az illető, tehát hogy nem annyira kicsi gyerek, tehát nem egy ilyen mondjuk 7.-8., hanem inkább ez a 11-12, és akkor megígértettem vele, hogy ő meg, mit tudom én, 2 hónapon belül szóba hozza ezt a szüleinek, és elkezd erről beszélni. És akkor így az idő távlatában aztán mindig újra visszakérdeztem. Most nem mondom, hogy ez egy nagy recept volt, csak végül rajta ez sikerült, mert neki ez kicsit könnyebb volt így, hogy nem tőlem fogják tudni a szülők, hanem végül ő ezt elmondta. Csak hát tényleg nagyon szorítja az embert a cipő, amikor ilyeneket kérnek tőle a diákok.
3: Hát meg az sem mindegy, hogy milyen súlyú dologról van szó. Tehát azért itt tényleg van ennek is a mérlegelése, hogy hol húzza meg az ember a határt, de azért tényleg vannak ügyek, ahol meg nem kért, és hogy nem lett szó arról, hogy ezt nem jelzi az ember, de hát azért nagyon-nagyon széles vagy hosszú a skála. És nagyon jó, hogyha erre a bizalmi kapcsolatra építve őt lehet eljuttatni arra a szintre, hogy ő szóljon, és ez szerintem így nagyon jól is volt, hogy itt lehet türelmi időt adni, de hát azért vannak olyan helyzetek, ahol nem lehet, és ezt föl kell vállalni akkor is, hogyha nehéz. Tehát, hogy tényleg ezt, és pont ezekben a dilemmákban tud nagyon sokat segíteni, hogyha teamben dolgoznak az iskolában. Tehát, hogyha van egy olyan támogató csoport, aminek részei pedagógusok, iskolai szociális segítő, akinek különben a szerepe óriási abban, hogy a két rendszert összeköti, és óriási szerepe lehet abban, hogy egyrészt a bizalmatlanságot enyhítse kölcsönösen, meg hogy az ilyen informális tapogatózásnak helye legyen, hogy nem kell azonnal rögtön jelzést, hanem össze meg lehet kérdezni, hogy te figyelj, ilyenkor mit érdemes, hogy érdemes, találjuk ki a stratégiát, és akkor ő majd meg fogja mondani, hogy figyelj, itt nem gondolkodhattok, itt meg mérlegeljünk. Úgyhogy ez nagyon nagy terhet levesz a pedagógus válláról, hogyha nem marad egyedül ezekkel a nehéz döntésekkel, és különben a jelzőrendszernek pont ez lenne az egyik célja, hogy ne a pedagógusnak kelljen őrlődnie éjszakákon át, hanem jó esetben olyan szakemberhez kerül, aki majd el tudja dönteni, hogy mi a következő lépés. Tehát pont ennek az őrlődésnek a terhét lehet tovább passzolni.
2: Esetleg tudnál olyan történetet mondani, ahol a rendszer nagyban segített, vagy megoldott valamit?
3: Igen, szerencsére abszolút vannak ilyen történetek. Most az egyik, ami eszembe jut, az egy kislánynak a története, akivel mindenféle problémák voltak, ilyen elég ijesztő, meg súlyos dolgokat csinált ő az osztályon belül, és akkor valahogy szépen, ahogy így elindult az esetnek a kezelése, az derült ki, hogy ő ADHD, és gyógyszert kéne szednie, de nem szed gyógyszert, ugye ellátatlan ADHD, elhanyagolás, ment a jelzés a gyermekjóléti szolgálatnak, aki fölkereste a családot. Ott kiderült, hogy egy egyedülálló anyukáról van szó, aki sem tudom, hogy 2 vagy 3 gyerek volt, és az derült ki, hogy az anyuka is ADHD-s, tehát pont ez, hogy ő rendszeresen behagyjon egy gyógyszert, vagy erre figyelje, hát pont ez nem ment neki, és hogy ő ilyen nagyon jól reagált erre a megkeresésre, ami azért ritka, mert valóban segítségként tudta értelmezni, hogy mellé léptek olyan emberek, akik segítettek neki kialakítani ennek a rendszerét, rendjét, tehát egy valós segítséget kapott a család, és ők szinte az első perctől kezdve szívesen együttműködtek. Tehát talán ez egy ilyen teljes sikernek mondható. De tudok olyat is mondani, ami ilyen kicsit felemásabb, de ott is talán meg lehet látni azt, hogy miért volt érdemes jelezni. Ott pedig egy olyan fiúról volt szó, aki azóta már kapott autizmus diagnózist, de akkor még nem volt neki, csak hát mindenféle furcsa működései voltak, vagy hát amit a környezet annak talált, és ebből voltak konfliktusok, meg nehézségek, meg elég nehéz helyzetek. És itt is ment a jelzés, itt a család nem vette jól néven, nagyon erős konfliktusok voltak, nagyon felfokozott indulatok, viszont a fiú eljutott, diagnózist kapott pszichiátertől, és utána elkezdett pszichológushoz járni, akihez nagyon szívesen járt, és egy nagyon intelligens, tényleg nagyon kifejezetten magas intelligenciájú fiúról volt szó, és ezáltal ő kapott egy olyan segítséget az életéhez, ami valós segítség volt, amit annak élt meg, és ezzel kapott egy esélyt, hogy jól boldoguljon majd az életben, mert erre meg volt minden esélye, viszont a szociális térben annyira ügyetlenül mozgott, hogy ott meg nagyon sok mindent galibát okozott ez az egész. Szóval, hogy ott a család nem volt boldog utána sem, viszont, hogyha azt nézem, hogy a gyerek szempontjából mi volt jó, akkor az egyértelműen ott siker.
2: Kicsit ilyen személyes szálat elindítva, milyen impulzusok, vagy milyen tapasztalatok vittek téged a gyermekvédelem irányába? Mert úgy tűnik, hogy az életed során, kezdve mondjuk a történelem diplomád után, még ez nem volt olyan egyértelmű, de hogy az idő sodra erre vitt téged, milyennek az oka, vagy mit láttál a gyermekvédelemben, ami téged beszippantott?
3: Hát igen, ez a történet ez nálam ott kezdődött, amikor elkezdtem dolgozni a már említett piarista szakképző iskolában. ahol azt tapasztaltam, hogy én korábban gimnáziumban is tanítottam, és hát, hogy itt semmi nem működött, ami a gimnáziumban. Tehát ott álltam teljesen megrökönyödve, hogy mik ezek a jelenségek, amiket ott tapasztalok, és hát azzal kellett szembesülnöm, hogy az odajáró diákoknak egy nagyon jelentős része egyszerűen nincs olyan állapotban, hogy tanítható legyen különböző ilyen-olyan nehézségek miatt. És akkor ezen az úton indultam el, és akkor itt született meg az érdeklődésem az atipikus fejlődés iránt is, mert hogy sokszor a háttérben valami ilyen jellegű eltérő neurológiai fejlődéssel, illetve ott jöttek olyan családi történetek szembe, amiket nem lehetett figyelmen kívül hagyni, és tulajdonképpen ott kezdtem el különböző módon foglalkozni ezzel, tovább tanulni is, meg akkor kerültem kapcsolatba a Békés Iskolák programmal, ami egy ilyen iskolai bántalmazás kezelő, bántalmazás megelőző program, és akkor a velük való munka során szintén továbbképeztem magam, illetve most már magam is képzőként is dolgozom ebben a programban, mert hogy a másik fontos tanulság volt számomra, hogy ezeket, hogyha csak esetek szintjén kezeljük, akkor ez egy nagyon-nagyon kimerítő és teljesen reménytelen vállalkozás, hanem mindenképpen előbb-utóbb a rendszer szint megjelenik a történetben, hogy hogyan lehet rendszer szinten ezt megközelíteni, ezt a témát. És akkor így innen indult valahogy számomra a történet, és ami még nagyon fontos, hogy a gyermekvédelem az olyan picit leszűkítő fogalom, mert hogy az is egy fontos tapasztalat volt, hogy három lépés után már abba botlunk, hogy ott vannak a körülötte lévő felnőttek, akár a pedagógusok, akár a szülők. Tehát nem lehet külön gyermekvédelemről beszélni. A ferences szabályzat az gyermekekről és sérülékeny felnőttekről szól a szabályzat. Aztán ez még tovább lett finomítva, hogy sérülékeny helyzetben lévő felnőttek. Magyarán, hogy már nem csak azokról van szó, akik felnőttként mondjuk akár valami értelmi fogyatékossággal, vagy valami olyan pszichés nehézséggel küzdenek, hogy emiatt sérülékenyek, hanem azt mondja ez a szemlélet, hogy mindannyian kerülhetünk időlegesen sérülékeny helyzetbe, akár egy olyan trauma hatására, ami megborít minket, tehát hogy ez a sérülékeny helyzet, ez bárkinek az életébe előállhat, és hogy mindannyiunkra vonatkozik ez a szemlélet, és itt azért inkább ilyen emberi méltóság védelméről szeretünk beszélni, hogy kicsit ez jobban kifejezi ezt, hogy miről is van szó.
1: Hát igen, bármikor kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe, és hát az is nagyon fontos volt, hogy általában egy pedagógus egyedül minden jó szándéka ellenére sem tudja megoldani egymaga egy gyereknek, de főleg aztán egy mögötte lévő családnak a problémáját. Innen folytatjuk a beszélgetést két hét múlva, mert most sajnos lejárt a műsoridőnk, és köszönjük szépen Turmezei Mónikának, gyermekvédelmi szakembernek, hogy itt volt velünk ebben a beszélgetésben, és így folytatjuk hármasban két hét múlva. Elköszön a két műsorvezető,
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.

0: családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: Folyamatos szentírás olvasást szerveztek Miskolcon. Budapestre érkezett a Franciaországban tömegek megtérését kiváltó dokumentumfilm. Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Miskolci Egyház Ifjúsági Bizottsága Salai Szabolcs atya, valamint a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diák otthon kezdeményezésére ismét megrendezték a 10 óra az Úrral elnevezésű lelki programot, amelynek idén is a Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium kápolnája adott otthont. Május 12-én 10 órától este 8 óráig olvasták a Bibliát a fiatalok, tudatta a Miskolci Egyházmegye. Az iskolák, kollégiumok hallgatói és munkatársai is aktívan bekapcsolódtak, továbbá az előkészítő évfolyamos papnövendékek is gazdagították felolvasásukkal a programot. A Szentírás olvasását rendhagyó módon Fábri Kornél püspök Biblia egy év alatt című podcast sorozatának egyik részletével indították. A rendezvény kezdetén Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök a Szentírás napi olvasására buzdította a fiatalokat, és hangsúlyozta annak lelki jelentőségét. Franciaországban a teltházas vetítések után újra és újra visszakerült a műsorra a Szent Szív országának nem lesz vége című dokumentumfilm, amely sokak szerint életük megváltozását indította el. A Gunnel keresztény házas pár rendezésében készült alkotás a Jézus Szent Szíve tiszteletének történetét mutatja be a 17. századtól kezdve egészen napjainkig. A megszólalók között papok, parlamenti képviselők, fiatalok, rabok és egykori drogdílerek is szerepelnek, akik saját életük példáján keresztül beszélnek a hit, a megbocsátás és az újrakezdés erejéről. A dokumentumfilm különleges ereje éppen abban rejlik, hogy személyes sorsokon keresztül mutatja meg a keresztény hit valóságát, és Kardos Csongor atya szerint a francia egyház lelki ébredését is. Az Uránia Filmszínházban még 3 napig, május 25-én, 26-án és 27-én vetítik. Az időpontokat a Magyar Kurír a hír végén közli. A gyimesbükki Bethlen Rákóczi várat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: 9 óra.
1: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházból. A szertartást Figecki Balázs atya celebrálja.

0: Napunk a tegnap megünnepelt pünköst ünnepe után kezdődik az évközi időszakunk, amely majd adventig fog most tartani, egybefüggően folyamatosan. A mai szentmisénk ünneplésének tárgya a boldogságos Szűz Mária, mint az egyház anyja, akire így tekintünk, kötelező emléknap formájában. A szentmisét vár saját szándékra ajánlhatjuk föl, nincs kötött szándék, de imádkozzunk ebben a szentmisében azért is, hogy a boldogságos Szűz anyai oltalma kísérjen bennünket végig e földi zarándok utunkon, hogy Isten gyermeki kiteljesedésünk valóban reálissá, megvalósultá legyen majd, amikor átlépjük a mennyei haza küszöbét, és Istenünk boldogító színelátásának részesei lehessünk. Most szentmisénk elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus atyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

Nagy pénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyának nővére Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek

Amikor Jézus látta, hogy a kereszt alatt ott állt anyja és a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Hallhattuk a most felolvasott rövid evangéliumi szakaszunkban ezt az eseményt. Krisztusban, kedves testvérek, a mai ünnepünk, mint kötelező emléknap, eredetét tekintve az előző szentatya, megboldogult Ferenc pápa nevéhez fűződik. Ferenc pápa rendelkezése alapján ugyanis 2018. március 3-án az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, mint az egyház anyjának kötelező megünneplését, liturgikus szempontból kötelező emléknap formájában, és a mai ünnepet a mai napon, a mindenkori pünkösd vasárnapot követő hétfőn tartunk, azaz ünneplünk meg. Persze az egyház által hordozott és képviselt szent hagyományban, a Mária tiszteletünkben ez a titulusa megvolt a szűzanyának, tehát csak nem volt kifejezetten kimondva, kijelentve, de így is tiszteltük Máriát, vagyis úgy, mint az egyház anyját. Az a tény, hogy ennek a kötelező emléknapnak a megünneplésére pünkösd vasárnapot közvetlenül követő hétfőn kerül sor, talán nem is annyira véletlen. Régebben ezt a hétfői napot, illetve hát nem csak régebben, most is pünkösd hétfőnek neveztük, és nem csak az idősebb korosztály, hanem mindannyian használjuk is ezt a megjelölést a Szentlélek eljövetelének megünneplése kapcsán, mint a kétnapos ünnep második napjára vonatkozólag. Mindegy, ha nem egészen helyesen is, de összemosva a vasárnapi és hétfői napot. Mert ugye, ahogy említettem a szentmise bevezetőjében, a mai nap már nem pünkösd, nem a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. A pünkösd ünnepe viszont nagyon is utal magára, a boldogságos Szűz Máriára is, akinek életét tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy hármas pünköst foglalja keretbe. A szűzanyát élete során egyre hatalmasabb, egyre nagyobb és titokzatosabb méretekben tölti be a Szentlélek. Mária első pünkösdje a rávonatkozó Szentlélek kiáradása nem más, mint az ő szeplőtelen fogantatása. Test szerint ugyan ő is Ádám ivadéka, de Isten, mivel szent fia édesanyjául rendelte, léte első pillanatában belehelyezte a megváltás erőterébe. Neki nem kellett megkeresztelkednie, a Szentlélek már fogantatásakor betöltötte és kegyelemmel teljesítette. Második pünkösdje csodálatos szűzi foganása, amikor a Szentlélek erejéből méhébe fogadja Isten egyszülött fiát. Harmadik pünkösdje pedig az lesz, amikor Jézus mennybe menetele után együtt imádkozik az apostolokkal, és a Krisztussal való egyedülálló kapcsolata, amely a Szentlélekben áll fenn, az apostolokra is kiárad, sőt, az apostolokon keresztül mindazokra, akik hisznek Jézus Krisztusban és megkeresztelkednek. Szűz Mária tehát nem csak Jézus Krisztus emberi, fizikai testét fogadta a Szentlélektől és hozta a világra, hanem Jézus Krisztus titokzatos, misztikus testét is hordozta Jézus fogantatásától egészen
pünkösd napjáig, amikor mintegy, képletesen szólva, világra szüli az egyházat. Ennek a misztériumnak, ennek a titoknak az elővételezése, az előbb fölolvasott evangéliumi jelenetünk, ahol Szent János apostol, vagyis a szeretett tanítvány személyében az összes tanítványt és minden embert Urunk Mária gondjaira bíz. Mert fizikai értelemben János apostol a szeretett tanítvány, és ezt is fejezi ki az evangélium szövege, ő fogadja be Máriát a házába, de valójában a Szent Szűz fogadta be János apostolt az ő hitének csodálatos, Istenre hangolt, áttatlan és tiszta világába, amely egyedül volt Isten tetteihez, Isten szeretetéhez, méltó hit itt a földön. A szeplőtelen szűz és a szeretett tanítvány azok, akik mindenki másnál közelebb voltak Jézushoz itt ezen a földön. Mária karjában tarthatta és magához szoríthatta a magasságbeli örök fiát, János apostol pedig hallgathatta az üdvözítő istenemberi szívének dobogását az utolsó vacsorán, hiszen tudjuk, hogy a keblére borult. És most együtt állnak a kereszt alatt, és hallják, hallgatják Jézus végrendeletét, amelyben létrehozza a szűzanya és a tanítványok között azt a szövetséget, ez a végrendelet Jézus által, amely nem a testen és nem a véren alapul, alapszik, hanem a hit és a Szentlélek által Krisztus titokzatos testében, vagyis az egyházban áll fenn. Mert tulajdonképpen az igazi szövetség, igazi szeretet nem más, mint a mással való szövetségünk az üdvösségre. A győri bencések jelenleg a jezsuita rend által alapított és épített házban, mint kolostorként funkcionáló épületben élnek. Az épület főlépcsőházának díszítése a szűzanya tiszteletére készült. A főlépcsőházban fölfelé menet, a lépcsőfordulóban a szűzanya köppenye alatt jezsuiták állnak, hát valószínűleg a kép készültekor ott szolgáló szerzeteseket ábrázolva. A szűzanyával szemben pedig a feltámadt Krisztus látható a jezsuita szentekkel és rend alapítójukkal, Loyolai Szent Ignáccal együtt. Ez a díszítő képi ábrázolás ugyanakkor tanítani is akar, minket tanítani akar minden embert, aki ott látja ezt a képet. Először is a kegyelmi életünkben igazi fölfelé menet csak a szűzanya oltalma alatt és egymással karöltve történhet. Ám ez is csak akkor, ha közben sohasem felejtünk el szembenézni a feltámadt Úrral és a példaadó elődeinkkel, vagyis a szentekkel. Mert ma is nagyon nagy szükség van a szűzanya oltalmazó köpenyére, amely olyan nagy, hogy mindenki elfér alatta, amely alatt egybegyűjt bennünket, hogy együtt nézzünk a feltámadt Úrra. A köpeny alatt ugyanis, tehát ahogy mondtam, sokan elférünk. Így bátran tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy helyet adjunk a keresőknek, az elesetteknek, a gyámoltalanoknak, de végső soron minden Isten után szomjazó embertársunknak. És ne becsüljük le sohase a közösség erejét, törekedjünk egymást tiszta szívvel szeretni,
és engedelmes, szófogadó jó gyermekként forduljunk mindig égi édesanyánk felé. Mert mi, katolikus Isten hívők, abban is hiszünk, amin földi születésünkkor egy édesanya ölelt a karjaiba, úgy lesz mellettünk az örök életre születésünk órájában, mint egyházunk anyja is, lelki édesanyánk, a boldogságos Szűz Mária. Amen.

0: Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd a Szent Hitben Leó pápánkat, Ferenc főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet, az erőtlen és az elhagyott találjon rá az igazságra, a tévelygő térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: imádkozhatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházja vára.
0: Urunk Isten,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.

Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Étek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete a Szentlélek által kiáradt a mi szívünkbe, ezért merünk nagy bizalommal így imádkozni. Mi
1: atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát, estve kérünk, hogy

0: Kedves testvérek, köszönöm, hogy együtt ünnepeltük ezt a kötelező emléknapot. Szűz Mária, mint az egyház anyja személyében ezt a titokot együtt elmélkedtük át és gondoltuk át, és bízunk abban, hogy tényleg ez az anyai oltalom végig fog kísérni minket életünkön keresztül, és hathatós lesz arra vonatkozóan, hogy Isten gyermeki életünk majd egykoron a mennyei örökké valóságban is beteljesedjék. Kívánok mindenkinek áldott szép ünnepet még a mai napra, jó testi, lelki feltöltődést, kellemes együttlétet. Ugye a közösség erejéről is volt szó a Szentbeszédben, tehát fontos az is, baráti, családi együttlétek fontosságát is értékeljük, hiszen a szeretetnek a lényege tulajdonképpen nem más, mint az, hogy a mással való szövetség az üdvösségünket akarja megvalósítani. A Jóisten is ilyen szeretett közösség, ő is szövetséget kötött annak idején velünk. Most szemmiségünk végén fogadjátok áhítattal, és kérjétek alázattal a Jóisten áldását is. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Ámen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis dr. Farkas atyával.
1: A boszorkányokkal kapcsolatban. Ugye a boszorkányok révén az embernek a fejébe kialakul egy kép, hogy azok ilyen csúnya asszonyok, amelyek, akik ilyen seprűkön repülnek, különféle okkult dolgokkal foglalkoznak, átkoznak, jósolnak, és hát kapcsolatban vannak az alvilággal. Nagyon sok esetben pontosan ilyen műveknek köszönhetően, tehát ezeknek a téves képzeteknek a elterjedésének köszönhetően alakul ki ez a kép, és készülnek különféle könyvek, filmek, amelyek teljesen félrevezetőek. Hogyha megnézzük ezeknek a személyeknek a fénykedését, tehát hogy egyáltalán léteznek-e boszorkányok, hiszen nagyon sok esetben ráfogják ezekre az emberekre, legtöbb esetben ugye német területen nőkre, hogy boszorkányok valami oknál fogva ugye keresnek valami olyan fogódzó pontot, valakinek az ellensége, politikai ellenfele, vagy egyáltalán lehet, hogy valamiféle kellemetlen szomszéd, vagy egy kényelmetlen személy, és nagyon egyszerű folyamat, hogyha boszorkányság vágyával ügyesen el lehet távolítani ugye a szomszédságból, vagy a közéletből azt a szemét. És ugye ez egy jó támadási felület volt, tehát egyszerű emberi gyarlóságnak köszönhetően kihasználva ugye ezt a fajta hiszékenységet a boszorkányokkal kapcsolatban. Persze az nem azt jelenti, hogy nem létezik okkult mozgalom, de ebben az esetben volt egy olyan törekvés, amely azt a hisztériát próbálta elkelteni, elhinteni a világban, hogy van egy ilyen összeesküvés boszorkányoknak a csoportja, amelyek megpróbálják megfertőzni a társadalmat. Hogy ez mennyire létezhet esetleg intézményes formában, amely ellen föl kell mindenképpen venni a küzdelmet. Ugye le kell szögeznünk azokat a tényeket, hogy bizony vannak olyan emberek, akik foglalkoznak okkultizmussal, és ugye a gonosz oldalat próbálják meg fölkeresni, vagy előnybe jutáshoz, vagy pedig ártó szándékkal, de ugye olyat is hallunk, hogy létezik fehér mágia, hogy nem akarunk senkinek áltani, de gyakorlatilag más erőknek a segítségét, nem az Istennek vagy a szentek közbenjárásának az erejét kérik, hanem a másik oldalét, a rossz oldalát nézik, hiszen nagyon sokszor ez kapcsolódik egyfajta csalódottsághoz, hogy hát kértem a jó Istentől valamit, és mégse teljesült, hát próbáljuk meg a másik oldalat, hát ha segít. És talán előfordulhatott, hogy valamiféle előre lépés is történt az ügy kapcsán, vagy valamiféle idézőjelben ima meghallgatásra kerül sor, de viszont nagyon sokszor ez a gonosznak a műve. Tehát attól függetlenül, hogy ilyen boszorkány hisztéria terjedt el a világban, ebben a középkori időszakban, ettől függetlenül, tehát ami nagyon sokszor ilyen mondva csinált ürügyként szolgált, a kényelmetlen személyeknek az eltávolítására, attól függetlenül létezik és létezett okkultizmus. Ezt látjuk akár a mai korban. És ugye kiválasztottam ezt a szemét, a Heinrich Kramernek a személyét, hiszen a mai korban is a világhálón, hogyha fölmegyünk, akkor találhatók olyan könyvek, amelyek az ő művét, amely három részből áll, megtalálható, és a mai kor

írta a címlapon, amely azt sugallja, hogy ez akár a pápának a rendelete, és hogy az a könyv, amelyet ő megírt, ez a három részes, sokak úgy történészek közül, vagy teológusok közül úgy nevezik, hogy tankolmány, valamiféle módon hát az egyház hivatalos álláspontját is tartja, mivel bizonyos kérdésekben kikéri teológusoknak vagy biblikusoknak a véleményét, ehhez van egy segítő társa ennek a szerzőnek, akiről hallani fogunk majd, és hogy ezáltal a szerző által, vagy a jóváhagyások, ajánlások által, tehát teljes mértékben ilyen hitelesnek tűnő írás, de nagyon sok pont van, amelyben bele lehet akadni. Ki is volt igazából ez a személy, aki Henricus Institoriusnak nevezte magát, német domonkos szerzetes, a valódi nevén Heinrich Kramer, aki 1430-ban született, és 1505-ben halt meg. Tehát ez volt az a férfi, aki az egyházat különösképpen bevonta ebbe a boszorkány őrületbe, boszorkány hisztériába, aki a filozófiai és a teológiai tanulmányai után ő maga szorgalmazta, hogy elöljárói 1474-ben kinevezzék a dél-német rendtartomány inkvizítorává. Tehát rögtön ez a szándék volt benne, hogy ez az indítatás, hogy honnan származik, ez vizsgálandó, de mindenképpen a saját törekvése, nem az egyháznak az elsődleges megbízása, hogy valami problémát ki kell vizsgálni, vagy valami helyzetet oldani kell. Tehát ő maga ajánlkozik, és követel mindent annak érdekében, hogy inkvizítorra nevezzék ki őt, amely gyakorlatilag sikeres is. Ugyanis IV. Sixtus pápa, aki 1471-től 1484-ig van a pápai trónon, 1478-ban megerősítette ennek az embernek a szándékát, tehát Kramernek a szándékát, hogy inkvizítor lehessen. Gyakorlatilag ilyen kétes személyiség volt, aki gyakran került összetűzésbe a törvénnyel, miután harmadik Frigyes császárt megtámadta, tehát ugye itt a világi uralkodók, grófok nemesi osztály se volt gyakorlatilag biztonságban, így a boszorkány üldözőknek a részéről, hiszen bárkit igazából megvádolhattak, de látunk olyan példákat, hogy egy városba érkezve akár 50 és annál több följelentés is érkezik, de igazából perbe fogni 7-800 sikerül, tehát vannak ilyen jegyzőkönyvek, és azokból se mindenkit ítélnek el. Tehát itt sok esetben ugye a tévtanítással és az okkultizmussal összekapcsolódott ilyen tévtanítás és boszorkányság okkultizmusnak a egyvelegével vádolják meg sokszor ezeket az embereket, akik, ha szerencsük van, akkor esete valóban kivizsgálásra kerül, nem csupán a kínzásokra. Tehát itt a világi hatóság és a hisztéria nagyon sok esetben ártatlan embereknek a halálát is okozhatja. Tehát miután a császár ellen is fordul, harmadik Frigyes császár ellen, 1473-ba börtönbe is kerül. Tudunk olyan információt, hogy 1475-ös római tartózkodása során két hittestvére lopással gyanúsította. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy már a szerzetes renden belül is fönn állnak valamiféle kétes dolgok a személyével kapcsolatban. Miért is vádolnák meg lopással? Tehát már ez is mutatja, hogy ez a személyiség valószínűleg ilyen zavarodott. Mégis nagyon ügyes, mert ugye az egyházi hatóságoknak a jó szándékát is sok esetben kihasználja, vagy nagyon jó meggyőző képességgel rendelkezik, tehát nagyon élesen megy a célja elérése érdekében, ami nagyon sok esetben sikeres. Fogjuk látni, hogy vannak olyan egyházi személyek és világi hatóság, akik ellene mennek és próbálják felügyelni az ő inkvizítori boszorkány üldözési programját.
Tehát, hogy

Az, hogy lopással gyanúsították meg, ezek a szerzetesek, hát gyakorlatilag a bosszúját váltották ki, mert egy rágalmazási pert indít ellenük, tehát visszatámad. 1482-ben búcsúpénzek elsikkasztásának gyanúja miatt körözték Augsburgban. Sikerült kivonnia magát a letartóztatás alól, Csehországba menekül, ahol Sérestát domonkos kolostorának perjele lett. Tehát itt is vezető pozícióba kerül. Azzal az indoklással, hogy az eretnekek elleni fellépéshez, köztük olyan idézőjelben bizonyos asszonyok ellen, akik tagadják a hitet, bűnbocsánatot kért a pápától a kolostor valamennyi fizető látogatója részére. Itt látható, hogy pénzre megy. Ez a kérelem egyben a boszorkányok iránti érdeklődésnek első jele is. Noha pápától támogatást nyert az eretnekek ellen folytatott küzdelméhez, maga a búcsú nem hozott sok pénzt a konyhára. Kramer legnagyobb keserűségére úgy tűnt, Róma nem különösebben érdeklődik azon asszonyok iránt, akik démonok ellenében megtagadják a katolikus hitet. Hát itt még Rómát is, Vatikánt is gyakorlatilag így megkérdőjelezi, de igazából mutatja az ő személyiségét. Kramer kénytelen volt maga megrendezni a boszorkány vadászatot, és amikor tudomására jutott, hogy a Ravensburgi városi tanács 1484-ben két nőt a boszorkányság vágyával illetett, azonnal a Boldani tóhoz utazott. Miután megmutatta az inkvizítori megerősítését igazoló okiratát, alaposan kihallgatta a nőket, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vádlottakat mágja halálra ítéljék. Amikor azonban más délnémet városban is nyomozni akart, papok és püspökök ellenállásába ütközött, így hamarosan az új pápához fordult segítségért. Hát próbálták visszafogni ezt a fajta vérengző és üldöző mániát az ő részéről. Tehát egyházi szeméről van szó, aki kiáltva az egyházi hatóságokat, még akár a pápát is, tehát meggyőzve, tehát az ő törekvései támogatását kéri. Tehát amikor ebbe az ellenállásba ütközik, akkor új segítséget kér, és 8. Ince pápához fordult, aki 1484-től 1492-ig van a pápai trónon, aki nyilvánvalóan mindenkinek igazságot akar szolgáltatni, hagyta magát meggyőzni Kramertől, hogy a délnémet területeken veszélyes boszorkány szekta működik. Tehát ez volt ez a következő elem, hogy boszorkány szekták tömkelege van Európában, és ezek ellen fel kell lépni. Tehát nem csak egyének, hanem már egyfajta szövetkezés van, tehát ez a valamiféle gonosz szövetsége, és boszorkány szektaként emlegeti mindezt. 1484. december 5-én kézjegyével látott el egy bullát, amelynek szövege Kramer javaslatán alapult, ugye a Szentatya, és amely egy csapással semmisé tette elődjének a boszorkány kérdésben gyakorolt okos politikája. Tehát, hogy ezeket alaposan ki kell vizsgálni. A Summis Desiderantus Affectibus kezdetű bulla felhatalmazta Kramert, hogy a varázslókat és a boszorkányokat eretnekként kezeljen, és hogy ellenük nyomozást folytathasson. Tehát boszorkányság és eretnekség, hogy ebben esetben ugye tévtanítás jelent. Ugye önmagában véve a boszorkányságot, mint hogy valamiféle okkult praktikákat végző személy, akik ugye az előző meghatározás alapján lehetnek férfiak is, nők is, itt viszont már Kramernál látni fogjuk, hogy kimondottan a nők ellen veszi fel a harcot. A kiközösítésig menően szabhatott ki egyházi büntetéseket. Tehát itt szó se volt valamiféle halálra ítélésről, mágia halálról. Tehát itt igazából a kiközösítés, exkommunikáció, ahogyan ezt ismerhetjük, így szabhatott ki ilyen egyházi büntetéseket, de a vádlottat aztán át kellett adni a világi bíróságnak, hogy itt látjuk, hogy a világi hatalom beleavatkozik, ha abban az esetben, hogy itt már az előbbiekben
szó volt, hogy vannak olyan tévtanítók, amelyek az egységet, akár a világi hatalomnak az egységét, valamiféle lázadót láttak benne. Az uralkodó ellen tört, aki a hit ellen van, az a uralkodó ellen is van, akkor ez ellen világi módon is fel kell venni a harcot. Tehát, hogy így érthetőbb legyen, hogy miköze itt a világi hatóságnak és a világi bíróságnak, hogyha valamiféle teológiai gondba, gubancba akadtak, akkor hát miért nem volt elég a kiközösítés, vagy valamilyen más szankció, amely lehet akár gyógyító jellegű is, tehát hogyha azokat a tévtanokat az illető visszavonja, akkor visszatérhet úgymond az egyházba. Magával a cselekedettel is beeshetett ebbe a kiközösítésbe, ahogyan azt valaki elköveti. És ugye itt ugye ez volt a gyakorlat, hogy a világi hatóságnak is át kellett adni ezeket a személyeket, mert már lázítónak, vagy a társadalmi rend megbontójának is minősült. És bizony, ugye látunk arra is példát, hogy különféle világi személyek, akik konkurenciát láttak valaki másban, vezető pozíciót tekintve, akkor akár hamisan is természetesen megvádolták az illető szemét, hogy tévtanító, hát persze erre tanukat is kellett keresni, mert hát ezt is vizsgálták, tehát próbálták a politikai ellenfeleket kiütni a nyerekből. De ebben az esetben, ugye, hogy a világi rend ellen is vannak, vagy a világi hatalom megdöntésére is irányulnak az ő szándékaik, ezért a világiságnak kellett tovább folytatni az ügyet. Ezzel párhuzamosan a pápa indokolatlannak nyilvánította az egyháziak és a világiak Kramerrel szembeni ellenállását, hiszen ezek a bűnözők valóban az eretnek bíró kompetenciája alá tartoznak, idézve ugye magát a pápát, tehát nagyon is védte Kramert, tehát valószínű, hogy nagyon erős, meggyőző személyiség lehetett, hogy így tudta befolyásolni még az egyházi vezetőket, még magát a pápát is. Hogy abban az időben nem volt olyan gyors információ terjedés, mint a mai korban, tehát hogy egy-kettő le lehet ellenőrizni, hogy ki is, mi is ez a személy, vagy gyors telefonokkal körbe érdeklődni, hogy ki az a szerzetes, hogyan viselkedik. Tehát ez az információ sokkal lassabban terjedt, és bizony ezek a megvezetések még akár egyházi személyekkel kapcsolatban is megtörténhetett. Ugye a szerzetbe kerülésnél is van egy novíciusi időszak, amikor ugye alkalmassági szempontból is megvizsgálják azt a szemét, hogy alkalmas-e. Valószínűleg ugye ezeket a helyzeteket játszva meg tudta élni Kramer, hogy így az egyházi berkekbe kerülve kiélhesse az ő fantáziáját. A motivációt igazából, hogy mi okozta, mivel nem valódi problémák ellen küzdött, hiszen látunk rá információkat és jeleket, hogy bizony ő maga is rendez meg ilyen helyzeteket, hogy boszorkányokat üldöz, próbál fölkutatni, tehát hogy ez miből fakad. Tehát ez egy elég erős kérdőjel, és akár így, hogy a mostani modernkor pszichológusai is, vagy pszichiátere is vizsgálhatnák az adott személyiséget. Gyakorlatilag ezzel a pápai védelemmel, ezzel a tanúsítvánnyal a zsebében utazott Kramer Tirolba. Úgy hallotta, hogy a brixeni püspökségben is boszorkányok garázdálkodnak magában a püspökségben és a püspökség területén. Miután az ottani püspök, aki egy nagyon ügyes ember volt, Georg Golszernek hívták ezt a püspököt, az előírásoknak megfelelően bejelentette Kramer megjelenését. 50 ember ellen tettek abba az időbe nála ott feljelentést, 7 nőt pedig le is tartóztattak. Ugye amikor kihirdették azt, hogy egy inkvizítor érkezett, a püspök ugye ezt a szabályok szerint Golszer megteszi, tehát érkeztek sorba látni a följelentések, itt már ugye benne van az emberek hiszterikus viselkedése, vagy esélyt láttak, hogy a ellenfeleikkel, szomszédaikkal, kényelmetlen személyekkel
leszámolhassanak, megrágalmazzák őket, tehát 50 ember is be van árulva az akkori források szerint, és ebből 7 nő van letartóztatva, akiknek a vizsgálata majd megkezdődik. Golszer, aki minden bizonnyal, hogy szkeptikusan állt az egész akcióhoz, élt azzal a jogával, hogy felügyelőt is megbízzon, és felügyelje az inkvizíciót. Hogyha ő nem tudott maga ott lenni azon a vizsgálaton, akkor megfelelően képzett szemét küldjön oda megfigyelésre. Ugye minden kihallgatás és per során így képviseltette magát egy teljhatalommal felruházott jogvégzett egyházi emberrel. Tehát olyan személy, aki akár jogi segítséget is képes nyújtani annak a megvádolt személynek. Tehát maga a püspök törekedett erre. A képviselő, ugye, akit a püspök megbízott, minden esetben ragaszkodott ahhoz, hogy az összes vádlottról orvosi szakvélemény készüljön. Abban a korban ez nagyon fontos lépés volt, ugye, hogy megvizsgálják, hogy az a személy milyen, tehát fizikai és mentális egészsége milyen állapotban van, illetve hogy mindegyiküket jogász segítse a védekezésben. Amikor ez utóbbi bebizonyította, hogy ez a jogász, hogy az inkvizítor hibát követett el, az egyik peres eljárás során a püspök elrendelte a vádlott szabadon bocsátását, a vizsgálatot pedig lezártnak nyilvánította. Itt látható, tehát, hogy egyházi személy, egy püspök az inkvizítor ellen, aki szkeptikus az ő működésével szemben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyház az, így globálisan, és ugye valamiféle módon, hogy ez egy kollektív bűnösség, ugye az egyház részéről, tehát valamiféle ilyen vádlás, hogy maga az egész egyház az, aki ezeket a bűnöket elköveti. Látjuk ezeket az egyházi személyek, akik Krisztus nevében, az egyház nevében, sőt még akár a pápát is becsapva, vagy néhány püspököt, előjárót megvezetve, élik ki a saját vágyaikat, ebben az esetben ezt az üldözési mániát. Ezután felszólította Kramert, hogy sürgősen hagyja el Brixent. Tehát Golszernek sikerült ezt elérnie. Tehát ez a püspök nagyon ügyesen vette föl a harcot ezzel az inkvizítorral, illetve boszorkány üldözővel, mert maga is gyanúsnak találta az ő ténykedését. Kramer csak addig hezitált, amíg Golszer figyelmeztette, hogy a vádlottak férjei, rokonai tetlegességre vetemedhetnek ellene, és a védelmet senkitől nem várhat. Tehát azok, akik szabadon lettek bocsátva, ebben az esetben ugye szabadon bocsátották ezeket az ártatlanul megvádolt embereket, tehát fölháborodott rokonok hát fizikai erőszaktól se riadtak vissza, hogyha Kramer újból föl szeretne lépni valami vádakkal ezek ellen, a személyek vagy a család ellen. Tehát így megijedt ez a Kramer, és így sikerült az ő ténykedését leállítani. Az inkvizítor végül duzzogva visszavonult az ő kolostorába, és idézve, nagyon bosszant engem ez a szerzetes, írta a Golszer püspök egy barátjának, amikor a brixeni káptalanban hallottam őt, nagyon gyermeteknek tartottam korához képest. Tényleg őrültnek tűnik nekem, írja Golszer püspök ebben a levélben. Felháborodva a püspök közönyén, Kramer, amelyet a boszorkányok egész világot fenyegető ördögi paktumával szemben tanúsított, Kramer elhatározta, hogy megsemmisítő csopást készít elő. Egy könyvet adott ki, amely minden idők egyik legzavarosabb, legbetegebb, legvérszomjasabb írásaként vonul be a világ irodalomba, és amelyet esetleg, itt most Hézeman professzort idézve, Hitler Mein Kampfja tudott felülmúlni több mint 4 évszázaddal később. Tehát a Hézeman professzor így értékeli ezt a művét Kramernek. A boszorkányok pörője, Malleus Maleficarum, tehát ez a boszorkányok pörője című művet viseli, ugye ez a latinul Malleus Maleficarum írás, amit nagyon sokan csak ilyen tákolmánynak tartanak. A Don Brown által szerzett Da Vinci Code című könyvben is
szerepel. Olvasható állításával szemben természetesen nem az inkvizíció, hanem maga Kramer adta ki. Tehát úgy van föltüntetve a Da Vinci kódban, hogy ez a mű, ez az egyháznak a hivatalos kiadványa a boszorkánsággal kapcsolatban, és tehát ez lehet látni, hogy pontosan megvizsgálva a műnek a kiadását, hogy maga Kramer adta ki, nem pedig maga az inkvizíció intézménye. Aki egy spárhelyi nyomdát bízott meg azzal a feladattal, hogy a művét, ami három részből áll, kiadják. Hogy a mű még jobban érvényesülhessen, a szerző az elejére tette az 1484-es pápai boszorkány bullát, azt a benyomást keltve, hogy a mű a pápa jóvá hagyásával jelent meg. Ez azonban egyáltalán nem felelt meg a valóságnak, nem a pápa jóvá hagyásával jelent meg. Emellett ugye 8 kölni teológus tollából származó ajánlást is megjelentetett, de az aprobáció csak azt igazolta, hogy Kramer írása nincsen ellentmondásban a szentírással, és hogy nincs kizárva a rontó varázslás létezése. Tehát a megvezetés formája az tökéletesen sikerült Kramer részéről. Tehát ha úgy veszük, a maga szemszögéből nagyon ügyesen irányította úgy a dolgokat, és a műnek a terjedését és a kiadását, hogy ez valóban megragadó legyen, és teljes mértékben az egyház által jóvá hagyott írásnak tűnjön föl, és ez minél inkább terjedjen a teológusok és a nép körében. Ugye feltételezhetően a Kramer által szerzőtársként feltüntetett Johann Sprenger, kölni domonkos szerzetes szerezte be ezeket az ajánlásokat, akinek valószínűleg ennyiben ki is merült a közreműködése. Találkoztam olyan információval, hogy ez a Sprenger, vagy Sprenger Johann domonkos szerzetest hát állítják be, mint szerző, és a társa pedig Kramer, ugye Jakob Sprenger, így is látjuk a műveken megnevezve, és Henry Institorius. Ugye ez a Henry Institorius, ez a maga Kramer személye. A boszorkányok pörölye, tehát ez ennek a könyvnek a címe, amelyet hát ilyen új reprint, ilyen kiadásokban lehet magyar fordításban is akár megszerezni, Malleus Maleficarum címet viselő tanulmány, és 800 oldalával a német alaposság bizonyítéka, ugye három részre osztható, elsősorban meghatározása kerül, mit értünk boszorkánság alatt, ugye ez mind Kramer szerint. Feltűnő, hogy míg a pápai bulla az egyik és a másik nemhez tartozó személyekről beszél, tehát boszorkányok mint férfiak és nők, addig ő kizárólag a női boszorkányokra koncentrált. Nyilvánvaló, hogy nem csak pszichopata, hanem nőgyűlölő is volt, jelzi Heisenmann professzor. A női nem már a teremtéskor is hátrányos helyzetben volt, írja Kramer, mert Isten Ádám egyik bordájából alkotta meg, ő a felelős tehát a bűnbeesésért, ezért már kezdettől fogva esendőbb a sátán kísértésével szemben. Tehát fogalmaz Kramer. Zavaros módon a latin femina, aminek magyar megfelelője nő, a femina szót etimológiailag a fidesz és a minus, azaz a hit, és a kevesebb szavakra vezeti vissza, tehát hogy a nő az, akinek kevesebb hite van. Ez teljesen hibás következtetés és két szónak a összemosása, de hát ő ezt így teszi meg, ezzel a meggyőződéssel vezeti félre az olvasót. Mindenhez hozzájárul a nők telhetetlensége és démonokkal létesített intim kapcsolata, akár az ördöggel kötött paktummal mágikus erők kerültek a birtokukba, amelyeknek a férfiak esnek áldozatul elsősorban, hogy írja, hogy a szerző.
A könyv másik része nem véletlenül szól főként olyan mágikus praktikákról, amelyek a nemi érintkezésre és a férfiakkal való kapcsolatra vonatkoznak. Ezen kívül olyan módszereket is ismertet, amelyekkel meg lehet akadályozni, illetve közömbösíteni lehet a rontó varázslásokat. Tehát valamiféle recepteket. Ezzel kapcsolatban teológusok és egyház atyák tanításaira, de főleg saját meglehetősen kétséges tapasztalataira és megfigyeléseire hivatkozott. Ugye egyház atyák tanítása, teológusok legtöbb esetben ugye kiragadott részekről van szó, amiket idéz. A harmadik rész teljes egészében a boszorkány perek elméletének és gyakorlatának szentelte, amely a világi bírók tanítását szolgálta. Kramer azzal kérkedett, hogy több mint 200 boszorkányt kutatott fel és mondott ítéletet fölöttük. Tehát ez is ugye szerepel ebben a műben, ezzel dicsekszik, tehát még a világi hatóságok részére is útmutatást próbál adni. Még azelőtt az volt a szokás, hogy a vádlott ígéretet kapott, hogy nem ítélik halálra, amennyiben beismerő vallomást tesz, és becsületbeli ügynek számított ezt meg is tartani, addig Kramer más módszereket javasolt a boszorkányvadászoknak. Például, hogy egy ideig megtartjuk ígéretünket, és a boszorkány csak később perzseljük fel, ugye idézett befejezve, vagy hogy egy bíró vigasztalóan életben maradásról biztosítja az idézőjelbe vett boszorkányt, de egy másik, aki úgy tesz, mintha nem tudna semmiről, halálra ítéli. Tehát itt mind a két bíró szerepét próbálja taktikai formában föltüntetni, tehát egyik ilyen, ez a jó rendőr, rossz rendőr példája modell szóhasználattal. A Kramer összegzése, a legnagyobb eretnekség nem hinni a boszorkányok működésében, idézzük Kramert. Legnagyobb eretnekség nem hinni a boszorkányok működésében. Ilyen módon eretnekként bélyegezte meg azokat a világiakat és egyháziakat, akik a boszorkány vadászatot elutasították, és legalábbis elméletileg is szolgáltatta őket az üldözéseknek. A könyvnyomtatás feltalálása széleskörű terjedést biztosított, és ezzel arányos hatást tett lehetővé. A boszorkányok pöröje számára, ugye noha a művelt réteg nyelvén, latinul, és nem a népnyelvén, németül íródott, a 17. századig 29 kiadást ért meg már abban a korban. Szerzőjének nagy áttörésre mégsem sikerült, amikor 1491-ben Nürnbergben egy boszorkány vadászaton fáradozott, a szabad birodalmi város tanácsa köszönettel visszautasította őt. 1500-ban a Klosztein-Norburgi apáttal együtt 6. Sándor pápától engedélyt kapott arra, hogy Cseh és Morvaországban fellépjen a valdensek és a boszorkányok ellen, de nem tudott említésre méltó eredményt felmutatni. Éppen ellenkezőleg. Institoriusszal, azaz Kramerrel Németországban megszűnt az inkvizíció, állapította meg a münsteri tanulmányi igazgató, a boszorkány kutató Rainer Decker a Pápák és a boszorkányok című kitűnő tanulmányában. Az utolsó német inkvizítor, akit a domonkosok kértek föl Kölnben, a 18. században szinte kizárólag könyvek egyházi jóváhagyásával, nyomtatási engedélyek odaítélésével, illetve megtagadásával volt feljogosítva. Kramer különc volt az egyházban, akinek az volt az egyedüli teljesítménye, hogy egy rövid, ám végzetes pillanatra fondolatos módon kicsalta egy újonnan megválasztott pápa bizalmát. De a boszorkány vadászat, amelyet a tévúton járó szerzetes úgy szólván egyedül akart kirobbantani, csak később kezdődött. Még ezt a témát folytatjuk majd, hogy milyen módon üldözte a világi hatóság Luther hozzáállása a boszorkány perekhez, illetve a boszorkány vadászatok Európában című rész is következik a következő adásokban. Mai napra megköszönöm a szolgálatot a technikusainknak, Tóth Szilveszternek, Cseplegi Lászlónak, és itt a komáromi Mirjam Rádió stúdióban a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Hírperce.
1: Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: anyanyelvi versmondó versenyt szervezett. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Olvasható a Magyar Kuríron. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében. Különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba, és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban voltak vele, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. A mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállítóterem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, és 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: 3. alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt, melynek idei döntőjére május 16-án került sor a vajdasági Palicson található Magyar Művelődési Központban, tudatta a szerkesztőség. A versenyre összesen 35 intézményből, a vajdaságból és a határon túlról 108 gyermek jelentkezett, és 50 tehetséges versmondó jutott a döntőbe. Több kategóriában mutathatták be felkészültségüket és előadói képességeiket. Az idei verseny központi témája Szűz Mária égi édesanyánk volt, emellett az édesanyák alakja és az anyaság megjelenése is hangsúlyosan szerepelt a magyar és világirodalom lírai alkotásaiban. Alsós, felsős és sajátos nevelési igényű tanulók kategóriáiban hallgathatta meg a közönség a versenyzők előadásait. A közös agapé ideje alatt a zsűri meghozta döntését, majd átadta a díjakat. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: a lélek hangja. Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat félóráját hallják.
1: Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretetszolgálat műsorának 23. részében. Búza Bence vagyok. A katolikus szeretetszolgálat közössége hosszú évek óta minden esztendőben elzarándokol Mátra, Verebély, Szentkútra, a Jézus szíve búcsúra, ahol a szentmisében a prédikációt követően sor kerül a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatására is. Az idei búcsunk főcelebránsa Spányi Anta, a székesfehérvári megyés püspökötye volt, akinek homiliáját ebben a műsorban vágatlanul meghallgathatják. Tartsanak tehát velünk ezúttal Mátra, Verebély, Szentkútra, a katolikus szeretetszolgálat lakóinak és munkatársainak közös búcsújára.

0: hozzád sóhajtó. Mária segíts, Mária segíts.
1: Lehet egy kicsit közelebb jönni, hogy a szented víz elérje mindenkit, mert különben nem tudod elolgatni. Darándok, Isten hozott mindenkit, mai napon, Szent Kulton, Jézus szíve ünnepe van, Jézus szíve ünnepe. A Szent Ferencet két dolog nyűgözte le Jézusba, több minden, de kettő nagyon. Az egyik az, hogy értünk emberére, hogy az Isten a csillagokat teremtette, tegen alkotta, az egyszerűen egy kis, magatehetetlen csecsemő két éve istálóban megszületett. A másik dolog, meg ami lenyűgözte, az, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus szeretetből szenvedett érte. Egyáltalán hogyan lehet szeretetből szenvedni? Ezen sokat gondolkodtunk, pont 800 évvel ezelőtt. Ezen való elmérkedései és szenvedései elfogadása közepette kapta meg a sebhelyeket, a stigmákat az Úr Jézustól. Miért is kapta meg? A Szent Ferencnek, a Szenteknek is vannak bajai, tehát neki is elég sok baja volt, például elment a Szentföldre, és mire hazaért, addig a közösség, a csapat letette őt a főnökségről. Azt mondta, hogy nem kell, nem, túl sokat akarsz, túl szigorú vagy, és túl nem vagy fölkészülve, majd mi jobban fogjuk ezt tudni. És hát nyilván ez nem olyan nagy örömmel nem tölti. Tehát a lényeg az, hogy ami a fontos ebben, hogy a hívő katolikus embernek az egy óriási előny, hogy lehet értelmet adni a szenvedés. Fiatalon is, középkorban és időskorban is. Csak ezt gyakorolni kell. A gyakorlás nélkül nem megy. Hogyan? Miért is érdemes gyakorolni? Tavaly műtöttem, és a műtét egy szívműtét volt, és a műtét előtt át kellett állni, hogy a véralvadás gátlók injekciót kellett, ugye, ismerés, többeknek ismerős a dolog, és magamat kellett volna injekciózni. Tehát én életben nem adtam be injekciót, sem másnak, sem magamnak, nem tudtam. És volt egy testvér itt a házban, aki elég sokat volt kórházban, és megkérdeztem tőle, hogy te be tudnád nekem adni ezt az injekciót? Persze, hogy be, jó lesz. Na és akkor, amikor elérkezik a nagy pillanat, akkor közeledik felém, kezébe az injekciós tüpecskendő, de olyan furcsán áll. Kérdezem tőle, hogy te figyelj, hogy te adtál-e már, hogy életedbe injekciót? Aztán nem, de megnéztem a YouTube-on. Tehát a helyzet az, hogy a szenvedések fölajánlását, azt is gyakorolni, azt se elég a YouTube-on megnézni, hanem szerencsére Jóisten gondoskodik, az élet gondoskodik róla, hogy legyen alkalma gyakorolni. Ehhez a gyakorláshoz kívánom a Jóisten bőséges áldását, és sok kegyelmet a mai zarándoklatban, amelyiknek a menete egyébként a következő, megköszönjük az üzanyához, az énektől nagyon jó volt, csak így tovább, és utána pedig 11 órakor a ünnepi szentmise, betegek keletének a kiszolgáltatása, aki bárki fölvehet, aki beteg vagy idős, és a szentgyónását elvégezte. Délután 2-kor litániával, és a zarándoklat kegytárgyak megáldásával végződik a mai nap, de azzal is kezdődik. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Köszönöm.
1: Csákvári Zarándoklat.

0: milyen ide Szentpútra megérkeznetek?
1: Mindig egy nagyon szép élmény, ugye mindannyian lakók, munkatársok is mindig nagy örömmel készülnek erre a Jézus szíve ünnepi zarándoklatra, hiszen ez már egy nagyon szép hagyomány a szeretett szolgálatnál, sok-sok éve, minden évben jövünk együtt, és már így útközben is már szépen hangolódunk, imával, rózsafüzérrel, énekkel, hogy méltón és lelkileg felkészülve jöhessünk ide erre a gyönyörű szép kettőre, és együtt legyünk a többi intézményünk, munkatársaival és ellátottjaival. Mert ez nekünk mindig egy nagy lelki feltöltődés, a mindennapok nehézségeit itt egy kicsit le tudjuk tenni, tudunk a szűzanyához fogászkodni, lelki terheket jó magam is igyekszem letenni, és kérni a szűzanya hozzájárulását, közbenjárását. Mennyi Atyánk Jézusónak a segítségét, támogatását. Mindig a jó úton járjunk, mert nagyon nehéz. Intézményvezetőként pedig legfőképpen nagyon sok terhet kell hordoznom. És hát ez a nap erre egy nagyon szép lehetőség, hogy mindezekben meg tudjunk erősödni.
0: Köszönöm, örülök, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük szépen mi is.

Tisztelendő paptestvérek, főigazgató úr, kedves munkatársai, kedves zarándok testvéreim, Jézus szíve főünnepének megülésére jöttünk össze. Ide erre az ősi zarándok helyre, erre a kegyhelyre, ahol előttünk évszázadok óta hívek milliói jöttek ide, hogy Isten szeretetével találkozzanak, hogy Máriához fohászkodva letegyék életük terheit, és az ő szeretetét kérve tudjanak megújulni, tudjanak új szívvel és új lélekkel Krisztus nyomába lépni, mert a keresztény embernek ez a küldetése. Nem a maga lelki életének finom cizellálása a dolga, hanem a dolga az, hogy a világot Krisztusivá tegye, hogy a világban Isten országát építse. Isten országát pedig azt tudja építeni, aki lelkében, szívében otthont készített az Úrnak, és aki hordozza ezt az Urat szívében és lelkében, minden dolgában, az életének minden percében és minden pillanatában. Olyan jó nekünk, hogy mi azzal az Istennel találkozhatunk, bennünket szűzanya afelé, az Isten felé segít bennünket, aki szeret bennünket. Ez a mai világ sok dolgot elront, sok dolgot elveszít és sok dolgot elfelejt. Azt hiszem, hogy az egyik ilyen nagyon fontos dolog éppen a szeretet, amit elveszít. Használjuk a szót, élünk a kifejezéssel, de annak igazi tartalmát, mintha elfelejtettük volna. A család, ahol leginkább meg kellene élni a szeretetet, sokszor szétesik, mert kihűlt a szeretet. Mert már nincs meg az emberek között az az egymásra hangolódás, sokszor azt mondják kémia. És elfordulnak egymástól, és valami újat keresnek. Kihűlt a szeretet. Az ember nem tudja, mi az ő küldetése, önmagával szemben is kihűl a szeretet, és elkezd azon tanakodni, milyen botor módon, valójában ki is ő. Férfi, nő, mi az ő dolga, ki az ő társa, mi az ő küldetése ebben a világban. Szeretetet vágyunk, szeretetre vágyunk, és sokszor arra gondolunk, hogy hát akkor járjanak a kedvünkbe. Akkor mindenki legyen tekintettel ránk, és tegyék azt, amire mi úgy is vágyunk, tudható. Hiszen nincsenek különös vágyaink, de legyenek tekintettel ránk. Figyeljenek ránk. Próbáljanak meg kiszolgálni bennünket. Próbáljanak meg bennünket segíteni az élet minden apró dolgában is. És amikor ez nem sikerül, mert valójában talán lehetetlen is mindig mindenkinek minden vágyára tekintettel lenni, akkor nem értjük a szeretet. Hát miért nem szeretnek bennünket? Miért beszélünk a szeretetről, amikor nincsen szeretet? A szeretet igazi értelme, titka Jézus személyében látható. A szentek életében látható, és nyilván világosan látható a boldogságos szűzanyának a példáján életén. Amikor Jézus szentséges szívét ünnepeljük, előttünk van az a kép, amelyet az evangélium is hirdetett nekünk. Ott van Jézus keresztre feszítve, már meghalt. A katonák mennek, hogy a laktoknak eltörjék lábszárcsontjait, így halljanak kínhalált, de Jézus már meghalt. Ezért nem bajlódnak azzal, hogy csontot törjenek benne, nem gondolják, hogy így teljesítik be az írást, hanem a katona láncsájával megítve Jézus oldalát. Innen
vér és víz folyik ki, hogy aztán az egyháza maga szentségeivel táplálja Jézus szívéből az egész emberiséget, minden keresztény. Ott vannak azok a szent képek, amelyek Jézus szívét tárják elénk, és minden Jézus szobron ott van az az oldalseb, amelyet a katona láncsájával okozott Jézusnak. Igen, Jézus egész életét betetőzte, beteljesítette, amikor ott kereszten odaadta magát énnek, odaadta mindnyájunknak, mindannyiunkért, hogy bűneinket elvegye, magára vegye, hogy bűneink adósság levelét megsemmisítse a kereszten, bennünket szabaddá tegyen. De nem értenénk meg Jézust, hogyha azt gondolnánk, hogy ez a kereszt áldozat volt az, ahol Jézus szeretetét igazán szemlélhetjük, mert ez a szeretettel igazán találkozhatunk. Mert Jézus minden egyes találkozásában a maga isteni szeretetével volt jelen. Amikor megtestesült, és a Szentírás azt mondja, kiüresítette önmagát, az Atya országában hagyta istenségét. Eljött közénk, kiüresítve önmagát, hogy egy legyen közülünk, mindenben hozzánk hasonló, de bűn nélkül, akkor ezt irántunk való szeretetből tette. Amikor elvállalta, hogy az ő sorsa betlehemi születés, egyiptomi menekülés legyen, ezt szeretetből tette, mert sors közösséget akar vállalni mindnyájunkkal. A názáreti évek szegénységét és kemény munkáját szeretetből vállalta, mert hát a legtöbb embernek ez a sorsa. És olyan könnyű fölismerni Jézus szeretetét, amikor megkezdi nyilvános működését. Tanít, hirdet, beszél, és akik hallgatják, megmondják, ember így még nem beszél. Akik hallgatják, elfelejtkeznek éhségről és szomjúságról.

És amikor az apostoloknak azt mondja, meddig türjenek még benneteket, mert már nehéz elviselni a szinte azt, hogy ezek az apostolok is értetlenkednek, első helyeket akarnak maguknak szerezni, pedig hát hányszor megmondta, hogy aki első akar lenni, az legyen a többieknek a szolgája, akkor ezt a szót is, meddig türjelek még titeket, szeretetből mondja, hogy észhez térjenek. Az apostolok lassan-lassan megértették ezt, hogy minden Jézussal való találkozás, az ő szeretetével való találkozás, minden Jézussal való találkozás az élet sebeinek a gyógyítását jelenti, minden Jézussal való találkozás új reményt, új indítást kínál az ember számára. Mi arra vagyunk meghívva, kedves testvéreim, hogy találkozzunk Jézussal. Az a mi hivatásunk, hogy vele éljünk. Édes Jézus, neked élek. Édes Jézus, neked halok. Életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok. Mondjuk a fohászt és énekeljük ezeket a szavakat. Együtt lenni Jézussal. Észrevenni az ő közelségét, amikor úgy érezzük, hogy nehéz az élet. Amikor fájdalmak hasogatnak, amikor nem értenek meg, amikor azt gondoljuk, hogy nagyon magányosak vagyunk, és sötét körülöttünk minden, amikor úgy érezzük, nincsen értelme annak, hogy küzdjünk a jóért. Jézussal találkozunk, amikor megtapasztaljuk társaink kedvességét. Amikor valaki visszamosolyog ránk, amikor valaki egy kedves gesztussal felénk int, amikor bármi módon megpróbálja tudtunkra adni, szeretlek, elfogadlak, veled vagyok, fontos vagy nekem, mert fontos vagy az Istennek is. Persze Istennel találkozunk, amikor csendesen imádkozunk, és imáinkban nem csak magunkért könyörgünk, nem csak a megszokott szándékainkat mondjuk el a Jóisten felé, hanem egyre inkább élesítjük lelkünk belső hallását, és azt mondjuk, szólj Uram, mert hallja a te szolgád, mert meg akarjuk érteni, föl akarjuk fogni lelkünk legbelsejében Isten hozzánk intézett szavát. És persze, hogy vele találkozunk az ő szeretetével, a szentségekben. Amikor a Szent Jónásban megkapjuk bűneink bocsánatát a feloldozásban, amikor az oltári szentséget magunkhoz véve Krisztust fogadjuk be, hogy belőle éljünk, hogy vele egyet legyünk, hogy így teljesedjen ki krisztusi keresztény életünk. Olyan jó, ha valaki így tud találkozni Krisztussal. Olyan széppé és teljessé tud válni az élete. Meg lesznek a problémák, meg lesznek a nehézségek. Fog fájni a válla és a csípője, és nem tudom én milyen, de mégis valahogy a lelkében új erők forrása fakad, mert Krisztust hordozza. Krisztustól hallja. Bírod, veled vagyok, segítek. Ezért, kedves testvéreim, fontos, hogy a magunk gondolkodás módját alakítsuk és formáljuk. Hogy ne ehhez a világhoz, ne ennek a világnak gondolkodás módjához igazodjunk, hanem igazodjunk a keresztény tanításhoz, igazodjunk Jézus örömhíréhez, igazodjunk az egyház tanításához. És azt mondja, hogy azt, ami nehéz az életben, nem tudod lerázni. Azt, ami fájdalmas, viselni kell, de rajtad múlik. Ráztatod az öklöd, tehetsz szemrehányást,

0: Ígre is csillagokra, de a fájdalom ott lesz. De mondhatod, el is fogadom. Ez a te keresztedből rám is jön rész. Mert ki akarom egészíteni azt, ami Krisztus keresztjéből még hiányzik testének az egyháznak a javára. És akkor egyszerre értelmet nyer a szenvedés, értelmet nyer az, ami nehéz, mert bennünket is emel Krisztus felé, és emeli a világot. Tudunk Krisztus szemével nézni a másikra. Eltemetjük türelmetlenségünket, békétlenségünket, arra törekszünk, hogy Krisztus szeretete ne csak elérjen bennünket, hanem rajtunk keresztül érje el a világot, érje el azt az embert, aki velem szemben van, érje el azt a másikat, akivel Isten rendeléséből kapcsolatba kerültem. Egy új világ épül így fel. Megszabadulunk saját sérelmeinktől, megszabadulunk saját igazságunk követelésétől és keresésétől. Megszabadulunk attól az elgondolástól, hogy úgy szeressenek bennünket, ahogy azt mi elgondoltuk. Helyette egy új ember születik bennünk. Krisztus képére és hasonlatosságára alkotott új teremtmény. És ez az új teremtmény a világnak sója lesz, és kovásza lesz, és világító fénye lesz, gyertyája lesz, hogy ebben a világban valóban eljöjjön Isten országa. Mária kegyhelyén vagyunk. Annak a Máriának, akihez a magyarok mindig is szerettek fohászkodni, és akinek Szent István népét és országát felajánlotta, hogy ő viselje gondját ennek az országnak, az itt élő népnek, így vagyunk mi Mária országa. Mária pedig elkísér bennünket, mert nem csak mondjuk, hanem valóban az is égi anyánk. Tehát nem hiszed, hogy veled vagyok. Tehát nem hiszed, hogy szívem szeretetével ott vagyok melletted, mondja Mária Guadalupe-ban. Legyen ez a Mária életünk kísérője. Kísérjen bennünket akkor, amikor Isten áldását érezzük a lelkünkön, és kinyílunk Isten számára, és akár Szent Ferenccel daloljuk, dicsérjük a teremtett világot és Isten jóságát, és tapasztaljuk meg Mária közelségét akkor, amikor talán meggörnyedünk a kereszt súlya alatt. De tudjuk, hogy Krisztussal együtt győzzük, mert a nagyobb részt Krisztus vállalta. Adja az Úr, hogy így újuljon meg a mi kereszténységünk, és így újítsuk meg Istentől teremtett, ránk bízott világunkat, így építsük Isten országát közöttünk. Amen.
1: Úgy engedje a Jóisten.
2: Álljunk föl.
0: Testvéreim, mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt arra, amit az Anyaszent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellenem mondatok-e a sátánnak?
3: Ellenem mondunk.
0: És minden cselekedetének?
3: Ellenmondunk.
0: És minden csábításának?
3: Ellenmondunk.
0: Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében?
3: Hiszünk.
0: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az atyának jobbján?
3: Hiszünk.
0: Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?
3: Hiszünk.
0: Ez a mi hitünk.
4: Ez az Anya Szent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most imádkozzunk, kérjük Isten szent lelkének kiáradását, imádsággal a papság készföltétellel könyörögünk.

0: Áldott légy Istenünk!
1: Áldott légy Istenünk egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyíts.
0: Áldott légy Istenünk!
1: Áldott légy Istenünk, vigasztaló Szentlélek, aki gyönge testünkbe a magad erejét öntöd.
0: Áldott légy Istenünk!
1: Urunk Istenünk! Mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést, és gyöngeségükben erőt. Krisztus, ami Urunk által.

Köszönöm a kedves rádióhallgatók és immár nézőink figyelmét is. Találkozzunk két hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

0: Milyen jó az Isten az igaz szívűekhez! Milyen jó az Isten az igazakhoz, az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta. Lábam mégis majdnem megtántorodott. Kis híja volt, hogy el nem buktam. Mert felháborodtam a hetvenkedők miatt, amikor láttam a bűnösök jó sorát. Nem éri őket semmi szenvedés, egészséges és erővel teli a testük. A halandók bajait nem ismerik. Nem veri őket bal sors, mint másokat. Ezért nyakláncként hordják a gőgöt, és köntös rajtuk az erőszak. Mint a zsír csöpög belőlük a gonoszság, magasra tör szívük álnoksága. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Káromló szavuk az eget sem kiméli, nyelvükkel beszennyezik a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón issza szavaikat, mint a vizet. Azt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a fölségesnek? Lám, ilyenek a bűnösök, vagyonukat gyarapítják, és élnek háborítatlanul. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Milyen jó az Isten az igaz szívűekhez. A bűnösök nevetés helyett gyászolni fognak. Örömük szomorúsággá változik. Így szóltam, hát hiába őrzöm tisztán szívemet, és hiába mosom kezemet ártatlanságban, hiszen egész nap rajtam csattan az ostor. Fenyítés a részem már kora reggel. Hogyha azt mondanám, úgy beszélek, mint ők, árulója lennék gyermekeidnek. Töprengtem, hogy meg tudjam fejteni. Sokat gyötrődtem miatta. Végül Isten szentélyébe tértem, és ott megértettem, hogy mi lesz a végük. Mert valójában csuszamlós útra állítottad, a pusztulásba taszítod őket. Utoléri őket a romlás, elvesznek hirtelen, oda lesznek az iszonyattól. Ébredő ember álma, Uram, semmibe foszlik képük előtted, ha fölkelsz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A bűnösök nevetés helyett gyászolni fognak, örömük szomorúsággá változik. Elpusztul, aki téged elhagy, nekem azonban jó az Istennel lennem. Amikor szívem kesergett, és bensőmet marta a bánat, ostoba voltam és tudatlan. Mint oktalan állat álltam előtted. Mindig veled akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat. Szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is befogadsz a dicsőségbe. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Bár elenyészik a szívem, a testem, szívem Istene és örök része mindig az Isten. Mert íme elpusztul, aki téged elhagy. Elveszíted mind, aki hűségét megszegi. Nekem azonban jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom. Hirdetni akarom minden művedet Sion városának népe előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Elpusztul, aki téged elhagy, nekem azonban jó az Istennel lennem. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, Uram, számnak édesebb a méznél.
1: Olvasmány Jób könyvéből. Történt egy napon, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr színe elé járultak. Közöttük volt a sátán is. Ekkor az Úr így szólt a sátánhoz: honnét kerülsz ide? A sátán azt felelte az úrnak: szerte bebarangoltam a földet, és kúszáltam rajta. Erre az úr megkérdezte a sátánt: észrevetted-e szolgámat, Jobbot is? Mert nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen, derék ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még mindig kitart fedhetetlenségében, hiába ingereltél föl, hogy tegyem tönkre. A sátán ezt válaszolta az úrnak: bőrért bőrt. Az életéért mindent odaadja az ember, amilyet csak van. Emel csak rá kezedet, és nyúlj a csontjához és húsához. Szavamra, szemtől szemben fog majd káromolni. Ekkor az úr azt mondta a sátánnak: nos, a kezedbe adom, csak az életét kíméld. A sátán eltávozott az úr színe elől. Jobbot rossz indulatú fekéllyel sújtotta tetőtől talpig. Ez hamuba ült, és egy cserépdarabot vett a kezébe, hogy azzal vakargassa magát. A felesége meg így beszélt hozzá: még mindig kitartasz fedhetetlenségedben? Átkozd az Istent, és hallj meg. Ő azonban így válaszolt neki: mint valami féleszű asszony úgy beszélsz. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Mindamellett nem vétkezett Jobb az ajkával. Jobbnak három barátja értesült a csapásokról, amelyek rászakadtak, és eljöttek hazájukból. Elifász Temánból, Bildád Szuachból és Zófár Naamából. Megállapodtak egymás közt, hogy elmennek hozzá, kifejezik együttérzésüket és megvigasztalják. Amikor távolból ráemelték tekintetüket, nem ismerték meg. Hangos sírásban törtek ki, megszaggatták ruhájukat, és hamut szórtak a fejükre. Hét nap és hét éjjel mellette ültek a földön, és egyik sem szólt hozzá egy szót sem. Látták ugyanis, hogy igen nagy a fájdalma. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Uram, ne fedj meg felindulásodban, mert nyilaid belém hatoltak. Nincs testemen épp hely, mert haragszol én rám. Barátaim és szeretteim dermedten állnak bajom előtt. Nincs testemen épp hely, mert haragszol én rám.
2: Olvasmány Szent VI. Pál pápának a II. Vatikáni zsinat harmadik ülésszaka lezárásakor mondott beszédéből. Megfontolva azokat a szoros kötelékeket, amelyek Máriát és az egyházat egybefűzik, kijelentjük a boldogságos Szűz Mária dicsőségére és a mi vigasztalásunkra, hogy a boldogságos Szűz Mária az egyház anyja, vagyis az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak, akik őt szeretett anyának hívják. Elrendeljük, hogy az egész keresztény nép egy gyöngéd megszólítással, nem szűnő tisztelettel illesse az Isten szülő Szűz Máriát, és forduljon felé imádságaiban. Olyan titulusról van ugyanis szó, tisztelendő testvéreim, amely nem ismeretlen a keresztény nép áhítata számára, sőt a hívek és az egész egyház szeretik Máriát anyaként megszólítani. Ez az elnevezés természetes módon kapcsolódik a valódi Mária tisztelethez, mert Mária azon méltóságán alapul, amelybe Mária Isten megtestesült igéjének anyjaként lett beiktatva. Amint ugyanis az Isten anyaság az oka annak, hogy Mária abszolút egyedi viszonyban van Krisztussal, és jelen van az emberiség megváltásának Krisztus által megvalósított műben, úgy különösképp az Isten anyaságból fakadnak azok a kapcsolatok, amelyek Mária és az egyház között szövődnek. Mivel hogy Mária Krisztus anyja, aki amint magára vette az emberi természetet a szűzanya méhében, egyesítette magával, mint fej az ő misztikus testét, az egyházat. Tehát Mária, mint Krisztus anyja, egyben az összes hívő és pásztor anyja is, vagyis az egész egyházé. Ez az oka annak, hogy mi, akik méltatlanok és gyengék vagyunk, gyermeki szeretettel közeledünk felé, és bizakodó lélekkel merjük ráemelni a tekintetünket. Ő, aki egykor nekünk adta Jézust, a természet feletti kegyelem forrását, nem képes nem anyai szeretettel fordulni az egyházhoz. Különösen ezekben a napokban, amikor Krisztus jegyese még erőteljesebb lelkesedéssel készül üdvös küldetése betöltésére. Ennek a reménynek táplálására és az ebben való megerősödésre sarkalnak bennünket a mi égi édesanyja és az emberiség között lévő kötelékek. Mária közel van hozzánk. Annak ellenére, hogy Isten nagylelkű és csodálatos ajándékok sokaságával halmozta el, hogy méltó anyja lehessen a megtestesült igének, mint mi, ő is Ádám leánya, és ezért nővérünk a közös emberi természetben. Krisztus leendő érdemeire tekintettel mentesült az áteredő bűntől, de a kapott isteni ajándékok mellé saját tökéletes hitének személyes példáját helyezi, amellyel ki is érdemelte az evangéliumi dicséretet. Boldog vagy, mert hittél. Ebben a halandó életben tökéletes formában megtestesíti Krisztus tanítványát, az összes erény tükrévé vált, és magatartásában teljesen megjeleníti azokat a boldogságokat, amelyeket Jézus Krisztus hirdetett. Ebből fakad, hogy miközben az egyház sokszínű életét magyarázza, tevékeny aktivitásában az Isten szülő szűztől vesz példát, amely által tökéletesen lehet követni Krisztust. A Szentlélek szállt le Máriára. A magasságbeli ereje töltötte be őt. Ismét betöltötte őt, amikor társa lett fiának szenvedésében, mint a megváltottak anyja. A magasságbeli ereje töltötte be őt.

0: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem. Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket. Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után epedek. Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik. Rendezd lépteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam. Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtarthassam. Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre. Riadtan sírok, patakzik a könnye szememből, mert törvényeidet nem tartják meg. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban, ítéletet tart az istenek körében. Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket? Védjétek meg a szegény és az árva jogát, ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak. Szabadítsátok meg a szűkölködőt, mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából. Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak, alapjaiban inog az egész föld. Azt mondtam, istenek vagytok, a magasságbeli fiai vagytok mindnyájan. Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember. Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött?
1: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.

Nincs meg, Uram, a hazugaj kaktól, és az álnok nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te álnok nyelv? Harcosoknak hegyes nyilait, perzselő parástűzét. Ó, jaj, nekem idegen földön bújdosok,

Aki békét gyűlölik, békességről beszélek én, ők meg harcot akarnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Istenünk jóságos vagy és hűséges, türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere. Uram Istenem, irgalmas vagy és jóságos, hosszan tűrő, könyörülő és hűséges. Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője, te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Ma május 25-én az Istenes Költők sorozatban, a mai nap költője sorozatban Mentes Mihályt idézzük. Valószínűleg nagyon kevesen ismertük Mentes Mihályt, én magam sem gondoltam, hogy ismerem őt, bár a legtöbb templomba járó ember hallott már Mentes Mihályról. Hát ha nem is Mentes Mihályról, de legalább a költészetéről, ugyanis ő írta a Kezdődik az ének az Úr fölségének című éneket, és ő írta az Isten hazánkért térdelünk elődbe című éneket is. Mentes Mihály 1891. május 25-én a ma Fertőthöz tartozó Süttörön született, és korának igen jelentős és ismert papköltője volt, de pap volt. A mai napon sok versével ismerkedünk meg, de mivel nem régen jelent meg Magyar Imádság címmel verses kötete, javaslom a hallgatói családnak, hogy olvassuk Mentes Mihályt. Érdemes. Mentes Mihály pünköst hétfőn. Egy darab ég ragyog az ablakomba, kék és felhőtelen. A szívemet felhőbe fátyolozza, borongó sejtelen. Jó volna tüzes nyelveket csodálni, ahogy ránk hullanak. Már délután van. Megint csoda nélkül hull sírjába a nap. A székesegyház tarka sokasága cikász szemem előtt. Igaz-e, hogy a tűz, a láng, a lélek ma a lelkünkbe jött? Igaz-e, hogy megfényesült a lelkük, szemük kék égbe lát, s megtárul lassan-lassan a hitüknek a szebb, igaz világ? S hogy mind, amit az érzékek hazudnak, boldogság, gyötrelem, elmúltak. A jövendő örök élet nekik boldog jelen. Az egész ég ragyog az ablakomba. Kék és felhőtelen. És egyetlen szívbe sem tud belátni. Szegény, vaksi szemem. Mentes Mihály, pünköst hétfőn.

0: Hírperce.
1: Folyamatos szentírás olvasást szerveztek Miskolcon. Budapestre érkezett a Franciaországban tömegek megtérését kiváltó dokumentumfilm. Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Miskolci Egyház Ifjúsági Bizottsága Salai Szabolcs atya, valamint a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diák otthon kezdeményezésére ismét megrendezték a 10 óra az Úrral elnevezésű lelki programot, amelynek idén is a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium kápolnája adott otthont. Május 12-én 10 órától este 8 óráig olvasták a Bibliát a fiatalok, tudatta a Miskolci Egyházmegye. Az iskolák, kollégiumok hallgatói és munkatársai is aktívan bekapcsolódtak, továbbá az előkészítő évfolyamos papnövendékek is gazdagították felolvasásukkal a programot. A Szentírás olvasását rendhagyó módon Fábri Kornél püspök Biblia egy év alatt című podcast sorozatának egyik részletével indították. A rendezvény kezdetén Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök a Szentírás napi olvasására buzdította a fiatalokat, és hangsúlyozta annak lelki jelentőségét. Franciaországban a teltházas vetítések után újra és újra visszakerült a műsorra a Szent Szív országának nem lesz vége című dokumentumfilm, amely sokak szerint életük megváltozását indította el. A Gunnel keresztény házas pár rendezésében készült alkotás a Jézus Szent Szíve tiszteletének történetét mutatja be a 17. századtól kezdve egészen napjainkig. A megszólalók között papok, parlamenti képviselők, fiatalok, rabok és egykori drogdílerek is szerepelnek, akik saját életük példáján keresztül beszélnek a hit, a megbocsátás és az újrakezdés erejéről. A dokumentumfilm különleges ereje éppen abban rejlik, hogy személyes sorsokon keresztül mutatja meg a keresztény hit valóságát, és Kardos Csongor atya szerint a francia egyház lelki ébredését is. Az Uránia Filmszínházban még 3 napig, május 25-én, 26-án és 27-én vetítik. Az időpontokat a Magyar Kurír a hír végén közli. A gyimesbükki Bethlen Rákóczi várat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: május 25-én pünkösd hétfőn a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, az örvendetes rózsafüzért imádtuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órától, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora 13 óra 10-kor hangzik el. Szemelvények lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, Székely János püspökatya elmélkedése 13 óra 30 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával 14 órától, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, Fábri Kornél atya homiliái Nagymarosról 14 óra 30 perckor, Imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor, Toronyi Ránt a görögkatolikus egyház műsorát 16 óra 35-kor hallgathatják meg. A Mária Rádió programajánló magazinja hangzik el 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor, a zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk, Birher Nándor diakonus homiliái 19 óra 25 perckor, készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A férfivá válás útja, a férfi hivatása, Dervarics Gábor és Szebényi Szabolcs műsora 20 óra 16 perckor hangzik el Férfi Sátor címmel. Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsorát 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Görög katolikus atyák hittanórája hangzik el 22 órától. A Fokoláré Mozgalom havi életige magyarázata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Isten jelenlétében Varga László atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Imádságos szép napokat és jó egészséget kívánunk mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Reményik Sándor, örök béke. Nem paktumok és nem kongresszusok, nem új törvények, nem a régi jogok, nem egy bíróság nemzetek felett, nem új betűk, nem újabb kötetek, nem Genf, ó nem, és nem is Hága, jöhet-e üdv ilyen világra? Négy deszkafal, egy hant, egy fakereszt. Örök békének ezt hívják, csak ezt.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Szereplőket keres a Váci Egyházmegye. Plébániai csoportok jelentkezését várják. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Az ünnep részeként 2026. szeptember 19-én kerül bemutatásra az Együtt építjük című misztériumjáték,

0: kör. A felkészítő képzésen megadják a jelenetek betanításához szükséges segítséget. A szereplők a csoportvezetők útmutatásai alapján tanulják a saját jelenetüket, amely körülbelül 6-7 perc. A bemutatóhoz jelmezeket biztosítanak. A felkészülés akár a nyár folyamán az egyházközségi nyári tábor programjaiba is beilleszthető. A felkészülés tervezett menete. Egy közös felkészülési nap, képzés, amelyen ismertetik a forgatókönyvet, tervezett jeleneteket a csoport vezetőjének. Ideális esetben két fő képvisel minden csoportot. Nyár eleje, szereplők toborzása helyben, szerepek kiosztása. Augusztus vége, szeptember eleje, saját jelenet próbája, megtanulása, konzultációs lehetőség a rendezővel. Szeptember 18-a péntek este, főpróba Vácon. Szeptember 19-e szombat este, előadás Vácott. Jelentkezés és bővebb tájékoztatás Gáborné, Ház Andreánál, a haz.andrea@váciegyházmegye.hu címen. A csoportok jelentkezését legkésőbb május 31-éig várják. Zongorizmus címmel Lőrinc Ákos önálló koncertjét hallgathatjuk meg a Pasaréti Közösségi Házban Budapest második kerületében, a Pasaréti út 102 szám alatt 2026. május 30-án szombaton 19 óra 30 perckor. A repertoárban Bach, Liszt, Rachmaninov művei mellett az előadó saját darabjai is felcsendülnek. Az ingyenes koncert regisztrációhoz kötött, amit a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok menüpont alatt találhatnak meg. Tavaszi ingyenes hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület Villányi út 25 szám alatt. Május 31-én vasárnap 15 órakor. Az igaz ember. Bach kantáták. Közreműködnek Ritzl Judit szoprán, Csizmár Dávid basszus, William Byrd énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Június 7-én vasárnap 15 órakor. Örvendezzetek az Úrban, Henry Purcell válogatás. Közreműködnek Ars Nova Sacra énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
1: Programajánlót hallottak.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájából a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiot szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Ime az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Uram Jézus, segíts nekem megtanulni Máriától az ő Istenre való nyitottságát és figyelését. Add, hogy az ő példájára hétköznapjaimban, munkám és foglalatosságaim között is időt szánjak neked. Nyitott szívvel és lélekkel figyelve rád, meghallgassam hangodat, és add segítségedet, hogy hívásodra mindig válaszolni tudjak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön,

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt betlehemi jászladnál, és szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus bölcsője a kemény jászol, jelképe a kemény szíveknek, amelyek nem fogadják be őt készséges szívvel. Alakítsuk át mi is szívünket a szűzanya segítségével, az ő szívének példájára, meleg, szerető és gyengét pihenővé az Úr számára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva. Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli a gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom meg a bárány. Jézussal együtt vigyük mi is magunkat áldozatul Istennek, lelkünket, testünket, szívünket, gondolatainkat és kívánságainkat, egész életünket.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal terjes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsaszér 5. titka, akit te szent szőz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Add, Uram, hogyha életemben megfogyatkozik a hit, a remény és a szeretet, ha napjaimban eluralkodik a sötétség, a káosz, amikor kétségek gyötörnek, vagy elfog a csalódás, a keserűség, legyen mindig erőm útrakelni, keresni és megtalálni téged.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: halasztal teljes, az Úrban keveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass az ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre imádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Enyeszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványtól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
1: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hír perce.
1: 14. Leó pápa első enciklikája témáit ismertette. Ukrajnában a papok több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Pünkösdváró istentiszteletet tartottak az EGRI, Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta az egyházfő. Úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, mert kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. A Vatikán híre szerint aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Az egyház megszólítva érzi magát ennek elősegítésében az oktatási rendszeren belül. Egy felmérés rávilágított arra a pénzügyi nehézségre, amely az ukrán-görög katolikus papok 38%-át érinti. Sefcsuk érsek szerint nincs pénzük ruhák és cipők vásárlására. 3%-uk még ételt sem tud magának biztosítani. A megkérdezett papok 92%-a nyilatkozta, hogy elégedett a munkájával. Rendkívül nehéz és néha elviselhetetlen körülmények ellenére boldogok, hogy Istennek és az ukrán népnek szolgálhatnak. Ebben a súlyos szociális helyzetben feleségeik és gyermekeik is szenvednek, írta a romkat.ról. Ukrajnában nincs egyházadó, a papok megélhetésüket az Isten tiszteletek során gyűjtött adományokból, a hívek önkéntes adományaiból és gyertyák eladásából fedezik. A többségében ortodox vallású országban egy nemrégiben végzett országos felmérés szerint a felnőttek 6%-a vallotta magát a görög katolikus egyház híveinek. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az EGRI kórház irgalmasrendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én, írta a Magyar Kurír. Maszárovics Zoltán orvos igazgató elmondta, idén ünneplik az intézmény alapításának 300. évfordulóját. Az 1843-ban épült kápolnát több mint 100 évig istentiszteleti helyként, az 1950-es évektől raktárként használták. Pályázatok útján tervezik a felújítást. A gyógyulás nem csak a testet érinti, a kápolna ismét helyet adhat annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs, görög katolikus parókus, a kórházi dolgozókhoz is szólt, hogy rengeteg lehetőségük van szeretettel fordulni a szenvedő emberhez, akinek talán az infúziónál is jobban kell a kedvesség. Az istentiszteleten imát mondtak a baptista és a református felekezetek képviselői. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra. Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
2: Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménytelenséggel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad. A türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem hal meg, mert a nekünk ajándékozott szent lélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért. Noha az igazért is alig hal meg valaki, legfőjebb jó emberként vállalják a halált. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt érettünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha Istent fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekültünk az ő életében. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Amikor tehát egy ember által lépett a világra a bűn, majd a bűn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan vétkeztek. Bűn volt a világon azelőtt is, hogy a törvény adatott, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig urrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelmes az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. A kegyelemmel tehát másképpen van, mint az egy ember bűnével. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rót ki büntetést, a kegyelem pedig sok vétekből megigazulásra vezet. Mert ha egynek bűnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem és megigazulás bőséges ajándékát kapják. Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette, minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást. Ahogy az embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak. Közben azonban belépett a törvény, hogy vele szaporodjék a bukás. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Hogy amit a halálban uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás által a kegyelem is. Urunk Jézus Krisztus által.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity Kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon talál.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 25-e. A seregek ura megment téged. Izajásnál olvassuk ezt a 29. fejezet 6. versében. A seregek ura megment téged. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy a jogos ítélet helyett a megmagyarázhatatlan kegyelmet kapjuk. Ariel Jeruzsálemre utal, hiszen oltárt tűzhelyet jelent. Az égő áldozati oltár pedig Jeruzsálemben volt. Hiába az Isten tisztelet és az áldozati kultusz. Ostrom indul Isten nép ellen. Isten népe megalázott lesz, Isten népe megtörté lesz. Miért történik mindez? Azért, mert ez a nép csak a szájával tiszteli az Urat. A szíve pedig távol marad az Úrtól. Isten félelme betanult rutin. Ez a nép csak a szájával tiszteli az Urat. Isten igéje le van pecsételve számukra, azaz nem nyílik meg az elméjük, nem nyílik meg előttük Isten igéje. Ez a nép csak a szájával tiszteli az Urat, mert döntéseik és terveik gyarló emberi érdekekhez fűződnek. És azt hiszik, senki sem látja őket, mert ők ügyesek, idézőjelben. Ez a város, Ariel, ami Jeruzsálemet jelent itt, szóval ez a város terveket szőtt Isten nélkül. Szerződéseket kötött nagyhatalmakkal,

0: atya. Jogos ítélet helyett, amit kap, az a megmagyarázhatatlan kegyelem. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: József Tischner, Hogyan éljünk?
0: Megtörve. Saját tapasztalatom a szenvedéssel az, hogyha szembenézek vele, és átélem, az elvezet a gyógyuláshoz. Ezt azonban nem tudok egyedül megtenni. Szükségem van valakire, aki segít a folyamatban, és biztosít afelől, hogy a gyötrelmen túl béke, a halálon túl élet, a félelmen túl pedig szeretet van. Megtapasztaltam, hogyha megpróbáljuk elkerülni, elnyomni a fájdalmat, vagy el akarunk szökni előle, akkor az olyan, mintha amputálnánk egy végtagunkat, amit egy megfelelő gyógymóddal megmenthettünk volna. A spirituális élet, Isten szeretett leánya és fiai életének nagy titka az, hogy minden élettapasztalatunk, a boldogság, a szomorúság, az öröm, a fájdalom, az egészség, a betegség része az emberi voltunk kiteljesítésére felé vezető utazásunknak. Könnyű azt mondani egymásnak, hogy minden, ami szép és jó, Isten gyermekeinek dicsőségéhez vezet bennünket, ám nagyon nehéz hozzátenni. Azt nem tudtad, hogy mindannyiunknak meg kell szenvednie, és imígy eljutunk el az üdvösségbe? Mindazonáltal a valódi törődés azt jelenti, hogy igyekszünk segíteni egymásnak abban, hogy megtörtségünk az örömre nyíló kapuvá válhasson. A megtörtségünkre adott első válasz tehát az, hogy elfogadjuk, sőt, megpróbáljuk a barátunkká tenni. A megtörtségünkre adott másik válasz az, hogy megáldjuk. Ugye ez is szörnyen hangzik. Számomra ez a lépés az összetörtséggel való megbarátkozás, mint egy előfeltétele. Gyakran azért olyan ijesztő szembenézni a megtöretésünkkel, mert átokként tekintünk rá. Eszerint fájdalmunkat a saját magunkkal kapcsolatos negatív érzések megerősítéseként fogjuk fel. Olyan ez, mintha azt mondanánk. Mindig is gyanítottam, hogy haszna vehetetlen vagyok, hogy értéktelen vagyok, ami pedig most történik velem, ez csak a bizonyíték rá. Mindig megpróbálunk valami magyarázatot találni arra, ami az életünkben történik. S ha már engedtünk az önelutasítás kísértésének, akkor azt bármilyen balszerencse csak mélyíti. Ha egy családtagunk vagy barátunk megbetegszik, vagy ha elveszítjük őt, vagy elveszítjük az állásunkat, ha megbukunk egy vizsgán, ha elválunk, ha kitör a háború, ha az otthonunkat elpusztítja a földrengés, vagy csak megcsap a szele önkéntelenül is, azt kérdezzük, miért? Miért éppen én? Miért éppen most? Miért éppen itt? Rendkívül nyomasztó azzal a tudattal élni, hogy nincs válasz ezekre a kérdésekre. És könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy az eseményeket, amelyek felett nincs uralmunk, összekötjük tudatos vagy tudattalan értékítéletünkkel. Ha átkoztuk magunkat, vagy hagytuk, hogy mások átkozódjanak, akkor nagy kísértést érzünk, hogy megtörtségünket ezen átok kifejeződésének vagy megerősítésének lássuk. Mielőtt észrevehetnénk, már azt mondtuk magunknak,

0: Mindig is gondoltam, hogy nem vagyok jó semmire. Most meg már biztosan tudom. Az életem rá a bizonyíték. Isten szeretett gyermekeinek nagy spirituális feladata az, hogy megtörtségünket kivonjuk az átok árnyékából, és az áldás fényébe emeljük. Ez persze nagyon nehéz. Ez nem könnyű. Nem olyan könnyű, mint aminek hangzik. A sötétség erői hatalmasak körülöttünk, és a világnak könnyebb manipulálnia a magukat becsmérlő, mint a magukat elfogadó embereket. Ám ha szüntelenül figyelünk a bennünket szeretetnek hívó hangra, akkor lehetségessé válik, hogy megtörtségünk az ne az értéktelenségenket jelentse, ne ilyen félelemként éljük meg, hanem egy lehetőségként, amellyel megtisztítjuk és elmélyítjük a rajtunk nyugvó áldást.
1: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa első enciklikája témáit ismertette. Ukrajnában a papok több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Pünkösdváró istentiszteletek tartottak az EGRI, Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta az egyházfő. Úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, mert kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. A Vatikán híre szerint aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia, gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Az egyház megszólítva érzi magát ennek elősegítésében az oktatási rendszeren belül. Egy felmérés rávilágított arra a pénzügyi nehézségre, amely az ukrán-görög katolikus papok 38%-át érinti. Sefcsuk érsek szerint nincs pénzük ruhák és cipők vásárlására. 3%-uk még ételt sem tud magának biztosítani. A megkérdezett papok 92%-a nyilatkozta, hogy elégedett a munkájával. A rendkívül nehéz és néha elviselhetetlen körülmények ellenére boldogok, hogy Istennek és az ukrán népnek szolgálhatnak. Ebben a súlyos szociális helyzetben feleségeik és gyermekeik is szenvednek, írta a romkat.ro. Ukrajnában nincs egyházadó, a papok megélhetésüket az Isten tiszteletek során gyűjtött adományokból, a hívek önkéntes adományaiból és gyertyák eladásából fedezik. A többségében ortodox vallású országban egy nemrégiben végzett országos felmérés szerint a felnőttek 6%-a vallotta magát a görög katolikus egyház híveinek. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az EGRI kórház irgalmasrendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővei és hozzátartozók május 21-én, írta a Magyar Kurír. Maszárovics Zoltán orvos igazgató elmondta, idén ünneplik az intézmény alapításának 300. évfordulóját. Az 1843-ban épült kápolnát több mint 100 évig istentiszteleti helyként, az 1950-es évektől raktárként használták. Pályázatok útján tervezik a felújítást. A gyógyulás nem csak a testet érinti, a kápolna ismét helyet adhat annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs, görög katolikus parókus, a kórházi dolgozókhoz is szólt, hogy rengeteg lehetőségük van szeretettel fordulni a szenvedő emberhez, akinek talán az infúziónál is jobban kell a kedvesség. Az istentiszteleten imát mondtak a baptista és a református felekezetek képviselői. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: május 9-én dr. Székely János megyés püspök mondott szentbeszédet a Dörösskei templom 750 éves évfordulóján. A következő percekben ez hangzik el.
2: Kedves testvérek, mit üzen nekünk ez a gyönyörű 750 éves ősi templom? A templomnak, mint minden katolikus templomnak van tornya. A barokk korban rákerült apró kicsi ég felé mutató huszártorony. Mutat az ég felé. Mutatja azt, hogy az emberi életnek van oka, és van célja. Nem a semmiből a semmibe tart. Nem csak úgy véletlenül magától jött létre ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség a semmiből. Ennek van oka. Magától a semmiből nem lesz valami. Csillagászok, atomfizikusok teljesen egyetértenek abban, az anyagvilág a múltban nem örökké való. Ennek van kezdete. 13,7 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas energia szétáradással indul el az univerzum története. Magától a semmiből nem lesz valami. Az univerzumnak van oka. És éppen így van beteljesedése is. A torony mutatja az emberi élet végső távlatát. Van teremtőnk. Van mennyei atyánk, ki tenyerén tartja a világot. A halál titokzatos kapu, amelyben ő vár minket kitárt karral. Ha valaki azt gondolná, az emberi életnek igazi oka és célja nincs. A semmiből a semmibe tart, sötétségből sötétségbe. Akkor az egész emberi élet válna értelmetlenné. Egy hatalmas házépítésé, ahol fölépítünk emberi kapcsolatokat, álmokat, emlékeket, élményeket, az életünk házát. Fölépítjük sok szeretettel, sok szenvedéssel. Csak azért, hogy az életünk végén majd az egész fölépített házat eresszék a süllyesztőben, meg semmisüljön. Ha valaki azt gondolja, hogy az élet a semmiből a semmibe tart, akkor az egész élete válik értelmetlenné, tartalmatlanná, üressé. A torony mutatja az emberi élet végtávlatát. Ennek a templomnak van egy gyönyörű, szép, szintén barokkori oltárképe. Szent Jakabot ábrázolja a templom ősi védőszentjét. És a ruháján a zarándok, kagylók látszanak. Ugyanis Szent Jakab Európa legősibb, leghatalmasabb zarándok útjának, a Caminónak, a Santiago-ba vezető hatalmas zarándok útnak a védőszentje. Az ő temploma ennek a nagy zarándok útnak a végcélja. Szent Jakab a zarándoklás védőszentje is. Ezt jelképezik ezek a kicsi kagylók, amelyeket a zarándokok használtak, hogy a patakból, folyóból vizet merítsenek és igyanak. Szent Jakab arra emlékeztet, hogy az egész emberi élet egy nagy zarándok út. Az életünk útja Isten szeretetéből indult. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Ő a forrása a világmindenségnek. Ő belőle van az atommagok s elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok. A világ szeretetből van. Mi emberek is ebből a végtelen isteni szeretetből születünk, és arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. Az életünket ajándékká tegyük. Megtanuljuk a szeretet dallamát. Ez a földi élet zarándok útjának a nagy célja. hogy kicsiszolódjon bennünk. Néha sok szenvedés, sok nehézség során a kristálytiszta isteni dallam, és majd a halál kapuján át beléphessünk a hatalmas isteni szimfóniába. Az emberi életnek ez a nagy tartalma, a nagy zarándokútnak, ez a célja. Mennyire fontos lenne, hogy az ember ezt tudja, és az újabb nemzedékeknek, gyerekeknek, unokáknak ezt a legfontosabb bölcsességet, ezt a legnagyobb tudást átadjuk, hogy miért élsz, honnan vagy, miért vagy, merre kell menned. Két kisfiú télen meglátott a mező túloldalán egy távoli kicsi házat. És fogadást tettek arra, hogy ki tud nyílegyenesen a hóban eljutni a ház kapujáig. Elindult az első fiú, figyelte a lépéseit. Görcsösen nézte, hogy egyenesen lépjen. De amikor odaért a házhoz és visszanézett, azt látta, hogy az útja nagyon is girbe-gurba. Aztán nekiindult a második. Ő is odaért, ahogy visszanéztek, látták, hogy az útja nyílegyenes. Az első fiú megkérdezte, hogy hogy csináltad, hogy tudtad megcsinálni. Mire a második azt mondta, nagyon egyszerű, egy pillanatra se néztem a lábaimat, se a havat. Egyetlen dolgot néztem, a háznak a kicsi ajtaját, a célt. Ha szeretnénk, hogy az életünk egyenes vonalú legyen, lendületes, szép, értelmes és tartalmas, az kell tudnunk a célt. Egy híres angol gondolkodó mondta azt, hogy ha a gyermekeket kicsi hajókhoz hasonlítanánk, akkor manapság sajnos egy nagyon korlátozott tudást adunk át a számukra. Arra tanítjuk a gyerekeket iskolákon és máshogy, hogy hajózz úgy, hogy ne ütközz a másiknak. Legyél toleráns, ne bántsd. És ez nagyon fontos, nagyon szép, nagyon szent. De ettől még a gyermek számára az élet nagy hajózása nem fog sikerülni. Ez még ahhoz nagyon kevés. Ahhoz kellene a gyermeknek arról is tanulni, hogy hajolsz úgy, hogy az életed hajója el ne süllyedjen. Hogyan tudsz győzni a lehúzó erők felett? Az önzés, reménytelenség, szenvedélyek rabsága, a harag. A lehúzó erők felett hogyan tudsz győzedelmeskedni? Hogyan tudsz úgy élni, hogy az életed hajója el ne süllyedjen, a házasságod zátonyra ne fusson, a szeretet a szívedből ki ne fogjon? De ahhoz, hogy az élet hajózása jól sikerüljön, ahhoz még ez is nagyon kevés. Mert ahhoz mindenek előtt arról kellene a gyermeknek hallania, hogy van-e egyáltalán kikötő. És merre van a kikötő? Az egész emberi életnek van-e értelme, van-e célja, van-e beteljesedése? Talán ismerjük Sámson történetét, ahol elmondja a Biblia, hogy az édesanyának kétszer is megjelenik egy angyal, aki egy nagyon fontos üzenetet ad át a számára. Elmondja, hogy a fiának hatalmas ereje lesz. Sámson édesanyja kétszer is hallja az angyaltól, hogy a gyermeke csodálatos, hatalmas erőt kap Istentől, hogy a népét megszabadítsa. Ő lesz a szabadító a filiszteusok kezéből. És az édesanyja ezt az üzenetet kétszer is továbbadja. Először a férjének, és később, hogy fölcseperedik a fiának, Sámsonnak is. Azonban az édesanyja az üzenet lényegét mind a kétszer kifelejti. És Sámson megtudja azt, hogy milyen szabályokat kell betartania, haját nem szabad levágnia, és egyebek. De hogy a nagy erejét mire kapta? Hogy a népét megszabadítsa. Ez Sámson soha nem tudja meg. És az erejét ostobaságokra fecsérli, oroszlánokat tép szét, városkaput viszi föl a szomszéd hegytetőre. Csak túlságosan későn, amikor elfogják, megvakítják, mint egy állat kell körbe-körbe hajtani egy malomkövet, akkor döbben rá, hogy másképpen kellett volna élnie. Hány gyermeknek, hány fiatalnak az élete hasonlít Sámson életéhez? Mennyi kincset elrejt az Úristen minden kicsi gyermekben? Mennyi szép tehetséget? Mennyi lehetőség van az életükben? Mennyi szép kijöhetne belőlük? Csak igen gyakran egy gyermek vagy egy fiatal soha nem tudja meg az igazán, hogy ezt a nagy kincset, az életét tulajdonképpen mire is kapta. Annyi mindenre tanítják a fiatalokat, angol nyelvre, komputerek használatára. De arról, hogy mit jelent embernek lenni. Miért legyen ő nagy lelkű, becsületes? Hogyan lehet egy házasságot szépnek megőrizni egy életen át? Hogyan nézem majd szembe betegséggel, szenvedéssel, halállal? Hogy mit is jelent embernek lenni? Arról nagyon sok mai fiatal szinte soha semmit nem hall. Igen, gyakran csak túlságosan későn, amikor már millió sebet kapott az élettől, millió szenvedély rabja, mint Sámson, akit elfognak, megvakítanak, egy malomkövet kell körbe-körbe hajtania, akkor döbben rá, hogy másképpen kellett volna élnie. Milyen óriási az édesanya, a szülő felelőssége, hogy ezt a legfontosabb kincset, legnagyobb bölcsességet továbbadja gyermekeinek, unokáinak. A titkot, amit jelez a torony, égbemutató sisakja, amit jelez Szent Jakabnak, a zarándok utak védőszentjének kicsi kagylója, hogy miért is vagyunk, honnan vagyunk, merre kell tartanunk, mit remélhetünk. Egy régi elbeszélés szerint egyszer egy kisgyerek szívében megszólalt egy különleges, gyönyörű dallam. Kisfia, ahogy meghallotta, nagyon megörült, azt gondolta, annyira gyönyörű, elviszem a jó Istennek, odaadom neki. El is vitte a dallamot, letette az Úristen lábai elé. Az Úristen nagyon nagy örömmel hallgatta, azt mondta, valóban gyönyörű. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. És megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. A gyermek növekedett, és közben a dallam is változott a szívében. Érzésekkel, mélységgel telt meg. Ahogyan meghallotta, azt gondolta, készen van, elvitte megint az Úristenhez, letette a lábai elé. Az Úristen megint csak nagy örömmel, ámulattal, gyönyörködve hallgatta, de azt mondta, valami még hiányzik belőle. És megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küszködött és lázadt. Úgy érezte, hogy nem bírja tovább, a hitét elveszíti. De lassanként föléje kerekedett a szenvedésnek. Úrrá lett rajta. És közben a dallam is változott a szíve mélyén. Egy szomorú mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristenhez, azt mondta, mindenemet, amim csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el. De az Úristen azt mondta, van a számodra még egy ajándékom. És megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek. És ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre szellemibb lett, egyre áttetszőbb. Ahogyan az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át. Az élet néha nehéz iskolájában. És ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre lépjünk, ahhoz néha nagyon fájdalmas utakon kell végigmennünk. Hálát adunk ezért a templomért, hogy mutatja az utat az ég felé, amelyben Szent Jakab figyelmeztet arra, hogy az életünk zarándokút, amelynek a során meg kell tanulnunk szeretni. Hálát adunk az ősök hitéért, és imádkozunk azért, hogy ma is töltsék meg minél többször ezt a templomot imádságukkal, szeretetükkel, énekükkel, hitükkel.
1: 2026. május 9-én dr. Székely János megyés püspök mondott szentbeszédet a Dörösskei templom 750 éves évfordulóján. Az elmúlt percekben ez hangzott el.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

A mai nap költője Mentes Mihály. Bizony, hogyha 2 évvel ezelőtt megkérdezték volna tőlem, ki az a Mentes Mihály, tanástalanul széttártam volna a kezem, hogy nem tudom. Hálás vagyok a léleknek, hogy arra invitált, hogy foglalkozzak a magyar költők istenes verseivel, mert így akadtam Mentes Mihályra. Mentes Mihály papköltő. Mécs László, Sik Sándor nevét sokan ismerik a papköltők közül. Mentes Mihályét valószínűleg nagyon kevesen. Ő 1891-ben Süttörön, ma Fertőd része ez a kis település rész, született, tehát 1891. május 25-én, ezért van május 25-én a mai napon Mentes Mihály a Mária Rádióban. Az édesapja az földműves volt, 12 gyermeket szült az édesanyja, és az 5. volt Mentes Mihály. A saját falujában járt iskolába, de mivel felfedezték, hogy tehetséges, jóeszű, szorgalmas, kiemelkedő képességű gyerek, ezért Pannonhalmára került, a győri főgimnáziumban érettségizett, aztán teológiai tanulmányokat végzett Budapesten, és 23 évesen, 1914-ben pappá szentelték, rá 4 évre, a háború végén pedig doktorátus szerzett, teológiai doktor lett. Győrben szolgált papként, aztán a papnevelő intézetben tanított, és úgy emlékeztek róla, hogy a felkészültsége, a gondolkodásmódja és a gyakorlatiassága együtt az jelentett nagyon sokat a tanítványainak. Dolgozott a Dunántúli Hírlap főszerkesztőjeként 1928 és 29 között, de 40 és 46 között a papnevelő intézet rektora is volt. Pap volt, mindenek előtt pap volt. Amikor a költészettel foglalkozott, akkor is pap volt. Ő nem akart papsztár lenni, ő nem akart pap költő lenni. Ő írás tehetségével is azt szolgálta, amire rendeltetett, hogy ő pap. Bár gimnazista korábtól írt verseket, amelyeket a Zászlónk című labban jelentetett meg, és 1920-ban 29 évesen jelentkezett első verses kötetével. Írt vagy 500 verset, megjelent 5 kötete, és a verselésében talán úgy lehet összefoglalni, hogy összhangba hozta azt, amit papként gondol a világról, amit emberként, akár szenvedő emberként gondol a világról, azt a csodálatos tájat, ahol élt, ezért még a Fertő költőjének is nevezik őt, és szívhez szóló verseket írt. Majdnem azt mondom, hithirdető, missziós verseket írt, amelyek egyébként, mint versek, önállóan is teljesen megállják a helyüket. Lehet, hogy nem ismeri a közönség és a közösség Mentes Mihály nevét, de ismeri azt az éneket, hogy kezdődik az ének az Úr fölségének. Vagy azt is ismeri, hogy Isten hazánkért térdelünk elődbe. Mind a kettőt Mentes Mihály írta egyébként. Aztán 1945-től nem írt verseket, mert azt mondta, hogy szívből nem írhatok, színből meg nem tudok. Beválasztották őt a Szent István Akadémiába, és ennek a székfoglalóján mondott vallomást arról, hogy nem akartam író lenni, nem akartam költő lenni, én pap vagyok, és a költészetemmel is a papi hivatásomat szolgálom. Miután felvették a Szent István Akadémiába, írt egy verset,
ezt kellett volna mondanom. Ez a szerény, alázatos, őszinte, érzékeny és egyszerű gondolkodású ember az akadémiai székfoglaló után mondta el, hogy mit kellett volna mondania. Alázatosabb nem akarok lenni. Nem fontos, hogy mit gondolnak felőlem, és az sem fontos, hogy mit mondanak. Nem vagyok több, nem vagyok kevesebb, mint aminek az Istenem akart. És nincs okom ember előtt remegnem, és nincs köszönnöm semmit senkinek. Kedves hallgatói család, Mentes Mihályt idéztük a mai napon, aki 1891. május 25-én született, és 1960-ban, 69 évesen, hát elfeledve halt meg. Magyar Imádság címmel nem régiben jelent meg összesített verseinek gyűjteménye a Kairosznál. Javaslom beszerezni Mentes Mihály verseit. Nagyon tanulságos lesz. Én úgy érzem, hogy Mentes Mihálynak hát szinte minden versét a Mária Rádióban el kellene mondanunk, mert ez az elfeledett költő az én szememben ugyanolyan erejű papköltő, mint Csík Sándor vagy Mécs László. Mentes Mihály, ezt kellett volna mondanom. A tudósoknak kellett volna mondanom, hogy nem vagyok kevélyebb, mint a többi. S alázatosabb sem akarok lenni. S hogy nem fontos, mit gondolnak felőlem. És az sem fontos, hogy mit mondanak. Nem vagyok több, nem vagyok kevesebb, mint akinek az Istenem akart. És nincs okom ember előtt remegnem, és nincs köszönnöm semmit senkinek. És nem leszek más, nem is akarok lenni, mint eddig voltam, halkszavú szolga, aki a nagy lakodalomra mindenkit egész szívvel invitál, s ha néha hangos, nagy szóval kiált, azért van, hogy meghallják azok is, akiket a világ macska zenéje megsüketített. Ezt kellett volna mondanom Mentes Mihálytól.

0: Hírek.
1: Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: anyanyelvi versmondó versenyt szervezett. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Olvasható a Magyar Kuríron. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében. Különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba, és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban voltak vele, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. A mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállítóterem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, és 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: 3. alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt, melynek idei döntőjére május 16-án került sor a Vajdasági Palicson található Magyar Művelődési Központban, tudatta a szerkesztőség. A versenyre összesen 35 intézményből, a Vajdaságból és a határon túlról 108 gyermek jelentkezett, és 50 tehetséges versmondó jutott a döntőbe. Több kategóriában mutathatták be felkészültségüket és előadói képességeiket. Az idei verseny központi témája Szűz Mária égi édesanyánk volt, emellett az édesanyák alakja és az anyaság megjelenése is hangsúlyosan szerepelt a magyar és világirodalom lírai alkotásaiban. Alsós, felsős és sajátos nevelési igényű tanulók kategóriáiban hallgathatta meg a közönség a versenyzők előadásait. A közös agapé ideje alatt a zsűri meghozta döntését, majd átadta a díjakat. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra. Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből idézem. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek a szavai. Jézus azonban megismételte: fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagnak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Kedves rádióhallgatók, a gazdag ifjú története olyan kérdéssel indul, amelyet sokan fölteszünk, őszintén vágyakozva. Mi jót kell tennem? Az örök élet utáni vágy ugyanis ott él a szívünkben, még ha néha el is nyomja azt a világ zaja. Az ifjú, akinek nem tudjuk meg a nevét, nem csak hallgatni akarta Jézust, hanem hozzá sietett, így olvassuk, térdre borult előtte, jelezve, hogy mennyire keresi az igazságot. Jézus válasza két szinten mozog. Először a parancsokat idézi, azokat, amelyeket a zsidó fiú jól ismerhetett. Büszkén feleli is: ezeket mind megtartottam korai fiúságomtól fogva. Jézus nem vonja kétségbe a szavait, hanem rátekint és megkedveli. Ez a pillanat egy fordulatot hoz a történetben. A szerető tekintet itt nem dicsér, hanem hív egy második, egy magasabb lelki szintre: menj, add el, amit van, és kövess engem. Miről beszél itt Jézus? Elsősorban nem az anyagiakról, hanem a szív szabadságáról. Így hiszem. A fiú ragaszkodik azonban a vagyonához. Ugyanakkor nem a pénz birtoklása a baj, hanem az a túlságosan is erős kötődés, amely megakadályozza abban, hogy még több legyen, hogy szabadon válaszoljon az Isten hívására. A követés ára mindig az, hogy lemondjunk valamiről annak érdekében, hogy valami még nagyobbat nyerjünk. Egy nagyobb szabadságot, egy magasabb értelemben vett gazdagságot. Igen, a teológia nyelvén ezt úgy szoktuk és szeretjük mondani, hogy megnyerjük magát a Krisztust. A tanítványok döbbenete ugyanakkor jogos, amikor azt a jézusi sóhajtást hallják, hogy fiaim, milyen nehéz a gazdagnak bejutni az Isten országába. Könnyebb átmenni a tevének a tűfokán. Kérdezgetni is kezdik egymást, hogy akkor hát ki üdvözülhet? Jézus válasza megnyugtató. Bár az isteni kegyelem elsőségét hirdeti. Így mondja, embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Az üdvösség ezek szerint is alapvetően mégsem teljesítmény, hanem kegyelem. Persze megkívánja az ember nyitottságát, döntését és a bizalmát is. Ugyanakkor mégis mindig az Isten az, aki hív, aki vezet bennünket az önátadásra. Igen, így hisszük, ez a mi hitünk, hogy ő segít nekünk, hogy tudjuk azt a szabadságot választani, amellyel képesek leszünk a kevesebbekről lemondani, hogy azután többek lehessünk a szeretetről szóló szabad döntéseink szerint. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó hírek magazinjában Rejter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak majd. Történelmi pillanat Pünkösd ünnepén újra megszólalt Veszprémben a Szent Imre templom három harangja. Elstartolt az idei hanghullám. Kiállítás megnyitó volt a Padányi Katolikus Iskolában. Teremtésvédő óvoda, iskola és kollégium címek átadására került sor. És akkor most jöjjenek a részletek. Különleges és történelmi jelentőségi pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik Pünkösd ünnepén a déli harangszót hallgatták a veszprémi várnegyedben. Hosszú évek hallgatása után ugyanis ismét megszólalt a Szent Imre templom három harangja, ráadásul eredeti hangzásukban. A rendkívüli eseményről dr. Kulcsár Dávid atya beszélt, mint elmondta, a Pünkösd déli harangszó elsőként a Szent Mihály Főszékesegyház északi tornyából hangzott fel, ahol az 1725-ben öntött, közelmúltban felújított öreg Mihály nagyharang szólalt meg. Ehhez csatlakozott ünnepélyesen a volt piarista templom három harangja, amelyeket az elmúlt héten szereltek vissza a toronyba. Dávid atya kiemelte, a várnegyed harangjainak megújulása egy nagyobb koncepció része. A tervek szerint a ferences templom új harangjainak elkészültével egy összesen 12 harangból álló egység jön majd létre, amely hangzásában és kulturális jelentőségében is egyedülálló lesz Magyarországon.
2: Az első alkalom volt, amikor a veszprémi volt piarista, a Szent Imre templom harangjai megszólaltak, pünkösdi déli harangszót a Főszékesegyház északi tornyából, ahonnan az öreg Mihály az 1725-ben öntött és a tavaly évben felújított Sejhel által öntött nagy harangot hallhattuk, ami minden kiemelt főünnepen déli harangszó gyanánt megszólal és szolgáltatja a déli imádságra a harangszót. Ehhez kapcsolódott ezt követően a piarista templom három harangja, amelyeknek a felszerelésére most került sor az elmúlt hét folyamán, és ez volt most az első ünnepélyes megszólaltatásuk. A történelmi harang a toronyban, ami 1839-ben készült el, ennek a harangnak a különlegessége, hogy mind a mai napig nem történt meg ennek a villamosítása, tehát mind a mai napig kézzel volt megszólaltatható, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben hosszú-hosszú idő óta néma volt, noha fönt volt a toronyban, de ennek a megszólaltatására már nem került sor. Ennek a teljes restaurálása történt meg az elmúlt időszakban, amikor az eredeti felszerelésével újulhatott meg, tehát úgy áll előttünk ez a harang a felszerelésével jelenleg is, mint ahogy az több mint az 200 évvel ezelőtt megszületett. Ennek a felújítására került sor, ezt hallhattuk, és ezt követte pedig a nagy harang a templomnak a tornyából. Akik követik a várnegyed harangjainak a megújulását, azok tudják, hogy a végeredmény majd egy 12 harangból álló együttes lesz, amikor majd a ferences templom új harangjai is elkészülnek és felszerelésre kerülnek, és ezt követően pedig egy olyan hangzásbeli egységet szeretnénk létrehozni, ami korábban nem volt, ugyanakkor ez is lehetővé válik, ugyanakkor ez a történelmi harang, ami ennek a templomnak a középső harangja, nyilván a történelmi hűség miatt ezt meg kellett őrizzük, viszont a másik két harang, a lélekharang, illetve a nagy harang majd szerves egységet alkot a Székesegyház tornyaiban, illetve a volt ferences templom tornyában helyet foglaló harangokkal. Most már csak a ferences templom harangjainak az elhelyezésére kell várnunk, és ezt követően pedig majd reméljük, hogy minél hamarabb lehetővé válik az a különleges akusztikai élmény, ami Magyarország területén is egyedülálló lesz, hogy egy nagyon kis területen, nagyon különleges művészeti és kulturális környezetben szólalhat majd meg összesen 12 harang. Most azon

0: van a mai naptól kezdve, viszont már 9 harangi szolgálatba állt. Istennek legyen hála ezért, köszönet mindenkinek, aki ennek a létrehozásában részt vett, akár gondolva a munkásokra, akár azok, akik imádkoztak ezért, hogy ez a történelmi jóvátétel ilyen értelemben megszülethessen, és hát kívánjuk, hogy a Jóisten áldása kíséri ezeknek a harangoknak a szolgálatát, és minél többen meghallják ezeknek a harangoknak a hívó hangját, minél többen igyekezzenek a szertartásokra, és minél többen emeljék a lelküket Istenhez.
1: A hit átadásáról, a család erejéről és Isten megtartó szeretetéről szólt az idei első hanghullám balatoni hajós alkalom, a Veszprémi Főegyházmegye által szervezett programsorozat idei első alkalmának vendége Gável András dalszerző, dicsőítő zenész, hitoktató, újságíró és 8 gyermekes édesapa volt, aki családjával együtt érkezett a hajóra. A beszélgetés során őszintén vallott hitéről, hivatásáról, házasságáról, az örömökről és a nehézségekről is. A család közös zenéléssel és dicsőítéssel is megajándékozta a jelenlévőket. A hullámzó Balaton közepén fennsendülő énekek különleges légkört teremtettek. A résztvevők egyszerre élhették meg az elcsendesedést, az örömöt és az Isten közelségének tapasztalatát. Gável András a mai ember egyik legfontosabb kérdéséről beszélt. Miként lehet hitet átadni a családban? Tanúságtételben hangsúlyozta, hogy a hitet nem elsősorban tanítani kell, hanem megélni. Mint fogalmazott, a hitet nem lehet oktatni, mi megélni tudjuk a hitet. Arról is beszélt, hogy a családi életében a közös ima, a közös zene és az egymás felé forduló figyelem segít megőrizni az egységet a nehéz időszakokban is. A beszélgetés egyik legmeghatóbb része az volt, amikor feleségével közösen vallottak egy komolyabb házassági krízis időszakáról. Elmondták, bár volt idő, amikor úgy érezték, eltávolodtak egymástól, mégis kapaszkodót jelentett számukra az a bizonyosság, hogy Isten nem vonja vissza az emberi életre és a házasságra adott ígéretét. A közös ima, a Szentírás és az Istenre figyelés fokozatosan újra közelebb vezette őket egymáshoz. A 2 órás program végére a résztvevők nem csak különleges balatoni hajó úttal gazdagodhattak, hanem személyes tanúságtételekkel, imádsággal és közös dicsőítéssel is. A hanghullám idei első alkalma megmutatta, hogy a hit akkor válik igazán élővé, amikor családokban, közösségekben és személyes történetekben ölthet testet. A következő hanghullám balatoni hajós alkalomra május 31-én kerül majd sor, amikor a vendég Fábri Kornél püspökatya lesz. Pünkösdre készülve különleges kiállítás nyílt a Padányi Katolikus Iskola dísztermében Erzsébet nővér alkotásaiból. A megnyitón Gál Richárd főigazgató köszöntötte az összegyűlteket, majd a művészet és az ember kapcsolatáról osztotta meg gondolatait. Kiemelte, hogy a művészet képes olyan mélységeket is megszólítani az emberben, amelyeket szavakkal nehéz kifejezni. Az alkotások így nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem segítik az elcsendesedést, szemlélődést és a hitben való elmélyülést is. Az alkalom ünnepélyes és bensőséges hangulatát az iskola Gregórián kórusa tette teljessé Hutwágner Erika tanárnő vezetésével. Énekük segítette a jelenlévőket az elmélyülésben, valamint abban, hogy ráhangolódjanak a kiállítás üzenetére. A kiállítás célja az volt, hogy a diákok a tanórai kereteken túl, a művészet nyelvén keresztül is közelebb kerülhessenek a húsvét üzenetéhez. Az alkotások mellett elhelyezett kérdések és bibliai idézetek személyes elmélkedésre hívták őket, így a kiállítás nem csak művészeti, hanem lelki élménnyé is vált számukra. Május 20-án átadásra kerültek a Teremtésvédő Óvoda, Iskola és Kollégium címek. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának szervezésében május 20-án teremtésvédelmi szakmai napot tartottak az MKPK Városligeti Fasori Irodaházában. Ezen az ország egyházi fenntartású oktatási nevelési intézményeinek kiosztották a pályázaton elnyerhető teremtésvédő óvoda iskola, illetve kollégium címeket. A címet 3 évre elnyerő intézményeknek átadott táblákon a bárka szimbólum szerepel, mely Noé bárkájára utal, a 7 vonal pedig a Laudato Si enciklikában megfogalmazott 7 ajánlásnak felel meg. A Teremtésvédő Óvoda, iskola és kollégium díjat Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök, az MKPK Caritas in Veritate bizottságának elnöke és Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője adták át. Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy történelmi pillanat valósult meg Pünkösd ünnepén, amikor újra megszólalt Veszprémben a Szent Imre templom 3 harangja. Hallhattak arról, hogy elstartolt az idei hanghullám. Kiállítás megnyitóra került sor Veszprémben a Padányi Katolikus Iskolában, valamint hogy átadásra kerültek a Teremtésvédő Óvoda, iskola és kollégium címek. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák műsorainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Fábry Kornél atya a nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott homíliáját hallhatják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
2: Amen. Mai napon ünnepeljük azt, hogy Urunk végleg befejezte a földi életét, csak azért, hogy velünk maradjon utána is, hiszen minden egyes szentmisében közénk jön az Eukarisztiában. De szükség volt erre a 40 napra, hogy tényleg több mint 550 embernek megjelenjen, hol egyénenként, hol egyszerre 500 embernek. És érdekes módon Jézus nem Pilátusnak jelent meg először. De milyen izgalmas lett volna, nem? Megjelenik, hogy itt vagyok, Pilátus. Nemrég találkoztunk, emlékszel? De nem, Jézus jelent meg a tanítványainak, akik aztán tanúskodni fognak róla, mert hogy nem csak azt tudják elmondani, hogy igen, élt egy ember, aki meghalt, aztán feltámadt, hanem akik már előtte jártak 3 éven keresztül, hallgatták a tanítását, látták a csodákat, tanúi voltak mindannak, amit Jézus tett. És ezért Jézus a tanúságtevőknek jelent meg. És hogyha néha úgy érezzük, hogy mintha Isten távol lenne, akkor fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy vajon nem azért van ez, mert én nem vagyok tanúságtevő? Teszek tanúságot az életemmel Jézusról? És arra gondoltam, hogy van 3 szavunk a mai napra, és azt kérdezem, mi az, hogy EMV, akkor biztos mindenki tudja, hogy az, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. És erre a 3 betűre gondoltam még néhány dolgot hozzátenni, hogy mi feladatunk most, hogy Jézus a mennybe ment, ránk bízta, hogy tegyünk tanítványá minden nemzetet, és aztán ehhez megkapjuk a Szent Lelket, ugye Pünkösd napján, mert hogy nélküle nem tudunk mit tenni. Úgyhogy az első azt mondja, hogy építsetek. Építsétek Isten országát. Erre kaptunk együtt meghívást, erről délelőtt is volt szó, hogy együtt épüljünk Isten szent egyházává, élő kövekből templommá. Azaz építsetek. Rombolni nagyon könnyű. Látjuk most, sorra halljuk a híreket a világból, itt-ott ezt-azt lebombáznak, igen, az nagyjából 3 perc, de újraépíteni sokkal nehezebb. És ezért kell nekünk folyamatosan építenünk. Kicsit olyan ez az egyház, meg az Isten országának az építése, mint amikor valaki egy folyón fölfelé evez. Nem lehet abba hagyni az evezést, mert rögtön elkezd visszafele folyni, visszafele csurogni. Itt van most velem 20 volt piarista osztálytársam, akikkel voltunk többször csónaktúrán, és emlékszem, mikor hát Hernádon meg a Sajón lefele mentünk, de utána Tiszán fölfelé. Ráadásul annyi szúnyog volt, hogy nem lehetett, hogy egy normális ember a Duna vagy a folyásnak a szélén megy fölfelé, mert ott kisebb a sodrás, de ott nem lehetett evezni, mert annyi szúnyog volt, hogy a fősodor közepén mentünk szembe az árral. Ugye erre is kaptatok bátorítást délelőtt, hogy merjünk szembe úszni az árral, hát szembe evezni is merni kell, és sosem szabad abba hagyni. Amint abba hagytuk az evezést, már is megálltunk, és elkezdtük visszacsurogni. A lelki élet is ilyen, hogy előre kell haladni, Isten országát is építeni kell. Tehát az első az E betű. A másik az M betű, ez pedig az, hogy merjetek. Ugye legyetek bátrak, legyen bátorságunk, merészeknek kell lennünk. Ki kell tudnunk lépni a komfortzónánkból. Erre Ferenc pápa is sokszor felhívta a figyelmünket, hogy merjünk, legyünk bátrak. Amikor a vak Bartimeus felszólítja Jézus, hogy hívjátok ide, akkor neki is ezt mondják, hogy bátorság, kelj fel, téged hív. Hagyd el azt, ami eddig megszokott volt. Ne vágy vissza a póréhagymához, a dinnyéhez, meg a húsos fazegakhoz Egyiptomba, hanem előtted van az ígéret földje. Legyél bátor, merjetek. És ha már megkaptuk ezt a küldetésünket, hogy Jézussal építhetünk, merhetünk, és a harmadik az, hogy vállald el, mert hogy ki más lesz helyetted, ugye? A próféta is ezt kérdezi, hogy hát ki megy el az én nevem, meg kit küldjek, és itt vagyok, Uram, engem küldj, vállald el, hogy ne másra várj. Lehet, hogy ahhoz az emberhez, akivel ma találkozol, neked szól a küldetésed. Annyira hálás vagyok itt mindazokért, akik szervezők, rendezők, zenészek, atyák, akik mindig beletettek valamit, elvállalták azt a feladatot, vagy éppen a piros pólósok, akik tettek azért, hogy ez a találkozó összejön, és nem akarok mindenkit felsorolni, mert még sokkal többen vannak, de ők elvállalták. Úgyhogy építs, merj, és vállald el. És az a jó, hogy ezt nem kell egyedül tenni, mert hogy május van, és ilyenkor a szűzanyát szoktuk köszönteni, úgyhogy még van három szavon erre az EMV-re, édesanyánkkal, Máriával válvetve. Úgyhogy ő mindig velünk van. Mindig is kérjük, hogy imádkozzon értünk most is halálunk óráján. És hogyha ő segít nekünk, akkor nem vagyunk egyedül. Ő is ott volt az apostolokkal pünköskor, ő ugye teljességben bekapta a Szent Lelket, hiszen tőle fogadta az Úr Jézus, de pünköskor neki is szüksége volt egy újabb lélek áradásra. És nekünk is újra és újra erre van szükségünk, de ő közben jár értünk. Ő is bevállalta, hogy Kánában közben járjon az enyhén spicces csapatnak a további itatásához. Mert hogy ez történt, tény ami tény, és Jézus az ő szavára megteszi. Úgyhogy édesanyánkkal, Máriával válvetve tudjuk építeni, merni az Isten országát. És ha így teszünk, akkor ezt mindent vidáman kell tenni, azaz énekeljetek világszerte, mindenkor világszerte. Mert hogy Isten dicsőítjük, akár merre megyünk. Arról tudjátok meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és hogy az örömünket kell, hogy megirigyeljék tőlünk. Van-e öröm a szívünkbe? Tudunk-e mindig énekelni, mindig dicsőíteni az Istent? Mert hogy annak idején Snell György püspök atya mondta, hogy lógó orral nem lehet evangéliumot hirdetni. Látszik-e rajtunk az öröm? Ha nem, akkor el kell kérni. Minden reggel ezzel kezdem, hogy jó reggelt Istenem, drága Jézus, jó reggelt, és hogy kérlek, add meg nekem a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Ezt te is megteheted, nem saját ötlet, loptam én is, Diziói Szent Teréztől. Hogy add nekem a te békédet és a te örömödet, és egy olyan béke, amit csak ő tud adni, és olyan öröm, amit a világ nem tud elvenni. Úgyhogy legyen bennünk ez a három betű EMV, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Építsetek, merjetek, vállaljátok el. És édesanyánkkal, Máriával válvetve, énekelve, világszerte mindenütt. Amen.
3: Amen.

Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Ma május 25-én az Istenes Költők sorozatban, a mai nap költője sorozatban Mentes Mihályt idézzük. Valószínűleg nagyon kevesen ismertük Mentes Mihályt, én magam sem gondoltam, hogy ismerem őt, bár a legtöbb templomba járó ember hallott már Mentes Mihályról. Hát ha nem is Mentes Mihályról, de legalább a költészetéről, ugyanis ő írta a Kezdődik az ének az Úr fölségének című éneket, és ő írta az Isten hazánkért térdelünk elődbe című éneket is. Mentes Mihály 1891. május 25-én a ma Fertőthöz tartozó Süttörön született, és korának igen jelentős és ismert papköltője volt, de pap volt. A mai napon sok versével ismerkedünk meg, de mivel nem régen jelent meg Magyar Imádság címmel verses kötete, javaslom a hallgatói családnak, hogy olvassuk Mentes Mihályt. Érdemes. Mentes Mihály pünköst hétfőn. Egy darab ég ragyog az ablakomba, kék és felhőtelen. A szívemet felhőbe fátyolozza, borongó sejtelem. Jó volna tüzes nyelveket csodálni, ahogy ránk hullanak. Már délután van. Megint csoda nélkül hull sírjába a nap. A székesegyház tarka sokasága cikász szemem előtt. Igaz-e, hogy a tűz, a láng, a lélek ma a lelkünkbe jött? Igaz-e, hogy megfényesült a lelkük, szemük kék égbe lát, s megtárul lassan-lassan a hitüknek a szebb, igaz világ? S hogy mind, amit az érzékek hazudnak, boldogság, gyötrelem, elmúltak. A jövendő örök élet nekik boldog jelen. Az egész ég ragyog az ablakomba. Kék és felhőtelen. És egyetlen szívbe sem tud belátni. Szegény, vaksi szemem. Mentes Mihály, pünköst hétfőn.

0: Hírek.
1: Folyamatos szentírás olvasást szerveztek Miskolcon. Budapestre érkezett a Franciaországban tömegek megtérését kiváltó dokumentumfilm. Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Miskolci Egyház Ifjúsági Bizottsága Salai Szabolcs atya, valamint a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diák otthon kezdeményezésére ismét megrendezték a 10 óra az Úrral elnevezésű lelki programot, amelynek idén is a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium kápolnája adott otthont. Május 12-én 10 órától este 8 óráig olvasták a Bibliát a fiatalok, tudatta a Miskolci Egyházmegye. Az iskolák, kollégiumok hallgatói és munkatársai is aktívan bekapcsolódtak, továbbá az előkészítő évfolyamos papnövendékek is gazdagították felolvasásukkal a programot. A Szentírás olvasását rendhagyó módon Fábri Kornél püspök Biblia egy év alatt című podcast sorozatának egyik részletével indították. A rendezvény kezdetén Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök a Szentírás napi olvasására buzdította a fiatalokat, és hangsúlyozta annak lelki jelentőségét. Franciaországban a teltházas vetítések után újra és újra visszakerült a műsorra a Szent Szív országának nem lesz vége című dokumentumfilm, amely sokak szerint életük megváltozását indította el. A Gunnel keresztény házas pár rendezésében készült alkotás a Jézus Szent Szíve tiszteletének történetét mutatja be a 17. századtól kezdve egészen napjainkig. A megszólalók között papok, parlamenti képviselők, fiatalok, rabok és egykori drogdílerek is szerepelnek, akik saját életük példáján keresztül beszélnek a hit, a megbocsátás és az újrakezdés erejéről. A dokumentumfilm különleges ereje éppen abban rejlik, hogy személyes sorsokon keresztül mutatja meg a keresztény hit valóságát, és Kardos Csongor atya szerint a francia egyház lelki ébredését is. Az Uránia Filmszínházban még 3 napig, május 25-én, 26-án és 27-én vetítik. Az időpontokat a Magyar Kurír a hír végén közli. A gyimesbükki Bethlen Rákóczi várat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Imád kérlek szépen a Mária Rádió katársaiből, kedves technikus úr, és szerette ilyen munkájukért és a hét szentlélek kiáratását kívánom további kis munkájukra, életükre, szeretteivel együtt. Köszönet és tisztelet, és az adományozókért is, hogy tovább működjön a rádió. Kérnek szépen imád, aki gyerekem keresztfiam szerettei, kisebbik lányom utazásánál minden rendben legyen. Épségben, egészségben érkezem vissza. A pihenésükért, hétfő keddi munkájáért, a másik gyermekemnek magam betegségéhez a türelmet, erőt, és kérnék többen még imád kedves elhunyteimért, azokért, akik nincs és senki nem imádkozik, a háborúban elesettek, a sérültek felépülésért, hosszú hétvégét végző egészségügyben dolgozók.
4: Dicsőségben Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közösségbe, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden akkapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rá, és hogy a dédunakám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, minden elhunyt hozzám tartozók lelki üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azok írt a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért az egész világon, a Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozunk is, a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a Nász uram emlékére, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, mindenféle káros emberétől, óljon meg őket a drága jó Isten. Kérek imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak engem is ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjét, a Mária Rádióért és a dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, a magyar hazánkért.
6: Imádokat szeretném kérni, szintén megint csak a Terikért, a további gyógyulásáért, és testi lelki erőt kérek számára, főleg lelki erőt, hogy a szenvedéseit el tudja viselni, és főleg még azon kívül egy megfelelő, amit Jóisten is szán neki, az élni akarást, hogy ne adja föl az a gyógyulást és az életét. Amen.
7: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a nagy családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békét, a megélhetésünkért, a fiaim és az unokáim szerencsés hazaérkezését, a halottaink lelki nyugalmáért, és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Hálát adok a kapott kegyelmekért. Imád kérek meghalt hozzátartozóim lelki üdvéért, hogy Jézus országában legyenek. Imád kérek családom minden tagjáért, megtérésükért, egészségük javulásáért, papi szerzetes hivatásokért, éhezőkért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a politikusaink jó munkálkodásáért, a hazajaváért.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért,
8: valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja Önöket.
9: Jó szándékot kérek szépen a beteg lányom, és az én magam betegségnek a gyógyulásáért. Nagyon beteg, nagyon beteg a lányom. A sütétre vár, amit másodszor kell, hogy megcsináljanak, és a két láb közműtétjei, két szívének a műtétjei kettelenek, és ezért, hogy megint műtétre vár, hogy mi lesz, nem tudjuk. De kérem a drága édes Zsuzsanyát, meg a drága édes Jézust, a legegészség javulására, és a család békés békéjére, és a szeretetére.
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és álhony szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, Zsóka édesanyja javulásáért, hálát adok Vera javulásáért, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelme drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni. Elhunyt családtagja lelki üdvért, lányom hívben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga megességért. Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A 061 354 17 05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: A tanítványok álhatatosan, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádságban, Máriával, Jézus anyjával.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! Nagy vagy nagyon, én Uram Istenem! Fenségbe és ékességbe öltözöl, sugárzó fény a te köntösöd. Mi sokrétű a te műved, Uram! Bölcsességgel alkottál mindent. Teremtményeid betöltik a földet. Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! Mindenek tőled várják, hogy enniük adj kellő időben. Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, megnyitott kezedet, és eltelnek minden jóval. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak, és a porba térnek. Ám ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.

Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondani való volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió Mária Pócsi Könnyező Istenszülőről nevezett imaköre imádkozza. Az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Imádkozunk!

0: a korábban elhangzott ima szándékok mellett István atya, Ági, Ilona nővér, valamint Paula és Kristóf teljes gyógyulásáért. Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülőt, a boldogságos és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsért vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülőt magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentlegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítsa minket.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13. Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik, mondta az atya. Igyekszem-e az evangélium szerint élni, hogy halálomkor Isten mondhassa, kedvem telik benned.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzért második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: nincs már boruk. Jézusom, bízom benned, bízom isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kármai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kármely mennyekben kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
0: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. A víz borrá változott, a közönséges nemessé alakította Jézus. Gyarló voltomban kérem-e rendszeresen Jézust, hogy lelkemet alakítsa nemessé.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.
0: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafüzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Péter, Jakab és János szívét gyöngét szeretet, atyai szózat teszi boldoggá, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az apostolok örömébe magasztos szent félelem vegyül, Isten lelke fedi be őket.
2: Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. 5. tizedünket ajánljuk fel azért is, hogy örömteli és hiteles katolikusok legyünk, családtagjaink, a ránk bízottak és édes magyar hazánk minden lakója. Add Uram, hogy minden tettemben téged kövesselek. Segíts, hogy tanításodra méltó lehessek, a te szeretetedben éljek, és egykor majd én is színről színre láthatsalak.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltóbb lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk.
5: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyom, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előtt fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanám bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért, valóban nagymérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynők, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél a te fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttét szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kérte az Istent, senki el nem hagyatott.
0: végtelen kegyességedre, kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Ne vesd meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok, ne hagyj el engem, gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség. Hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szentlélek Isten, Szent Háromság egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Az Úrral való egység imája. Imádott Jézusom,
1: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: 14. Leó pápa első enciklikája témáit ismertette. Ukrajnában a papok több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Pünkösdváró istentiszteletet tartottak az EGRI, Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta az egyházfő. Úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, mert kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. A Vatikán híre szerint aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Az egyház megszólítva érzi magát ennek elősegítésében az oktatási rendszeren belül. Egy felmérés rávilágított arra a pénzügyi nehézségre, amely az ukrán-görög-katolikus papok 38%-át érinti. Sefcsuk érsek szerint nincs pénzük ruhák és cipők vásárlására. 3%-uk még ételt sem tud magának biztosítani. A megkérdezett papok 92%-a nyilatkozta, hogy elégedett a munkájával. Rendkívül nehéz és néha elviselhetetlen körülmények ellenére boldogok, hogy Istennek és az ukrán népnek szolgálhatnak. Ebben a súlyos szociális helyzetben feleségeik és gyermekeik is szenvednek, írta a romkat.ro. Ukrajnában nincs egyházadó, a papok megélhetésüket az Isten tiszteletek során gyűjtött adományokból, a hívek önkéntes adományaiból és gyertyák eladásából fedezik. A többségében ortodox vallású országban egy nemrégiben végzett országos felmérés szerint a felnőttek 6%-a vallotta magát a görög-katolikus egyház híveinek. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az EGRI kórház irgalmasrendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én, írta a Magyar Kurír. Maszárovics Zoltán orvos igazgató elmondta, idén ünneplik az intézmény alapításának 300. évfordulóját. Az 1843-ban épült kápolnát több mint 100 évig istentiszteleti helyként, az 1950-es évektől raktárként használták. Pályázatok útján tervezik a felújítást. A gyógyulás nem csak a testet érinti, a kápolna ismét helyet adhat annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs, görög-katolikus parókus, a kórházi dolgozókhoz is szólt, hogy rengeteg lehetőségük van szeretettel fordulni a szenvedő emberhez, akinek talán az infúziónál is jobban kell a kedvesség. Az istentiszteleten imát mondtak a baptista és a református felekezetek képviselői. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: beszélgetés életről és a Szentírásról. Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Voltam az El Camino, nekem ez egy hatalmas élmény. Tehát, hogy ebben sok minden...
2: Egyedül ment az El Camino-ra?
1: Először vagy? Igen, 40 éves korommal, igen. Aztán most már az egyik fiammal már voltam pár napra, úgy gondoltam, hogy kicsit érezze meg az egésznek a légkörét. És aztán most a másodikkal készülök. Tavaly mentünk volna, de sporttól focizik, és elszakadt a keresztszallagja egy meccsen, úgyhogy egy évre nem lehetett ilyen ben részt vennie, most már hol van a rehabilitáció. Most az a reménységünk, hogy júliusban újra egy hétre elmehetünk, és kicsit együtt lehetünk ezen a szent úton.
2: Nagy hatása lehetett őre, amikor egyedül ment, hogy most vissza akar térni?
1: Igen, valaki mondta ezt, hogy ez egy ilyen beimádkozott út. Tényleg úgy, hogy a hívő emberként azért egy templomba belépve úgy érzi ennek az erejét, hogy azért itt hány és hány Krisztus követő ember ment végig a maga kérdéseivel, küzdelmeivel, a hitét megharcolva. Hát már a bibliai alapja is megvannak az arándoklatnak, az arándok zsoltárokban, hogy úgy mentek a jeruzsálemi templomba a zsidó atyafiak, hogy énekeltek, imádkoztak, és valahogy ez a kettő készítették a lelküket az ünnepre, és valahogy ez egy ilyen nagyon jó bevált recept, én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy csoda, ez nem kell utazni Spanyolországig. Nyilván, akkor 40 éves voltam, azért éreztem, hogy valami megújulásra lenne szükség. Nem mesélem el minden részletét, azért ezt előkészíteni, hogyan tud az ember egy fiatal családosként elszakadni a családjától egy hónapra, stb. De olyan szépen elrendeződött minden tényleg, és ezek ilyen jelek voltak, hogy nekem oda kell mennem. Sokkal könnyebben elrendeződött minden, mint sem én azt számítottam. És aztán, amikor ott voltam, nyilván a feleségem egy ilyen szép ajándékkal meglepett, hogy minden napra egy kedves baráttól valami jó kis útravalót iratott, és minden nap úgy kezdődött, hogy az igeolvasás mellett azért egy ilyen baráti, testvéri szó még ott valamit a lelkemre helyezett, úgyhogy már ez önmagában is szerintem el tudjuk képzelni, hogy milyen sokat ad. De az ottani találkozások is igazából, tehát hogy nagyon sokat formálta úgy általában az emberről való képe, mert nagyon pozitívan ez az út. Tehát, hogy
2: annyi... Pedig nem csak hívő emberek mennek el erre az útra,
1: ez így
2: ugye?
1: Van, de egyre inkább ezt azért, mikor ott az ember egy szállásadóval beszélget, vagy azért gondolatot cserélünk, hogy igen, van ennek egy ilyen vonala, hogy ez régebben sokkal inkább spirituális, a hídgyakorlat szempontjából hangsúlyos út volt, és lett ennek most egyfajta ilyen divatja, vagy ilyen felkapottá vált. De nagyon érdekes, hogy azért nagyon sok ember életében, kereső emberek életében is úgy ennek, hogy elvégzi a munkáját a mindenható. Volt is egy ilyen élményem, pont amikor a fiammal voltam, ez már 2 évvel ezelőtt történt, hogy tényleg egy ilyen háttérből érkező fiatal, gyógyszerész, 20 éves leányzó mesélt el egy történetet. Leonban egy egyházi szálláshelyen voltunk, ahol ott a szerzetesek szerveztek egy kis tea délutánt, hogy kicsit beszámoljunk, hogy mit éltünk meg az úton egyáltalán. Egy nagyon kedves hely volt, ahol nem csak arról szólt, hogy szállást kapunk, de ha valaki nyitott egy kis beszélgetésre, akkor menjünk le.
2: Ez már az út vége felé
1: van. Ez már az út vége, így van, mert ez több mint 500 kilométer a kezdettől, tehát nagyjából 300 kilométer Santiagótól, és ezen a beszélgetésen nagyon érdekes volt a benyomás, mert egy ilyen tipikus mai fiatalt képzeljünk el, meg annyi tetoválás, és tehát abszolút nem az a látszódott, hogy ő azért egy más környezetből jön. És amikor kérdezte őt a szerzetes testvér, akkor egy kicsit olyan kitérő választ adott az úttal kapcsolatos élményeiről, hogy hát milyen kedves ez a környezet, az emberek, mennyi macskával találkozik. És ez a szerzetes testvér egy kicsit úgy rápirított, hogy hát jó, de azért egy ilyen hosszú úton bizonyosan voltak azért ennél mélyebb lelki élményei is. És akkor egy kicsit így elfátyolósodott ennek a leányzónak a szeme, és elkezdte mesélni azt, hogy ő itt az úton megértette, vagy megérezte, és nem tudja megmondani olyan, hogy Isten valóság is létezik. És a történet egyszerűen annyi volt, hogy volt egy nap, amikor nagyon-nagyon elkészült az erejével, nagyon fáradt volt, ment, és egyszer csak úgy érezte, hogy talán így meg kell állnia, talán legugolt, leült, és úgy érezte, minden ereje elfogyott, és meg nem tudja mondani, hogy honnan, de abban a pillanatban 2-3 zarándokot termett mellette, és ilyen nagyon nagy szeretettel ott is tápolgatták őt, itatták, segítették őt, és akkor azt mondta, hogy ő ebben a pillanatban ilyen minden kétséget kizáróan meg tudta, érezte, hogy Isten létezik. És nem tudja megmagyarázni, és egészen más háttérből jön, és nem tudja megmondani, hogy ez miért változott meg a szívében, de ő ezzel a bizonyossággal van itt jelen. És hát egészen megható, vagy megdöbbentő volt ez a történet, és ez mutatja éppen azt, amiről beszélgetünk, hogy sokan oda mennek, mert hallottak róla, mert most ennek van egyfajta ilyen divatja, vagy ez egy híres út, gyönyörű környezet, tényleg meg tudom erősíteni, vagy azért ezek egyszerűen már a természeti közeg, hogy az ember annyi szépet lát, meg ott van kint az ég alatt, a gyönyörű utakon, hegyen, völgyön, fennsíkok van, vonul, Pireneusok, hát olyan csodái a természetnek ezek, amik önmagukban is így az embert megérintik, de hogy tényleg azért történnek ilyenek is ezen az úton, és hát ez tényleg nagyon felemelő.
2: Azért elég csöndes maradt az út annak dacára, hogy járnak olyanok is rajta, akik nem Isten keresők?
1: Ez nagyon jó ebben az útban, hogy ezt lehet így úgymond szabályozni, tehát hogy van egy ilyen odafigyelés egymásra, ez például a szálláshelyeken is megmond, 10 órakor lámpaoltás és szilencium, és vannak ilyen kimondatlan szabályok az úton, amit azért mindenki tiszteletben tart. Tehát az is, aki azért jön, hogy egy jó túrázom, vagy mint amilyen sportot lát benne, és szerintem ebből a szempontból is azért van egy ilyen, hogy egyfelől ilyen nagyon közösség ez egész, megdöbben az ember, hogy kicsit úgy vagyunk, mint egy iskolai közösségben, ahol úgy látásból ismerjük egymást, hogy ott simán meg lehet szólítani egymást, vagy hogyha velem is történt valami, elszakadt a cipőfűzöm, akkor egyből odalépnek, hogy segíthetnek-e. Az ember rádöbben arra, hogy ez egy ilyen nagy közösség, az úton lévünk nagy közössége, de hogy ebben lehet külön is vonulni, és nekem is voltak olyan napjaim, amikor teljesen egyedül mentem, aztán vannak olyan pillanatok, amikor valaki úgy mellénk szegődik, amikor talán már vágyunk is arra, hogy egy kicsit beszélgessünk, és hát az meg tényleg egy különleges tapasztalat az útnak, hogy az ember egy-egy este, amikor leül, általában olyan helyeket kerestem, egyedül voltam, ahol mondjuk valamilyen vacsoraférével is szolgáltak, és hát leülünk egy asztal köré, és minden földrészről van ott egy résztvevő. Tehát Ausztrália, Új-Zéland, Amerika, nyilván európaiak, spanyol, francia, olasz, koreaiak, japánok, és ez egy nagyon különleges asztalközösség, és ezért előkerül, és itt, hogy ki miért van itt. És azért még olyan esetekben is, amikor elmesélte például egy cseh hölgy, hogy ő azért van ott, mert az édesapjának nagy vágya volt, hogy eljöjjön erre az útra, és aztán megbetegedett és elhunyt, és ő megfogadta, hogy az édesapja helyett. Szóval, hogy azért olyan történetek vannak, vagy valaki tényleg a munkája, vagy egy családi, vagy párkapcsolati krízis, vagy egyáltalán keresi a helyét ebben a világban. Szóval, hogy még abban olyan összefüggésben is, hogy nem feltétlenül hívő emberekkel beszélget ott valakit, hogy van azért egy minősége az ottani jelenlétnek. Tehát akik oda mennek, azért olyan emberek szerintem, akikben talán van egy nagyon mélység úgy általában az élet és annak a kérdései felé, és megkockáztatom azt is, hogy talán a hit vagy az Isten dolgai felé is, még hogyha ezt ők még talán nem is tudják.
2: Két kérdésem lenne, hogy esetleg hozott-e szentírási részt ezzel az úttal kapcsolatban, a másik pedig, hogy sikerült megújulnia, milyen hatással volt önre az El Camino?
1: A 25. Zsoltárban van egy ilyen mondat, hogy utaidat, Uram, ismertesd velem, ösvényeidre taníts meg engem. Ennek az útnak egy hatalmas ajándéka az, hogy az embernek mennyi ideje van imádkozni. Eltelhet úgy egy nap, hogy egy pár beszéd zajlik köztem és a mindenható között, és nyilván voltak azért olyan életesemények mögöttem, amit valahogy oda kellett vinni. Éppen a pályám kezdetén, amikor elkezdtem a Budaegyvidéki Gyülekezetben a lelkészi szolgálatomat, akkor voltak nagyon kicsik a gyerekeink, vagy a két fiúm már akkor megvolt, és én nagyon váratlan elhunyt az édesapám. Tényleg egyik napra a másikra rosszul lett, kórházba került, és gyakorlatilag órák alatt, még aznap elment, és azért ez egy, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon nehéz része azért így a személyes életemnek, mert az se könnyű, mikor van az embernek ideje elbúcsúzni, meg felkészül, vagy amikor úgy érződik az, hogy itt egy ilyesmi történik, de amikor így egyik pillanatról a másikra valakit elveszítünk, azért az egy nagy küzdelem, és tényleg egy életemnek egy olyan időszakában történt ez, amikor nagyon-nagyon sok mindenre kellett figyelni, és hát nagyon sok feladat vagy nagy kihívás volt egy nagyon aktív, nagyon erős közösséget pásztorolni, vezetni, annak a lelki életén munkálkodni. Friss házasok voltunk, szülők voltunk, még kisgyerekekkel, azért ennek is megvan a nagyon sok szépsége, de a kihívása is. És nagyon érdekes, hogy 10

0: akkor valahogy úgy és úgy magamban a mindenhatóval le tudtam zárni. Tényleg a szónak abban az értelmében, hogy volt hely a sírásnak is, és a gyásztak is, meg a feloldásnak is.
1: Mint a Prédikátorok könyvében.
0: Igen, mindennek rendelt ideje. Úgy látszik, hát az én életemben is, hogy ez el kellett, hogy jöjjön, és nagyon hálás vagyok, és tényleg egy olyan élmény. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ismerősöm van, és ez is egy motiváció volt, aki járt az úton, az El Caminón. És hogy ezt is, és annyiféleképpen lehet megélni, mert van olyan kollégám a kihívásokról, a fizikai igénybevételről, hogy azért itt mi minden már az emberre. Nekem pedig egy akkora lelki élmény, vagy olyan erőt adott a sok-sok lelki élmény az utolnét erre, és valahogy olyan jó érzés volt egyszerűen még a fizikai kihívásait is megélni, hogy én ilyen szárnyalva érkeztem haza. Tehát nem vagyunk egyformák, meg vannak az ezzel kapcsolatos feladataink is, vagy kinek mire van szüksége, vagy kinek mi az útja ezen belül is, vagy akár ezt megküzdje, és ennek az eredményeivel térjen haza, vagy mondom, az én esetemben sokkal inkább ez a lelkesedés az, ami még azóta is megvan, és hát az, hogy most idén is egy hétre elmegyek a középső fiammal, reménység szerint azért erről szól, hogy egy kicsit szeretném őnek is megmutatni, hogy egyáltalán kicsit megérezze ennek az atmoszféráját. Eljön majd az idő, amikor lehet, hogy ő is úgy érzi, hogy egy kicsit el kell vonulnia, és azért ennek szép hagyományai vannak a kereszténységben, amikor arra van szükségünk, hogy egyedül legyünk.
1: Meg azt hiszem, nagyon sok mindent hátrahagyunk. Hát csomagot is alig tud vinni az ember, és az elég. Kiderül a végén, hogy igen, elég.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Hát ez egy hatalmas élmény, hogy milyen kevés dolog elég a boldog élethez, vagy a mindennapokhoz. Tényleg egy hátizsákban 7-8 kilót lehet azt mondják, hogy a hozzáértők, és ez tényleg így van, hogy körülbelül a testsúlyunk 10%-át tudjuk jó eséllyel, vagy úgy hosszú távon hordani, hogy abból nem lesz problémánk. Az elején nagyobb hátizsákkal indultam, az egyharmadát haza kellett küldenem postán, vagy csomagban, mert fölösleges dolgokat is betettem, és hát így megmutatja, ez ugye nagyon sok mindenre fölhívja valóban a figyelmünket, hogy milyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldogok legyünk, és hogy tényleg az Isten kapcsolat az, és annak a megélése az egy ilyen helyzetben tényleg úgy minden abban az irányban mutat, minden abban segít, hogy az ember a hitét elmélyítse. Nyilván ehhez kell a tudatosság is, vagy hogy az ember igenis erre fölkészül, hogy megvan a maga kis rendje abban, hogy hogyan gondoskodik, most itt az igeolvasás, imádságnak a dolgairól beszélek, de tényleg volt olyan napom, amit így szinte egy végig imádkoztam, és beszélgettünk inkább, hogy ezt mondanám, ami sok olyan dolog előkerült, amire talán elszaladunk mellette, és a jelenlétet szokták mondani, ami egy nagyon fontos része az életünknek, hogy annyiszor foglalkozunk a múlttal, minden hibájával, meg hogy a jövő miatt aggódunk, és nem, de nagyon kevésszer tudjuk megélni mindazt, ami éppen ott és akkor történik velünk, és erre is megtanít ez az út bennünket, hogy egy idő után magunk mögött hagyjuk és ezért is jó talán ilyen messzire elutazni, tehát bizonyosan ez is bennem, ahogy úgy érzi az ember minden egyes rezdülésből, hogy most messze vagyok. Az is egy szenzációs körülmény, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy hol fogok aludni, vagy nem kell így megtervezni, mert annyi szálláshely van, főleg egyedül, hogy az ember rájön arra, hogy ha 20 kilométert megyek 20-at, ha most ki akarom próbálni, mennyi, milyen érzés, 40 kilométer, 40, egy embernek biztos még lesz helye itt-ottamon. Tényleg egy idő után eljut az ember, hogy megérkezik a jelenbe, elkezd annak örülni, ami van, és felfedezi azt a csoda minden dolgot, ami ott van körülötte, és amikor a mezetán mentem, az egy 700 méter magas fennsík, ott például az ég volt, hogy annak a szépsége, és elkezdtem fotózni a felhőket. Nagyon érdekes, olyan szabadságérzete van az embernek, hát Petőfi azért ezt megértettem, szerintem ott értettem meg igazán, amikor ő arról beszél, hogy milyen neki az Alföld, és hogy itt is tényleg, hogy egyszerűen egy olyan perspektívája van az embernek, és aztán nagyon sok ilyen fotót készítettem, csináltam egy ilyen kis fotóösszeletes nyilván az útról, és annak van egy ilyen része, ami az egek dicsőségéről szól, és hogy hát mennyiszer néz föl az ember a nagyvárosban az égre, hogy milyen csodálatos formája van ennek a felhőnek, vagy hogy süti át egy napsugár, vagy milyen

0: Milyen szép az a fa, egy nagy pusztaságnak közepén ott van egy szál fa, és így az ember így megáll, és gyönyörködik benne. De erre mikor van időm?
1: Szóval hozott lelki megújulást ez az út.
0: Igen. Tehát, hogy sok mindenre megtanít, és hát kellenek ezek a pauzák, azt gondolom, amikor az ember tényleg úgy letesz maga mögött, hagy dolgokat, és utána újra fölveszi azokat, és már egy kicsit ebben azért új a munícióval felszerelkezve teszi ezt meg.
1: Láttam, hogy a Szél Rózsa ifjúsági találkozó egyik szervezője ön.
0: Így van. Van egy szűk, egy tízes kör, a Szél Rózsa tízek, amiben én hát most már 5 éve meghívást kaptam, akkor már esperesként, egy kicsit ilyen szeniorként mondjuk így, aki azért az egyházi beágyázottságánál fogva tudja tanácsolni a nálamnál fiatalabb szervezőknek a munkáját. Ez egy 2 évenként megszervezésre kerülő nagy ifjúsági rendezvény, vagy legalábbis ennek indul, de hát nagyon érdekes, hogy hát akik 30 éve fiatalként voltak ott, ezek már sokszor szülőként, vagy akár nagyszülőként is ott vannak, tehát kinőtte magát egy olyan keresztény nagy találkozóvá, ahol a több generáció is már összetalálkozik. Hát a szívügyem nyilván az ifjúság, meg annak a témája a gyermekeim miatt is, meg ott a gyülekezetünkben is ez egy jól működő terület volt. Én azt gondolom, hogy ez küldetésünk minden keresztény közösségnek, hogy továbbadja azt a lelki örökséget, amit megkapott, megélt. Ez nem egy könnyű feladat. Nagyon küzdelmes és kihívásokkal teli, de az bizonyos, hogy ebben eltökéltnek kell lennünk, és tovább kell adnunk, hiszen ez bizonyosan ránk bizatott. A fiataljaiknak is nagyon nagy szüksége van arra a lelki táplálékra.
1: Ez egy többnapos program, ugye?
0: Így van, ez egy 4 napos fesztivál, ahol nagyon kiemelt szerepet kapnak nyilván a lelki alkalmak, áhítatók, bibliatanulmányok, különböző sátrak, ahol akár bizonságtételek, tanúságtételek hangoznak el, de nagyon sok kulturális vonatkozás van, nagyon sok sport, tehát a különböző ifjúsági gyülekezeti csoportok röplabdában, fociban, így úgy amúgy egy bajnokságban ez alatt az idő alatt összemérhetik az erejüket. Este van mindig egy nagy koncert, ebben van keresztény, de van egy-két világi nagyobb zenekar is. Az is ma szerintem egy küldetésünk, hogy a kultúrát, szórakozásnak a módját, formáit megmutassuk a fiataloknak, hogy ez igenis elfér, akár egy jó koncert, mindenféle befolyásoltságtól, mondom ezt ilyen mentesen, és az is egy jó tapasztalat nekik, hogy nagyon jól tudjuk érezni anélkül is magunkat, hogy akár alkoholt fogyasztanánk, vagy más dolgokhoz nyúlnánk. Egyszerűen a keresztény közösségnek van egy olyan lendület ereje. És hát ilyen 1500-2000 résztvevővel ott vagyunk, és ez mind most Sopronban lesz idén júliusban, július 8-12, oda készülünk, igen.
1: Mit jelent önnek az, hogy püspöki szolgálatba állították, és talán kapcsolódik ehhez is az, hogy tervez egy rövidebb elkaminót, hogy egy kicsit átgondolni az életét?
0: A szolgálatba állítás azért ez, teljesen az elején vagyok, és azért ennek a kihívásai, meg a feladat nagysága, vagy szolgálat nagysága még nagyon ott van előttem, és hát mondhatom ezt, hogy kicsit úgy remegnek még a térm ebben, mert nagyon sok olyan része van, amit még idáig azért ilyen mélységében nem ismertem ennek a szolgálatnak. Az evangélikus egyházban ez egy imádságos, de mégis demokratikus útja az egyház vezető választásnak is, ahogy a közösségeink is alapvetően megkapják a jogot arra, hogy magunknak lelkész vezetőt, lelkészt válasszanak. Nyilván bemutatkozó szolgálatok után kifejezik az akaratukat egy gyülekezeti választóközgyűlés nyomán, ugye a püspöki szolgálat is ilyen, ahol az adott egyházkerülethez tartozó gyülekezetnek a peresbitériumai szavaztak. Ez egy hosszú folyamat volt, pódiumbeszélgetésekkel, program bemutatással, stúdióbeszélgetéssel, ami alapján a gyülekezetek ezt végig gondolták. És hát tényleg az egész folyamat alatt ott volt bennem is, meg hát nyilván a társaimban a dilemma, hogy vajon kit választanak a gyülekezetek, de azért hívő emberként, hogy mégis az Úristen kit bíz meg ezzel a nagy feladattal. És hát ebből a szempontból stimmel, hogy ez is egy nagy út, és maga a Camino is azért megtanítja az embert arra, hogy de nem a célba érkezés a fontos, hanem annak a végig gondolása, végélés, amiben benne vagyunk, és itt a nagy feladatok közepette is, és az embernek nekem különösen is szükségem van türelemre, hogy kivárjam, megvárjam a megfelelő pillanatot, úgy haladjak előre, imádságos szívvel és lélekkel. Minden napnak megvan a maga baja, hogy Jézus mondja, de keressétek először Isten országát. Minden nagy szolgálatban, ez lelkészként se sincs másképp, vagy én esperes is voltam, tehát ilyen közép vezetői, mondjuk így szinten is voltam az egyházban, ebből a szempontból nincs különbség, most még tényleg az újszerűségét látom nagyon sok feladatnak, és azért ebben próbálok valahogy úgy eligazodni, meg püspöktársak segítségét kérni, meg tényleg mindent jól csinálni.
1: Sok áldást, kegyelmet kívánok a püspöki szolgálatához, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, én is örültem.
2: Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön.
3: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
2: anyanyelvi versmondó versenyt szervezett. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Olvasható a Magyar Kuríron. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében. Különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba, és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban voltak vele, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. A mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállítóterem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, és 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá.
3: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
2: 3. alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt, melynek idei döntőjére május 16-án került sor a Vajdasági Palicson található Magyar Művelődési Központban, tudatta a szerkesztőség. A versenyre összesen 35 intézményből, a Vajdaságból és a határon túlról 108 gyermek jelentkezett, és 50 tehetséges versmondó jutott a döntőbe. Több kategóriában mutathatták be felkészültségüket és előadói képességeiket. Az idei verseny központi témája Szűz Mária égi édesanyánk volt, emellett az édesanyák alakja és az anyaság megjelenése is hangsúlyosan szerepelt a magyar és világirodalom lírai alkotásaiban. Alsós, felsős és sajátos nevelési igényű tanulók kategóriáiban hallgathatta meg a közönség a versenyzők előadásait. A közös agapé ideje alatt a zsűri meghozta döntését, majd átadta a díjakat. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
0: Mária Rádió. Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják. Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár állótest helyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották. Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
4: Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink, útonévők, köszöntöm Önöket. Kondás Sándor vagyok, a következő bő 70 perc szerkesztő műsorvezetője. Az imént hazánk nemzeti kegyhelyének, a Mária Pucsi Bazilikának a harangjait hallgattuk. Toronyi Ránt című görögkatolikus műsorunkhoz hívogatjuk hallgatóinkat ezzel a harangszóval. Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Húsvét hajnalától 40 napon át így köszöntjük egymást. Ez a valóság hitünk szilárd alapja. Éltető erő életünk minden helyzetében. A műsorunkban elhangzó gondolatokkal ezt a meggyőződést tudnánk erősíteni hallgatóinkban is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
1: Aki ismeri Krisztus keresztjének és sírboltjának misztériumát, az ismeri minden dolognak az értelmét. Hitvalló Szent Maximus hagyta ránk ezt a hittapasztalatot, amit Szabó Tamás görögkatolikus áldozópap tanúság tételével szeretnénk elmélyíteni hallgatóinkban is. A nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban végzett nagypénteki sírbatételi vecsernye után indult el az a körmenet, amelynek élén Szocska Ábel püspök haladt. Őt követték a szertartáson résztvevő papok, minisztránsok és a hívek. A főpásztor feje fölé emelve vitte a halott Jézust ábrázoló síri leplet, a plascsenyicát. A hatalmasra duzzadt tömeg megkerülte a székesegyházat, majd a templom főbejáratához érkezve a fölemelt sírlepel alatt fejüket meghajtva léphetett be ismét a templomba. A szertartás végén a síri leplet, a liturgikus kendőt elhelyezték a virágokkal díszített szent síron. A templomban csak a gyertyák fénye pislákolt. Így kezdődött el az éjjeli virrasztás, a hívek csendes, imádságos jelenléte, melyel Krisztus feltámadásának hajnalára várakoztak. Őket erősítette meg gondolataival Szabó Tamás atya, a székesegyház parókusa.
2: Íme az ember. Hallottuk, ismerjük Pilátusnak szavát, melyben kimondja az ítéletet, hogy ő és azok, akik úgy gondolkoznak, benne csak egy embert látnak. Egy közülünk, aki fogantatott, mint mi, aki családba született, mint mi, aki gyászolta édesapját, mint mi, aki kereste a hivatását, mint mi, és mikor az felismerte, az Atya Istentől megtanulta, igyekezett megélni, az Isten szeretetéről beszélni, de elbukott, vesztes, és most már halott. Nincs vele gondunk, nincs tovább. Pedig világosan megmondta Pilátusnak, király vagyok. Csak Pilátus és azok, akik hatalmat és erőt keresnek, azok nem hallják meg, hiszen ő maga mondta, hálát adok neked, Uram, mert kinyilatkoztattad a kicsinyeknek, és eltitkoltad a nagyok elől. És mi tudjuk, hogy király volt. Bár királysága különleges és furcsa, mert királyi köntöse egy kötény volt, amelyet magára kötött és tanítványai elét érdepelt, hogy megmossa a lábát. Király volt, de királyi lakomájához nem a nagyokat és kiváltságosokat, hanem mindenkit hívott az útszéléről, a sövényekről, a vakokat, a bénákat, a sántákat, minket, mindenkit hívott. Király volt, de alázattal és szerénységgel győzte meg mások gőgösségét. Király volt, de meghalt, bár igaza volt. És mi Arimatei Józseffel és Nikodémussal ezért királynak járó tiszteletet akartunk adni neki. Válunkra vettük. Fálunkra vettük, és úgy vittük, mint győzedelmes hadvezért körbe ebbe a világba, hogy jelezni akarjuk. Nézzétek, furcsa és különleges, de király volt. És amikor bejöttünk a templomba, nem ballangba és egyszerű sírba helyeztük előtt, hanem trónra, királyi trónra. A templom közepére, a legszebb helyre trónt állítottunk, mert mi tudjuk, hogy ez a király sokkal több annál. Mert a liturgiánkban, amelyet ma végig imádkoztunk, nem csak Pilátus ítéletén szörnyűlködtünk, nem csak Arimatei Józseffel és Nikodémussal temettük el Krisztus testét, hanem már énekeltük az ő győzelmi énekeit is. Mert alászállt a poklokra. Legyőzte halállal a halált, mert fényt vitt oda, ahol sötétség van. Reményt vitt oda, ahol reménytelenség. Szeretetet oda, ahol szeretetlenség. Különleges győzelmi bevonuló lett, amelyet nekünk embereknek egyszer s mindenkorra megmutatott. Íme az ember, aki értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott. Fogantatott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, emberré lett. Szenvedett Poncius Pilátus alatt meghalt, és eltemették. Dicsőséges király! Így ábrázolja az ikon őt, amikor sírban van. Mert valami különleges és nagyszerű dicsőséget mutat meg. Azt a dicsőséget, amelyet nem pénzben, hatalomban, nem katonák fegyverével lehet megszerezni, de azt a dicsőséget, amelyet mindenkor minden emberének át lehet adni. A remény dicsőségét, a szeretet dicsőségét, az élet dicsőségét, az örök élet nagyszerűségét. Fényes és dicsőséges királyú, aki bevonult egyszer s mindenkorra a történelemben, és az ő országának nem lesz vége. Így jövünk mi a király elé. Íme a dicsőség királya, aki előtt leborulunk, akinek testét érintjük, aki elé odatérdepelünk, és kérjük. Dicsőség királya, szállj le az alvilágba, a mi életünk alvilágjába is. Szállj le, ami magányunk, sokszor nagyon fájdalmas, és nagyon mély bokláva. Hozd oda a te reményedet és fényedet és szeretetedet, hogy mindig érezzük mi és embertársaink a te véghetetlen nagyságodat. Szállj le, Uram, a mi rossz érzéseink poklába, amikor a másikban ellenséget látunk. Gyere és világíts meg minket azzal az igazi győzelemmel, amit csak te tudsz, hogy a te szereteted gyógyítsa a mi rossz érzéseink poklát. Gyere, Uram, szállj le a mi elrontott emberi kapcsolataink poklába. Fogd meg a kezünket, ahogy megfogod Ádámnak és Évának, és te legyél az, aki gyógyít, aki az új élet reményét, az újjáteremtett világát hozod ezekbe a kapcsolatokba, hogy egyre inkább észrevegyük. Nem csak ott, akkor, a világ poklába, hanem a mi életünk pillanataiba is le tudsz szállni, és életet ajándékozni. Így vagyunk mi itt, a győzedelmes királynak a seregei, akik szembe mernek szállni Pilátus ítéletével, akik mernek hinni ennek az új királynak az új törvényeivel. Így vagyunk mi itt, akik kérjük és reméljük, hisszük és hirdetjük. A hit, a remény, a szeretet és az élet nagyságát. Így nézzük, csodáljuk. Íme az ember, íme a király, íme a dicsőség királya, íme az, aki ma is jön, hogy életet ajándékozzon nekünk, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.

0: Bizánci liturgikus hagyomány, hogy a húsvéti feltámadási szertartás végén egy sajátos katekézist, aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított tanítást olvas fel a szertartást végző pap. Ez a rövid, érzelemgazdag és mélyértelmű szöveg összefoglalja mindazt, amit keresztényként ünneplünk és megélünk Jézus Krisztus húsvétjában. Az irgalmasságot, a szeretetet és azt a vágyakozást, amellyel a feltámadt Úr mindenkit vendégül akar látni az ő húsvéti ünnepi lakomáján. A debreceni főszékesegyházban Kocsis Fülöp érsek metropolita közvetítette az örömhírt, a meghívást.
1: Aki Isten félő és Isten szerető, örüljön ennek a szép és derűs ünnepségnek. Aki értelmes szolga, menjen be örvendezéssel Ura örömébe. Aki bőtöléssel fáradozott, élvezze most fizetségét. Aki az első órától munkálkodott, vegye el a maga igazságos bérét. Aki a harmadik óra után érkezett, ünnepeljen hálaadással. Aki a hatodik óra után jött, ne ingadozzék, mert semmivel sem károsodik. Aki a kilencedikig késlekedett, habozás nélkül álljon elő, sőt, még aki csak a 11. órára érkezett meg, az se féljen késlekedése miatt, mert bőkezű az uralkodó, és az utolsót éppen úgy elfogadja, mint az elsőt. A 11 órakor érkezőt éppen úgy megpihenteti, mint az első órától munkálkodót. A késő jövőnek megkegyelmez, az elsőt pedig megtiszteli. Ennek ad, de amaszt is megajándékozza. A cselekedetet elfogadja, és a szándékot becsüli. A tettet értékeli, az elhatározást dicséri. Mindnyájan lépjetek be az Úr örömébe, elsők és későbbiek, élvezzétek jutalmatokat. Gazdagok és szegények, együtt örvendjetek. Mértékletesek és könnyelműek, becsüljétek meg ezt a napot. Bőjtölők és nem bőjtölők, vigadjatok ma. Az asztal tel is tele van, egyetek róla mindannyian. A hízlatborjúból bőven ad, senki ne menjen hát el éhesen. Élvezzétek mindnyájan a hit lakomáját, részesüljetek mindnyájan a jóság bőségéből. Senki ne siránkozzék szegénysége miatt, hiszen feltűnt a közös országunk. Ne keseregjen senki bűne miatt, mert fölragyogott a sírból a bocsánat. Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az üdvözítő halála. Amikor annak hatalma alá került, összetörte a halál erejét, leszállt az alvilágba, és kifosztotta az alvilágot. Keserűséget okozott neki, amikor megizleltette bele a testét. Ezt előre jelezte Izaiás, amikor e szavakkal kiáltott föl, alvilág elkeseredett, mikor veled odalent találkozott. Elkeseredett, mert vereséget szenvedett, elkeseredett, mert szégyenben maradt, elkeseredett, mert halálos sebet kapott, elkeseredett, mert megsemmisült, elkeseredett, mert fogságba esett, te se tejtett zsákmányul, és Istennel találkozott. Földet ragadott meg, és éggel találkozott. Zsákmányul ejtette azt, amit látott, és elbukott azáltal, amit nem látott. Halál, hol a te hullánkod, alvilág, hol a te győzelmed? Föltámadt Krisztus, és te elbuktál. Föltámadt Krisztus, és lebuktak a gonosz lelkek. Föltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Föltámadt Krisztus, és már diadalmaskodik az élet. Föltámadt Krisztus, és nincs már halál a sírnál. Föltámadt Krisztus halottaiból, és elsőszülött lett a halottak közül. Övi a dicsőség és a hatalom mindörökké. Amen.

0: Húsvét utáni első vasárnapunk ezt a címet viseli. Tamás apostol érintésének emléknapja. Az elnevezést a Szent Liturgián olvasott evangéliumi elbeszélésről kapta. Az evangéliumi híradás arról szól, hogy Jézus hogyan jelenik meg feltámadása után 8. napra tanítványai között, hogy eloszlassa Tamás apostol hitetlenkedését, kételyeit. A témáról dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópapot, morálteológust, egyetemi tanárt hallgatjuk.
1: Bármilyen nehéz is kimondani, van az apostolok között egy földhöz ragadt gondolkodású apostol, Tamás. Tamás azt mondja, addig nem hiszi el Jézus föltámadását, amíg a saját kezeivel nem tapogatja meg a sebeit, amíg a saját szemével nem látja a föltámadottat. Ugyanez a földhöz ragadtság ma is kísért. Kísért a földhöz ragadtság a hit területén. Ma is kijelentik ugyanis sokan, hogy csak azt hiszik el, amit látnak, amit megtapasztalnak. Az ilyeneknek szoktam mondani, a radioaktív sugárzás sem látja, mégis van, és nem egészséges benne élni. Persze ez legalább mérhető. Vannak azonban olyan dolgok, ami nem bizonyítható, nem mérhető. Senki sem tudja bebizonyítani, hogy szeretem a kislányom, hogy tisztelem a tanáraim, hogy van bennem szorongás a halál miatt. Pedig ezek is vannak, és nagyon is befolyásolják a mindennapi döntéseimet. Istennel is hasonló a helyzet. Nem közelíthetünk hozzá csak a biológiai szemünkkel, hogy csak azt fogadom el, amit látok, amit megfogok. Isten is van, és szeret minket, de ez tudományosan sohasem bebizonyítható. Az ember nem ragadhat le a földre, nem redukálhatja magát a biológia szemére. Nem tagadhatja le, hogy a lelkének is vannak szemei, amit a tudomány sohasem érhet utol. Kísért a földhöz ragadtság a gondolkodásunkban is. Tamásnak 10 apostol bizonygatta, hogy föltámadt Jézus. Ő mégis csak azt hajtogatta, csak az az igaz, aminek én utána jártam. Rendkívül nehéz az olyan emberekkel, akik a földhöz ragadnak gondolkodásukban, és nem hisznek senkinek, nem hallgatnak senkire. Egy problémás ember akkor menthetetlen, amikor nem hallgat senkire. Ami persze nem egy pillanat alatt alakul ki. Az emberléthez szükségszerűen hozzátartozik annak alázatos belátása, hogy csőlátásom van, hogy az igazságot csak részben látom, és rászorulok mások tudására, tapasztalatára, öregségében lecsapódott kristálytiszta bölcsességére. Kísért a földhöz ragadtság a politika területén. Nem számítanak az elvek. Nincs szava a püspöki karnak és a papnak. Csak adjon a mindenkori kormány. Adjon sokat, és lehetőleg ne kelljen érte sokat dolgozni, és ne ellenőrizzen senki. Nem is merem jellemezni ezt a mentalitást, hogy mindegy ki, csak adjon nekem. Gerincünket adjuk, csak jól éljünk. A biológiai szemünknek akarunk hinni, a lelki szemünk helyett. A biológia szemét pedig könnyű becsapni. Kísért a földhöz ragadtság az egészséges életvitel területén. Atya, én már így élek 40 éve, én már nem változtatok, mondják sokan. Bele ragadunk az egészségtelen kényelembe, a mozgásszegény mindennapokba, a mértéktelen és buta étkezésbe, a felelőtlen egészségrombolásba. Sorolhatnánk még. Kísért a földhöz ragadtság, mint ahogy Tamást is megkísértette. Ez a földhöz ragadtság nem csak a hitet teszi tönkre, hanem egyáltalán az ember lényegét, az emberségét. Ami reményteli, Jézus újra megalázkodik. Megmutatja a sebeit, nézd Tamás, itt vannak a sebeim. Úgy közeledik ehhez a földhöz ragadt emberhez, ahogy azt ő megérti. Ha hosszabb, rövidebb időre meg is kísért minket a földhöz ragadtság, Isten majd megtalálja annak módját, hogy hogyan emeljen fel minket, hogy hogyan rázzon fel minket, hogy értsünk a szóból.

0: Krisztus húsvétja az én húsvétom. Krisztus feltámadása az én föltámadásom. Ez a címe dr. Bacsóka Pál írásának. Az egykori görögkatolikus püspöki helynök mai feltámadásaink, újrakezdéseink lehetőségeiről emlékedik úgy, hogy a nagy titok szemléléséhez a keleti egyház feltámadás ikonját állítja elénk. Gondolatait Mohai Gábor előadó művész tolmácsolja.
1: 60-as években az egyik Borsod megyei községben voltam lelkész néhány évig. Ott az volt a szokás, mint sok más községben is, hogy a húsvéti feltámadásra még a hajnali pirkadás előtt gyülekeztünk. És mire vége lett a feltámadási körmenetnek, akkorra kelt föl a nap. Az Isten tiszteletnek és a természet ébredésének ez az egybeesése csodálatosan érzékeltette mindazt, amit húsvét jelent. Átmenet, héberül pászka, a halál és bűn sötétségéből az élet fényességébe. Mert a halálból az életre és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük. Átvitt minket. Már megtörtént az átmenet, és ez nagyon lényeges. Nem csupán a ködös, sokunk előtt szinte meseszerűnek ható jövőben bekövetkező esemény a nagy feltámadás, hanem már megtörtént. Igaz, én nem támadtam fel, és mindannyian előtte vagyunk ennek a nagy feltámadásnak. De vannak életünkben, ha szabad ezeket így nevezni, kis feltámadások. Gondoljunk csak a bűnös asszony esetére, aki Simon farizeus házában olajjal kente meg Jézus lábát, könnyeivel öntözte, hajával törölgette. Nem volt-e számára feltámadás, amikor meghallotta Jézus áldott szavát? Hited megszabadított, menj békével. Vagy a mindenkitől lenézett, megvetett Zakeus története. Ma üdvösség köszöntötte házra. Nem volt-e számára a bűnből, a megvetettségből való feltámadás hallani e szavakat? A jerikói vaknak mondott szó. Menj, hited meggyógyított téged. És sorolhatnám a történeteket, melyek mind egy-egy ilyen kis feltámadásnak a tanúi. És ha rágondolunk a magunk életére, a magunk kis feltámadásaira, bizony sokszor, nagyon sokszor hallottuk ezeket az életadó szavakat, minden gyónás után. Menj békével, minden szent áldozáskor, lelkem és testem meggyógyulására. Minden liturgia áldásában, amely az életadó Krisztussal való közösségemet építi, erősíti. Mi, keresztények, már most belekóstolunk a feltámadás előízébe, részesedünk örömében, erejében. Úgy érezhetjük magunkat, mint az ikonképünk jobb oldalán, kezében botot tartó János apostol, aki még úton van, de már rávetődik a feltámadottból sugárzó fényesség. Ikonunk, mint általában a keleti húsvéti ikonok, Krisztusnak az alvilágba való leszállását ábrázolja. Péter apostol levelében olvassuk, teste szerint megölték ugyan, de a lélek életre keltette. Így elment a börtönben sínlődő lelkekhez is. A börtön, az alvilág, a pokol. Jézus lábai alatt a pokol ledöntött kapui, zárai, kulcsai szanaszét hevernek. Az üdvözítő kézen fogva kivezeti Ádámot és Évát a halálból. Az ikon bal oldalán keresztelő Szent János, aki mintegy bemutatja az alvilágban várakozó igazaknak, Salamonnak, Dávidnak és a többieknek, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Így énekeljük ezt az egyik szombati vecsernyében. Rettegéssel nyíltak meg előtted, Uram, a halál kapui, a pokol ajtón állói pedig látván téged megfélemlettek. Mert az érckapukat összetörted, a vaszárakat elhárítottad, és kivezettél bennünket a sötétségből és a halál árnyékából, és kötelékeinket feloldottad. A kép alján a megkötözött alak a bűnt és a halált jelképezi. A te kereszteddel, Krisztus üdvözítő, a halál uralma megbontatott, és az ördög családsága megszűnt. Ezért az én legnagyobb ünnepem a húsvét. Az ünnepek királyi és uralkodói ünnepe, és az ünnepélyek ünnepe. Mert Krisztus húsvétja az enyém is. Krisztus feltámadása az enyém is. Tegnap felettemet kezdtem el, Krisztus. Veled ébredek ma, a feltámadóval. Már isszuk az új italt, a Krisztus sírjából csörgedező halhatatlanság forrását. Részesedünk a szőlőtőke új terméséből, és reményünk valósult át teljes hittel várván. Örvendezzünk!

0: A húsvét utáni második vasárnapot bizánci szertartású egyházunk a kenethozó asszonyokról nevezte el. Az ő történetüket olvassuk a Szent Liturgia evangéliumában, és az ő hittapasztalatukat énekeljük meg szertartásaink fő énekeiben is. A feltámadottal való életalakító találkozásokról elmélkedik Kis László Debrecen csapókert parókusa. Gondolatait a nyíregyházi temetőben a papi sírok mellett mondta el.
1: Húsvét utáni második vasárnapon a kenethozó asszonyokat állítja elénk egyházunk az evangéliumból. Ezek az asszonyok elindulnak, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Megadják neki a végtisztességet. Nagy pénteken a szombati előírás miatt siettetni kellett a századosnak a halál beáltát, a Golgotán keresztre feszítetteknél, illetve a temetést is csak septiben lehetett elvégezni. Most eljönnek vasárnap korán hajnalban, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. De egy üres sírt találnak. Azok az asszonyok mennek, akik Jézust követték, akik hallgatták csodálatos szavait, akik elgondolkoztak azokon az igazságokon, amelyek a hagyományra épültek, de mégis nagyon újszerűen hatottak. Szolgáltak Jézusnak. És most mélyen megrendülnek. Gyászul a szívük. Fáj a lelkük, mert valami összeomlott. Elveszítették mesterüket, akit annyira szerettek. A hitük összetörött, hiszen az, akiben bíztak, érthetetlen okokból most a kereszten végezte. Jézus, aki olyan fontos volt számukra, elveszett. Gyászolják álmaikat. Talán azért is szegődtek Jézus mellé, mert nem akartak kimaradni abból a különleges és kalandos feladatból, amire Jézus hívta őket. Mária Magdolna, ahogy ott áll a sírnál, megrendül. A gyásznak az érzései visszaköszönnek ebben az evangéliumban. Mária Magdolna sír, amikor egyedül marad. Ilyetten szalad az apostolokhoz, hogy elvitték Jézus testét. És amikor meglátja azt a valakit, akit kertésznek vél, akkor szinte gyermeki módon kéri őt, hogy ha tud valamit arról a holttestről, akkor adja vissza, vagy mondja meg, hogy hol van. Aki átélte már a gyásznak a fájdalmát, azok számára nem ismeretlenek ezek az érzések. Az ember ilyenkor lelassul, egy kicsit másképpen gondolkodik. Így volt ez a kenethozó asszonyokkal is. De mégis ők valahonnan erőt tudtak meríteni. És nem csak a feltámadottal való találkozás után, hanem már előtte is. Mert mentek, tették a dolgukat. Az ember számára ez a nagy kihívás. Nehézségek közepette is menni és tenni a dolgunkat. Egy amerikai írónő Pearl Harborban élt volt akkor, amikor nagy katasztrófa történt a II. Világháborúban. A Vöröskeresztnek a munkatársai szóltak ennek az amúgy szívbeteg nőnek, aki egy éve már fekvőbeteg volt, mivel mellette, az ágya mellett van a telefon, hogy segítsen nekik abban, hogy gyűjtse az információkat. A katonákról, katonák családtagjairól gyűltek az információk. És ő vigasztalta az özvegyeket, bátorította azokat, akiknek eltűntek a családtagjaik, erőt adott az embereknek. És saját bevallása szerint ez a nemes feladat vezetett oda, hogy ő meggyógyult később. A gyászunkból erő fakadhat. A fájdalomból kitörhetünk, hogyha rátalálunk belső erőforrásainkra. De még nagyobb az az erő, amely a feltámadottal való találkozásból sugárzik. Mária Magdolna ismét az apostolokhoz siet, de már nem ijedtében, hanem örömében. Az apostolok remegő lábai megtelnek erővel. Azok az apostolok, akik a jézusi tanításon kívül az oktatásnak nem sok formáját ismerték, bölcsekké válnak, és embereket győznek meg a Jézushoz való tartozás fontosságáról. Akik nem ismertek külföldi nyelveket, most idegen országokba mennek tanítani. Akik nem voltak ott nagy pénteken a Golgotánál, Jézus kereszt halálánál, most a véltanúság gondolatával barátkoznak. Az apostolok kenetvivőkké lesznek. Isten ajándékait viszik az embereknek. Az örömöt, derűt, jelenlétet, biztonságot, erőt, bölcsességet. Talán úgy, mint évszázadokkal később II. János Pál pápa is tette, amikor sok országba elutazott, és a közös imádságokban, találkozásokban elvitte az emberekhez Isten irgalmasságát. Vagy úgy, mint Teréz anya, aki sok embernek segítő kezet nyújtott, ezzel derűt sugározva nehéz napjaikba. Nekünk is kenethozókká kell válnunk, akik emberséget visznek embertársainkhoz, és a feltámadottal való találkozásból fakadó reményt.

0: A szépséges Pászka rendezvényt immár 13. alkalommal tartották meg a Miskolci Művészetek Házában a húsvét utáni fényes hét péntekén. A szépséges Pászka nem csupán kulturális esemény, hanem találkozás és hitvallás is, ahol a művészet eszközeivel válik átélhetővé a feltámadás örömhíre. Elsőként a görögkatolikus Roma szakkollégium 3 tehetséges hallgatója külön-külön tett tanúságot a kapott tehetségük kibontakoztatásáról. A feltámadást megértő és a feltámadott Krisztusra rátaláló tanítványokról szóló történetet állítottak színpadra Tótné Szarka Beáta oktatási igazgatóhelyettes és Butykai Péter tanár vezetésével a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai. Az egyházművészeti délután fő ívét a Miskolci Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes imádságai adták. A kórus 5 évvel ezelőtt alakult meg, vezetőjük Kökényesi Zoltán hegedű és brácsaművész, karmester. Előadásukban az ismert liturgikus dallamok csendültek föl a virágvasárnapot megelőző kis húsvéttól kezdve egészen húsvét ünnepéig. Az egyházmegye főpásztora, dr. Orosz Atanász püspökatya az ünnepséget záró közös éneklés és pászkaszentelés végén fogalmazta meg üzenetét, melynek bátorító tanítása így hangzott. A szépség menti meg a világot. Gondolatait most önök is meghallgathatják.
1: A szépségről beszélünk, amelyet sajnos már a vallás sem nagyon szeret. Pedig aki a szépségről beszélve fanyalogni kezd, az már nem tud imádkozni, s hamarosan szeretetre sem lesz képes. Mert a szépség nélküli világban a jóság vonzó ereje is megfogyatkozik. Sőt, az ember azt kérdezi magától, miért is épp ezt kellene tennie, miért is ne tenni inkább a rosszat. Abban a világban, amely már nem tartja magát képesnek a szépség elfogadására, az igazságot elfogadó bizonyítékok már nem olyan következetesek. Egy szóval megérkezünk a mesterséges intelligencia és a robotok vadvilágába. És bár ezek hibátlanul produkálják az eredményeket, ez már senkit nem

az a tiszta szépség, amely elkápráztat, elbűvöl bennünket minden drága gyöngynél jobban. És tudjuk, hogy van ilyen, sőt, meg is tapasztaltuk. A húsvéti hajnalpírban, mintha a föld és az ég egyek lennének, és aztán, ha fel kell a nap, a föld is az ég tiszta fényét ölti magára. Ezt várjuk lelki életünkben, ezt a családban és a társadalomban. Én pedig az Úrban fogok gyönyörködni, ígérjük Vecsernyei Zsoltárunk végén, minden áldott estén, holnaptól jövő nagyszombatig. Az ünnep ezt mutatja be, szinte varázsolja elénk. A hittudós Gergely prédikált egy vízkeresztkor, meglátod, hogy noha Jézust emberként temetik el, mégis Istenként életre kell, majd pedig visszatér, és még újra el fog jönni az ő dicsőségében. Mennyi ünneplése van még Krisztus minden egyes misztériumának, de mindezeknek egyetlen lényegük az, hogy engem tökéletességre vezessenek, újjáteremtsenek, és visszavezessenek az Ádám eredeti állapotára. A másik Szent Gergelyünk pedig így szólt erről, az isteni természet hatalmával létrehozta az egész teremtést, megteremtett minden szépet, felbuzogván minden szépség forrásából. Az egyház tagjai pedig, mint a vőlegény barátai, a mennyasszonyban megpillantották a vőlegény szépségét. Ezért is elutasítunk minden hamis hangot, ormótlan, otromba rút formát, és nem elégszünk meg égtelen és csúf e világi jelenségekkel, sem pedig ocsmán beszéddel, amely sajnos járványszerűen terjed. Húsvéti ünneplésünkben földön élő emberek a testben elrejtőző Isten szépségét szemlélhetik angyalok módján. Ugyan mi szépséges a pászkában, kérdezhetnénk. Nem pusztán az íze vagy az illata. Szent Pál szerint a mi pászkánk Krisztus, akit feláldoztak. Róla jövendölte a próféta, hogy szenvedésekor külsőre nem volt sem szép, sem ékes. Mégis szép volt, ahogy ő önmagát adta érettünk, barátaiért. Szép volt, ahogy megbocsátott hóhérainak, szerette még ellenségeit is, és ez a szépség menti meg a világot. Ezért húsvét éjszakája óta így fohászkodunk, gyönyörködjél, vigadozz és örvendj Jeruzsálem, látván Krisztus király, mint ékes vőlegényt kiszállni a sírból. Ez a szent sír minden királyi csarnoknál tündöklőbb. És ezért szép az ének, ezért szép az együttlétünk is, mert ahogyan a kórus még az első felvonásban énekelte, ma a Szentlélek kegyelme gyűjtött egybe minket. Az ünnepi időszak közepén így fogunk foglalkozni, irányítsd szolgáid szívét megközelíthetetlen világosságod felé, hármas napú Urunk, és árazd dicsőséged fényét lelkünkbe, hogy kimondhatatlan szépséged kinyilvánuljon. S valóban bízunk benne, hogy az új Jeruzsálem fölött, itt körünkben is az Úr dicsfénye fölvirradt, s hogy előbb-utóbb a legfőbb szépségben és jóságban is igazabban részesülünk Isten országának nem alkonyodó napjának.

0: Hagyományosan húsvét negyedik vasárnapján idén április 26-án tartották a papi hivatások világnapját. Ezen a napon a pápa minden évben üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz. 14. Leó pápa a hivatások 63. világnapjára írt üzenetének bevezetőjében Pavel Florenszki teológust idézi. Az aszkézis nem jó embert, hanem szép embert hoz létre. A szentek ismertető jegye ugyanis a jóság mellett a Krisztusban élő emberből sugárzó, ragyogó lelki szépség. Így tárul fel teljes mélységében a keresztény hivatás. Részesedés az ő életében, osztozás az ő küldetésében, és ragyogás az ő szépségében. Hasonló gondolatok csengenek ki dr. Obágy László teológiai tanár Nyíregyháza kertvárosi parókus szavaiból is, melyekkel ő szólítja meg a papi hivatásra készülő fiatalokat és minden fiatalt.
1: Botor-e, ki bátor? 40 éve már, hogy egy kis paptársam tartott próbapunktát a szeminárium kápolnájában. Korán reggel történt, kialvatlan, kómás volt a társaság, takarékony gyikorogtak a szemredőnyök, spirálfüzetnyomokról árulkodtak a ráncolt homlokok. Mégis visszhangzik bennem ma is az elhangzott gondolatok záró mondata. Belőlünk, ebből az álmos népből termeli ki az Isten az ébresztőket. És így lett. Az örök fiatal Isten szavának és szeretetének ereje nemzedékről nemzedékre megszólít ifjú embereket, akik személyes gyöngeségeik ellenére tisztes papi életükkel tanúsítják az ébresztőket kitermelő Úr hatalmát. Így volt ez elődeink, és így lesz utódaink életében is. Épp ezért megkérdőjelezhetetlen ifjú és leendő papjainkba vetett bizalmam. Nem a személyük miatt, hanem Isten szeretetének ereje okán, amelyet gyarló papi életemben magam is napról napra, évről évre, évtizedről évtizedre mély hálával tapasztalok meg. Bizonnyal így érzik ezt szolgatársaim, korosztályom botladozó, de tisztes hűségben szolgáló papjai is. Benedek pápa a jövő egyházát igen sokat mondóan a kreatív kisebbség kifejezéssel jellemzi. A katekézis nemrégiben megjelent új direktóriuma pedig a kreativitást kiemelt fogalomként kezeli, és az egyházi praxis területén is érvényesnek tekinti. Kéri és el is várja az alkotókészséget, a szellemességet, a fiatalos bátorságot és ötletességet, a módszertani kreativitást, értsük jól, az innovációt az evangelizáció folyamatában. Nagy öröm az őszülő pap számára felfedezni a fiatal levitákban ezeket az erényeket. Az egyház felülről jövő közösség, az imádság, a szentségi élet prioritásához ezért nem férhet kétség. Ugyanakkor a megszólítás, az evangélium hirdetése, Isten végtelen és visszavonhatatlan szeretete jó hírének továbbadása sem alternatív feladat. Az üzenetnek mindenkor minden emberéhez el kell jutnia, sőt, érthető, vonzó, befogadható módon kell eljutnia. Zaklatott korunk nehézségei közepette, olykor bizony mi, régebb óta fiatalok, elbátortalanodunk és elbizonytalanodunk ezen az úton. Paul Zulehner, osztrák pastorálteológus, több új szót is kitalált, figyelemre méltóan gazdag munkássága során. A Christenmut nyelvi leleménye magyarul egy szóban nem adható vissza. A professzor a Christentum, kereszténység szó végén megfordított három betűt, és így a mut, a bátorság önálló szóként került a Christen, a keresztények végére. A Christenmut valójában nem létező, általa kreált szavával, így a keresztény bátorság új kifejezését alkotta meg. Az egybeírás számomra azt is jelenti, hogy újra definiálta azt. A két fogalom egybefortan értelmeztetik. A kereszténységtől elválaszthatatlan az a bátorság, amely kitapossa s egyengeti az evangelizáció útját. E néhány gondolattal korán sem csupán fiatal paptestvéreimet, papnövendékeinket akarom dicsérni, bíztatni, buzdítani. Ugyanez a bizalom él a szívemben, éljen bármilyen hivatásban, életállapotban, minden fiatal iránt, aki hallotta, vagy hallani fogja szíve mélyén az örök, fiatal, az ébresztőket kitermelő Isten hangját. Tanuljatok az idősebbek hűségéből, értékeljetek minden szépet és jót, amit az előttetek járók életének hitet továbbadó gyakorlatában, amit 2000 esztendőnek a kor hangját mindig kereső lelkipásztori praxisában láttatok, de lépjetek is túl rajtunk. Legyetek bátrak s kreatívak, merjétek az evangélium új borát új tömlőkbe, a 21. század számunkra diszkont érának, Huxley-s orwelles világnak tűnő, de nektek szeretni muszáj kor új tömlőibe. Digitális, poszt-posztmodern, metanyelves, poszt-covid tömlőibe tölteni. Nem meggondolatlan vakmerőség, nem fejjel a falnak magatartás kell, spanyol viasz gőg meg végképp nem, de szentlelkes, friss, üde, mai gondolkodás, szellemesség, ötletesség, s hittelteli, karizmatikus, kreatív cselekvés, evangéliumi Christenmut, igen, nem botor, ki bátor, az botor, ki tántor rog.

0: Továbbolvasva 14. Leó pápának a hivatások 63. világnapjára írt üzenetét, a papi hivatásban való növekedés útját így foglalja össze. A hivatás nem statikus cél, hanem dinamikus érlelődési folyamat, melyet az Úrral való meghitt kapcsolat táplál. Jézussal maradni, engedni a Szentlélek működését a szívben és az élet helyzeteiben, és mindent a kapott ajándék fényében újraolvasni. Amikor egy fiatalember felvételt nyer a papnövendékek közé, elindul egy úton, melyen segítők szegődnek mellé. Ezek a segítők intézményes keretek között állnak rendelkezésükre. Szemináriumi előjárók és a hittudományi főiskola tanárai. A főiskola kereteiről, kínálatáról a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola rektora dr. Galambvári Péter atya beszél mikrofonunk előtt.
1: Ahhoz, hogy valaki pap lehessen, azaz, hogy a püspök pappá szentelhesse, a jelöltnek többek között megfelelő erkölcsiséggel, illetve fizikai és pszichikai tulajdonságokkal és kellő tudással kell rendelkeznie. Ezeknek a megszerzésére, illetve kiművelésére szolgál a szeminárium, a papnevelőintézet és a hittudományi főiskola. A Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskolát 1950-ben alapította Dudás Miklós, akkori hajdudorogi megyés püspök, és a főiskola első 40 évében kizárólag a papnevelés célját szolgálta, azaz csak teológiai oktatás folyt, hogy a papnövendékek az említett kellő tudást megszerezzék a szentelés előtt. A teológia szó szerint azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, Istenről szóló tudomány. Természetesen az örökkévaló Istent itt a Földön teljességgel nem tudjuk megismerni, hiszen ő végtelen titok. Ennek fényében bőven hagyunk időt arra, hogy a kispapok a teológia által közelebb kerüljenek mindannyiunk mesteréhez. A teológiai oktatás a főiskolán osztatlan képzésben történik, és 12 fél évet, azaz 6 teljes évet ölel föl. Az első, az előkészítő év Miskolcon van, és a legfontosabb cél, hogy a papnövendéki jelöltek megismerjék egymást, közösséget alkossanak, megtapasztalják, milyen is egy szemináriumban élni. Alapozó tantárgyakat tanulnak, például bevezetés Krisztus misztériumába, latin, liturgikus alapismeret. A következő 2 év, már Nyíregyházán, leginkább a filozófiára teszi a hangsúlyt. A filozófia, a bölcsesség szeretete, a gondolkodás művészete elengedhetetlen ahhoz, hogy a felsőbb tanulmányok során majd átlássák és megértsék a hitigazságok rendszerét. Emellett persze megismerkednek az egyháztörténelemmel, megtanulnak annyira görögül, hogy eredeti nyelven tudják olvasni és értelmezni a Szentírást, és az ének tudásukat is igyekszünk fejleszteni. Ekkor érkeznek meg tanulmányaik feléhez, az úgynevezett gyakorlati, szociális évhez, ami során a papnövendékeknek a szeminárium előjárók nyomon követése és folyamatos lelkivezetése mellett az élet olyan területein kell szolgálatot vállalniuk, illetve élettapasztalatokat szerezniük a szeminárium falain kívül, melyek előjáróik meglátásai szerint nélkülözhetetlenek papi hivatásuknak kiteljesítése érdekében. Azaz, a civil életben is meg kell, hogy állják a helyüket, munkát vállalva, önmagukat eltartva, megtapasztalják e világ kihívásait. Majd visszatérve a főiskolára, a szószoros értelemben vett teológiai oktatás magába foglaló 3 év következik, ami nem csupán elméleti ismeretanyag átadását jelenti. Ellenkezőleg, minél közelebb kerülnek a papszenteléshez, annál inkább gyakorlati tantárgyak kerülnek előtérbe. Megismerkednek az erkölcs teológiával, tapasztalatot szereznek a lelkipásztorkodástanban, a hitoktatásban, de meg kell, hogy tanulják az egyház jogszabályait is. Főiskolánk hangsúlyt fektet arra is, hogy a profán tudományokban, különösen azokban, amelyek szorosabban összefüggnek a szent tudományokkal, szintén megszerezzék a művelt emberekhez illő ismereteket. Ilyen a pedagógia, a pszichológia, de akár a romológia is. Azaz, a cigány népesség történelmével, kultúrájával, társadalmi helyzetével foglalkozó tudományág. Természetesen a papnevelés nem merülhet ki ismeretanyag átadásában a különböző tantárgyakban. Ahogyan már említettem, a főiskolán az első 40 évben kizárólag teológiai oktatás folyt, a helyzet azonban napjainkra már teljesen megváltozott. A teológiai oktatáson túl vannak alapképzéseink. Szociális munka, közösségszervező, lelkipásztori munkatárs, mesterszakok, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, ami azt jelenti, hogy nem csak papnövendékek tanulnak intézményünkben, hanem számos más világi hallgatónk is van, nők és férfiak, fiatalabbak és idősebbek egyaránt. Így a papnövendékek már itt a főiskolán megtapasztalják azt, hogy hogyan lehet jelenlévővé tenni Isten szeretetét az emberek iránt. Mert papként ez lesz a legfontosabb kötelességük. Ennek fényében fontosak ugyan az áróvizsgák és a szigorlatok, de az igazi számonkérés a nagybetűs életben várja őket. Amikor majd eldől, hogyan tudnak együttműködni Isten kegyelmével, mennyire használják föl a kapott talentumokat, mindig emlékeznek-e az Úrtól kapott hivatásukra. Még szerencse, hogy ezen a legnagyobb vizsgán a legigazságosabb és legirgalmasabb tanár, Jézus Krisztus segíti majd őket és mindannyiunkat.

0: Húsvét negyedik vasárnapja, amikor a papi hivatások világnapját tartjuk, a római katolikus testvéreinknél a jópásztor vasárnapja. Nálunk, görög katolikusoknál pedig az inaszakatról elnevezett vasárnap. Az inaszakat meggyógyításának történetét ábrázoló ikont és a tezélyi közösség fontos jelképét, a barátság ikont állítja elénk most következő elmélkedésében Szabó Tamás, görögkatolikus áldozópap, a nyíregyházi Szent Miklós székesegyház parókusa. A 7. században készült barátság ikonon két személy látható. Krisztus és Szent Ménász, aki egy egyiptomi kolostor előjárója volt. Egymás mellett állnak. Első pillantásra talán hasonlónak tűnnek, mozdulataik mégis különbözőek. Krisztus bal kezében vaskos kötetet tart, hiszen ő maga Isten megtestesült igéje. Jobb kezét barátsága és bizalma jeleként a mellette álló vállára teszi. Ő pedig bal kezében egy kis könyvtekercset, az evangéliumot fogva jobb kezével áldást ad. Ez a két ikon inspirálta Szabó Tamás atya gondolatait.
1: Mint sok-sok embert, engem is, ahogy kép előtt ülök, ezzel kérdés is válasz jár körbe. Ezzel kérdés is válasz. Ahogy nézem ezt a képet, nézem ezt a két alakot is, hát valahogy vágy fog el. Jó lenne szerepelni ezen a képen. Jó lenne egy képen állni Krisztussal. Én lennék az, akit átkarol, aki az ő áldását adja. De hát ez nem is vágy, hiszen ez valóság. Nagy küldetés és feladat felismerni, bizony én vagyok, aki Krisztus mellett áll. Én vagyok, aki Krisztus áldását továbbadja. Én vagyok az, ki Isten élő ikonjaként a fényt, a jóságot, a barátságot, az Istenit a világnak közvetíti. Nekünk keresztényeknek, nekem kell felismerni, elfogadni, be kell vállalni. Helyen van a barátság ikonon. Ott vagyok rajta, ezen a képen. Úgy, mint az a négy barát, aki inaszakadt társukat viszik el Krisztus elé. Milyen nagyszerű és jó barátok ők. Vállalják a bonyodalmakat, ha kell, akár a tetőt is kibontják. Nincs helye a szégyennek, mindenre képesek azért, hogy a barátjuk élete teljesebb legyen. Hiszen ilyennek kellene egy keresztény ember barátságának. Fölfelé húzni. Nem lehet pusztán olcsó örömök tárháza, nem lehet kizárólag a jól érezzük magunkat effektus. Többről kell, hogy szó legyen. A legjobbat akarom neked. És mi a legjobb, mi a legtöbb? Ha a barát Krisztushoz visz, a barátaimat Krisztushoz viszem. Inaszakadt világ, inaszakadt korszak és inaszakadt emberek, családok tömkelege vesz körül minket, kik sóvárogva, vágyakozva keresnek szeretetet, otthont, igazságot, jóságot. Megbénult emberi kapcsolatokat látok, barátságokat széttörve, házasságokat megszüntetve, családokat külön. Látom, a megosztó dolgozik, és hatékonyan teszi azt. Hát itt az én feladatom. Ezért vagyok itt, és ezért vagyunk itt, mi keresztények, hogy megbontsuk a világ tetejét, hogy Krisztus elé cipeljük életünket, világunkat, barátainkat. Sokszor talán tudtuk nélkül, sokszor talán akaratuk ellenére, de ez nekünk feladatunk, örökségünk, bibliai örökségünk. És ha a csábító támad is minket, bár próbál leállítani, mert veszélyesek vagyunk így számára, csendesíteni és elkeseríteni minket, sikertelenségnek látszó módon. Tudom, hogy ez részünkről mégis elég. A többi az Isten dolga, a többi az Isten bölcsességének hatósugara. De nekem oda kell vinni a barátaimat. Nekem ide kell hozni hozzád Krisztus a barátaimat, és lebocsátani eléd, hogy cselekedj velük bölcsességedben, cselekedj velük hatalmasságod szerint. És legyen akármilyen furcsa ez a világ, legyen akármennyi szétszórtság, legyen bár csalódásom az emberek viselkedésében, én merek, akarok hinni a barátságban, merek hinni a csodában, az önzetlen emberi érzésben, a megbízhatóságban. Merem és akarom hinni, hogy az emberi gyallóság és kicsinyesség, önzőség és magány föloldható. Merek bízni benne, a barátomban, és merek bízni magamban, mikor barátjává válok valakinek. Mert Krisztus karja az én vállamon is nyugszik. És a csoda, az első csoda így indul el. Barát leszek, barát vagyok, ki társát, barátját Krisztushoz viszi. a többi az ő dolga, a többi rajta áll.

0: A közeledő május az Isten szülő tiszteletére szentelt hónapunk, melynek első vasárnapján az édesanyák, utolsó vasárnapján pedig a gyerekek ünneplése köszöntése ad keretet. Műsorunk végén Áprili Lajos Két út című versét hallgatjuk meg Jászter Beáta előadásában. Majd azokat a gondolatokat, melyek e vers kapcsán megfogalmazódnak egy hívő asszonyban, feleségben, édesanyában.
1: Áprili Lajos. Két út. Októberi tarka fák közt hegyvidéken vitt az utam, s áldott testű ifjú asszony lassan szembe jött velem. Jött a völgy felől pihegve, arca meggyulladt a szélben. Így vitt engem is, mesélte, hegy felé az én anyám. Vitt a hűlő postaréten szívdobogva nagyanyámhoz. Régi tornyú városrégen, házikóban éldegélt, télre gondolt, téli fára, unokára és halálra, s várva várta jöttömet. Útra súlyos testű voltam, neki mégis könnyű voltam, mert örömmel hordozott. Vitt az őszben nagyanyámhoz, hegyre forradt házikóba, még november meghozott. Istenem, befurcsa most így, völgy felé a tarka fák közt holt anyámat én viszem. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban. Őt se lássa senki sem. Istenem, bekicsi test volt, súly alig volt két karomnak, s most, mint vén zuhant harangnak, mélybe húzó súlya van. Jött a hóhozó november, ő világra hozta testem, én megszülni nem fogom. Harangsúlyú kicsi testét hordozom, csak hordozom.

két út. Az egyik az anyáé, a másik a gyermeké. Mert ahogyan megszületik, attól kezdve folyton el akar menni. 9 hónapig egyek. Megbonthatatlan egység, teljesség, de amint világra jön, és megérzi saját testét, megtanulja saját énnyét, millió kísérletet tesz az elszakadásra. Először csak testben, majd lélekben is. Az anya pedig boldog fájdalommal veszi tudomásul, hogy az ő szeme fénye már ezt is, azt is tudja. Először csak azt veszi észre, hogy jól érzi magát egyedül is a kis ágyban, majd 4 kézláb egyre távolabbra megy. Később jár, sőt szalad. Megint később azt mondja, én tudom egyedül, s ezt követi a többi. Jól érzi magát a közösségben, a barátaival szívesebben tölti az idejét. A titkait nem a szülőkkel osztja meg. Az élet az anyák számára feltétel nélküli szeretet, teljes odaadás, lemondás és elengedés. Tudni, hogy meddig tart a főszerep, mikor kezdődik a mellékszerep, később a statisztálás. Királynőből cselédlánnyá. Mindezt a legnagyobb elszántsággal, alázattal és örömmel. Mert bizony az anyát veszem feleségül is, az anya a példaképen mondatok sokszor alakulnak át a nekem más a zsánerem, és nem akarok úgy élni, mint te mondatokká. De hát ez a világ rendje. És az anyák ezen nem sértődnek meg, mert egyszerre van vajból és gyémántból a szívük. Tudják, mert ők is voltak gyerekek, hogy a szeretet és a csodálat nem múlik el. Csak átalakul. Minden érzés visszatér akkor, amikor ráismerünk magunkban az édesanyánkra. A szavaira, a mozdulataira, a beszédének dallamára. S a fájó az, hogy ez akkor történik meg, amikor ő már nincs velünk. Akkor értjük meg a lényegét mindannak, amit annyi éven keresztül mondott, de mi süketek voltunk, hogy meghalljuk. Akkor jutnak eszünkbe régi emlékképek, mondatok, amit de jó lett volna hamarabb fölidézni. Fáj a gondolat, hogy nem mondtuk neki többször, hogy mennyire szeretjük, és hogy milyen igaza volt, mert minden úgy történt, ahogyan megmondta. Így hordozzuk magunkban, amíg csak élünk. Ugyanolyan boldog fájdalommal, ahogyan ő hordozott bennünket. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban. Őt se lássa senki sem. 2 út, amely egynek indul, majd elágazik, végül találkozik, s egyként folytatódik. Mi anyák csodás képességet kaptunk Istentől. Kegyelmi ajándékot. Életet kapunk, életet adunk, a testünkkel táplálunk, úgy adjuk oda önmagunkat, hogy közben semmit nem várunk érte cserébe, és ettől határtalan boldogságot érzünk. A nagy boldogság közben azonban lényeges, hogy jól szeressünk, ne legyünk tökéletesek, csak elég jók, ne prédikáljunk, hanem adjunk példát, szívvel és ésszel vívjuk meg a csatát a serdülő gyerekkel. Engedjük el őket, amikor kell, és szüntelenül imádkozzunk, hogy a mennyei atya vigyázza és vezesse a lépteiket. Mert előfordul, hogy letérnek az útról és eltévejednek, de bízzunk abban, hogy visszatalálnak. Mert az anyák imáját meghallgatják, és az anyák könnyeikkel tisztára mossák a gyermekeiket. Így leszünk végül statisztából főszereplővé, s kis cselédlányból újra királynővé dicsőülünk, mert gyermekünk ránk ismer önmagában, s élete végéig hordoz bennünket.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal 4 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!

0: Önök a Mária Rádió régió adását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön.
3: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
2: anyanyelvi versmondó versenyt szervezett. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Olvasható a Magyar Kuríron. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében. Különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban voltak vele, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. A mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, és 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá.
3: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
2: 3. alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt, melynek idei döntőjére május 16-án került sor a Vajdasági Palicson található Magyar Művelődési Központban, tudatta a szerkesztőség. A versenyre összesen 35 intézményből, a Vajdaságból és a határon túlról 108 gyermek jelentkezett, és 50 tehetséges versmondó jutott a döntőbe. Több kategóriában mutathatták be felkészültségüket és előadói képességeiket. Az idei verseny központi témája Szűz Mária égi édesanyánk volt, emellett az édesanyák alakja és az anyaság megjelenése is hangsúlyosan szerepelt a magyar és világirodalom lírai alkotásaiban. Alsós, felsős és sajátos nevelési igényű tanulók kategóriáiban hallgathatta meg a közönség a versenyzők előadásait. A közös agapé ideje alatt a zsűri meghozta döntését, majd átadta a díjakat. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
4: A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió régió hallgatók, Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes a következő programokat ajánlja az önök figyelmébe. Május 30-án szombaton a zalaegerszegi Családkapocs Egyesület közösségek 5 próbája elnevezésű sportnapot szervez. Közösségek, családok 6-8 fős csapatait várják 5 sportágban való könnyed megmérettetésre. További információkat a kihelyezett plakáton olvashatnak. E hónap utolsó vasárnapján, május 31-én a Schönstadt mozgalom Nagyvázsony és Zánka közti Óbudavárra várja a mozgalom iránt érdeklődő kedves testvéreket. A máriás lelkületű családok ezen a napon óbudavári küldetés ünnepet tartanak. A programok 9 órakor kezdődnek. A nap vendége és a 10:30-kor tartandó szentmise főcelebránsa a brazil Alexandre Avi Mello atya, a nemzetközi Schönstadt mozgalom elöljárója lesz. Családi, felnőtt és gyermekprogramokkal várnak mindenkit. A Schönstadt mozgalom honlapján regisztrálni kell a mozgalom tagjainak és azoknak is, akik még nem tartoznak a közösségbe. Mária, az egyház, a családok, a közösségek és mindannyiunk égi édesanyja, könyörögj érettünk. Tezéi imaórát első kedden, azaz június 2-án 19 órakor tartják, most is a szokott helyen, a Mindszenti iskola Zárda kápolnájában. A nyári hónapokban, július és augusztusban, mint eddig is, nem lesznek imaórák megtartva. A júniusit követően legközelebb tehát szeptember 8-án tartanak. A június 2-ai tezéi imaestre mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők. Imádkozzunk és dicsőítsük együtt az Urat. Június 11-én a zalaegerszegi Jézus Szíve templom búcsúnapjának vigiliáján, csütörtökön 18 órától ünnepi szentmise lesz. Majd 19 órától virrasztó koncert, zsolozsma, a gödöllői, premontrei kántorátus és szkóla közreműködésével. Végül 9:30-tól 1:30 szentségimádással zárul az est egyházzenei áhítattal. Másnap 12-én a búcsúnapján, pénteken Jézus Szíve ünnepén az ünnepi szentmisét 18 órakor tartják. Mindenkit szeretettel várnak az olai Jézus Szíve ferences templom ünnepére, melynek majd szeptemberben a szentelésének 99. évfordulója lesz. Idén is közös ünneplésre hívja a házassági évfordulójukat ünneplőket a Szombathelyi Egyházmegye. A jubiláns házas párok találkozója 2026. június 20-án szombaton 10 órakor szentmisével kezdődik, amely Szombathelyen a Székesegyházban lesz. Azokat a házas párokat várják, akik az idei évben ünneplik az 5 évfordulótól kezdve 5 évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Most is egy könnyen használható internetes regisztrációs felületen kell a házas pároknak egyénileg jelentkezni. A jelentkezés menete az Egyházmegye Facebook oldalán megtalálható. Kedves Mária Rádió régió hallgatók! Az elhangzott programokat Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes állította össze és ismertette önökkel. Nagyon szép estét kívánok a továbbiakra, és nyugodalmas jó éjszakát adjon Isten önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
1: Tűzvörös fényben ébred a reggel, pünkösdi rózsák nyílnak selymesen. Szirmaikon harmad gyöngye csillog, ünnepelve pünköst vasárnapot. Ma is felragyog az ünnep fénye, nem halványítják tűnt ezredévek. Uram, a te nagy-nagy szereteted ma is kiárad hívő népedre. Mint ígérted, a drága Szentlélek eljön ma is, tán nem zúgó szélben, nem, mint lángolva égő tűznyelvek, de szent égi lángot gyújt szívekben. Kedves hallgatóink, pünköst a Szentlélek Isten eljövetelének és egyben az egyház születésének ünnepe. Mai Szívhang műsorunkban irodalmi összeállítást hallhatnak az ünnepről.
2: Ima a Szentlélekhez. Jöjj, Szentlélek, vezess engem, hogy azt gondoljam, amit gondolnom kell. Azt mondjam, amit mondanom kell. Hallgassak, mikor hallgatnom kell. Azt írjam, amit írnom kell. Azt tegyem, amit tennem kell. Irányítsd imámat, hogy az emberek javát szolgáljam. Teljesítsem küldetésemet, és győzelemre vigyem Isten országát. Amen.

0: A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, húsvét és karácsony után. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. A pünkösdi ünnepkör középpontjában az a Bibliában leírt jelenet áll, amikor a Jézus halála után összegyűlt tanítványokra lángnyelvek képében leszáll az Isten lelke. Az apostolok ekkor különféle nyelveken kezdtek el prédikálni a jeruzsálemi népnek. A csoda hatására 3000-en tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt. A pünkösd a görög pentekoszté, azaz 50. szóból ered, ami világosan utal arra, hogy a Szentlélek eljövetelét már az őskeresztények is a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. A katolikus Biblia fordítás szerint, amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt a vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Mivel a Szent Lelket hagyományosan galamb képében ábrázolja a keresztény ikonográfia, ezért a galamb a pünkösd legfontosabb jelképe. Az olajfa ágat tartó galamb, mint a Szentlélek szimbóluma, mert a legkorábban ismert ókeresztény ábrázolásokon is feltűnik a római katakombákban. A pünkösd mellett a galamb nagyon gyakran megjelenik a Jézus megkeresztelkedését ábrázoló alkotásokon is, mivel az evangéliumok szerint Isten lelke, vagyis a Szentlélek ekkor is galambformában szárt alá az égből. Erről Máté evangéliuma katolikus fordítás szerint így ír. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb, leszállt és föléje ereszkedett. Szintén gyakori a Szentlélek galamb szimbólum megjelenése a keresztény művészetben az angyali üdvözlet ábrázolásaiban is. A galamb mellett ugyancsak a pünkösdi szimbólumok közé tartozik a lángnyelv, a tűz és a szélzúgás is. A középkorban pünköstkor a lángnyelvekre utaló szalmacsóvákat dobáltak le a templomok tetejéről, ezzel emlékeztek a Szentlélek eljövetelére. Gyakran kürtöket, harsonákat szólaltattak meg, amely pedig a szélzugásra emlékeztetett. A pünkös liturgikus színe a keresztény hagyományban a piros, ami a Szentlélek színe. Ilyenkor a pap piros miseruhát és tólát ölt. A piros szín megjelenik a pünkösddel kapcsolatos néphagyományokban is. Innen kapta a nevét az ekkortájt virágzó pünkösdi rózsa, és innen ered a magyar piros pünkösd elnevezés is.
1: Megyeri. Hajnal. Zeng a hajnal, csengő dallal, a teremtés téged áld. Ó, szent lélek, teljes éled, színed előtt a világ. Csillagok közt, te jutak közt, rendet tartó dús erő, mélységekből győzve lendül örök hatalmad elő. holdban, napban, láthatatlan sugárlényed van jelen. Tündökölve tartod ölben a jövőt és a jelent. Mint vakító frissen hulló hó, kegyelmeit köntöse. Szebb ruhába, gyöngybrokádba nem öltözik senki sem. Égi jelnek, lángnyelveknek szárnyán adtad önmagad. Ki téged bír, vigasz, gyógyír balzsamával gazdagabb.
2: Várász Izabella, Pünkösdi Zsoltár. Dicsőség néked, mennyei tűz. A lélek piros rózsája, élő akarata vagy. Áldozó csütörtökünk éjszakáját, Jézus után tekintő szemünket, szomorú csügget életünket, csodás új fénybe hozó. Jöttödre kigyúlt bennünk a cél, a prófétaság továbbvitele, Jézus újbóli megtalálásának, velünk maradásának ereje. Szomorú szívű tanítványoknak áldott pünkösdi lélek, tűz, erő, élet, hit, üdvösség mind te lettél. Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél, kik egységben Jézusra várhatunk. Csapjon újjongó Zsoltárba szavunk. Pünkösdi fény ragyogjon szemünkben, velünk van szent lelkében az Isten.
3: Pünkösd vasárnap. Vegyétek a szent lelket, mondja Jézus, és leheletével, mint a teremtés hajnalán, új életet lehel az apostolokba. Ez az új teremtés kezdete. A bűnnel megsebzett világban Isten egy új népet hív életre, akik az irgalmasság, a megbocsátás, a kiengesztelődés szolgálatára kaptak meghívást. Pünkösd a Szentlélek eljövetele fordulópont. Az zárt ajtók mögött ülő tanítványokból tanúságtevők lesznek. Nem a maguk erejéből, hanem a Szentléleknek köszönhetően. Az egyház születésnapja ez. Nem intézményként, hanem küldetést kapott közösségként. Minden hívő, aki részesül a lélek ajándékaiban, küldetést kap. Családban, munkahelyen, közösségben. Ott kell jelen lennünk, ahol békére, megbocsátásra, igazságra, örömre van szükség. Ahol a lélek jelen van,

0: és úgy dönteni, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Amikor egy nehéz helyzetben hirtelen világossá válik, mit kell tennünk, akkor a Szentlélek működik bennünk. Az értelem ajándéka képessé tesz arra, hogy felfogjuk Isten igazságait, elmélyedjünk a hit misztériumaiban, és megértsük az evangélium üzenetét. Amikor egy bibliai szakasz egyszer csak megszólal bennünk, és úgy érezzük, hogy ez most nekünk szól, nekünk mutat utat, akkor ez a Szentléleknek köszönhető. A jó tanács ajándéka segít helyes döntéseket hozni, eligazodni a lelkiismeret hangja szerint, és megkülönböztetni a jót a rossztól, különösen erkölcsi kérdésekben. Amikor belső indítást érzünk, hogy valamit megtegyünk, vagy elkerüljünk, és akkor vagy később világossá válik számunkra, hogy az volt a helyes, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezetett minket. A lelki erősség ajándéka egyféle isteni bátorsággal tölt el minket. Kitartást ad a próbatételek idején, segít hűségesen megmaradni a hitben. Amikor van bátorságunk kiállni az igazságért, tanúságot tenni, vagy elviselni a szenvedést hittel és méltósággal, akkor Isten lelke működik bennünk. A tudomány ajándéka nem világi tudás, hanem annak felismerése, hogy minden teremtmény Istenre mutat, és hogy az anyagi dolgokat Isten rendje szerint kell használnunk. Amikor képesek vagyunk meglátni Isten kezét a természetben, egy emberi sorsban, vagy egy egyszerű hétköznapi történés mögött, akkor a Szentlélek vezetett minket ebben a felismerésben. A jámborság ajándéka az Isten iránti gyermeki szeretetet jelenti, amely nem félelemből, hanem bizalomból fakad. Élő kapcsolat ez Istennel, öröm az imában, tisztelet az emberek és a szent dolgok iránt. Amikor belső vágy és igény támad bennünk az imádságra, az eukarisztiára, vagy amikor mély együttérzést érzünk mások, különösen a szenvedők iránt, akkor a Szentlélek keltette mindezt bennünk. Az Istenfélelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet Isten szentsége iránt. Továbbá annak tudatát, hogy ő hatalmas, én pedig az ő teremtménye vagyok. Segít elkerülni a bűnt, mert nem akarunk elszakadni tőle, akit szeretünk. Amikor szívünkben megszületik az Isten közelség iránti vágy, vagy amikor a bűnt már nem pusztán szabályszegésként, hanem szeretett törésként élünk meg, akkor a Szentlélek gyújtotta meg bennünk az Isten félelem lángját. A Szentlélek hét ajándéka nem különlegeseknek szól, hanem minden hívőnek, aki kész nyitott szívvel kérni és befogadni ezeket. Jelenlétük legbiztosabb jele az, ha lassan, de biztosan átformálódik az életünk.
1: Szentlélek Isten, töltsd el szívemet ajándékaiddal, add nekem a bölcsességet, hogy Isten szemével lássam a világot, az értelmet, hogy megértsem az ő igazságait. Add a jó tanács ajándékát, hogy mindig a helyes utat válasszam, és a lelki erősséget, hogy kitartsak a hitben. Kérlek, adj tudományt, hogy felfedezzem Isten jelenlétét mindenben, jámborságot, hogy örömmel és hűséggel szolgáljam őt, és Isten félelmet, hogy alázattal és szeretettel tiszteljem az Urat. Jöjj el, Szentlélek, alakíts át egészen, hogy életem Isten dicsőségére szolgáljon.
2: Aranyosi Ervin, pünkösd. Hát eljött, hát itt van piros pünkösd napja, s eljön a Szentlélek, s hitünk visszaadja. Hét hete múlt húsvét, Jézusunk mennybe ment, nincs, aki felrázza a hitetlen jelen. Mind az apostolok épp ma összegyűltek, cél nélkül, ok nélkül magukba merültek. Csak egy jelre vált.

0: vártak, hogy mutasson utat, lelkük a sötétben fénylő jelet kutat. Slám, hatalmas zúgás és szélvihar támadt, lángnyelvek virultak, ahogy a fény áradt. A Szentlélek leszállt az apostolokra, megújul a lélek, s nem lesz földi pokla. Ez a megtisztulás, ébredés kezdete, slám Péter prédikált, s a többi tart vele. Beszédére sokan, oly sokan figyeltek, hisz az árva lelkek útra, célra leltek. Volt kire figyelni, volt már kit követni, a jövő alapját már le tudták tenni. Létrejött az egyház, és Jézus keresztjén alapult a vallás, a hithű keresztény. Áldozat, szolgálat, örök megbocsátás, együtt gondolkodás, új szemléletváltás. Keresi az utat egy boldog világhoz, hűnek lenni Jézus szent akaratához. Önkösd van az egyház szép születésnapja. Hitünk a Szentlélek újra visszaadja. Csak követni kéne, s nem bűnről papolni, a rászorulókhoz le kéne hajolni. A szeretet nyelvén beszélni és tenni, a megváltó útját naponta követni. Példát venni róla, példát venni tőle, hogy a világunknak legyen szép jövője.
1: Gáspár Imre, pünkösd. A megváltó feltámadt, égbe szálla, s megérkezett pünkös szép hajnala. Míg fájt a jónak zord kínos halála, sajgott a válás, bár dicső vala. És az apostolok együtt ülének, immár a vándorútra készülének, melyen díjuk lesz mártír korona, de fenn övék örök fénynek hona. Agyukban égtek már a fényes eszmék, de szívük mélyén a bánat honolt. Az égbe szállót, ó, miként felednék, hát atyjuk, mesterük hiába volt. De szólni vágynak, így estvén imában, szent lelkedet epedjük-e hiában. Te küldj erőnkre fényes égi jelt, eszménk legyen fenkölt, szavunk emelt. S megszólal a magasság csoda nyelvén, mert már cikáznak zord villámai. Zengett az ég, s a vészek szányra kelvén mozdulnak a folyó hullámai. Tűznyelvek szállnak az örök magasból, az Úr tolmácsi fomba sugarakból. Ámulat, a jel hova, merre megy? S 12 felett megáll egy-egy. A vész elült, de szányra kél az eszme, beszélnek Péter s az apostolok. Sok ezreket tanítanak szeretetre, felköltik az alvó bűnbánatot. Mindenki nyelvét visszhangozza ajkuk, mindenki szíve csüng ihletve rajtuk. Szavuk ragyog, s repül, mint napsugár. Nép milliót, száz országot bejár. Jöv el, Szentlélek, ekkor, ime várja, hogy szálld meg a népek vezéreit. Tanítsd igére, hogy lelkünk bejárja, s méltók legyünk az Úr kegyéreit. Nélküled oly szomorú az ünnep. Jöv el, Szentlélek, hívnak minden ünnet. Világod, nemzetünk ihlesse meg, hogy új apostolok szülessenek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió régió hallgatók! Furján Zoltánné, zalaegerszegi önkéntes köszönti Önöket. A következő híreket ismertetem. Az elmúlt héten érkezett a magyar katolikus egyházat és Magyarországot érintő hír, hogy Michael Banach Magyarország apostoli nunciusa új feladatot kap. Argentina lesz a következő állomás helye. Hálásan köszönjük neki, amit a magyar katolikus egyházért tett. Utódját pedig kíváncsian várjuk. Május 17-én tartották a Bucsú Szent Lászlói ősi kegyhelyen a bérmálás szentségének kiszolgáltatását. A szentmisét és a bérmálást dr. Takács István általános érseki helynök végezte. Egyben ezen a napon volt a bucsúi ünnep, melyen Urunk mennybe menetelét ünnepelték. Most is, mint minden ilyen alkalommal, zsúfolásig megtelt a kegyhely a hívekkel. A szentmise zenei szolgálatát a templom kórusa és az Alabrasz fúvós együttes végezte most is. Május 17-én vasárnap volt a Gébárti kápolnánál is a rendszeres havi alkalmakon megtartott szentmise. Ekkor Demeter István, a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia káplánja végezte. A zenei szolgálatot kántor hiányában a hívek végezték, de így is a kis kápolna zengett az énekektől. A szentmise végén, mint mindig, a Gébárti Boldogasszony himnuszát énekelték el. A paraszai harangláb 100 éves. Az Alavár megyei Kustánszegtől 2 kilométerre lévő kicsinyke település csupán 27 fő lakja, de van egy említésre méltó, értékes építménye, ami nem más, mint egy evangélikus harangláb. Ez a harangláb most 100 éves. A Zala megyei értéktár szerint 1905. március 19-én szentelték fel. A kisfaluban élők nagy tisztelettel ápolják és gondozzák ezt a 100 éves emléket. Már több hete ismertettük a zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület által 2026. május 23-án szombaton meghirdetett Kell egy nap Jézussal elnevezésű dicsőítő fesztivált. Helyszíne a zalaegerszegi Apácai Művelődési Központ volt. Tudni kell, hogy Zalaegerszegen a kertvárosi templom megépülését megelőzően az itt élőknek több évig a szentmise helyszínéül ez a művelődési központ szolgált. A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomnak ez a hely volt úgymond a bölcsője, melyet Demeter István atya a 7 órakor kezdődött szentmise homiliában ki is emelt. 23-án szombaton délelőtt 9 órától egészen este 9 óráig tartott a dicsőítő nap. Tanítások, tanúságtételek, gyerekprogramok, workshopok keretében különböző imamódokkal várták az érdeklődőket. A délutáni pódiumbeszélgetés társalgói Éger Csaba moderálásával, Varga László kaposvári egyházmegye püspöke, Molnár Renáta mentálhigiénes szakember és Böröc Miklós akolitus mondták el tapasztalatukat, élményüket az imáról, annak szükségességéről, lehetőségeiről. A napot 19 órai szentmisével, majd az azt követő szentségimádással zárták. A nap folyamán dicsőítésekkel a Magnifikát és az Eucharist zenekarok tették színessé a rendezvényt. Számokat nem tudunk, de egész nap nagy volt a forgalom, a nyüzsgés a művelődési házban. Szinte minden program teltházas volt. Az elmúlt hétvégén 2 helyen volt lehetősége a zalaegerszegieknek a dicsőítő fesztivál mellett új misén való részvételre is. Május 23-án délelőtt 11 órakor a Mária Magdolna templomban, 25-én ma délelőtt pedig 11 órakor a kertvárosi templomban mutatott be
Timár Dániel zalaegerszegi származású újmisés jezsuita atya szentmisét. A zalaegerszegi születésű atyát és szüleit sokan ismerték, így mind a két helyen nagyon sokan részesültek az újmise kegyelmeiben. A résztvevők természetesen mind a két helyen a szentmise végén újmisés áldásban részesültek. A Mária Magdolna templomban elsőként a családtagok és a közeli rokonok részesültek az áldásban. Imádkozzunk Dániel atyáért, papi és szerzetesi hivatásokért. Ugyan nem egyházi esemény, de mivel a jó célt szolgálta, engedtessék meg, hogy megemlítsem. Pünköst hétfőn, mai nap, a Gébárti tónál lévő szabadidős parkban Göcsei Prósza Fesztivált tartottak, és megrendezték a 18. családi pünkösdöt. A finom falatok mellett kulturális programokban is volt részük az ide látogatóknak. De aki még nem látta a Boldogasszony kápolnát belülről, azoknak arra is volt lehetőségük, hogy a szentségi Jézusnál egy kicsit elidőzzenek, vagy imádkozzanak. Kedves Mária Rádió régió hallgatók! Az elhangzott híreket Fúrján Zoltánné összeállításában ő maga ismertette önökkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szent hetedik Gergely pápa hitvalló. Igazság szeretet és nagy lelkierő jellemzi azt a pápát, akinek élettörténetével ma megismerkedünk. Soanában született 1020-1025 táján. Salernóban halt meg 1085. május 25-én. 65 évet élt. 12 évig volt pápa. Szent hetedik Gergely pápa egyike volt a középkor legnagyobb pápáinak. Családi neve Hildebrand. Származását homály fedi. Kiskora óta nagybátyja nevelte egy római kolostorban, a klőnyiapátok állandó római szálláshelyén. Később bekerült a híres pápai kórusiskolába, majd egyházi szolgálatba lépett. Valamilyen rokonságban állhatott hatodik Gergely pápával, aki akkoriban a Szent János Bazilika archipresbitereként az egyházi megújulást támogatta. Hatodik Gergely 1047-ben meghalt. Hildebrand visszatérhetett Rómába, és ekkor ott lett szerzetes. Abban a 25 évben, ami pápává választásáig eltelt, ő volt az egyház egyik legismertebb, legfontosabb személyisége. Pápák főtanácsadója volt, s a német udvarban elismert követ. Az ő műve volt az 1059-es pápaválasztási szabályzat. Állásfoglalásaiban Damiáni Szent Péterrel együtt a Simóniának és a papok házasodásának az engesztelhetetlen ellenfele. 1073-ban választották meg pápának. Elődjének temetése alatt a tömeg követelte, hogy ő legyen Szent Péter utóda. A választásra jogosult bíborosok is egyhangúan őt akarták. Ekkor még csak diákonus volt. Fel kellett vennie a többi egyházi méltóságot. Egykori jótevője emlékére a hetedik Gergely név mellett döntött. Pápai programja az egyház belső életének a fölfrissítése és külső állásának a megszilárdítása volt. Ennek megfelelően kiméletlen harcot indított minden visszaélés ellen. Különösen a papság életét igyekezett megtisztítani azoktól a szennyfoltoktól, a simóniától és a nősüléstől, amelyek a századok alatt rárakódtak. Mivel a bajok gyökerei a világi hatalomig nyúltak, elhatározta, hogy megszabadítja az egyházat a világi hatalomtól. Fölismerte, hogy a hivatása szerint élő papság a társadalmat és az egyházat is képes megújítani. Ezt vallotta, és idézem szavait, a pápának hatalmánál fogva joga van megállapítani, ki áll Isten, és ki a sátán szolgálatában. Továbbá joga van a méltatlan uralkodót hatalmától megfosztani, alattvalóit pedig a hűségeskü alól feloldani. Eddig az idézet. Ilyen felfogással nem kerülhette el a császársággal való összeütközést. Nyíltan hirdette, hogy neki, mint pápának kötelesség az oltár szolgáit a világi hatalom kezéből kiragadni. Kötelessége minden gonoszság ellen harcot és irtóháborút hirdetni, hogy megalapozza a világ békéjét. Üldöztetés és szorongattatás ettől a szándékától nem fogja eltántorítani. Ennek megfelelően az első bőti zsinaton 1074-ben eltiltotta a simóniás és a nős papokat a szolgálattól. A következő évi zsinaton kimondta, hogy a világi kézből elfogadott egyházi tisztség érvénytelen és kiközösítéssel jár. Többeket is kiközösített. Mindenhová rendkívüli követeket küldött különleges feladatokkal. Mindezeket a 25 éves német császár IV. Henrik semmibe vette. Henrik így gondolkodott, neki, mint német-római császárnak ne parancsoljon a római pápa. Saját jelöltjeivel töltette be a kölni és a bambergi püspökségeket. Sőt, pápát elítélő zsinatot is tartott, ahol hetedik Gergelyt letettnek nyilvánították. Ekkor a pápa kiközösítette negyedik Henriket, a császárt, s alattvalóit feloldotta a hűség eskü alól. Ebben a lehetetlen helyzetben 1077. januárjában a császár elment, hogy bocsánatot kérjen a pápától. Kanossa várában találkozott hetedik Gergellyel. Itt három napig vezekelt, s a pápa, mint megtérő bűnöst, kénytelen volt feloldozni. De Henrik bosszút esküdött. Elkezdődött az a kíméletlen harc köztük, az investitúra harc, amely végeredményben az európai egyeduralomért is folyt. 1081-ben IV. Henrik ellenpápát választott, és Rómát is elfoglalta. 7. Gergely az Angyalvárba menekült. Dél-Itáliából a normannok jöttek Róma felszabadítására, ebben azonban nem sok köszönet volt, mert mindent földúltak és elraboltak. A pápa Salernóba menekült. Ekkor másodszor is kiközösítette a császárt. A pápát Salernóban érte a halál 1085-ben. Utolsó szavai ezek voltak: szerettem az igazságot, gyűlöltem az istentelenséget, azért halok meg számüzetésben. Ez a nagy pápa, aki máskülönben alacsony származású és alacsony termetű férfi volt, nem érhette meg vetésének szárba szökkenését, de a következmények őt igazolták. Az általa elindított és bámulatos lelki erővel végigküzdött harcból mégiscsak az egyház szabadsága bontakozott ki a pápaság egyetemes szellemi hatalmával. 7. Gergely pápát Salernóban temették el. 500 év múlva, amikor koporsóját fölnyitották, teste épp volt. 5. Pál pápa 1606-ban szenté avatta. Istenhez így imádkozunk: Urunk Istenünk, te szent 7. Gergely pápát lelki erővel és igazság szeretettel ékesítetted fel. Add, hogy példájára egyházad a jogtalanságot elítélje, szeretettel szabadon tegye meg mindazt, amit az igazság kíván, Krisztus a mi Urunk által. Kérjük a lelki erőt és az igazság szeretetet a magunk számára is, az egyház számára pedig azt.
1: Mária Rádió Régió, Zalaegerszegen, az FM 104,4 frekvencián.

0: Hírperce.
1: Folyamatos szentírás olvasást szerveztek Miskolcon. Budapestre érkezett a Franciaországban tömegek megtérését kiváltó dokumentumfilm. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Miskolci Egyház Ifjúsági Bizottsága Salai Szabolcs atya, valamint a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diák otthon kezdeményezésére ismét megrendezték a 10 óra az Úrral elnevezésű lelki programot, amelynek idén is a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium kápolnája adott otthont. Május 12-én 10 órától este 8 óráig olvasták a Bibliát a fiatalok, tudatta a Miskolci Egyházmegye. Az iskolák, kollégiumok hallgatói és munkatársai is aktívan bekapcsolódtak, továbbá az előkészítő évfolyamos papnövendékek is gazdagították felolvasásukkal a programot. A Szentírás olvasását rendhagyó módon Fábri Kornél püspök Biblia egy év alatt című podcast sorozatának egyik részletével indították. A rendezvény kezdetén Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök a Szentírás napi olvasására buzdította a fiatalokat, és hangsúlyozta annak lelki jelentőségét. Franciaországban a teltházas vetítések után újra és újra visszakerült a műsorra a Szent Szív Országának Nem Lesz Vége című dokumentumfilm, amely sokak szerint életük megváltozását indította el. A Gunnel keresztény házas pár rendezésében készült alkotás a Jézus Szent Szíve tiszteletének történetét mutatja be a 17. századtól kezdve egészen napjainkig. A megszólalók között papok, parlamenti képviselők, fiatalok, rabok és egykori drogdílerek is szerepelnek, akik saját életük példáján keresztül beszélnek a hit, a megbocsátás és az újrakezdés erejéről. A dokumentumfilm különleges ereje éppen abban rejlik, hogy személyes sorsokon keresztül mutatja meg a keresztény hit valóságát, és Kardos Csongor atya szerint a francia egyház lelki ébredését is. Az Uránia Filmszínházban még 3 napig, május 25-én, 26-án és 27-én vetítik. Az időpontokat a Magyar Kurír a hír végén közli. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit. Május 12-én a zalaegerszegi Mincentineumban tartott előadást Diekis Virág, a néprajztudományok doktora. Ekkor az ünnepi ötlettárból pünköst köré fonva ismertette az egyházi ünnepeink szokásait. Kérem, fogadják szeretettel ezt a nagyon érdekes előadást.
1: Nagy örömmel jöttem, és jó érzés egyre több ismerős arcot, szempárt látni. No, most jön az, amit már karácsony óta halogatok, hogy az ünnepek kódjáról egy kis vallás, vagy egy kis ünnepelméleti bevezetőt nézzünk végig így együtt, mert a pünköst az az ünnep, amit talán a legnehezebben találjuk meg a helyét, akár a családi, akár pedig az egyházi liturgiában, hogy hogyan tudunk ehhez személyesen belülről kapcsolódni. És lehet, hogy kicsit illúzió romboló, de minden ünnep egy mozaik. Rengeteg apró színből tevődik össze annak az ünnepnek a jelentősége, úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy milyen kockáink vannak. Az ünnep az az üdvösség napja. Tehát abból a szóból származik, üdnep, ezt vonják össze ünnepként. Tehát az a nap, ami szent, ami üdvösséget hoz, ami egy olyan különleges lelki állapotba emelhet bennünket, ahogy az Isten tud hozzánk szólni azon a napon. Minden egyes kultúrában létezik ünnep. Ez egyszerűen egy összemberi igény, hogy időnként megálljunk, befelé figyeljünk, kilépjünk a hétköznapokból, és belépjünk ebbe az ünnepi időbe. Az ünnepnapok úgy épülnek föl, soha nem úgy érkezik meg egy nagyobb ünnep, hogy hopp, ma karácsony van, hanem arra készülődünk egy jó darabig. Minden ünnepet megelőz egy rákészülő idő, aztán ott van a csúcspont, a gyönyörű ünnep, tényleg úgy képzeljük el, mint egy hegymászás, néha olyan fárasztó is a rákészülődés, és utána a tepsik mosogatása az meg pláne, szóval a lecsengő időt is hozzá kell vennünk az ünnephez, hogy amikor pedig újra visszatérnek a hétköznapok, mert ha folyamatos ünnepek lennének, akkor megint nem lenne értelme. Akkor nem lenne meg az, hogy most kiléptem, és most pedig belépek, nem történhetne meg az a lelki átalakulás, amit egy ünnep hoz. Kétfajta ünnepünk van, az egyik, amiről most beszélünk, ezek az évről évre visszatérő liturgikus ünnepek, a saját életünkben mondjuk beszélhetünk ilyen a születésnapunk, ami évről évre jelentkezik, és vannak azok az ünnepek, amelyek egy másik életállapotba való átlépést ünnepelnek. Például a keresztelő, házasságkötés, temetés, ezek ilyen, amikor egy másik életállapotba lépünk be, ezek jellemzően egyszer, vagy csak néhány alkalommal fordulnak elő az egyén életében. De ezek az évről évre visszatérő ünnepeink azért olyan különlegesek, mert bár hasonlóak, de mégis mindig ahhoz képest, hogy mi éppen hol tartunk a lelki utunkon, mindig új színnel tudnak gazdagodni. És emiatt nem is kell olyan nagyon elszomorodnunk, hogyha mondjuk az idei pünkösdöt nem sikerült olyan mély tartalommal megtöltenünk, úgy átélnünk, mint ahogyan esetleg elképzeltük, vagy vágyakoznánk rá, mert még van jó pár másik pünkösd, amikor talán még egy elemet bele tudunk venni, vagy még jobban át tudjuk gondolni, hogy hogyan, mi tudna nekünk, személyesen nekünk segíteni abban, hogy a Szentlélekhez való kapcsolódást meg tudjuk élni. Egy ünnep minden érzékszervünket megmozgat. Ugye a karácsony azt talán tekinthetjük most így az ünnepek ünnepének, noha nem nagyobb a vallási jelentősége a megtestesülésnek, mint a kereszthalálnak és a feltámadásnak, vagy a Szentlélek kiáradásának, de mégis a karácsony az, ami talán a legtöbb színű kódon jelenik meg, az egyéni életünk ünnepeihez kapcsolódóan pedig az esküvő, ez az ünnepek ünnepe, ami tényleg ezerféle csatornán közvetíti ugyanazt az üzenetet, hogy most itt egy legényből férj, egy hajadon lányból pedig feleség lett. Ezeket hívjuk kódnak, ezeket a csatornákat, ami meg tud érkezni. És hogyha egy új ünnepet szeretnénk megtervezni, akkor át kell gondolni, hogy mi az, ami engem személyesen megérint, mi az a tartalom, amit el szeretnék mesélni, és utána meg tudjuk nézni, hogy az milyen csatornákon tud megérkezni. És ez egy előkészületi munka. Az egyház nem véletlenül mondja, vagy a Biblia nem véletlenül tanítja a 10 parancsolatban, hogy az Úr napját azt már szenteljük meg. Tehát a magyar nyelv annyira szépen mondja, hogy üljük meg az ünnepet. Ugye karácsonykor azt mondják, hogy ha a háziasszony fölkel a karácsonyi asztaltól, akkor a tyúkok nem lesznek kotlósak, nem fognak ülni a tojásokon, hanem ők is majd fölpattognak, mint a gazdasszony a karácsonyi asztaltól, aztán megnézhetjük magunkat. Szóval az ünnepet üljük meg, amennyire csak lehet, vagy legalább egy részét, ne azzal töltsük, hogy akkor szervezkedünk, meg akkor sütünk, főzünk, hanem akkor már érkezzünk meg az ünnepre. És akkor nézzük gyorsan végig ezeket a kódokat, hogy mit érdemes átgondolni egy ünnep megtervezésekor. Mit fogunk enni? Ugye minden ünnepnek megvan a sajátos táplálkozás kultúrája. Mivel fogjuk az otthonunkat díszíteni? Saját magunkat, hogy mi hogyan fogunk készülni a néphagyományban minden ünnephez, így a pünkösthöz is társul egy rituális mosakodás, egy rituális tisztálkodás. Ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy kívül-belül tisztán menjünk az ünnepre, és hogy mit öltsünk magunkra. Például nagyon jó, hogyha az ünnephez kapcsolódó színű ruhában tudunk megjelenni. Hol fog történni ez az ünnep? A templomban? A templom téren? Otthon? A szabadban? És mikor? Hajnalban? Napközben? Éjszaka? Napkeltekor? Rengeteg kitüntetett időpont van, és hogyha végig gondoljuk esetleg ennek mentén, hogy melyik ünnepünk mikor szokott megtörténni, valóban mindegyiknek megvan. Ugye a karácsony az mondjuk az éjféli misével, a húsvét a hajnali Krisztus kereséssel, szóval megvannak ezek az időpontok, ismerjük őket, keressük meg a helyét a pünkösnek. Elárulom, a délután nagyon alkalmas, hogy a Szentlélek az a hagyomány szerinti délután 3 óra tájban áradt szét. Mit fogunk csinálni? Milyen cselekedetek fogják ezt az ünnepet kísérni? Milyen tárgyak, hangok, színek, formák, rengeteg kódon tud megérkezni ugyanaz az üzenet, és mindegyik más-más érzékszervünket vonja be a buliba, mindegyik más-más lélekrészt hív meg, hogy ünnepeljen közösen. Milyen szövegeket, milyen imákat, milyen énekeket fogunk énekelni? Ez egy vidám ünnep, vagy inkább méltóság teljes? Szomorúnak kell lennünk, vagy kacagnunk? Rengeteg olyan viselkedési forma van, amire lehet, hogy nem is gondolunk, de mégis meghatározó tud lenni az adott ünnepkor. És aztán milyen a természetnek a jelképei nagyon fontosak, de természetesen most már kevésbé élünk egy nagyon közeli szimbiózisban a természethez ahhoz képest, mint korábban, de azért a természetnek a szimbólumai a mai napig óriási erővel hatnak. Mi az, amit ezek közül a pünkösdünkbe be tudunk emelni? Kezdjük hát a rákészülő idővel. Az advent az 30 napos cirkabirka, tehát körülbelül 30 napos rákészülő idő, egy 4 hetes. A nagy böjt, amikor ugye a befelé figyelésnek, a bűnbánatnak, a böjtnek az időszaka van, az 40 nap. És ehhez képest a pünkösdre készülés 50 nap. 50 nap újjongás, hiszen a kereszténység az tulajdonképpen az örömnek a vallása, mi a jó hírt éljük itt a világban, és erre is kér minket Szent Pál, vagy hát Tituszt, a Tituszhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy éljetek úgy a világban, hogy aki rátok néz, az az Istennek az örömét lássa, az Isten dicsőségét hirdesse látván a ti szép életeteket. Szóval nagyon jó lenne, hogyha be tudnánk valahogyan engedni a mindennapjainkba ezt az örömöt, ezt a lendületet, ezt az energiát, amit a feltámadott Krisztus hozott a tanítványoknak, 40 napig velük élt még, 40 napig tanította őket, mélyítette el ezt a tudást, hogy ők ezentől hogy fognak itt a világban helytállni, úgyhogy ő már nem fogja a kezüket olyan szinten. És aztán, amikor a Szentlélek kiáradt, akkor pedig ez valósággá vált. És mi ebben a valóságban élünk, mi ennek a pünkösnek vagyunk az emberei. Tehát nagyon jó, hogyha sikerül egy 50 napos készületi időt tartanunk az örömre. Hogyha azt mondom, hogy adventi készület, szerintem mindenki rögtön tudna mondani egy csomó ötletet nekem, hogy hogyan, milyen adventi naptárok vannak, hogy csokis, hogy jósággyűjtögetős, hogy csak a napokat számoljuk. A nagybőtnél sem lenne azt gondolom probléma, hogy miről lehet lemondani, éterről, Facebookról, nem tudom, odafigyelek, lelkiismeret vizsgálatot tartok, de ugyanígy trenírozhatjuk a lelkünket az örömre. Megtalálhatjuk a lelkünknek azt a belső háláját és belső derűjét, és azt ugyanúgy, ahogy a nagybőjtben a bűnbánati és az alázatos és a befelé forduló lélek részt próbáljuk erősíteni, már csak azért is, hogy amikor arra lesz szükség, akkor tudjunk mihez nyúlni. Ugyanígy ebben az 50 napban odafigyelhetünk arra, hogy hogyan újjongjunk, hogyan legyünk hálásak, hogyan éljük meg ezt a belső teljességet, ezt a feltöltött állapotot, amire mi keresztényként hívva vagyunk. Egy keresztény ne engedje meg azt magának, hogy készül, kikészült ő. Ezt már nem is bírja tovább csinálni, hiszen az Isten annyi töltődést és annyi forrást kínál, igen ám, de ahhoz oda kell nyúlni. Rengeteg forrásunk van, de azokat föl kell ismerni, és tudatosan oda kell nyúlni, és venni egy kortyvizet. És ezért nagyon jók ezek a készületi időszakok, ez az 50 napos újongó időszakunk, mert megtanulhatjuk, hogy mi az én forrásom, amihez nyúlni tudok. Megtalálhatjuk ezt a saját életünkben. Ajánlanám például, hogy menjünk ki a természetbe. Naponta egy 10 perc olyan kevésnek tűnik, de ahhoz, hogy mondjuk sétálgassunk a természetben, igenis sok, hogyha egyébként nem szoktuk ezt csinálni. Észreveszünk egy csomó szépséget. Az a sokféle gyengéd inger megnyugtatja az idegrendszerünket. Az Isten nagyon szeret a természet által néhány szép képpel szólni, eszünkbe jut valami új gondolat, egy szentírási idézet. Tehát ezzel az imádságos, hálaadó lélekkel kimenni ebbe a tavaszba, az például egy nagyon jó készületi forma lehet annak, akit a természet tölt fel. De lehet például minden nap egy kicsit mozogni. Kicsit többet imádkozom, de most nem ezzel a jaj, én szegény bűnös, te meg könyörülj rajtam, kérlek, hanem a hálaadó zsoltárokkal az életemben visszatekintve, mik azok a nagy pillanatok, amit az Istennel közösen megéltem. Hogyha éppen nem találom ezeket, mert épp rejtve vannak előlem, akkor is ott vannak a Bibliában a dicsőítő zsoltárok, a hálaadó részek, amikhez tudok nyúlni akkor is, ha én ezt éppen abban a pillanatban nem is érzem, de tudom. Mert biztos a reményem benne, hogy ez él és működik, csak merjek hozzányúlni. Tehát ez az 50 nap, aminek még neve sincs szegénynek, ugye advent, nagybőjt, hogy nevezzük ezt az időszakot, én jubilációnak hívom, ugye ez a latin szó, hogy öröm. Ez olyan jó lenne valahogyan bevezetni a keresztény életünkbe, de ha 50 nap sok, mondjuk tegyük föl, hogy sok, az elején még beleállok, de aztán elfelejtem 2 hét múlva, akkor is van a végén egy 10 napunk, a mennybe meneteltől pünkösdig, egy 10 nap, amikor aztán már igazán küszöbön az ünnep, szóval akkor azt a 10 napot azt talán tényleg meg tudjuk élni így a Szentlélekkel egy nagyon közeli kapcsolódásban, akár ezekkel az újongó ötletekkel, amiket javasoltam, akár pedig a Szentlélek Szent Pál által felsorolt 9 gyümölcsével, hogy minden nap egy más gyümölcsöt nézzünk meg, gondolunk át az életünkben, hogy jelentkezik nálam a szelídség, a szeretet, a jóság, az önmegtartóztatás egy-egy napot számva mindegyikre, akkor egy kicsit bele tudunk már lépni a Szentléleknek ebbe a belső életébe, ahogyan átalakítja az ő barátait, ahogyan ezek a gyümölcsök egyre inkább pirosodnak már a lelkünkben piros pünkösd napjára. És így apránként, percekre, órákra el tud minket tölteni ez a teljes béke. Amit a Bibliából olvasunk, hogy mi mindent lehet ebben a jubiláció időszakban, ebben a készülődős napokban vállalni, az például az öröm útja. Ugye a keresztutat mindnyájan ismerjük, 14 állomás a szenvedő Krisztussal. Egyébként ennek is, de azt már húsvétkor elmondtam, csak utalok rá, hogy ennek is van egy történetisége, volt, hogy 50 állomás volt, aki csak 3-at tett bele, de végül 14-ben állapodtak meg. És 1968-ban egy francia atya tartott egy lelki gyakorlat sorozatot, 14 állomás a feltámadott úrral, illetve a Szentlélekkel. És ebből kezdődött el az öröm útja járás, amit 2002-ben maga a pápa ajánlott, hogy ezt járjuk és vigyük be, mint egy új liturgikus eszköz, hogy ezt a 14 állomást húsvét vasárnaptól pünkösdig járjuk végig. Ezt nagyon jó, hogyha meg tudjuk csinálni közösségileg, tehát akár egy közös örömútját szervezünk a mennybe menetel napjára, vagy pünkösdre való készület gyanánt, de már saját magunk is, ha átimádkozzuk, átemelkedjük, már az is nagyon jó. Több változatot is találhatunk belőle az interneten, egy gyerekeknek, kisgyerekes családoknak szóló interaktív verzió az én könyvemben is megtalálható, de például Barsi Balázs atyának is van egy elmélkedés sorozata erről, meg tavaly a Jezsuita kiadónál jelent meg egy Találkozás a feltámadottal című kötet, amelyben pedig jezsuita atyák elmélkednek egy-egy ilyen állomásról. Szóval ezt meg tudjuk találni. Sajnos egyik szabadtéri örömutat sem tudom most ilyen könnyen itt Zalaegerszegen ajánlani, hogy mindenki menjen ki Pélyföldszentkeresztre vagy Dunaszentmiklósra, de mi sem szoktunk Gödön egy ilyen kijelölt örömútjára kimenni, hanem van ott egy kis ilyen lösz, dombos, dimbes, dombos kis zöld terület, azon szoktunk örömútját járni hajnalban, tehát 6-kor indulunk, és akkor szépen lassan följebb jön a nap, és már amikor a Szentlélek kiáradásával kapcsolatos részek vannak, akkor ilyen fénypászmák között sétálunk, és a végén ez egy közös reggelibe szokott torkollani, így a jelenlévő közösség együtt reggelizik, és ez pedig nagyon-nagyon biblikus, hiszen hogyha belegondolunk, Jézus valahányszor megjelent, mindig eszegetett a tanítványokkal egy kicsit. És már életében ez a kritika érte, hogy íme a falánk és borissza ember. Tehát ő nagyon szeretett velünk enni, nagyon. Úgyhogy már azzal is készülhetünk pünkösdre, hogy ahogy a régen tette a magyar hagyomány, hogy Petőfinek vagy Kossuth Lajosnak letettek egy plusz terítéket a vasárnapi asztalhoz, hogy bármikor, ha ide be kopogna, akkor őt már ott várja. Mi lenne, ha oda tennénk egy terítéket Jézusnak? Szóval, hogy ezzel emlékeztetni magunkat arra, hogy Jézus nem csak, hogy beszeretne térni, de betér. Nálunk vesz lakást. Ő itt van. És ezek a jelek, ezek úgy jelenvalóbbá teszik. Hiszen amúgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ő most itt ül nálunk az asztalnál, pedig a közös étkezésnél a beszélgetést is egészen más, hogyha Jézus ott ül velünk. A mennybe menetel nap, áldozó csütörtök, történik bármi csütörtökön. Csütörtök az egy olyan nap, amikor nem történik semmi. Tehát hamvazó szerda, az van szerdán, kedd a Szent Anna napja volt a néphagyományban, kedd asszonya, szombat a szűzanyái, péntek ugye az irgalmasságnak a napja, a Krisztus kereszthalála, hétfő az pünköst, hétfő húsvét, hétfő minden hétfő, vasárnap, hát az meg aztán, de csütörtökön nem történik semmi. Hozzuk vissza a csütörtököt a rangjára, hiszen azon a napon kapta meg a küldetését az egyház. Az apostoloknak ezen a napon mondta el Jézus, hogy mi a teendő. Mégpedig az, hogy hirdessék az evangéliumot, gyógyítsák a beteg világot, vigyék az örömhírt, és egyébként pedig várják, hívják, kérjék a Szent Lelket. Közösen, közösségben. Tehát egység, és kifelé pedig az öröm hordozása. Milyen jó lenne, hogyha a csodálatos csütörtökön ez töltené be a napunkat, hogy erre emlékezünk akár hétről hétre, ahogyan péntekenként igyekszünk jó feltételt vállalni Krisztus kereszthalálára emlékezve. Ez a húsvéti időnek a vége, és egy annyira bájos népmonda kapcsolódik ehhez, hogy emiatt vannak a hegyek, hogy mennybe menetelkor emelkedtek ki a hegyek, mert nem akarták elengedni Jézust. És nyúltak utána, de hát ugye eltűnt, és akkor így maradt a föld már ilyen dímbes, dombosan, ez egy palóc monda egyébként. A német nyelvterületen férfi napnak tekintik a mennybe menetel napját, és a férfiak este kapnak egy kimenő napot, egy ilyen bulizós, együtt töltött napot ekkor a családtól. Azt hiszem, hogy mostanában talán egyre több szó esik arról, hogy mennyire fontosak a női körök, mennyire fontosak a nők összekapaszkodása és a közösségi alkalmak, a barátnők egymás támogatása és egyszerűen csak a közös ünnep. És talán legalábbis az én köreimben kevesebb szó esik arról, hogy a férfi erő is nagyon fontos, hogy összekapaszkodjon. És sok férfi együtt csodákra képes. Tehát ez a 12 ember egy méretű erőt indított el, ami a mai napig hat. Ez a 12 férfi, vagy jó 11, akik ott fölfele néztek az égre tekintve. Tehát, hogy nyugodtan engedjük és küldjük a férfiainkat a férfi körökbe, akár mennybe menetel napján, hogy tapasztalják meg ezt a közösségi éltető erőt, amit csak férfiak külön tudnak megtapasztalni magukban. Régen az volt a szokás, hogy azt a Krisztus szobrot, amit ugye húsvétkor a feltámadt Krisztus szobrot oda helyezik sok helyen az oltárra, ezt fölhúzták a karzatra, és amikor fölért, és már nem lehetett tovább látni, akkor pedig ilyen cukorkát, diót, mogyorót, finomságokat szórtak le a gyerekeknek, mintha ez a mennybeli áldás lenne, Krisztus ajándéka, aki most ugye visszatért a mennyországba. Ez volt a befejező gesztusa, kedves kis jelképe a mennybe menetel napi szentmisének. Ugye ez is az Olajfák hegyén történt. Van mindenkinek az életében néhány olyan helyszín, ahol az Isten valahogy, mindig valahogy ott történik valami fontos. Lehet, hogy az a lakásunkban van ez, ahol mondjuk sokat szoktunk imádkozni, vagy sokat szoktunk üldögélni, vagy egy fontos hely, nekem például a Magas-Tátrában van néhány ilyen hely, ahol tudom, hogy ott, ha oda eljutok, akkor szinte biztos, hogy meg fogom érezni az Úrnak a következő útmutatását. Hát a tanítványoknak Jézus az Olajfák hegyét alakította ki egy ilyennek, hiszen oda jártak ők, rendszeresen ott imádkoztak át éjszakákat, ott fogták el Jézust, tehát egy borzalmas trauma történt ott az életükben, nem csak abból a szempontból, hogy ott elfogták Jézust, hanem hogy ők elszaladtak. Tehát szembe kellett nézniük a saját gyengeségükkel azzal, hogy mit mondtak, és ehhez képest mit csináltak, és mekkora gyógyulás lehetett, amikor ott kapták meg a küldetést, és onnét ment a mennybe Jézus, és ott kezdődött meg tulajdonképpen ez az új világrend. Magunk is megnézhetjük, hogy az én életemben micsoda, mi ilyen helyszín van, vagy milyen ilyen tárgy például, és azt is lehet az erőforrásaim sorába bekapcsolni. Na, ha ide leülök, akkor itt sokkal könnyebben fogok tudni rögtön az imádságos hangulatba bekerülni, mint mondjuk máshol. És hogyha nincsen ilyenünk, akkor akár ki is lehet alakítani ilyesmit az életünkben. Nagyon érdekes, hogy a mennybe menetel helyén jelen pillanatban egy 8-szögletű templom áll, ahol kizárólag a mennybe menetel napján van Szent Mise, mert egyébként ez iszlám terület most jelenleg ott a Szentföldön, de a mennybe menetel napján, azon az egy napon az évben mégiscsak van Szent Mise ebben a templomban, és ebben a templomban őrzik azt a követ, amelyről a hagyomány szerint Jézus a mennybe ment. Van rajta két lábnyom. Loyolai Szent Ignác, én jezsuita a lelkiséget nagyon szeretem, és Loyolai Szent Ignácnak annyi sok kedves dolga van. Ő nagyon szeretett volna ott maradni a Szentföldön. Úgy érezte, hogy ő neki itt a helye, hogy ott hirdesse az evangéliumot, de a helyi szerzetesek ezt nem pontosan így gondolták, hogy kell nekik ide ez a lánglelkű baszk ide a kolostorukba. Érezték, hogy fel fogja forgatni a világot, ezért azt mondták, hogy nem maradhat, hanem a következő hajóval haza kell mennie. És ez nagyon megrázta szegény Szent Ignácot, és úgy érezte, hogy ő anélkül nem akar hazamenni, hogy még egyszer ne látná azt a követ, amelyről Jézus a mennybe ment. Ezért éjszaka kiszökött, az őrt lefizette, és bement, hogy megnézze, és akkor ott állt, és boldog volt, és kiment, és rájött, hogy a nagy elragadtatásban nem jegyezte meg, hogy Jézus melyik irányba állt. Így vagy így, tehát melyik irányban van a lábnyom. És úgy érezte, hogy ez tarthatatlan. Tehát őneki tudnia kell, hogy az a lábnyom hogyan volt, egész pontosan hogyan állt Jézus, és ezért az utolsó bicskáját még egyszer odaadta az őrnek, hogy hadd menjen be még egyszer megnézni. Na itt már az őr gyanút fogott, hogy lehet, hogy itt egy fura figurával van dolga, és értesítette a hatóságokat. Úgyhogy amikor onnét kijött Szent Ignác, akkor rendőri kísérettel egyenest a kikötőbe vitték, és felrakták tényleg az első hajóra. Ő pedig ujjongott magában, mint írja az Zarándok című önéletrajzi visszaemlékezésében, egyrészt mert megjegyezte végre, hogy melyik irányba volt a lábnyom, másrészt pedig, mert méltónak találtatott arra, hogy őt is így szégyen szemre végig hurcolják hajnalban Jeruzsálemen, mint Jézust. Hogyan tudjuk ezt a családban megünnepelni? Ugye egy csütörtök, azért ez nem tudjuk úgy kiemelni, vagy legalábbis nekünk nem szokott sikerülni, mint egy olyan ünnepnapot, ami hétvégére esik. Ezért mi csak apróságokat szoktunk csinálni ezen a napon. Én is nagy falánk vagyok, talán még inkább, mint Jézus. Szeretem az ételkódot, mert azon keresztül nagyon könnyen tudnak élményszerűen megérkezni üzenetek. Ezért ezen a reggelen gofrit sütök a gyerekeknek, az jelképezi ezt a sárga földet, amiről Jézus mennybe ment. Arra tejszíj habot nyomunk, az ugye a felhő, és hogyha esetleg képes voltam előre gondolkodni, akkor még epret is veszek, ami ilyenkor kapható, és azt oda teszem a tejszíj hab alá, ugye, hogy Jézus szíve viszont velünk marad, és a Szentlélek piros lánynyelve az viszont velünk marad, és arra várakozunk. Tehát ez az ünnepi reggeli. Ritkán szoktak a gyerekek ilyen üdítőket kapni, úgyhogy ezen a napon van kóla is, meg fanta is, mert abban pedig a buborékok, ugye, ahogy fölfele szállnak. Hát mi Krisztus szimbóluma, nem a szénsavas üdítőben a buborék? Szóval ezt nagyon szokták várni a gyerekek. Olaszországban pedig az a szokás, hogy tücsköket gyűjtenek ezen a napon, és azt próbálják pünkösdig életben tartani. Máshol nagy boldogasszony napjáig is. És régi magyar hagyomány, hogy kenyeret vittek szentelni mennybe menetel napján, és aztán azt a szentelt kenyeret föltették a mestergerendára, hogy ahogyan Jézus mennybe ment, ugye a ház legmagasabb pontjára teszik föl ezt a szentelt kenyeret, jelképezvén ezzel Krisztus uralmát, és ezt ott is hagyták az egész év folyamán. Utána következik a rózsahét, olyan szép elnevezés, majd elmondom, hogy miért pont rózsa, vagy más helyeken várakozó hétnek nevezik ezt a néphagyományban. A Szentlélek virra

nincsenek ebből a szempontból előrébb, mint mi. Tehát a pünköstkor tulajdonképpen a saját hivatásunkat is ünnepeljük, nem egy egyszer volt eseményt, aminek természetesen folyamatos jelen valósága van az életünkben, hanem a minden napjaink Isten kapcsolatát ünnepeljük. Ez az egyháznak a születésnapja. Azért írom, hogy a zsinat után visszaesett a jelentősége, mert ott a liturgikus reform elvette a pünkösnek a nyolcadát. Korábban a nagy ünnepeknek mindig volt egy nyolcada. Nem csak a karácsonynak, húsvétnak, pünkösnek, de nagy boldogasszony napjának is volt nyolcada. Szent János születésnapjának is. Tehát az ilyen nagy ünnepeket 8 napig ünnepelte az egyház. És akkor itt volt egy liturgikus reform, nem kell nekünk ennyire sok ünnep, és például a pünkösnek elvették a nyolcadát. Egyházi szempontból pünköst hétfő már nem piros ruhás ünnep, zöld ruhás. Megdöbbentő, hogy a világi társadalom nagyobb jelentőséget tulajdonít jelenleg a pünkösnek, hiszen hétfő az munkaszüneti nap, mint az egyház. De nagyon jó, hogy így van, hiszen így kapunk egy plusz napot, hogy a pünkösdöt megéljük, és Ferenc pápa is ezt fölismerte, hogy a pünkösdöt azért jó lenne egy kicsit visszatenni az őt megillető helyre, és ezért a Szűzanyának, mint az egyház anyjának a napját tette pünköst hétfőre. A zsidó ünnepkörben ez a Szavuot. Annak az ünnepe, hogy megkapták a törvényt, megkapták a Talmudot, beléptek a tejjel mézzel folyó országba, és ott ettek az első termésből. Ami miatt már többet nem érkezett ugye a manna. És ezt az ünnepet figyeljük meg, hogy milyen finom eszközökkel mélyíti el az Úr. Ugyanúgy, ahogyan a kivonulás esetén a Krisztus kereszthalála az minden szimbólumot beteljesített, itt is. Hiszen a törvény, amely el tud vezetni valamilyen szinten a szabályok betartásával az isteni útra, most elmélyül, és egy belső, személyes Szentlélek általi vezetés következik. Ők megérkeztek a tejjel mézzel folyó országba, és ott megkezdődhetett az aratás. Mi pedig beléphetünk Isten uralmába, és csak úgy árad ránk a kegyelem a Szentlélek megjelenése által. Tehát ez az ünnep így gyönyörűen elmélyül, és nagyon jó az, hogy meríthetünk a zsidó hagyományból finomságok terén ismételten, ugyanis a New York sajttorta az a pünkösdi hagyományos eledele az amerikai New Yorki zsidó kisebbségnek, mert általában ők nem ehetnek együtt tejet és mézet, de ezen a napon, mivel a tejjel és mézzel folyó országba érkeztek, szabad volt édes tejterméket fogyasztani. És így találták ki a New York sajttortát. Szóval ez például egy hagyományos pünkösdi eledel. A szefárd zsidóságnak pedig ez a 7 menny kalácsa volt a hagyományos étele, amelynek a receptjét a Boldog Lélek könyvemben megtalálják, és nem ajánlom senkinek, mert megcsináltam, és borzalmasan szikkadt lett, száraz. Szóval azt ajánlom, hogy a sima, hagyományos kalács tésztából csináljunk 7 menny kalácsát, mert a szimbolikája viszont gyönyörű. A 7 rétegűnek elképzelt mennyországot jelképezik egy 7 karikából összerakott tészta dombbal, ami ugye a Hórep hegye, amin megkapták a törvénykönyvet, és ezt tészta csíkkal 4 részre osztják, és ott van ez a 4 szimbólum, amely a pusztai vándorlásnak a 4 fontos lelki töltődését tartalmazza, a kút, a Jákob létrája, a tóratekercs és a kőtáblák. Na most, hogyha mi készítjük el pünkösdre, akkor a Szentlélek szimbólumait tehetjük oda egy kis tésztával kirakva ilyen jelképes formában, középre pedig esetleg egy madárkát. Nézzük is, mik ezek a Szentlélek szimbólumok, amelyeket a pünkösdünkbe beemelhetünk. Olyan végtelenül sokféle szimbólumon érkezik meg hozzánk, hogy ki az a Szentlélek. Pont azért, mert olyan megfoghatatlan, hogy nagyon sokféle kódon, megint ahogy az elején mondtam, nagyon sokféle módon, csatornán próbálja elmagyarázni az Isten, hogy mire kell számítanunk. Hát, ha valamiket megértjük ad abszurdum, és egyre jobban el tud minket tölteni ennek a valósága. Ezek közül az első a szél, a levegő. A múlt héten döbbentem rá arra, hogy amikor Jézus kilehelte a lelkét a kereszten, akkor ő a szent lelket lehelte ki, hiszen ő csordultig el volt telve a szent lélekkel, és később, amikor feltámadása után rálehel a tanítványaira, azt mondja, vegyétek a szent lelket. Tehát ott betöltötte a világot a szent lélek, és azóta nem volt itt egy szellőztetés, egy légkörcsere. Mi azt a levegőt lélegezzük be, amelybe Jézus belelehelte a szent lelket.
ez itt teljesen megváltoztatta a lélegzésemet a múlt héten. Tehát attól kezdve sokszor gondolok arra, hogy most én azt a

0: levegőt lélegzembe, amibe az Úr a szent lelket bele lehet-e minimum kétszer. De azt veszik, hogy hányszor vett levegőt, akkor még sokkal többször. És a szent léleknek egyik fontos szimbóluma tényleg a szél, ahogyan ő betölti a világot, és a szél olyan sokszínű, az egészen lágy, kis simogató szellőtől a szélviharig, ami borít mindent, amikor a világunk összeomlik, és kész, azt mondom, hogy hova lett, amit eddig ismertem. És valahogyan mégis ott van a reményünk, hogy ez megtisztít, hogy ez a szemetet viszi el, hogy ebből lesz egy fölépülés és egy sokkal nagyobb megújulás. Hogyan tudjuk a szél erejét megérezni? Hát a legjobb, ha kiállunk a szélbe, de ha mondjuk totál szélcsend van, akkor esetleg egy hajszárítóval segíthetünk magunkon, vagy a gyermekeinkkel egy kicsit a szél erejét meg lehessen érezni. Sárkányt lehet eregetni, az azért is különösen jó, mert az, hogy a sárkányt ugye feszesen kell tartani, az nagyon szépen rímel a bibliai, az új szövetségi remény kifejezésre. A reményre három szót is használnak a Bibliában, három különböző remény kifejezés van, amit reménynek fordítanak. Az Ószövetségben az egyiknek pont abból a tőből származik, amiből a sátor kötél. Tehát, hogy van egy védőburkunk, van egy sátrunk, de az, hogy kifeszített legyen az a kötél, az már rajtam áll. És ez a remény, hogy ezt folyamatosan feszesen tartsam. Ugye a horgony kép a reménynek a szimbóluma, hogy az belekapaszkodik Krisztusba, de azt, hogy az egy erős kötél legyen, és engem megtartson, az már rajtam is áll, hogy azt én fogom-e. Szóval a sárkány az ebből a szempontból egy nagyon jó szimbólum, hogy repteti, viszi őt a szél, a Szentlélek, de a kötelet azt feszesen kell tartani. Buborékokat lehet fújni, szalagokat, hogyha kötünk egy botra, azzal így nagyon szeretnek szaladni a gyerekek, és olyan szépen szállnak a piros-sárga szalagok hátul, szélforgót lehet készíteni. Aztán nagyon fontos Szentlélek szimbólum a tűz, és annak is megvan a két arca. Tehát megvan a meleget ad, és finom vacsorát készítünk rajta, és de jó finom tűz, és ott van a tűzvész, ami pusztít, ami megint mindent visz. Szóval a tűz maga, az a Bibliában nagyon sok helyen az Istennek a jelképe. Az égő csipkebokornál, a Hóreb hegy fölött tűzjelenség volt. Az áldozati tűz, ami folyamatosan égett a Szent templomban. Tehát a tűz, tűzön keresztül is meg tudunk érteni valamit a Szentlélekből. Tábortüzet lehet rakni, hogyha valakinek van rá lehetősége. Kis ledes mécsest elrejteni valahol, és akkor hol találjuk meg a legnagyobb sötétségben is azt a picike fényt, ami azért mindig ott ragyog, ez lehet egy ilyen keresgélős játék, sötétedés után a gyerekeknek. A lángocska az ugye nagyon sokféle dekorációs lehetőséget hordoz magában. Például nekünk a kedvenc süteményünk a linzer, rajta egy kis frissen készült eperlekvár, és a tetejére piros marcipán szeletke. És akkor ez egy ilyen lángnyelv sütemény, mi ezt igyekszem megcsinálni általában a karácsonyra is, de pünkösdre is. A hátára nyilván nem a süteménynek, hanem papírból kivágott kis lángocskának lehet írni valamilyen ígéretet, valamilyen Szentlélek üzenetet, egy ajándékot. Mit kapsz te a Szentlélektől erre az évre? Mit fog most kibontakozni egyre jobban az életedben? Aztán az illatos olaj. Azt hiszem, hogy az illatok, azok a mai világunkban egy kicsit úgy háttérbe szorulnak. Pedig egy nagyon-nagyon archaikus, egy nagyon ősi érzékelési terület, és éppen ezért a lélekben nagyon mélyre fut le egy-egy illat. Elképzelhető, hogy föl tudjuk idézni a gyermekkorunkban a nagymamán kertjének az illatát. Vagy mindenki talán föl tudja idézni a húslevesnek az illatát, vagy a frissen nyírt fűnek az illatát. Szóval vannak illatok, amelyek olyan könnyen megjelennek, és hoznak magukkal egy hangulatot, hoznak egy belső érzést. A Szentléleknek nagyon fontos szimbóluma az illat. Az egyházban háromféle speciális olajat is szentelnek. Az egyiket, a krizmát, azt a szent felkenésre, a papszenteléskor, illetve a kereszteléskor használják. Akkor van az az illatos olaj, amivel bekennek minket, hogy a kereszteléskor, hogy a sátán karmai közül úgy könnyebben ki tudjunk csusszalni, és van a gyógyító olaj, amivel pedig a betegek szentségekor kenik meg a beteget. Tehát az illatoknak és az illatos olajnak a használata az nagyon ősi elem az egyházban. És élhetünk vele mi is az illóolajokkal. Ezeket a szent olajokat nem lehet kapni, tehát ezek csak liturgikus használatra való lefoglalt szent illatok, de egy mirhát, egy tömjént, ami ugye a három királyok ajándéka és az áldozati illatok közé tartozott, azt otthon is, akár illóolajban, akár füstölőként szagolhatunk, lehet egy ilyen pünkösdi illatunk. A magyar néphagyományban is megvan az, hogy a különleges illatok megtisztítanak. Például a rozmaring, ugye a nevében is benne van, hogy Rózsa a Mária, tehát hogy a szűzanyához kapcsol, ezt tették rendszeresen az imakönyvekbe, hogy a sátán ugye nehogy az ima közben őket megkísértse vagy zargassa. És nagyon szépek az olajlámpások. Olajlámpást, hogyha meg tudjuk gyújtani, az megint egészen az őskeresztényekhez kapcsol minket, hiszen a katakombákban több ezer olajlámpást találtak. Hogyha elképzeljük a katakombát, valószínűleg most ilyen terrakotta színű labirintus jut az eszünkbe, de ez nem így nézett ki, hanem hajdan a katakombák hófehérek voltak, és egy paradicsomnak, egy édenkertnek voltak kifestve. Tele volt növényi ornamentikával, virágokkal. Úgy vették, hogy ez a szenteknek a hálószobája, ahol alszanak addig, amíg föl nem virrad ugye, az üdvösségnek a napja. Csak aztán, amikor az 1700-as években ezt megtalálták, ezeket szépen lekaparták, ezeket a képeket, és jó pénzért eladták az erekje piacon, ahogyan a szenteknek az erekjeit is jól széthorták, de szerencsére nem minden kamrát találtak meg. És ezért amik megmaradtak, azokból láthatjuk, hogy milyen volt az eredetileg, hogy milyen remény és öröm volt ezekben a katakombákban, és több ezer kis olajmécsest találtak, tehát így elképzelhetjük, ahogy ezeknek a kis csillogó, sok kis mécsesnek a fényében megcsillantak ezek a reményteli szimbólumok. És az olajlámpás, ami egyszerre ad fényt, és egyszerre ad egy különleges illatot, az is a Szentlélekhez közelebb, a Szentlélek szimbólumának a megértéséhez közelebb vihet minket. Itt van a víz, amiről már ugye egy pár szót ejtettem, hogy ez a rituális mosakodás minden ünnepnek, így a pünkösdnek is része, hogy a reggeli harmadban megmosták az arcukat, hogy ezzel készítsék magukat az ünnepre, megtisztítsák, megnyissák a lelküket az ünnepnek. Most erről nem is beszélnék túl sokat, talán ezt ismerjük, hiszen a szentelt víz az a mindennapi egyház gyakorlatában van, hajdan falun minden házban ott kellett, hogy legyen a szentelt víz, hogy belépéskor, kilépéskor keresztet vethessenek rá magukkal, és így ezzel felvértezve tudjanak kilépni a belső terükről, és hát kiállni egy erősebb zivatarba, megérezni a víznek ezt az igazi erejét, az egy megint egy nagyon felemelő, nagyon újszerű élmény tud lenni. A 30 éves születésnapomon szerveztek nekem egy olyan sétát a férjem, meg az anyukám, hogy életem fontos szereplőivel sétálhattam egy-egy részen, és aztán a következő állomásnál ott vált a következő szereplő, a Rám szakadékban az egyik kedvenc helyemen, és pont amikor a vízesésnél jártunk, ott a legkisebb hugommal voltam, aki egy kalandvágyó csajszi, és amikor mondtam neki, hogy egyszer úgy beállnék a vízesés alá, akkor mondta, hogy hát itt az, mikor máskor, mint most. Van nálam egy plusz pulcsi, majd átveszed. És beálltam, és az, ahogyan a víznek az az elképesztő ereje végig zúdult rajtam, azt azóta is viszem magammal ajándékképpen. Tehát, hogy a Szentléleknek az áradása, az egy erő, abban erő van, és lemos mindent, és megújít, megtisztít minden szimbólumával. A galamb az is az megint egészen az Ószövetségbe visszavezető Szentlélek szimbólum. A Talmud szerint az Isten lelke lebegett a vizek fölött ugye a teremtéskor, az úgy van a Talmudban, hogy galamb képében lebegett a vizek felett. Tehát, hogy ott ez egy zsidó szólásmódás, egy ilyen frazeológia, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ez egy mai napig használatos kifejezés náluk, arra, ahogy az valaki körül szinte tapinthatóan ott van az Istennek a jelenléte, erre hívják azt, hogy mint egy galamb, és a galambban rejlő békesség, tisztaság, az mind a Szentlélekhez tud minket kapcsolni. És ráadásul nagyon könnyen beemelhető az ünnepi kincstárunkba. Ezt nem is kell föltalálni nekünk, mert a gyimesi csángóknál volt szokás, hogy nagypénteken, amikor festették a tojásokat, akkor készítettek egy kifújt tojást, aminek nádbugából vagy valamiből két kis szárnyat csináltak, szemet rajzoltak, és ezt fölakasztották a mestergerendára, és ez pünkösdig volt ott. Emlékeztette őket arra, hogy itt nincsen vége, hanem ez egy pünkösdbe fog torkollani ez a nagypénteki esemény. A már említett katakombákban ott a galamb a szent lelket is jelképezi, de nem csak őt, hanem minket, a szent lelkeket, a szentségre törekvő lelkeket, akik esznek abból a kenyérkéből, amit az Úr eléjük tesz, akik isznak abból a tiszta forrásból, és ezáltal tudnak ők galambok maradni. kürdzengés, az a mennydörgést, a hang, a hangok terén. Ugye a pünkösd az egy nagyon hangos ünnep mi. Manapság hajlamosak vagyunk minden ünnepet így. Szép csendesként, jaj, csak föl ne ébresztjük a kis Jézust. Ó, a feltámadt Jézus a csöndben, a hajnalban teljesen egyedül támad föl. Na pünköstkor akkor lehet zajongani. Akkor jött a mennydörgés, a gyerekek kedvenc dolga, végre lehet csapkodni a fazekakat, 5 percig, mert többet nem bírja a fülem, de hogy hangos zenét beteszünk, táncolunk, ugrabugrálunk, megéljük az ünnepnek ezt a harsányságát. Azt, hogy most tényleg van egy újongás. Most szabad. A magyar néphagyományban pünköstkor majálisokat tartottak. Kitáncolták a májusfát, vagy más helyen, ahol pünköstkor állították, ott pont, hogy egy nagy népünnepély keretében felállították a májusfát. Ettek, ittak, ilyen versenyeket tartottak a legények, akkor volt a beavatás a legénybandákba, és nagyon izgalmas, hogy akkor volt a kiskirálynő járás, ami pedig egy... kender termékenység varázslás volt, hogy akkora legyen a kentek kendere, mint a kis királyné, és fölemelték magasra azt a csepp kislányt a nagyok, akik körbevitték, és neki nem volt szabad nevetni. Mert ha nevetett, jaj, férges lesz a kender, már szaladnak is tovább. Megrohadt a kis királyné, már szaladnak is tovább. Nem volt szabad nevetni a kislánynak. És nagyon érdekes dolog a nevetés. A teremtő nevetés a középkorban kötelező eleme volt a húsvéti prédikációnak. A papnak muszáj volt elsütnie valami jó poént, amin persze hálásan nevetett az egész közösség, hiszen tudták, hogy itt nevetni kell. Ez a magokat érlelő teremtő kacagás, ez ott egy elengedhetetlen ritus ellen volt. Néhány ilyen középkori prédikáció gyűjteményben van is pár poén, amit a mai napig, hogy miért pont az asszonyoknak jelent meg először Jézus, mert úgy tudta, hogy gyorsan elterjed a hír, ugye a pletykás asszonyok. Tehát ilyen jó ötletek vannak középkori prédikáció gyűjteményekben atyák számára, hogy ne kelljen mindig úgy átgondoljuk, hogy na, mégis mit? Mivel nevettessék meg a közösséget? Pünkösd ezzel szemben a magyar néphagyományban, ott nem szabad kacagni. Mert ott már nem arról van szó, hogy most valamit teremtek, hanem arról van szó, hogy valaminek segítek beérni. Amihez már a harsányság az ő felfogásukban, így, mint termékenység varázslás nem illett. Hiszen a kender már azért úgy növekedik, nem az van, hogy most kell kicsalogatni a földből, most már annak béke kell, nyugalom kell, hogy növekedhessen. És ezt is ismerjük az életünkben, hogy valami elindul nagy lendülettel, egy pünkösdi lendülettel, és utána azért minden nap dolgoznunk kell, és minden nap tennünk kell, hogy az a kender szép nagyra növekedhessen bennünk. A közösség, az egység. Az az egyetlen ajándék, amit semmiféle kísértés nem tud reprodukálni. Az, hogy közösségben együtt, akár csak 2 ember boldogan együtt van, de egy család, egy plébániai közösség együtt tud ünnepelni. Ez egy olyan kincse és ajándéka a Szentléleknek, hogyha ez meg tud valósulni. És nekünk magyaroknak óriási áldásunk Csíksomjó, ahol azért ezt lehet, hogy csak egy napra, egy pár órára, de meg lehet tapasztalni, hogy együtt vagyunk, ünnepelünk, ugyanazért vagyunk ott. Ahogyan a keresztalják ott végig vonulnak a völgyeken, azt hiszem, ott mindenki tud azonosulni ebben, hogy most itt valami nagyon nagy egység történik. És itt van egy olyan ünnep, olyan hagyomány, a napbanézés. Ugye a moldvai csángók a Somlyóhegyről egész éjszakás virrasztás után a napban néznek, hogy ott megpillantsák egy ilyen jelzésszerűen a szimbólumot, amit éppen aznapra szánt nekik az Úr. Tehát ha nincs is 8-ada a pünkösdünknek, de 10 nappal később ott van Úrnapja. Az 1200-as évektől, az 1200-as években egy lüttichi Szent Julianna nevű apácának jelent meg látomásban az egyházi év, mint egy gyönyörű, ragyogó korong, de volt benne egy fekete cikkely. És megkérdezte ez a nővér, hogy mi az, uram, mi az a fekete cikkely, miért nem világít az egész? Azért, mert oda kell az Úrnapja, Jézus testének és vérének, az eukarisztiának a külön ünnepe. Ez az Úrnapja. Ugye nagy csütörtökön volt ennek a szereztetése, de nagy csütörtököt azért már a másnapi események jelentősen beárnyékolják. Tehát akkor ez az óriási dicsőítés és az eukarisztiának az életünk, mint az életünk középpontjának a tisztelete, az ott talán nem helyén való, ott már a Krisztus síratás kezdődik, ott a lábmosás, a Szent Háromnapi események kezdődnek, és ezt hozza az úrnapja. Ez elképesztően szép, néhány helyen van ilyen szokás, hogy nem csak a négy oltárt csinálják meg virágokból, hanem az egész utat kirakják virágszirmokkal és képekkel, amerre el fog haladni a baldahinja alatt az eukarisztia. Ugye a baldahin itt az eget jelképezi, amiben Jézus felszállt, és ahonnan ő érkezett. És ezeket a virágokat utána hazavitték, szentelményként tisztelték, gyógyító erőt tulajdonítottak nekik, meg a füstjének, meg az illatának, szóval ezt hosszan megőrizték. A szentelt gyertyához és szentelt vízhez hasonlóan minden háznál volt egy csokor az úrnapi szentelt virágokból. Általában fehér ruhás Mária lányok kísérték és szórták a virágszirmokat a baldahin előtt, és lám-lám, beígértem, hogy elmesélem, hogy miért rózsahétnek hívják azt a pünkösdeleti hetet, és végül nem mondtam el, úgyhogy most gyorsan pótolom. Azért hívták rózsahétnek, mert hajdan a pünkösdi szentmisének az utolsó gesztusa, tehát kivonuláskor, az áldás közben egy rengeteg zsák rózsát, rózsaszirmot hintettek le a karzatról. És úgy mentek át a hívek a kapun, hogy hullott rájuk a rózsaszirom. Ott kavargott ebben a nyitott kapunak a fényében a rengeteg rózsa. És ez jelképezte azt a tömérdek áldást, amit kapunk a Szentlélektől. Más ötletük is volt, hogy lehetne ezt szimbolikusan megjeleníteni. Meggyújtott szalmacsóvákat dobáltak le a karzatról. Ezt elég hamar rendeletileg tiltotta be a helyi püspök, ugyanis több templom fölgyulladt a pünkösd jeles napja alkalmából, szóval maradtak a rózsaszirmoknál. Magyarországon nem tudok róla, hogy ez még szokásban lenne bárhol, de Rómában, a Pantheonban, tehát a nyitott tetejű templomban, ott több mázsa rózsaszirmot szoktak így lehajítani a pünkösdi szentmisén. Érdemes megnézni ilyen videó megosztó oldalon. Szóval itt fehér ruhás lányok, Mária leányok szórták, de volt olyan hely is, ahol égszínkék, fűzöld vagy és tűzpiros ruhás lányok vették körül, a hit, remény és szeretet színébe öltözött lányok vették körül az oltári szentséget. És kiemelném, hogy a pünkösdnek a piros színét azt nagyon jól fel tudjuk használni a pünkösdünk alkalmából, akár az ételeknél, paradicsomleves, milánói makaróni, nem olyan nehéz megcsinálni, egy zsúfoltabb, a közösséggel együtt töltött majálison, töltött napba is beleférhetnek ezek az ételek, vagy hogy piros ruhában érkezzen az ember a pünkösdi szentmisére, vagy éppen fehérben és kékben. Egyszer dobogókön történt az, hogy én pirosban jöttem, és volt ott egy másik leányka, aki pedig kékfehérben, és ő is azért, mert ő pedig a szellőt és a vizet szerette volna jelképezni, és annyira jó volt így egymásra találni, közös fényképet is készítettünk együtt, hogy a Szentléleknek több szimbóluma is megjelenhetett ezen a napon. Nyáron nagyon fontos ünnepünk Keresztelő Szent János születésnapja. Keresztelő Szent Jánossal azért érdemes szorosra fűzni a szálakat, mert a hivatásunk nagyon hasonló. Ugye Keresztelő Szent Jánost arra kérte az Úr, hogy menjen és vigye a hírét, hogy Jézus köztünk van, és mutasson rá. És ez a mi feladatunk is, akár szülőként, akár ahogyan a világban élünk. Nekem a kedvenc mondatom Keresztelő Szent Jánostól, hogy én a vőlegénynek a barátja vagyok, aki örvendezik. És a zsidó esküvőben volt egy olyan pillanat, ezt Gyökösi Endre könyvében olvastam, hogy a vőlegény legjobb barátja oda kísérte a menyasszonyt a nász szobához, ahol őt már bent várta a vőlegény, hogy a gyönyörök teljességét adja az ő szeretett párjának, és amikor a vőlegény kiszólt, hogy ő készen áll, akkor ez a legjobb barát bebocsátotta oda a menyasszonyt. Ezek a pillanatok az életünkben felbecsülhetetlenek. Amikor mi lehetünk Jézus legjobb barátja, aki oda kísér egy lelket, és amikor Jézus szól, akkor azt tudja neki mondani, hogy hallod, téged szólít. Menjél, és én pedig kint maradok, nem én megyek be abba a szobába, de boldog vagyok teljesen a vőlegényért és a menyasszonyért. Ezért jelent nekem nagyon sokat Keresztelő Szent János, és az ő ünnepe az egy rendkívül gazdagon adatolt ünnep a népszokásokban. Ugye egy hatalmas tüzet szoktak rakni, egy ilyen nyárközépi tűzgyújtás, akörül hatalmas tánc, legrövidebb éjszaka, és ezután már hosszabbodnak az éjszakák, ahogyan jelképesen, ahogy Keresztelő Szent János is mondta, hogy nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. És végül pedig itt van Nagy Boldogasszony napja augusztus 15-én, ezt is most hoznám, hiszen már nyárig nem fogunk újra találkozni. Nagy Boldogasszony napja pedig a női életünk teljességére hív. Hogy ránézzünk arra, hogy kik vagyunk mi nőként. A szűzanya elénk élt egy kegyelemmel, Szentlélekkel csordultig telt életet. Hogy vagyok én ebben? Hol vagyok én ebben? Ő ugye egy nagyon hosszú életet élt, állítólag 72 éves koráig, az akkor már nagyon-nagyon idős asszonynak számított. Tehát egy minden életkorban tudunk őhozzá kapcsolódni, és az ő bölcsességéből meríteni. Itt ez pedig asszonynap volt ugye régen a néphagyományban. Asszonyi virrasztás tartottak, rózsafüzért mondtak a temetőben, mert ugye szűzanya meghal. Itt megint az a pillanat következett be, amit amúgy karácsonykor is láthattunk, hogy megnyílik a mennyország, hogy a halottak is bekapcsolódnak az ünneplésbe, ezek az üdvözült lelkek, ezért a temetőben mondták a rózsafüzért. Gyönyörűen felékesítették virágokkal, palástal, koronával a szűzanya szobrokat a templomban és az út mentén, és az itteni szentelt virágcsokrok azok hasonlóan nagybecsben voltak tartva, mint az úrnapjai virágcsokrok. Rozmarin, kamilla, napraforgó, csupa ilyen jelképes virág, ugye a rozmarigról beszéltem, a kamilla az a tisztaság, az egészségnek a szimbóluma volt, a napraforgó az olyan, mint egy pici monstrancia, az az aranyragyogásnak és az isteninek volt a szimbóluma, a menta pedig a gyógyulásnak. Tehát ebből rakták össze hagyományosan a virágcsokrokat, de a rózs is gyakran jelent meg, ezt elvitték a templomba, és ott kaptak egy külön áldást ezek a virágcsokrok. És nekünk, magyaroknak az országunk felajánlása is. Szóval imádkozzunk Magyarországért nagy boldog asszony napján is. És hogyan tudjuk otthon megünnepelni? A kék, fehér, piros színek dominálnak ezen az ünnepen. A kék az a szűzanya, mint tengernek csillaga, a fehér, az a hófehér ragyogás, a piros pedig az az élet, a szeretet, az ő benne lobogó szentlélek. Mi áfonyás süteményt szoktunk csinálni, vagy áfonyás fagylaltot. Az egyik barátnőm, Bárdos Júliék, ők elképesztő szépséges gyümölcs mozaikot szoktak készíteni, és egyben akkor hálát adnak a gyümölcsért, a termésért, azért a tömérdek ajándékért, amit kaphattunk. Nagyon köszönöm, hogy elmesélhettem mindezeket, köszönöm a meghívást, és áldott pünkösdöt kívánok!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az előző adásban Délkisvirág, a néprajztudományok doktorának előadását hallhatták az egyházi ünnepekről, melyet Zalaegerszegen a Mincentineumban tartott május 12-én. A felvételt Gyöngyös Balázs nagykutasi plébánosnak köszönhetjük. Adásba igazította Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió Régió Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvencián.
3: Hírpercek.
4: 14. Leó pápa első enciklikája témáit ismertette. Ukrajnában a papok több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Pünkösdváró istentiszteletet tartottak az EGRI, Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta az egyházfő. Úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, mert kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. A Vatikán híre szerint aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Az egyház megszólítva érzi magát ennek elősegítésében az oktatási rendszeren belül. Egy felmérés rávilágított arra a pénzügyi nehézségre, amely az ukrán-görög katolikus papok 38%-át érinti. Sefcsuk érsek szerint nincs pénzük ruhák és cipők vásárlására. 3%-uk még ételt sem tud magának biztosítani. A megkérdezett papok 92%-a nyilatkozta, hogy elégedett a munkájával. rendkívül nehéz és néha elviselhetetlen körülmények ellenére boldogok, hogy Istennek és az ukrán népnek szolgálhatnak. Ebben a súlyos szociális helyzetben feleségeik és gyermekeik is szenvednek, írta a romkat.ról. Ukrajnában nincs egyházadó, a papok megélhetésüket az Isten tiszteletek során gyűjtött adományokból, a hívek önkéntes adományaiból és gyertyák eladásából fedezik. A többségében ortodox vallású országban egy nemrégiben végzett országos felmérés szerint a felnőttek 6%-a vallotta magát a görög katolikus egyház híveinek. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri Kórház irgalmasrendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én, írta a Magyar Kurír. Maszárovics Zoltán orvos igazgató elmondta, idén ünneplik az intézmény alapításának 300. évfordulóját. Az 1843-ban épült kápolnát több mint 100 évig istentiszteleti helyként, az 1950-es évektől raktárként használták. Pályázatok útján tervezik a felújítást. A gyógyulás nem csak a testet érinti, a kápolna ismét helyet adhat annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs, görög katolikus parókus, a kórházi dolgozókhoz is szólt, hogy rengeteg lehetőségük van szeretettel fordulni a szenvedő emberhez, akinek talán az infúziónál is jobban kell a kedvesség. Az istentiszteleten imát mondtak a baptista és a református felekezetek képviselői. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékszem, szegény barátom meghalt, Isten nyugasztalja, Bertók Lajos. A Budapesti Kamaraszínházban játszottuk a Világtalanokat, és álltunk a takarásban, és én akkor még a teológiára jártam, és kérdezte tőlem ilyen 3 perces kis sötét szünetnek, hogy Soma, hát tudom, hogy jársz most ide a teológiára, de valahogy úgy foglald már össze, mondd már el nekem, hogy mit jelent neked az ige, mit jelent neked Isten. Mert csak így azt látom rajtad, hogy úgy kezd rendre állni az életed. És akkor így elmondtam a Lalinak, hogy hát ez, na jó, de magyarázd el. No, oké. Elmondtam neki az üzenetet, elmondtam neki az evangéliumot, és aha. Én nem tudom, hogy a Lali ott érte meg, vagy sem a takarásban, ott jutott-e hitre, viszont ugye egy színházi előadásban néha benne van, hogy merünk improvizálni, és ez egy furcsa történet, egy hajléktalan család története a Mecseki erdőben, amit játszottunk éppen akkor, de emlékszem, ült a Lali, maga elé görnyedve, mondta a szöveget, ment a jelenet, és egyszer csak egy könyvet, ami oda be volt készítve a polcra, így levette a polcról, eljátszotta, mint hogyha az a Biblia lenne, persze nem az volt, de úgy játszott el, mint hogyha az lett volna, és így rám nézett, és azt mondta, hogy én a fiát játszottam. Fiam, és csak a mai üzenetet hadd mondjam el neked, mert ez számomra nagyon fontos, és akkor ugye, amit megtanult előtt ott a takarásban előtte 3 perccel, azt így akkor mondta, hogy mert Isten úgy szerette a világot, és rám nézett, fiam, köszönöm. Ez az a mai nap üzenete. És ugye a nézők ebből semmit nem fogtak fel, szerintem meg semmit nem tudtak, azt gondolhatták, mint hogyha ez benne lenne a darabba. És utána beszélgettünk csomót Lalival, nagyon jó barátok voltunk, és szerintem ő hozzájutott az üzenet.

0: Zámbor és a ma színművész gondolatait hallották. A Magyar Rádió Non-Profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet. Szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed. Kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Itt a hazád, itt az életed. Bajza József 1846-ban írta, hogy a hazaszeretet érzését Isten oltá a szívbe. És ezt a hazaszeretet érzését átélni igazán akkor tudja az ember, akkor rázza meg mélyen, hogyha a hazáját elhagyja. Engem is nagyon sokfele vitt az utam a világban. Jártam szinte minden földrészen. De bármit láttam, bármire csodálkoztam is rá, csak 3-4 napra kötöttek le. És azután egy sóvárgás kezdett bennem dolgozni, hogy induljak el már innen, induljak haza. Azt hiszem, mindenki átéli ezt rövidebb vagy hosszabb távollép után, mert a lelkünk ide köt bennünket, itt a hazánk. Isten ezt a hazát adta nekünk. Hallgassuk meg erről az érzésről, mit ír Karinti Frigyes 1913-ban. Megmondatott a régieknek, bárhová visz a szerencsétek, ezt a hazát szeressétek. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek a világot, hogy a kék éget és a messzeséget, magatok és hazátok szeretetét pedig bízzátok az ösztönre. Az jobban tudja, hogyan kell szeretni önmagunkat. 1000 hazafias vers meg nem magyarázta nekem soha, mi a haza. De egyszer külföldön voltam, Berlinben, járkáltam az utcákon, épületek szédítő tengerében. Járkáltam, és valami különös érzésem volt, mintha ez mind csak álom és játék lenne, mintha ezek a házak itt nem volnának igaziak, hanem csak tréfából ideiglenesen építették volna fel őket a kedvemért, hogy megtréfáljanak. Aztán megint nem lesz itt semmi, mint ahogy nem is volt. Játékházak, játékterek, játékváros az egész. Tudja Isten, miből épült. Ez az érzés nem múlott el fél év múlva sem, hogy ott éltem. Nem tudtam őszintén elhinni, hogy mindez megvolt azelőtt is, hogy mindez igazán van. Minden póznak tűnt, hogy idegen nyelven beszélnek, és minden idegen ember affektált, és keresett volt a szememben. És amit ettem az ő kocsmáikban, mintha főzőcske játék lett volna. Nem igazi ételek, és játékpénzzel kellett fizetni érte. Hazatérve, az első magyar városban szűnt csak meg ez az érzésem. Mint a Lilliputból hazatérő Gulliver úgy ültem be a nyomorult vasúti étterembe, hogy különös kalandom után mohón nyúljak megint az igazi tányér után, amin igazi ételt nyújtott egy felnőtt és igaz ember. Bizony, mondom néktek, ez a haza.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
2: A mai imádságot a nemzetért a szombathelyi Jézus Szíve plébánia Karitász imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatják. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Imádkozzunk együtt magyar népünkért, hazánkért, a nemzetért, családjainkért, egyházi és világi vezetőinkért, papjainkért és püspökeinkért, nemzetünk megújulásáért és a világ békéjéért.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodalelk is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek az a sok tagja mégis egy test. Így van az Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár bányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele, írja Pál apostol a korintusi levélben. Mindannyiunkban van valamiféle képesség, egy bizonyos életbölcsesség, tudás. Szent kötelességünk ezt mások javára, közösségeink, különösen a gyermekek javára kamatoztatni. Igen, tovább kell adnunk a lélek adományait. De melyek is ezek az adományok? Ezek a hívő ember lelkébe oltott, természetfeletti képességek, amelyek segítenek Isten akaratának felismerésében, a megszentelődésben és a mindennapi élet nehézségeinek leküzdésében. Valójában az erkölcsi életet támogató, maradandó készségek, amelyek az ember fogékonnyá teszik a Szentlélek indításainak követésében. A lélek adományait Pál apostol ugyancsak Korintusiba küldött levél 12. fejezetében említi. Első a bölcsesség lelke, segít Isten szeretni, a dolgokat az ő szemszögéből látni, és a mennyei javakat előbbre helyezni a földieknél. Második az értelem lelke. Képessé tesz a hit igazságok mélyebb megértésére, a Szentírás és Isten titkainak átlátására. Harmadik a jó tanács lelke. Világosságot ad, hogy felismerjük Isten akaratát a mindennapi, gyakorlati döntésekben. Negyedik a tudomány lelke. Segít megkülönböztetni a hamis tanítást az igazitól, és a teremtett világot Istenre vonatkoztatni. Ötödik a lelki erősség lelke. Erőt ad a nehézségek elviseléséhez, a kísértések legyőzéséhez, és az Istenbe vetett bizalom megtartásához. Hatodik a jámborság lelke. Gyermeki bizalommal tölt el az atya iránt, segíti az Istennel való bensőséges kapcsolatot. Hetedik az Istenfélelem lelke. Nem rettegés, hanem mély tisztelet Isten nagysága iránt, ami erőt ad a bűn elkerülésére. Mint már említettem, ezek kegyelmi adományok, karizmák, nem öncélúak, hanem a közösség építésére, a szeretet gyakorlására és az egyház szolgálatára szolgálnak.
2: Istenünk, Te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjük ki szívből egymással.
3: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben, a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjuk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremted világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősség jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igá szülőanyja, Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok

0: Estét kívánok, ez itt a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban, két hét újra eltelt, mi ismét itt vagyunk, én Szevényi Szabolcs vagyok, most Bodor Tibor a,
1: jó estét kívánok,
0: a beszélgető partnerem, úgyhogy először gondoltam, hogy folytassuk a megkezdett májusi témát, ugye az ajánlott témát, hogy te is elmondhasd a gondolataidat ezzel kapcsolatban. Ami fölmerült, ugye a havi ajánlott téma, ugye volt már a férfi minták, férfi szerepek márciusban, aztán most májusra jött a nők, női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei téma. Ez is egy elég gazdag téma, lehet itt mindenről beszélni, ugye a férfi identitást azt már ugye érintettük, akkor ugye

0: az a saját energia, a saját pólus, abban otthonosabban mozgunk. Most meg egy kicsit itt átevickélhetünk a nőkkel való kapcsolatra. Hát különös tekintettel arra, hogy ez az egész férfiség-nőiség téma ugye ma is elég élénk vita téma szokott lenni, mind a legtechnikaibb szinten, ami mondjuk ez, hogy férfi szerepek, női szerepek, cikéje az egy férfinak, ha ő, mit tudom én, mosogat otthon, vagy nem tudom, vagy kivigye le a kutyát sétálni, stb. Egészen elvont általános témákig is, mint hogy mi alapján válasszunk párt, mik az igazán lényeges tulajdonságok, fontos-e az, hogy és mit jelent az, hogy valaki férfias, nőies, szóval lehet itt miről beszélgetni, mit kiaknázni, nem tudom, Tibor, benned mit szólított meg ez a téma.
1: Elég sok a téma. Hát nyilván ugye férfi sátor műsorban fogunk beszélni a női szerepekről, ami hát első megközelítésre nehéznek tűnik, vagy tűnhet, de mégsem az, mert ugyanazt tudom elmondani, mint a férfi szerepeknél is talán elmondtam, de ez a véleményem, hogy nagyon megváltozott a világ. Nagyon sok tekintetben, és ugye ez teljesen új feladatot ró mind a nőkre, mind a férfiakra. Ugyanis hát egy bolygón vagyunk, együtt élünk, egymás mellett élünk, tehát...
0: Sokszor a munkák is nagyon hasonlóak, de amik már nem is nagyon vannak klasszikusan férfiúi, meg női munkakörök. Már sok helyen ilyen internetes konferenciákon is már nők adnak elő, tehát hogy igazából gyakorlatilag a sima kenyérkereső munkahelyeken gyakorlatilag megszűnt. Nincs már férfi-női különbség.
1: Ez így van, de nem csak ilyen, olyan helyeken, ahol szinte meghökkentő még a mai napig is, de most ha visszagondolok az én fiatal koromra, tehát 90-es évek legelején voltam katona, sorkatona például, már akkor megjelentek a katona hölgyek. Kevés volt még akkor, de emlékszem, hogy amikor megjelentek, hát nagyon diszonásnak tűnt, amikor ebédelt mondjuk, mit tudom én, 200 sorkatona, és bevonultak a rangban fölöttük álló hölgyek egyenruhában, igaz, hogy akkor még szoknya volt rajtuk, de egyenruhában, hát félúton megálltak a kanalak, mindenki néztek, hogy úristen, most hol van. És ugye ott ültek a sorkatonák, a hölgyek pedig minimum mondjuk hadnagyok voltak. És leültek a tiszti étkező részre, és akkor megebédeltek. És hát így is kinézett, hogy most ez micsoda. Ez volt mondjuk 90-ben. És azóta nagyon sok minden változott. Tehát láttam építkezésen hölgyet már. És lehet, tehát nem kétlem, hogy bírja a tempót, de nagyon furcsa volt egyébként Bakancsban, ilyen építőipari sisakban és ilyen építőipari munkásruhában a többi férfi között látni. Nem tudom, mik voltak éppen ők ilyen szerkezetépítők, hogy nem tudom, micsodák. És volt egy hölgy közöttük, ami meghökkentő volt, nem egy tipikus női szakmának tekinthető. Tehát ugye ilyenek is vannak.
0: Igen, de egyébként ez... autóversenyző is, ugye talán még a formányban is, de most lehet, hogy...
1: Van. Űrhajós is van, persze. De én ezt azért messzebbre vinném vissza. Szerintem ez ugye nagyon régóta elindult, ugye elindultak ugye az egyenjogúsági harcok, hogy akkor mindenben egyenjogok legyenek a hölgyek. És ugye ez jogilag teljesen rendben is van. De ha idő után ez átmegy mondjuk az egyformaságba, akkor az már nagyon nehéz. De visszavezetném én ezt az egész témát oda, ami valahol egy veszőparipám, hogy a társadalom most már elfogadja, hogy elválnak a szülők, vagy éppen összesen házasodnak. És ugye, ha a gyermekét egyedül neveli az anya, már pedig általában válás esetén az anyának ítélik a gyermeket, nagyon ritka, hogy az apához kerül, akkor ugye az anya neveli. Ha nagyon harmonikus a volt házastársak között, tehát a szülők között a kapcsolat, akkor is sérül, és nagyon ugye többet van általában, vagy legalább ugyanannyi időt van általában az anyával, azért nagyon optimálisnak számít, hogy mondjuk egy hétig itt van, egy hétig ott van a gyermek, de általában úgy van, hogy az anyánál van, és akkor esetleg, mit tudom, két hetente, vagy havonta egyszer egy hétvégére elviszi az apuka. És a fennmaradó időben, amikor az anyukával van, akkor zömében az anyának kell bizonyos férfi, apai szerepeket is ellátnia, vagy legalábbis megpróbálni pótolni. Ami egy nagyon nehéz szerep lehet egyébként, mert nincsenek fölkészítve. Hát mi férfiak problémázunk ezen, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mit is kéne csinálnunk, milyen mintát kéne adnunk, hogy ez is visszatérő a férfiaknál, hogy beszélgetek velük, hogy milyen mintát kéne adnunk, hogyan tudok én jó apa lenni. Hát most ha én férfiként sokszor vívódom, vagy vívódunk ezen, hogy hogyan legyünk jó apák, hát akkor egy nőtől mit várunk, hogy ő hogyan legyen jó apa egy ilyen helyzetben. Nagyon nehéz terep. És akkor ugye, hát ezt tovább lehet fűzni, hogy persze akkor a munkában is egyenjogúak vagyunk, akkor én dolgoztam, hazamegyek, akkor mik az otthoni feladatok? Tehát mondjuk, ha még együtt is marad a család. Ha mind a két fél dolgozik, 8 órát, optimális esetben.
0: Igen, akkor elvárható, hogy az otthoni feladatokat is valahogy.
1: Hát igen, és akkor hazamegyünk, és akkor igen. Azt mondjuk, hogy hát akkor én leülök, iszom egy sört vagy limonádét, megnézem a foci meccset, nem szoktam, de mondjuk tegyük fel, mondjuk ez egy,
0: van ilyen
1: ez egy tipikusnak tűnő modell, hogy akkor hát
0: kizárólag a szemléletet.
1: Én kerestem pénzt, hogy ez az én dolgom, ebből el kifizetjük a számlákat, megveszük az ételt, meg a ruhát, meg esetleg elmegyünk nyaralni, tehát minden megvan. Én elvégeztem a dolgomat, tehát legyen vacsora, meg körülbelül tiszta legyen a lakás. És akkor ugye ezek voltak a női szerepek, hogy a hölgy az ellátta a családot. Így módon, tehát rendben tartotta a lakást, a környezetet valamilyen módon, és ételtett az asztalra, és a gyerekekkel is foglalkozott. És ez nagyon nehéz, tehát ugye őnek is dolgozni kell, de ez is átalakult, tehát most már egy keresetből nagyon nehéz megélni.
0: Hát így van. Már
1: tehát, ez volt egy hagyományos modell, ugye, hogy a férfi elment mamutot vadászni, a hölgy meg söprögetett a barlangba. Most így nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és akkor ha hazozta a mamutot a férfi, vagy a mamutnak egy darabját, akkor megfőzte, és egyébként megnevelte a gyereket. És a férfi meg megvédte, és ellátta élelmiszerrel őket. Ez az alapja körülbelül. És akkor ez megváltozott, ez körülbelül a 20. század első fele közepére megváltozott, és a hölgyeket is mondjuk úgy elkényszerítették dolgozni, sokkal nagyobb a családok kiszolgáltatottsága emiatt. Elvben nem, tehát nyilván azt mondják, hogy nem, mert akkor két kereső van, nem egy. Na de hát mi az intézmény? Tehát be kell rakni valahová a gyereket. Nagyszülők sem biztos, hogy tudnak foglalkozni vele, az még egy külön téma, hogy régen azért együtt laktak a családok, úgyhogy az idősebb generáció is ott volt, tehát hogy kimentek a földekre dolgozni az anya-apa, akkor a gyerekekre a nagyszülők tudtak addig vigyázni, vagy a rokonság nincs, tehát ugye ezt is bekényszerítjük a gyerekeket, már bölcsödében, már nem csak oda, de már bölcsödében, mert dolgozni kell.
0: Ráadásul nekem nagyon meglepő volt látni nyugaton, ez teljesen általános, tehát hogy Magyarországon ez számít kivételnek, hogy itt két évig gyeddel otthon lehet a gyerek mellett maradni, aki teheti, meg szeretné.
1: És ez már pozitívan számít.
0: Igen, nyugaton már van olyan ország, ahol 3-6 hónap után már minimum egy rész munkaidőbe visszamegy a szülő dolgozni, és még egy éves sincs a gyerek, és már beteszik valamilyen bölcsödébe.
1: Igen. Igen. No, és ugye, tehát ez a helyzet van, hogy akkor hogyan osztjuk meg a feladatokat. És van, aki ezt vállalja, van, aki nem vállalja, de erre sem készítik fel sem a hölgyeket, sem a férfiakat. Nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy minden emberben van nő és férfi. Tehát ez mindenkiben ott van az anima és az animus. Ezt már pszichológusok is megállapították, úgyhogy ez már nevezhetjük tudományos ténynek akár, ha így tetszik. De tehát nyilván ennek az aránya mutatja meg, hogy valaki erősebben, mint nőiesebb jellegű a természete, vagy férfiasabb. És ezért van az, hogy ránézel mondjuk egy nőre, akire azt mondod, hogy a külső, tehát az elsődleges nemi jegyek alapján nő, körülbelül, tehát nőnek néz ki, de nagyon férfias karakter. Ugye akkor erős benne nyilván a férfi oldal, vagy fordítva, tehát hogyha elsődleges jegyek alapján férfinak néz ki, de egyébként sokkal lágyabb, a mozdulati egyebek, akkor erősebb benne a nő. Ez még nem a homoszexualitás kategória, ez csak az, hogy...
0: Jelleg.
1: Így van, aha. Tehát egy jelleget ad. És nyilván ezek ilyen, ahány ember, annyiféle variáns van ebben, de hát ugye valaki ránéz, és azt mondod, hogy férfias, vagy nő ilyes, tehát hogy ezt látod benne. De hát ez csak a felülete a dolognak. És akkor ugye ott vannak a szerepek, tehát a hagyományosan Nagyon sok helyen leírják azt, hogy van egy női energia, és van egy férfi energia. És szerintem ez a szerepekkel nagyon, nagyon szorosan mm-hmm. összefügg. Ugye és a női energia az olyan, mint általában a nők, a férfi energia olyan, mint általában a férfiak.
0: Vagy az ideál,
1: nem gondolok, hogy kimondhatnánk, tehát egy női energia, ugye az egy óvó. Tehát mit várunk általában egy nőtől, egy anyától? Mm-hmm. Tehát, hogy biztonságot teremt, körülölel, lágy, meleg, fészek, puha, otthonosság.
0: Elfogadó, igen, nem
1: tehát, konfrontatív. Tehát a női energia az egy ilyen körülölelő, befogadó, lágy, tehát nem egy uh-huh. nem kitaszító, tehát befogadó, körülölelő, mint ahogy ugye a magzatot is magába uh-huh. foglalja, tehát ahogy az anyamé magába foglalja a magzatot, és ott óvja, védi, és ott ápolgatja, nevelgeti. Ez egy tipikus női energia. A férfi uh-huh. energia az milyen? Tehát ez egy ilyen előretörő.
0: Uh-huh. Hát
1: határozott. Szinte azt mondják, hogy hát egy ilyen kiemelkedő, egy ilyen szinte fallikus energiának mondják, tehát és uh-huh. mereven előre, van benne agresszió, ennek optimális esetben a jó oldalát használva, de hogy egy határozott és előretörő. És úgy is működik egyébként az energiánk is, mint amilyenek vagyunk egyébként, tehát a hölgyek ezt stabilan tudják hozni, ezt a körülölelő, óvó energiát. A férfiaknál ugye ez az előretörő, határozott, szinte agresszív energia, ez nem folyamatosan van jelen, hanem ez egy ilyen kitörésszerűen. Tehát van mindenféle persze egy stabil energiaszintje, de ez, ami azt mondja, hogy tipikus férfi energiaszint, ez ilyen nagyon koncentráltan, rövid időre jelenik meg, és akkor utána lerohad visszáll egy normál szintre.
0: Hát ezért mondják talán, hogy a férfiak nagyon ilyen projekt szemléletűek. Tehát férfiaknak, de mondjuk én magamat is abszolút bele sorolnám ebbe a tipikus kategóriába, hogy nehezemre esik valamit így rendszerességgel csinálni, odafigyelni, részletekre is, stb. Nem, én is inkább olyan vagyok, hogy tűzünk egy feladatot, tűzünk egy célt, akkor az van a fókuszban, arra koncentrálunk, csináljuk meg, aztán jön a következő. És nincsen meg ez, hogy minden apró részletre odafigyelni, előre gondolkodni több dologról, folyamatosan mindent fenntartani, stb. Az már nekem olyan női, és a férfi inkább fókál valamire, és akkor...
1: Így van.
0: És akkor azt megcsinálja, mint egy projektet.
1: Így van, kitaláljuk, hogy hogyan lesz, és akkor már az is a projekt része, kitaláljuk.
0: Igen.
1: Így van, igen. És ugye tehát visszatérve erre az energiára, ugye nagyon diszonáns, amikor egy hölgytől azt látod, hogy ez a körülölelő energia az átalakul egy ilyen előretörő agresszív energiává.
0: Van, akinek biztos ilyen a természete, de azért azt is látni, igen, hogy pláne munkahelyi közegekben ez sokszor elvárás, hogy ilyenné válj, ilyen szerepet vegyél föl magadra.
1: Az lehet, hogy ez, de hogy...
0: És ez el tudja torzítani.
1: És akkor erre szokták azt mondani, hogy a mondjuk feminista hölgyek, hogy nem szeretik az erős nőket a férfiak. És hát szeretném úgy pontosítani, hogy általában a férfiak nem szeretnek küzdeni egy nővel, mert...
0: A férfiak egymással szoktak.
1: Egyrészt egymással szoktak. Másrészt pedig egy nőtől, igen, hogy mondjam, egy alapesetben mondjuk egy férfi teljesen mást vár. Tehát, hogyha nekem egy nővel küzdenem kéne, hát most én nem ezt látom egy nőbe. Tehát egy nőbe egy potenciálisan egy partnert lát egy férfi. Mondjuk pont, mint mondtad, de párválasztás uh-huh. korában. És a párválasztás korában azt mondom, hogy akkor én egy párt van, egy női párt, mert én férfi vagyok, akkor egy női párt szeretnék magam mellé. De ha nekem el kell kezdenem uh-huh. küzdeni, akkor mi történik? Vagy én lekényszerítem őt, legyőzöm, de akkor eltörtem a gerincét, az önbecsülését. De mit kezdjek én vele? Vagy uh-huh. ő tör engem össze. Akkor én hogy uh-huh. leszek férfi mellette? Tehát semmiféleképpen nem jó a küzdelem. Tehát, hogyha nincs meg a konszenzus, mert nem találtuk meg, vagy nem tanítottak meg bennünket, hogy hogyan legyünk mi férfiak, és őket pedig nem tanítják meg, hogy hogyan legyenek nők, akkor egy ilyen küzdelem lesz belőle. És ez nem jó. Én ezt látom a dologban, mert ahogy mondtam, de tényleg az lesz, hogy egy birkózás lesz belőle, egy küzdelem lesz belőle, és akkor valakinek eltörik a gerince. Most tehát idézőjelbe képzeltesen
0: hát arról nem mondom. Is beszélve, de ez meg már nagyon messzire vezetne, hogy ezért nagyon megszaporodott, ahogy mondtad, a válások mellett az egyke gyerekek száma is, ráadásul ugye koronavírus alatt, meg stb., meg a mai online internetes rendeknek megfelelően talán már nem is annyit szocializálódnak a mai fiatalok élő emberi kapcsolatokba, mint mondjuk annak idején pár évtizeddel ezelőtt, szóval, hogy ahhoz se szoktunk hozzá, hogy hogyan kell valakivel, valakikkel együtt működni, együtt gondolkodni, együtt végrehajtani feladatokat, munka megosztani, igen, kihasználni egymás erőforrásait, stb. Hát,
1: elvben erre tanítják az embereket, de ugye ez egy ilyen...
0: Jó lehet, hogy aki azt annak idején tanulta, annak is egy új szembesülés egy házasságban, amikor rájön, hogy hát nem biztos, hogy az úgy működik, mint annak idején, ahogy látta, tanulta, de azért biztos, hogy ezek is azért hozzá segítenek ahhoz, hogy azért aki kisgyerekkorban, tesóival, stb. Megtanulta, hogy kell jól, nem is az érdekérvényesítés a jó szó inkább, hogy kell jól együttműködni, jó alkukat kötni, stb. Ez lehet, hogy rugalmasabb lesz később egy pár kapcsolatban.
1: Hát is, biztos tudom. Így van, de ugye ez egy társadalmi, tehát ez szerintem egy bonyolult, összetett társadalmi és ilyen közösségi probléma, mert ugye elvben nagyon fontosak a közösségek, tehát ugye mindenféle közösségi médiafelületek vannak, amik nekem, hát bennem nem pozitív egyébként a
0: hát meg nem kell teljes testtel megjelenni, jó, hát, beírhatsz névtelenül.
1: De fontos persze a transzparencia, de alapvetően afelé sodródnak sajnos a fiatalok, hogy ilyen egyszemélyes közösségek halmaza lesz a társadalom egy idő után, és így nagyon nehéz.
0: Mindent meg lehet rendelni otthonról,
1: kihozza. Hát visszakanyarodva a párválasztásra, van nálunk a sátorban egy a legfiatalabb tagunk, ő rendezvényszervező volt egy időben, és nem is tudom hány esküvőt megszervezett, lebonyolított. És ott, amik beszélgetnek, hogy mit szeretnél az ifjú pár, meg a család, tehát egy ilyen egész átfogó képet tud kapni szinte, némelyikkel majd, hogy nem ilyen baráti, vagy hát egy ilyen kicsit ilyen közelebbi viszonyba került, mire eljutottak oda, mert ez nem egy alkalom, amikor megbeszélnek egy ilyet, meg leszerveznek. És nagyon kiábrányító dolgokat mesélt. Tehát ott, hogy megvolt az esküvő, és 4 nap múlva
0: Szétköltözött.
1: Hát így mondta, hogy benyújtották a vállókeresetet. Most nem tudom, hogy ez effektíve tényleg megtörtént, de hogy 4 napig éltek együtt, és utána azt mondták, hogy köszi, de... Tehát, hogy ennyire nem megy az elköteleződés, hogy azt mondom, hogy csiszolni sem akarom. Tehát, hogy ha nem megy, lehet, hogy előtte nem éltek együtt, nem tudom. De erről nincsen információm, mert lehet, hogy éltek már együtt 2 éve, és már ott
0: vagy
1: elmondták egymást.
0: Vagy az esküvő megszervezése olyan nehézséget fejlett, hogy mire megvolt, addigra már az energia is
1: kifúlt belőle. És akkor meg házépítésről nem is beszéltünk, és gyerekvállásról is, hogy ebből mind ilyen, azért így tudja terhelni egy kapcsolatot. De hogy kiábrányít, hogy ennyire akarunk igazodni a másikhoz. És ez is egy fontos, persze, hát nyilván azt gondoljuk, hogy a hölgyeknél és a férfiaknál is egy nagyon fontos nem is tudom szerep, vagy legalábbis egy nagyon pozitív tulajdonság lenne, mert hogy muszáj, tehát anélkül nem megy. Tehát ha mindenki csak a saját érdekét nézi, akkor abból egy gyerek se születne egy idő után, én azt gondolom. Úgyhogy nekem nagyon jó példázza egyébként ezt ez egy számomra, ami a legfontosabb, egy kapcsolatban, egy házasságban, az a támogató szeretetteljes közeg. És ez igaz egy házastársak között, és ez igaz szerintem a gyerekek felé is. Tehát, hogy mindenki ezt tud, ha magamban nézek engem, ezt tud táplálni. Ezt tud táplálni. És ebből kiindulva én azt gondolom, hogy mindenkinek ez volna fontos. És van egy nagyon szép mese egyébként, ezt röviden elmondom a valami időn. És a feleségem tette, képzeld el egyszer elém, hogy olvasta a gyerekeknek, és hogy ez milyen jó ez a mese, és milyen jó megmutatja, hát nem tudom pontosan mi a címe, de talán hogy a férjemnek mindig igaza van. Családterápiában is használják, egyébként párterápiában is használják.
0: Ezt a mesét? Én ezt a meseként?
1: Hát a lényeg az, hogy a férfi elhatározza, hogy eladja a, mondjuk lovat. És akkor mondja a feleségének, hogy akkor eladom a lovat. Ahogy gondolod, most úgy lesz jó, ahogy csinálom. Elindul a vásárba, találkozik egy emberrel, aki visz egy tehenet. Megbeszéljük, hogy ki mit szeretne, és mondja a tehenes ember, hogy hát nekem pont egy lóra volna szükségem, nem cseréljük el. És mondta a lovas, de hogy nem elcseréljük, a feleségem mindig úgy azt mondja, hogy milyen jó lenne, lenne tehén, mert akkor fejné, lenne belőle tej, sajt, túró, persze cseréljük el, de hát, ha már így van, akkor megyek azért tovább, megnézem a vásárt, és megy tovább, találkozik egy másik emberrel, az visz mondjuk, mit tudom én, egy birkát, hova mész vásárba eladni. Hú, de jó lenne nekem ez a tehén. És mit van neked, egy birkát? Hú, milyen jó lenne, mert a feleségem akkor mindig mondja, hogy ha lenne birka, akkor megfejné, lenne belőle, vagy lenne belőle
0: jussaj,
1: meg levárná a bundáját, és akkor lenne belőle gyapjú. Milyen jó lenne, hogy mindenféle tudna csinálni. Persze cseréljük el. És aztán megy tovább, találkozik egy másik emberrel, az visz egy ludat, megint csak cserélnek, mert a feleségem mindig mondja, hogy milyen jó lenne, mert akkor a lúd az tojik, lennének kislibák, meg a tollat, hogyha lefosztja, akkor lenne a dunyhába toll, mindig mondja, hogy milyen jó lenne, elcseréli, utána találkozik egy kakasos emberrel, vagy csirkés emberrel, milyen jó lenne, mert akkor lennének kispipék, és aztán találkozik egy emberrel, benne a kocsmába, amikor áldomást isznak, aki egy zsák hullott almát visz. És hogy milyen, hát hullott alma van, hát cseréljük el, hát ez mindig mondja a felségem, milyen jó lenne, akkor sütne valamit, ha lenne otthon alma. És ugye ezt hallja három kereskedő, tehát gyakorlatilag rosszabbnál rosszabb üzleteket köt a jó ember, látszólag, és mindig azt mondja, hogy a feleségem úgy elfogadja azt, ami van. És a hallja három kereskedő ezt az üzletet, ahogy elmondja, hogy mi történik, és hát mondják, hogy te bolond vagy ember. Hát hazamész, a feleséged téged kizavar vasvillával, seprővel a házból. De úgyis az én feleségem mindig azt mondja, hogy minden úgy van jól, ahogy én csinálom. És akkor mondták, hogy hát ezt ők elmiszik. Ha hazakísérik, is fogadnak egy zsák, egy zacskó aranyba, hogy az nem így lesz. És hazamennek, és akkor elmondja, hogy ha belép az ajtón, mondja, hogy elcseréltem a lovat egy tehénre. Ez nagyon jó, mondja a felesége. De várjál, mert nem úgy van, mert a tehenet elcseréltem egy birkára. Az is nagyon jó, mert akkor majd lesz gyapjú, meg tej, meg. De várjál, elcseréltem egy lúdra. Nem baj, úgy is jó. És a végén eljut oda, hogy hát a végén is hoztam egy zsák hullott almát. Jaj, de jó, hát pont most voltam a papéknál kölcsön kérni három almát, hogy csinálják egy pitét, de nekik nem volt egy darab se. Most legalább nekünk több van, mint nekik, akár még adhatunk is nekik. És jó van így, ahogy van. És így megnyerték még a három kereskedőt, megkapták az acskorányt. De nem is ez a lényeg, hanem az a támogató közeg, amit bármit is csinál, még ha látszólag rossz is az a döntés. És ez nagyon jól megmutatja, ezt a támogató, elfogadó, körülölelő energiát, amit egy nő tud adni egy férfinak. Mert hát tudunk döntéseket hozni, ami hát látszólag rossz, és hoztam én olyan döntést, amit akkor tudtam, hogy rossz döntés, de hát mindenkinek el kell követni a hibáit.
0: Hát, igen.
1: Ahhoz, hogy tanuljon belőle. Na de hát, hogyha ott van már egy férfias nő melletted, aki már a hibáidat sem hagyja, hogy elkövessed, akkor abban már összefeszülés van. És szerintem ez nagyon jól megmutatja azt, hogy
0: arról nem is beszél, hogy még a felelősséget is át akarja ezne venni a férfitól, akkor már még kevésbé lenne bátorsága a férfinak legközelebb felelősséget vállalni.
1: Igen. És így használják egyébként, csak így zárójelben megjegyzem, párterápiánál, hogy ki mit lát benne. Tehát mondjuk lehet, hogy egy nő azt látja benne, hogy ez egy felelőtlen, megbízhatatlan figura. Tehát ő nem tudja ezt a bizalmat átadni a férfinak, akkor valószínűleg, hogyha nem azt látja benne, hogy a férfi viszont mindent megtesz érte, mert lehet, hogy egy férfi meg azt látja, hogy ez tök jó fej ez a férfi. Hát ez mindig a feleségét nézi, hogy a feleségének jó legyen.
0: Aha.
1: Tehát ő olyan döntéseket akar hozni, hogy tök jó fej. És ugye ki mit lát? És van
0: hát
1: ilyen.
0: Igen, hogy kinek mi a fontosabb, a pillanatnyi anyagi hozam, vagy pedig a hosszú távú befektetés a kapcsolatba.
1: Így van, ez is egy nagyon fontos része. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon komplex példa, egy komplex történet ez a női szerepek.
0: Meg, mondjad csak.
1: Mondjad.
0: Ja, hogy nem tudom, olvastam ilyen témába könyveket, cikkeket még régebben, amiben így ezt fejtegették, amit beszéltünk is, hogy munkahelyen már milyen hasonló módon kell működni, meg milyen hasonló szerepeket kell fölvenni, pedig egyébként szerintem lehet nőiesen is vezetni, meg férfiasan is vezetni, és mind a kettőnek ugyanúgy meg lehetnek az előnyei, mindegy. De hogy ennek ellenére pont, hogy ez a kutató, aki ezt elemezte, ráadásul női kutató, ilyen híres, elismert párterapeuta, meg ilyen szexuálterapeuta, pont ő elemezte, hogy ennek ellenére otthon a legtöbb nő igenis vágyik arra, hogy a párja férfias legyen, a ő meg nő lehessen. Most a klasszikus heteroszexuális párokról beszélünk persze, tehát, hogy annak ellenére, hogy a munkahelyen mondjuk egy nő vezetőként egy férfias szerepbe kényszerül, otthon egy nagy megkönnyebbülést jelent neki, hogyha ott nő lehet, és a párja meg férfi. Tehát, hogy nekem ez is olyan érdekes, hogy biztos nem mindenki van vele így, de az emberek többségének valószínűleg tényleg az a komfortos, olyan szerepet játszhat el, vagy láthat el, mint amilyen nemű. Úgyhogy lehet egyébként, hogy ez az emancipáció is inkább, mert most a gazdasági része természetes, egyenlő munkáért, egyenlő bér, de ez a viselkedésbeli emancipáció lehet egy kicsit olyan, mint a Monty Pythonban, hogy egy gyerekem nem lehet, de jogom az van hozzá.
1: Igen,
0: tehát, hogy,
1: ne jutassuk el a jogát tőle, igen.
0: Igen, tehát, hogy persze joga van mindenkinek, hogy úgy, hogy mondjam, fejezze ki magát, ahogy ez neki komfortos, vagy ahogy szeretné, de nem véletlenül teremtette az Isten a férfit férfivel, a nőt nővé. Ez egy lehetőség arra, hogy az ember kibontakoztassa azt, ami ő benne van, és ami neki komfortos ezen a téren.
1: Ez így van. Olvastam nemrégiben, az egyik sátortagunk küldött át egy ilyen, hát azt hiszem, valamilyen közösségi médiában valami bejegyzést, és akkor a hozzászólásokat is oda tettem elé. És még ez férfi témában volt, ez a, nem is tudom, mi volt a címe pontosan, de hogy nem volt egy pozitív jelző a férfiakra, hogy már olyan könyv is van, hogy a tökéletlen férfiak kora, meg egyebek itt is valami hasonló volt, igen, hogy a, mit tudom én, a férfiatlan férfiak kora, és nagyon érdekes hozzászólások voltak, elolvastam a cikket is, hát volt, amiben egy, vagy hát a nem tudom, ez a bejegyzés, aminek nevezik ezeket, azt hiszem, mert nem használom ezeket a felületeket, úgyhogy nem tudom pontosan, csak így, hogy hallottam. Elolvastam, volt, amivel egyet tudtam érteni, volt, amivel olyan nehézkes, de mindegy, és akkor direkt elolvastam a hozzászólásokat is, hogy miket írkáltak. És egy férfi beírta, és szerintem a női férfi oldal egyaránt igaz, tehát mind a férfi energiára, mind a női energiára. Azt csak annyit írt, hogy a só nincs az étlapon. De ha nincs benne, akkor észreveszük, hogy hiányzik. És szerintem ez teljesen jól leképezi azt is, hogy a férfi, tehát a családon belül, ha nincsen férfi energia, nem kell.
0: Egyből feltűnik.
1: Ha nincs női energia, egyből feltűnik. Tehát akkor hiányzik.
0: A homogenitás van, nem különülnek el az energiák.
1: Hát igen, legalábbis nem jó megkülönböztethető.
0: Igen.
1: És ez lehet képlékeny is, tehát ezzel még önmagában nincs probléma, tehát nem kell mindig mindenkinek nagyon nőiesnek és nagyon férfiasnak lenni.
0: Tehát váltakozhat is, persze.
1: Persze nyilván vannak helyzetek, amikor ez változik, de hogy jól elkülönülten, igen, ő körülbelül ezt csinálja, erre számíthatok tőle, ő körülbelül azt csinálja, arra számíthatok tőle. És hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ebben kéne segíteni például az elvált anyukáknak, hogy ezt az energiát hogyan tudják. Például tudna ebben segíteni az, hogyha sokkal több férfi tanár lenne, mint ami nincs.
0: Igen.
1: Hát ez nem tudom, hogy folyam.
0: És hogyha a férfi tanárok férfiasan tudnának férfi tanárok lenni, mint amit ti is próbáltok, ugye, Palival.
1: Hát az meg egy másik nehéz, amikor elmegy egy iskolába, mondjuk egy férfi tanár, ahol mondjuk, mit tudom én, 13-14 hölgytanára jut egy férfi, és egy olyan közegben nagyon nehéz lesz főleg, ha nem mondjuk, mit tudom én, tornát tanít, mert még esetleg a tornatanárok azok úgy körülbelül úgy tudnak férfiasak maradni, mert viszonylag úgy el is különülnek a tanároktól, mert nem is, általában nem is ott vannak, mert a tornateremben vannak, kevesebbet tartózkodnak a
0: tanáriban.
1: Tehát, hogy kevesebb hatás van, vagy még gyakorlati tanárok szakiskolák volt, még azt mondom, hogy előfordul, hogy még az esztergályos, vagy a tudom én, asztalos szakmát még általában férfiak tanítják. De ott is vannak változások, tehát azért találkoztam most például Váci iskolában, egyetlen egy.
0: Mi a tanulók közt?
1: Hát igen, aha. Igen. Az egyik fel az nem sem szerkezetlakatos volt, a második hegesztő, vagy nem is tudom micsoda, és akkor volt egy darab hölgy az egész osztályos, nem tudom, ne haragudjam, magam ilyenek tanulva. Tehát úgy, hogy mi lesz. Értettem, tehát kilencedikesek voltak, és akkor mondta, hogy hát nem is tudom, hogy melyik volt, de mindegy is, tehát, hogy egyik sem egy tipikus női szakma,
0: de hát... De biztos, valahol teljesen el tudom fogadni, hogy abba is meg lehet élni a nőiséget. Tehát, hogy lehet, hogy még géplakatos is lehet valaki nőiesen, tehát, hogy...
1: Hát biztos.
0: Nem tudom, lehet, nem egy tipikus szakma, igen, de...
1: Biztos, hogy lehet, ja. Mert hát valószínűleg ez nem lesz már egy idő után tétel, hogy most akkor milyen ez a női szakma, az a férfi szakma.
0: Igen,
1: hát,
0: mert akkor ő lehet, hogy belerak valami kis művészi elemet, vagy egy kicsit másképp csinálja.
1: Igen, mert régen sokkal több női fodrász volt, mint férfi voltak régen is. Uh-huh. A feleségem, a szüleim mind a ketten fodrászok voltak, anyukája és apukája is, de abban a korban még azért viszonylag ritkább volt egy férfi fodrász. Már még Dal is született volna annak idején, a Gedeon Bársorodon, nem apósomra, hanem a... Tehát volt férfi fodrász, tehát nem volt teljesen idegen.
0: Hát
1: de
0: meg a Borbély.
1: De kevesebb. Most már sokkal több férfi fodrász van, például, mint régen. És tehát nyilván ezek változnak, és meg lehet ezt tenni, de hát nyilván, hogy a szakáviselet miatt, ugye ez meg is férfiasabb, hogy akkor a szakáviseletre álltak át. Na mindegy, tehát, hogy ezek azért megváltoztak a szerepek.
0: Hát minden esetre, igen, ez a nagy kihívás tényleg, és szerintem a legtöbb, és talán ezt még folytathatnánk is valamikor, de valóban a legtöbb ilyen cikk, meg beszélgetés mind a köré épül, hogy hogyan lehet tényleg ebbe a fajta munkahelyi homogenitásba mégis megélni ezt a... Tehát amikor már nem az általad ellátott tevékenység maga a férfias, mert hogy ugyanazt látják már el lassan a férfiak és a nők a munkahelyen, de hogy lehet ennek ellenére férfiasan csinálni azt, amit csinálsz, és nőiesen. Ez hát, a nagy kérdés.
1: Azt kell mondani, hogy hölgyeket se irigylem egyébként, ugyanúgy, ahogy, ahogy elmondtam már itt is, akár a férfiakat sem, a fiúkat sem irigylem, mert nagyon kevés támogatást kapunk. Tehát ugye, nekünk kéne a mostani fiataloknak elmondani, hogy hogyan is kéne ezt az egész, hogy sem sokszor mi sem tudjuk, és olyan gyorsan változik a világ, hogy nagyon nehéz ez fölzárkozni, mik a hagyományos szerepek. Igen. És mi az, amit el kell majd vállalnod, vagy nem kell elvállalnod 20 év múlva például. Tehát azt még esetleg el tudjuk mondani, hogy mi volt 100 évvel ezelőtt egy férfinak a dolga, és mi volt egy nőnek a dolga. Tehát most egy parasztudvarban általában hölgy készítette a reggelit, amíg a férfi a bikákkal foglalkozott. Fordítva nehezen volt elképzelhető, hogy mondjuk a 600 kilós bikát odébb kell noszogatni, és akkor a hölgy fogja ezt megtenni. Nem mondom, hogy nem tudja, és a rántottát is el tudja készíteni egy férfi, tehát lehet cserélni, csak igen. Nyilván praktikusabb volt, hogyha egy nagyobb fizikai erre van a férfinak, akkor ő fogja azt a feladat ellátni, még a hölgynek más a preferenciája. Tehát azt el tudjuk mondani, mi volt régen, de hogy hová fog fejlődni a világ, azt még mi sem látjuk. De hogy, valamit kell adni a fiataloknak, mert ez egyre rosszabb lesz ilyen módon akkor, hogy akkor nem fogja tudni, hogy kinek mi
0: a... Már semmilyen minta nem lesz. Igen, az...
1: Hát az már egy másik történet, hogy a mintát majd akkor, mint a celebektől, meg mit tudom én, meg rockstároktól, meg influencerektől, meg nem tudom kiktől fogják levenni, ami hát nem egy jó út. Tehát nem a szűk közösségen ben lévő mintaadó nőkről vagy férfiakról fogják lemásolni a mintát, hogy igen, nekem ez a néni, ez nagyon szimpatikus, hogy akkor én ilyen nő szeretnék lenni, mondjuk mondja egy lány, hogy vagy ilyen, mint ezek a körülbelül így szeretnék kenyeret dagasztani, vagy mit tudom én, vagy gyereket dajkálni, vagy nem tudom mit csinálni, hogy tök mindegy, vagy akár igazgatónak lenni. De nincsenek, tehát ugye ez megint egy másik téma, hogy a közösségek sem úgy működnek, ahogy kellene.
0: Hát az idő viszont elszaladt, már csak az elköszönésre van idő. Köszönöm, Tibor, hogy itt voltál ma.
1: Köszönöm.
0: Itt a férfi sátor fél órájában nőkről, női szerepekről, párkapcsolati szerepekről beszélgettünk, két hét múlva találkozunk ugyanitt, ugyanekkor, akkor már egy új hónap, új téma. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, áldott szép hetet kívánok, és további áldott pünköst hétfőt. Mindenkinek szép estét a viszonthallásra.

0: Hír perce.
1: Folyamatos szentírás olvasást szerveztek Miskolcon. Budapestre érkezett a Franciaországban tömegek megtérését kiváltó dokumentumfilm. Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Miskolci Egyház Ifjúsági Bizottsága Salai Szabolcs atya, valamint a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diák otthon kezdeményezésére ismét megrendezték a 10 óra az Urral elnevezésű lelki programot, amelynek idén is a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium kápolnája adott otthont. Május 12-én 10 órától este 8 óráig olvasták a Bibliát a fiatalok, tudatta a Miskolci Egyházmegye. Az iskolák, kollégiumok hallgatói és munkatársai is aktívan bekapcsolódtak, továbbá az előkészítő évfolyamos papnövendékek is gazdagították felolvasásukkal a programot. A Szentírás olvasását rendhagyó módon Fábri Kornél püspök Biblia egy év alatt című podcast sorozatának egyik részletével indították. A rendezvény kezdetén Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök a Szentírás napi olvasására buzdította a fiatalokat, és hangsúlyozta annak lelki jelentőségét. Franciaországban a teltházas vetítések után újra és újra visszakerült a műsorra a Szent Szív országának nem lesz vége című dokumentumfilm, amely sokak szerint életük megváltozását indította el. A Gunnel keresztény házas pár rendezésében készült alkotás a Jézus Szent Szíve tiszteletének történetét mutatja be a 17. századtól kezdve egészen napjainkig. A megszólalók között papok, parlamenti képviselők, fiatalok, rabok és egykori drogdílerek is szerepelnek, akik saját életük példáján keresztül beszélnek a hit, a megbocsátás és az újrakezdés erejéről. A dokumentumfilm különleges ereje éppen abban rejlik, hogy személyes sorsokon keresztül mutatja meg a keresztény hit valóságát, és Kardos Csongor atya szerint a francia egyház lelki ébredését is. Az Uránia Filmszínházban még 3 napig, május 25-én, 26-án és 27-én vetítik. Az időpontokat a Magyar Kurír a hír végén közli. A gyimesbükki Bethlen Rákóczi várat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek éttermést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
5: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a műsorunk, a Mária Rádió műsora, Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor. Ágostné Cséri Gabriella vagyok, és a mai egyházzenei műsorban egy nagyon szép ünnepnek az énekeit fogjuk megnézni, hiszen húsvét óta eltelt 40 nap, és ez az ünnep a húsvét utáni 40. nap áldozó csütörtökre esik. A katolikus egyház vasárnap ünnepli ezt az Urunk mennybe menetele ünnepet. Mi is történt? A mennybe menetel ünnepével az Úr Jézus felemelkedett a mennybe tanítványai szeme láttára. Most a húsvéti időszak végén vagyunk már, a feltámadt Krisztus ugye 40 napon át volt övéivel, és tanította őket, vagy ahogy Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben írja, szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. Ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Ezt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, az első fejezet 3. versben. Nem csak az apostoloknak, de nekünk is furcsa kimondani, hogy Jézus azért ment el, hogy itt maradjon közöttünk. Már az utolsó vacsorán, szenvedése előtt megígérte a Szent Lelket, a másik vígasztalót, aki majd mindig a tanítványokkal marad, s feltámadásával pedig szinte szó szerint foghatóvá tette, hogy ő egy új létmódban él. Jézus feltámadt teste a zárt ajtókon is áthatolt, megjelent az Emmauszi tanítványoknak és a 11-nek, együtt reggelizett a tó partján az apostolokkal, és így feltámadt testével tett tanúságot arról, hogy az örök életben milyen életállapot vár ránk. Amilyen csodálatos volt Jézus születése, ugyanolyan csodálatos az atyához való visszatérése is. Földi élete az Isten ember élete volt, aki vállalta minden helyzetünket, s ahogy Izaiás próféta mondja, betegségeink és bűneink nehezedtek rá. Ezt Izaiás prófétának az 53. fejezet 5. versében olvashatjuk. Most azonban, miután teljesen kinyilatkoztatta és beteljesítette az Atya üdvözítő tervét és szándékát, meghagyja továbbra is az ember szabadságát, hogy mellette vagy akár ellene döntsön. Jézus azokat azonban, akik őt követték, és hozzá hűségesek maradtak, feladattal bízta meg, és így szólt hozzájuk. Ti tanúi vagytok ezeknek. Ezt a Lukács evangéliumában olvashatjuk, a 24. fejezet 48. Jézus mennybe menetele, földről való felemelkedése a 11 apostol előtt történt, akiket megrendített az esemény. Ezután angyalok jelentek meg, és az apostolokat kérdezték. Miért néztek az égre? Most nem állni kell, hanem indulni. A feltámadt Krisztus csak a szemük elől távozott el. Amint megígérte, továbbra is velük és velünk az egyházzal marad a világ végéig. Az apostolokkal együtt minket is küld Jézus. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Ezt az apostolok cselekedetei első fejezete 8. versében olvassuk. És ugye, ahogy az előbb elmondtam, olvashattuk a Szentírásban, hallhattuk a felolvasásban, hogy amikor az Úr Jézus felemelkedett, és már nem látták a szemükkel, akkor angyalok jöttek, és megkérdezték, hogy mit álltok, miért néztek az égre. Erről szól a 95-ös számú hozsanna énekünk. Az apostolok ugye néznek nagyon a távozó Jézus után. Ez az énekünk egy nagyon szép dallam, nagyon régi dallam, 1600 74-ben már lejegyezték a szegedi Campus Katolicében, és a szövege pedig az Ascendit Christus Sik Sándor fordításában. Tehát megvan írva énekes szövegre az a történet, amit ugye az Szentírásból felolvastunk. Krisztus a mennybe fölmene, és mindig alleluja, alleluja. Egeknek élő Istene, alle, alleluja. És ez a dallam nagyon érdekes, háromnegyedes ütembe van leírva, és inkább 6/8-adnak mondanám, mert ez a háromnegyedes ütem nagyon lassúnak tűnik, hiszen ez egy tempós ének, és ezért inkább úgy énekeljük, mint a 6/8-adba lenne leírva. Tehát la la la la la la la la la la la la la la la la. Tehát ilyen tempóban énekeljük, ahogy ugye a szöveg engedi, és a híveknek az énekét tudjuk kísérni, hogy ne húzzák el. Tehát nézzük meg a 95-ös számú Hozsanna énekünket áldozó csütörtökre, tehát Urunk mennybe menetélének ünnepére.

Tehát ez a történet, ugye, amit felolvastak nekünk a Szent Misén, hogy az Úr Jézus felemelkedett a tanítványok szeme láttára, felvitte őket egy hegyre, és ott az ő szemük láttára az égbe emelkedett. A katolikus egyház katekizmusa szerint a mennybemenetel ünnepét úgy kell megünnepelni, mint a vasárnapot. Tehát ezért van az, hogy nem csütörtökön ünnepeljük, amikor ugye a húsvét utáni 40. nap letelik, hanem vasárnap ünnepeltük ezt a szép ünnepet. Szent Ágoston így ír az ünnepről. Halljátok, mit mond az apostol. Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami fönn van, arra legyen gondolatok.

az egyház reménységben. Jézus mennybe menete a reménység ünnepe, nyitva az ég kapuja. Elkészült az út, amelyen eljuthatunk a mennybe. A mai ünnep, ez a mennybe menetel ünnepe, indulásra késztet minket. Erről a feladatról szól az evangélium. Én kaptam meg minden hatalmat a földön. A kísértő Jézusnak Lukács evangéliumában azt mondja, mindezt a hatalmat és ennek dicsőségét neked adom, mert az enyém, és annak adom, akinek akarom, ha leborulva imádsz engem. Ugye ez a Jézus Krisztus a pusztában, amikor megkísértette őt a sátán, akkor történt. Jézus a kísértőt elutasította, a hatalmat atyától kapta, aki felé engedelmességgel fordul. Jézus kereszthalála és feltámadása a hatalom elnyerésének útja. Jézus valóban megkapta a hatalmat az atyától. Tehát Jézus hatalma az emberért van, és szabadságra vezet. Azt mondta Jézus, menjetek el az egész világra, apostoloknak, és tegyetek tanítványommá minden népet. Jézussal való kapcsolatunk, a hitünk nem azért van, hogy magunkban tartsuk, arra kaptuk Istentől, hogy tovább adjuk és elmondjuk másoknak. Jézus mennybe menetele nem eltávozás abban az értelemben, hogy már többet nem találkozhatunk vele, hanem jelenlétének új módja kezdődik el. A pünköstkor kiáradó lélekben a kenyér és a bor színe alatt folyamatosan jelen van, táplál és erősít minket. Ebben az isteni erőben tudunk odalépni a másik emberhez, tudjuk életünket keresztényként élni, tudunk tanúságot tenni Isten szeretetéről. Tehát ez az Urunk mennybe menetele, ami az előbb elénekeltünk ének, a 95-ös számú Hozsanna ének, arról a történetről szól, ahogy az evangéliumban olvashatjuk, hogy hogyan történt. És az 5., 6., 7., 8. versszak is folytatja ezt a reménységet. Rabokat oldoz, karja el. Tehát a bűntől ugye eloldoz az Úr Jézus, s viszi az égi honba fel. Nekünk is utat így csinál, így készít, de hát ugye így van a szövegben, hogy így csinál, amint a nyíló égbe száll. Galileai férfiak, újjongjon hát az áhítat. Örüljünk mink is most velük, és zengjük boldog énekük. Tehát folytatódik ez a gyönyörű dallam, a Szegedi Cantus Katolici dallama 1674-es évből, a 95-ös számú Hozsanna énekünk, amit Sík Sándor fordított le, az Ascendit Christus szöveget. Tehát az 5. versszaktól. Rabokat oldoz, karja el.

valószínű, hogy szomorúságot ébreszthetett az apostoloknak, sőt, talán még a szűzanya lelkében is, a húsvét utáni 40. nap, amikor Jézus kilépett a tapasztalati világból, és elfoglalta helyét az Atya jobbján, felment a mennybe. Az emberi értelem számára

hiába volt a józan igazság, hogy Jézus Krisztus csak akkor lehet követni, ha ő is a bölcső és a sír közé zárt emberi életet élt a földön. A más világ már nem ennek a fejlődő és múló világnak a része, annak megvalósulása az új ég és új föld birodalma. Tehát az Úr mennybe menetele annyit tesz, hogy Jézus immár megdicsőült emberségével is átvette isteni dicsőségét. Ezt jelenti az Atya jobbja. Ez az első hely a mindenségben. Nyugodtan adhatjuk az Atya ajkára a zsoltáros szerintünk Jézusnak intézett szavait, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, s ellenségeidet lábad elé teszem zsámoljul. Ez az apostolok cselekedetei 2. fejezet 34-es versében található. Még egy éneket szoktunk mennybe menetel napján énekelni, ez pedig az áldozó csütörtökre való kezdő ének, mise ének, 93-as ének. Ennek a dallama nagyon ismerős, hiszen a zenga harang hívó szóval annak a dallama. La la la la la la la la. Tehát ez a zenga harang hívó szóval, ennek a dallamnak pedig a Gimesi kéziratos énekgyűjteményben találhatjuk a leíratát, 1844-ben már. A szöveg viszont, ez az áldozó csütörtökre, Jézus mennybe menetelére való szöveg, Harangi Lászlótól való, megjelentünk hajlékodban áldozatra, jó atyánk, letérdelünk áhítattal oltárodnak zsámolyán, hogy dicsérjük egyszülötted, aki hozzád égbe szállt. Tehát ez egy kezdő éneknek énekelhető, hogyha nem a másikat választjuk, amit az előbb már elénekeltünk, a 95-öst. Nézzük tehát ezt a 93-as számú énekünket a Hozsannából, a zenga harang hívó szóval ennek a dallamán, és megjelentünk hajlékodban.

helyét. És ennek az éneknek felajánlásra két verszakát találhatjuk meg a Hozsanna énekeskönyvünkben, a 93-as számú énekünknek, mégpedig az 5. és a 6. verszakát.

A mennybe menetel ünnepével tehát megkezdődik az egyház új időszaka. A pünkösdig hátra lévő napok várakozásban telnek, az apostolok Jézus szavának engedelmeskedve együtt maradnak, míg erő nem tölti el őket az Atya ígérete. De már most abban a reményben élnek, hogy teljesedik mindaz, amit Jézus mondott nekik. Ő teljesítette, befejezte küldetését. Nagy kincset hagyott ránk. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Menjetek és kereszteljetek. Menjetek és tanítsatok. Menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Ezek Jézus utolsó szavai, az apostolok megkapták a feladatot. De mégsem tudnak még elrugaszkodni attól az élménytől, hogy aki a mesterük volt, most másként van jelen. Ha kell, megmutatkozik, mint például Saulnak a damaszkuszi úton, és megmutatja életfordító hatalmát a hívőkön, vagy a megnyílt égből várja hűséges tanítványát, István diákonust. Jézus most belülről hatja át az egyházat. Elsősorban az eukarisztiában, a szentmisében tudjuk a legvalóságosabban magunkhoz venni, vagy ahogy ő kérte, testével és vérével táplálkozzunk. Ismerjük fel Jézust, ugye, most a szentmisében. De hogy is volt az az első pünkösd? Hogyan is küldte el az Úr Jézus a vígasztalót, a szent lelket? Ezt az apostolok cselekedeteiből tudjuk meg, az evangéliumi szentírásból. Az apostolok cselekedetei második fejezet első verstől 11-ig. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leeresztek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói, Egyiptomból, a líbiai Cirene vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez volt tehát az a csoda, ahogyan az Úr Jézus elküldte a Szent Lelket az apostoloknak. Mert miután az elhagyta ugye ezt a világot, mennybe ment, meghagyta a tanítványainak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és várják meg, amíg ez az erő eljön. És az erőt ismételten megígérte népének a Szent Lelket, aki eszükbe juttatja, amit hirdetniük és élniük kell, és elvezeti őket a teljes igazságra és a követendő életútra. Ők ezt feljegyezték az evangéliumokban, és az Apostolok cselekedetei című új szövetségi könyvben is ránk hagyták. Amikor az Úr mennybe menetele után, tehát visszatértek Jeruzsálembe, az apostolok jól bezárkóztak a felső terembe, az utolsó vacsora termébe, és tulajdonképpen nem tudták, hogy hogyan, de imádkoztak, hogy hogyan fog eljönni az az ajándék, az a vígasztaló, de egyek voltak az imádságban az asszonyokkal és Jézus anyjával, Máriával, várva ezt az ígért erőt. A feltámadás utáni 50. napon történt ez a hallott esemény, amit az előbb elolvastunk,
hogy a megígért Szentlélek lángnyelvek látható alakjában rájuk szállt, és a magasságból eltöltötte őket az erő. Eddigi félelmük elmúlt, a szélzúgás nyomán összeverődött sokaság elé léptek, és hirdették Jézus tanítását, a megfeszített és föltámadott Jézus jó hírét. Tehát ezt a történetet, ezt az eseményt ünnepeljük pünköstkor, és a hozsanna énekeink is ezekről az eseményekről szólnak pünkösd ünnepén. A kezdő énekünk a száj szívünkben, Nagyisten, lélekadó lélek, úgy lépünk az oltárhoz, a szívünkben véled. Ez a 98-as számú hozsanna énekünk, amelynek a dallama Kisdi Cantus Katoliciben 1651-ben íródott, és a szövegét Sík Sándor, piarista pap költő írta. Tehát 98-as ének.

És hogy milyen olvasmányokat is hallhatunk Pünkösd ünnepén. Az olvasmányban ugye meghallgatjuk ezt a Pünkösd napján történt csodát, ahogyan elérkezett a lángnyelvek alakjában látható módon a Szentlélek, és az az erő, ami eltöltötte az apostolokat, kivonultak a prédikálni, és azon nyomban megkereszteltek 3000 embert. A Szentleckét pedig Szent Pál apostolnak a leveléből, a korintusi levélből fogjuk hallani, az pedig az első korintusi levél 12. fejezet 3. versétől. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. És ezután a Szentlecke rész után a szekvencia következik Pünkösd vasárnap, a szekvencia pedig a Szentlélekről szól, és a Hozsanna énekes könyvünkben is benne van a 97. számú Hozsanna énekünk. Ez 10 versszakon keresztül a Szentlélek hívó énekünk. Jöjj el, jöjj Szentlélek Istenünk, mindig ez a záró sora minden versszaknak. Ennek az éneknek a dallama a Tárkányi Zsaskovszki énekes, katolikus egyházi énekes tárban 1874-ben íródott, a szövege pedig a pünkösdi szekvencia, Sík Sándor katolikus piarista atya fordítása. Tehát 97-es ének következik a Szentlecke után.

Isten ember élet fiának, Jézusnak életét és küldetését emberi erővel teljesíteni nem lehet. Ezért küldte a láthatatlan örök Isten az ő lelkét, a szent lelkét közénk. Hirdetjük, hogy ő a harmadik isteni személy, ereje indította el az első látható pünkösdi keresztény közösségben az egyházat történelmi útján. Pünkösd az egyház születésnapja. Amikor keresztet vetünk minden imádság előtt és minden imádság után, mindig elmondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A Szentlélek tehát a harmadik isteni személy. A harmadik isteni szemét ünnepeljük tehát pünköstkor. Pünköstkor eszünkbe juttatja az apostoloknak megígért feladatokat. Ezt az erőt ismételten megígérte nekik, és ezt az erőt megkapták pünköstkor. A mi énekeinkben pedig mi is kérjük saját magunknak, magunk számára a Szentlélek erejét, a Szentlélek Isten szájleránk énekkel is. Ez a 102-es énekünk a Hozsanna énekes könyvünkben. A 102-es énekünk is nagyon érdekes, hiszen a dallama az Ó dicsőséges asszonyság, amit nagyon jól ismerünk, az Ó dicsőséges asszonyság dallam pedig a Kisdi Cantus Catholici énekeskönyvben 1651-ben íródott. Erre a dallamra pedig a Veni Creator Spiritus, tehát a Jöjj Szentlélek Úristen folytényi kászon fordította. Szentlélek Isten szájle ránk. Tehát ismerős a dallam, 3/4-es ütemben van, és a 102-es énekünk, Szentlélek hívó énekünk.

Mielőtt folytatnánk ezt a 102-es énekünket, szeretném felolvasni Széchenyi István imáját. Istenem, te minden jónak, magasztosnak, tökélynek teljesen foglalatja, töltsd el szívem, keblem, szent lelkeddel. Erősíts meg mennyei hatalmaddal, hogy legyőzhessen földi gyengéimet, és fölemelhessem te hozzád a lelkem. Szabadítsd meg érzékeimet mindentől, ami földi, reájuk tapad, és tisztítsd meg ember természetem, hogy a te műved méltó lehessen hozzád. Önts bizodalmat a lelkembe, és ne hadd, hogy ítélkezzek a te tanácsaid felől, s még annyira sem, hogy netán valaha is kételkedjek a te mindenhatóságodban, bölcsességednek és könyörületességedben. Ez volt tehát Széchenyi István imája, és akkor most folytassuk tehát a 102-es énekünk a hozsannában, az Ó dicsőséges asszonyság dallamára.

Most pedig Túrmezei Erzsébetnek Pünkösd után című versét szeretném felolvasni. Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye, Pünkösd előtt ígéretek zenéje, Pünkösd előtt esedezés, esengés, Pünkösd előtt halk hajnali derengés, Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, Pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánba érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni. Ez a mi feladatunk tehát, akik már megkaptuk a szent lelket a bérmálás szentségében, igaz nem olyan jelekkel, ahogyan az apostolok az első pünköstkor megkapták lángnyelvek alapjában, de ránk is ránk szállt a szent lélek, és a 259-es hozsanna énekünkkel is a Szentlélek segítségét hívjuk. Zsaskovszky Ferenc és Endre énekes könyvében, amit a tanuló ifjúság számára írtak 1859-ben, jegyezték le ezt a Jói Szentlélek Úristen című énekünket, és a szövege a pünkösdi szekvencia egy pár versszaka. 259-es énekünk a hozsannába. Jöjj!

0: Áldott szent várakozást kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának, és áldott boldog pünkösdi ünnepeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Csérigabó.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: 14. Leó pápa első enciklikája témáit ismertette. Ukrajnában a papok több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Pünkösdváró istentiszteletet tartottak az EGRI, Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta az egyház fő. Úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, mert kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. A Vatikán híre szerint aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia, gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Az egyház megszólítva érzi magát ennek elősegítésében az oktatási rendszeren belül. Egy felmérés rávilágított arra a pénzügyi nehézségre, amely az ukrán-görög katolikus papok 38%-át érinti. Sefcsuk érsek szerint nincs pénzük ruhák és cipők vásárlására. 3%-uk még ételt sem tud magának biztosítani. A megkérdezett papok 92%-a nyilatkozta, hogy elégedett a munkájával. Rendkívül nehéz és néha elviselhetetlen körülmények ellenére boldogok, hogy Istennek és az ukrán népnek szolgálhatnak. Ebben a súlyos szociális helyzetben feleségeik és gyermekeik is szenvednek, írta a romkat.ro. Ukrajnában nincs egyházadó, a papok megélhetésüket az Isten tiszteletek során gyűjtött adományokból, a hívek önkéntes adományaiból és gyertyák eladásából fedezik. A többségében ortodox vallású országban egy nemrégiben végzett országos felmérés szerint a felnőttek 6%-a vallotta magát a görögkatolikus egyház híveinek. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az Egri Kórház irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én, írta a Magyar Kurír. Maszárovics Zoltán orvos igazgató elmondta, idén ünneplik az intézmény alapításának 300. évfordulóját. Az 1843-ban épült kápolnát több mint 100 évig istentiszteleti helyként, az 1950-es évektől raktárként használták. Pályázatok útján tervezik a felújítást. A gyógyulás nem csak a testet érinti, a kápolna ismét helyet adhat annak a lelki erőnek, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs, görögkatolikus parókus, a kórházi dolgozókhoz is szólt, hogy rengeteg lehetőségük van szeretettel fordulni a szenvedő emberhez, akinek talán az infúziónál is jobban kell a kedvesség. Az istentiszteleten imát mondtak a baptista és a református felekezetek képviselői. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: érintő. Elmélkedés Beregi István atyával.
1: Kedves testvérek, Pünkösd ünnepének evangéliumát János evangéliumának 7. fejezetéből olvassuk, a 37-től az 52. versekig, befejezésül pedig a 8. fejezet 12. versét. Az ünnep utolsó nagy napján Jézus megállt és felkiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az írás mondja, élő víz folyói fakadnak majd belőle. Ezt a lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni. A lélek ugyanis még nem volt megadva, mert Jézus még nem dicsőült meg. Akik a népből ezeket a szavakat hallották, azt mondták: ez valóban a próféta. Mások így szóltak: ez a Krisztus. Némelyek pedig megjegyezték: csak nem Galileából jön a Krisztus, nem ezt mondta az írás: Dávid utódaiból és Betlehem helységből jön a Krisztus, ahonnan Dávid származott. És a sokaságban szakadás támadt miatta. Közülük egyesek el akarták őt fogni, de senki sem emelt rá kezet. A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok azt mondták nekik: miért nem hoztátok el? A szolgák azt felelték: soha ember így nem beszélt. Erre a farizósok így válaszoltak: talán bizony titeket is félrevezetett. Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitte valaki benne? De ez a népség, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Erre Nikodémus, aki korábban nála járt és közülük való volt, azt mondta nekik: vajon a mi törvényünk elítélje az embert, mielőtt kihallgatták volna őt, és meg nem tudták, mit cselekedett? Azok azt felelték neki: csak nem vagy te is galileai? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Krisztusban, kedves testvérek, János evangéliumának ezt a részét olvastuk föl, hiszen beszél a lélekről, amelyet majd megad Jézus megdicsőülése után. De magát az ünnepet nem az evangélium írja le, hanem az apostolok cselekedetei írja le Pünkösd ünnepének eseményét. Az apostolok cselekedetei, Lukácsnak ez az írása, azzal kezdődik, hogy újra megemlíti a mennybe menetel eseményét. És éppen ebből tűnik ki az, hogy milyen állapotban is várják a Pünkösd ünnepét az apostolok. Hiszen a Pünkösd előtt még, mikor utoljára találkoznak Jézussal, akkor az egybegyűltek megkérdezték tőle: Uram, talán most állított helyre Izrael országát? Valójában tehát mi is történt, hogy az apostolok még mindig nem értik, hogy milyen jelentőségű az, ami Jézussal történt. Már tudják, hogy meghalt és föltámadt, találkoztak vele újra és újra, hallják Jézus tanítását, megpróbálja megnyitni az értelmüket, hogy értsék azt, amit olvasnak az Ószövetségben, de még mindig nem mondtak le a maguk vágyairól, még mindig nem értik a maga teljes mélységében azt, ami történt. Ugyanakkor félnek is, hiszen a felső terembe mennek vissza, ahol időzni szoktak a zsidóktól való félelmük miatt, hiszen még csak egy rövid idő telt el Jézus halála és feltámadása óta, s talán még a zsidó vezetők nem tettek le arról, hogy esetleg utána nézzenek, kik voltak azok, akik nagyon közel álltak Jézushoz. És hogy nem, talán van bennük egy adag tanástalanság is, hogy Jézus nélkül, az ő jelenléte nélkül mi az, amit majd csinálni kell. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy Lukács evangéliumának a végén, és az apostolok cselekedeteinek az elején is arról ír, hogy egy lélekkel, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádkozásban az apostolok. vagyis pünkösd ünnepét, azt az alkalmat, amelyre Jézus azt ígéri, hogy majd erőtölt el a magasságból titeket, imádkozva várják. Milyen realitás az, ahogyan Lukács leírja, hogy hogyan is állnak az apostolok. És talán újra meg újra érdemes arra is gondolni, milyen csodálatos bizalma volt Jézusnak az apostolok felé. Aki tudja, hogy hiába elmond mindent, még nem tudják teljes egészében megérteni, az majd csak később lesz. És Jézusnak megvan a bizalma, hogy az apostolok, ezek az emberek, akik oly sokszor értetlenkednek, mégis olyanok, akiket majd a Szentlélek el tud vezetni a teljes igazságra. Akik majd befogadják azt az erőt, amelyet a Szentlélek hoz. És hát így érkezünk el, talán így értsük meg még jobban, milyen csodálatos alkalom a pünkösd ünnepe, amikor az apostolok cselekedetei második fejezetében Lukács leírja, hogy heves szélvíz zúgása történik, ami betölti a házat, ahol vannak, szétoszló nyelvek jelennek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkednek mindegyikükre. És mindnyájan betelnek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Mi is történik? Olyan belső dolog, amelyet a szél jelez, amely nem látható kívülre, csak a hatása érezhető, vagyis olyan belső történés, amit a lángnyelv fejez ki, hiszen az egyik dolog, hogy fényt ad. Az apostolok számára ez a fény a tisztánlátás fénye, hiszen ekkor a Szentlélek hatására összeáll a kép, eljön a számukra a megértés ideje. Péter apostol egy beszédet is mond, amelyben már megfogalmazza azt, amit addig nem értettek, hogy minden Isten elhatározott terve és előre tudása szerint alakult. Ők, akik hosszú ideig nem értik, hogy mi is történt a Szentlélek hatására, mint ahogyan a kirakósban, ha a kép elemei össze vannak keveredve, akkor nem látszik tisztán. Most helyére kerül minden emlék, helyére kerül minden alkalom, amire emlékeznek, és most már tisztán látják azt, hogy az, ami történt, az nem egy véletlen, az nem az ő vágyaik miatt történt, hanem azért, mert Isten örök terve volt a megváltás terve, hogy minket, embereket Jézus megváltson, megszabadítson a bűntől és a haláltól. És mikor megértik, már el is tudják mondani, mert megvan bennük az a tisztánlátás, amivel ezt tovább is lehet adni. És ugyanakkor a láng az melegséget is jelent, hiszen a szívük eddig kicsit fagyos, mert féltik önmagukat. Hogy mi lesz, ha esetleg a zsidó vezetők őket is elintézni akarják. A Szentlélek hatására már a bátorság tölti el a szívüket. Föllángol a szívük, és már nem magukat féltik, hanem ráébrednek arra, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a megváltásnak ezt az ajándékát tovább kell adni mindenkinek. És amikor elkezdenek beszélni másokhoz, mert végre megjön a bátorságuk, hogy másokhoz szóljanak, hogy tovább adják ezt a csodálatos ajándékot, akkor mindenki érti. Mit akar ezzel elmondani Lukács? Hogy minden nép számára nyitva álló közösség az, ami itt történik. Lehet a bábeli eseményhez is hasonlítani, de a legfőbb mondani való valóban ez, hogy nem a gőg eredményezte széthúzás lesz az eredmény, hanem épp ellenkezőleg. Az az alázatos imádkozás, ahogyan a Szent Lelket várják, arra az egységre vezet el, ahol a központ már nem önmaga, hanem a megváltás ajándéka, és ebből fakad az, hogy így minden nép számára nyitva álló közösség lesz. Ezért is mondjuk, hogy amikor megkeresztelkedik 3000 ember ezen a napon, akkor valójában a pünkösd ünnepe az egyház születését is jelenti. Az egyház születését, amely az a csodálatos közösség, amely nélkül ma nem tudnánk erről beszélni. Hiszen a Szentlélek nélkül nincsen egyház, de ez az egyház ma is van. És mely is mélységesen igazak azok a mondatok, amelyeket Laodiceai Ignác metropolita írt, a Szentlélek nélkül Isten távol van. Krisztus a múlté, az evangélium hold betű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintély puszta uralom, a misszió propaganda, az Isten tisztelet visszaidézés és a keresztény cselekvés szolgai erkölcs. De a Szentlélekkel a kozmosz fellocsúdik, és szülési fájdalmak között nyög Isten országáért. Az ember harcol a test ellen. Krisztus jelen van. Az evangélium az élet ereje, az egyház a szent háromságos közösség jele, a tekintély felszabadító szolgálat, a misszió pünkösd, a liturgia emlékezés és elővételezés, az emberi cselekvés megistenül. Milyen szép gondolatok, amelyek kifejezik azt, hogy milyen fontos a mi számunkra is pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele, az egyház születése. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a Szentlélek nem csak ilyen módon működik, mint akkor, csodálatos módon, meglepetésszerűen, mint a pünkösdi ünnep eseményében, hanem egy másik, gyakoribb módon is. Csendes, az emberek ritmusát és különbözőségeit tiszteletben tartó jelenléttel és fáradozással, embereken és intézményeken keresztül haladva, imádság és önvizsgálat által, mindent az Atya terveinek a teljesülése felé irányítva. Ezt nevezzük a Szentlélek sugallatainak, amiről egy történetet is megemlítek. Kis Szent Teréz mondja, hogy egyik alkalommal, amikor az esti imádság után a cellájába, a szobájába visszatérni akart, és már a kilincsen volt a keze, azt érezte, hogy be kellene menni a szomszédhoz. És mivel ő ezt egyértelműen a Szentlélek ösztönzésének érezte, vissza is lépett, bekopogott, de nem jött válasz. Újra bekopogott, és aztán bement, lázasan, kimerülve találta az idősebb apácát, aki napközben már annyit kiabált, hogy ekkorra már elfogyott minden ereje, ellátta gyógyszerrel, minden mással, és amikor befejezte és visszatért a saját szobájába, az első az volt, hogy hálát adott a Szentlélek sugallatáért. És azt mondja, minél többször odafigyelünk, annál tisztábban lehet érezni azt, hogy mikor szól hozzánk, mikor ösztönöz bennünket a Szentlélek. Mert hogyne, vannak dolgok, amelyeket logikus következtetéssel próbálunk megtalálni, vannak olyan dolgok, amelyek ötletként merülnek fel bennünk, és igen, vannak olyanok, amelyek Isten útjára vonatkoznak, és amelyre a Szentlélek sugall bennünket, mert vezet és véd bennünket. Azért nevezzük őt vigasztalónak is, mert éppen azt akarja elmondani, hogy már nem önmagunkat kell félteni, hanem mert Isten gyermekei vagyunk, van, aki vigyázzon ránk. Ő a véd,

0: Békesség, ahogyan a Szentírás ezt sorolja, és mi is kérjük újra és újra, hogy bennünket is így töltsön el a mennyei királya vigasztaló, aki bennünket is képes igazságra, életre vezetni. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Amen.
1: Beregi István atyát hallották.
2: Krisztusban, kedves testvérek, talán a legnehezebb dolgunk a Szentlélekkel kapcsolatban van, amikor beszélni kell róla, amikor meg kell róla valamit fogalmazni. A gyerekekkel is, amikor tanuljuk a Szentléleknek a tulajdonságait, akkor ilyen dinamikus, eleves dolgokhoz tudjuk hasonlítani a Szent Lelket. Ugye hát hallottuk a mai történetből is, a szélzúgás, aztán a vízhez hasonlítható, a tűzhöz, a benne rejlő elemi energiák, erő, ami átjárja a természetet, ami, ahogy imádkoztuk, mindenütt jelen van. És hát ez lenne a fontos itt a mai pünkös ünnepén nekünk is, hogy nyitottak vagyunk a Szentlélek befogadására. Érdekel minket, hogy a Szentlélek milyen új utakat akar nyitni az életünkben, vagy nem nyílik ki a szívünk. De a Szentlélek egészen elképesztő dolgokat művelt az apostolokkal, és akkor érdemes talán egy picit itt belenézni az egész történetbe, vagy egy összefüggéseiben, ha nem is hosszasan, de legalább a lényegre törő dolgokkal. Sokáig félnek ezek az apostolok, bezárkóznak, a mennybemenetelkor sem értik Krisztusnak az ígéretét, hogy jó, hát maradjatok Jeruzsálemben, imádkozzatok, majd küldöm a másik vigasztalót, mi lesz, hogy lesz, mire hívja meg őket, ez mind-mind ismeretlen. A léleknek a fogékonyságáért kellett imádkozni, hogy a belső, hogy valahogy hogy nyitottá váljon, hogy átmenjen az üzenet valahogy, amikor eljön a Szentlélek, hogy akkor ne legyen egy bezárt alkat, ne az legyen, hogy az ember azt mondja, de hát mi ezt nem így szoktuk. És akkor, ha innen visszanézünk 2000 év távlatából, akkor azt látjuk, hogy az apostoloknál merőben új dolgokat hozott a Szentlélek. És azt sem mondhatják, hogy hát mi ezt nem tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Nem volt semmi, hogy kell csinálni. Egyszerűen hitelesen kellett beszélni mindazokról az eseményekről, amik megtörténtek. És mit hoz a Szentlélek? Hát ugye első körben a legfontosabb, hogy eszünkbe juttatja, amit Jézus tanított, amit tett, ez egy nagyon fontos dolog. Ez a gyerekkorunkra visszagondolunk, az iskolai dolgozati írásokra, amikor tudjuk, hogy valamiről volt szó az előző órákon, de hirtelenében nem ugrünk be, hogy mit is mondtunk akkor meg. És jön egy súgás valahonnan, a többi módszert most hagyjuk. Egy valami gondolat esetleg belülről megjelenik, hogy tényleg beugrik valami az embernek, és elkezdi írni, mint a csapraütött hordóból, ömlik belőle a szó, és ott kéri a tanárt, hogy még ott ne kelljen beszedni a dolgozatot, mert most már eszembe jut. Ugye ez egy fontos dolog, hogy eszembe jutott, de ez nem elég. Ezzel még csak ott tartanánk, mint az óvodánkban, anyák napján a gyerekek a verseknél, amikor eszünkbe jut a harmadik verszak. Elmondja szépen, de lehet, hogy nem is gondolja végig, hogy mit mond, csak azt, hogy közben mondja a szöveget, végig mondja. De nem érti. Mert a Szentléleknek a másik fontos mozzanata itt, hogy az apostolokkal megérteti Istennek az üzenetét. És belül történik egy óriási szemléletváltás. A világ nem változott meg. A katonák sem változtak meg, a zsidó vezetők sem változtak meg. Belül történik a változás. Ugyanaz a környezet, de egyszer csak a Szentlélek segítségével összeáll a kép. Ugye ismerjük talán sokan ezeket a grafikai ábrázolásokat, ugye, ahol a két szemünknek eltérő képet rakosgatnak össze, ilyen különböző formákkal, mintákkal, és akkor ugye, mi látható a képen. Hát, ugye alapvetően két felé lehet osztani az embereket. Van, aki meglátja ebben a háromdimenziós ábrát, az információt, van, aki meg azt mondja, hogy szerintem ez az egész hülyeség, és nem lehet látni, csak mindenféle össze-vissza figurák vannak. És elolvassa az ember, hogy de próbáljon a kép mögé fókuszálni, a szemtengelyét, hogyan állítsa. Hát a hitünk ehhez hasonló.

0: Van egy látható része, hát vannak, itt vannak a látható részeink, az ikonok, ezek a ruhák, a szertartás, a hallható részek, az énekek. De kell egy olyan élmény, amikor az ember számára összeáll a kép, és meglátja a mögöttük rejlő információt. Mert amikor meglátom és megértem ezt, hogy ami mögötte van, akkor tudom fölfedezni, tényleg ebben valami többlet van. Egysíkúan jelenik meg, a Föld felszínén látható, hallható, érzékelhető módon jelenik meg, mert a papírra, a mostani technológia ismereteinkkel nem tudunk háromdimenzióban nyomtatni, kétdimenzióban, de belerakjuk, benne sűrítjük azt az információt, amit át akarunk adni, és aki meglátja, az azt tudja mondani, hogy tényleg ebben egy elefánt van, abban egy táncoló kislány, milyen érdekes, milyen csodálatos. Ha nem áll össze a hitünknek az egész gondolatköre és az egész többlet, amit át akar adni, akkor legfeljebb ahhoz az emberhez hasonlíthatunk, aki az ábrák alapján megtanulja, hogy mit kell mondani. Ja, tényleg erre az ábrára emlékszem, ebben egy kis mozdony látható, de nem látja. És ehhez kell a Szentléleknek a segítség. És persze, ha engedjük a Szentléleknek, hogy belépjen az életünkbe, és megváltoztassa a szemléletmódunkat, akkor ne csodálkozzunk, hogy furcsán fognak ránk nézni. Hallottuk ezt is, ugye az apostolok kiállnak, akkor eltűnt az aggódás, eltűnt a félelem, ugye ide tudjuk hozni egy picit a temetési, meg a gyászszertartási énekeinkből, ahol már nem lesz sem aggódás, sem fájdalom, sem sóhaj, hanem az üdvösségnek az állapota, és hogy a Szentlélek segítségével ez elővételezhető, hogy nézzünk szét a mai világunkban. Mit tudunk mondani a gyerekeinknek? Hát nem túl rózsás a jövőkép. Elég boros. De itt érdemes visszanyúlni a történelembe a prófétáknak a tanításához. Nem voltak túl népszerűek a proféták, amikor a zsidó népek is figyelmeztették, hogy emberek, eltértetek az igaz hittől, hamis prófétákra hallgattok, olyan dolgokkal töltitek meg a lelketeket és a gondolataitokat, amik távol vannak Istentől, nem lesz ez így jó, el fognak minket vinni fogságba. És akik ezeket elmondták, a proféták, ezeket üldözték, ezeket megpróbálták megölni, ezeket, mint Jeremiás prófétát is bedobták a majdnem üres vízgyűjtő ciszternába, csak az idő őket igazolta. És ugye Jeremiás különösen alkalmas arra, hogy megnézzük a prófétáknak a működését, akit ugyancsak a Szentlélek segít, és ő adja a szájában gondolatokat. Van egy első
1: szaka. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi emlékedésünk János evangéliumának 21. fejezete a 14-től a 25. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben Jézus kinyilvánította magát a tanítványoknak, miután feltámadt halottaiból és megkérdezte Simon Pétertől. Simon, Jónás fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő azt felelte, igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá, legeltes bárányaimat. Aztán másodszor is megkérdezte tőle, Simon, Jónás fia, szeretsz engem? Igen, uram, tudod, hogy szeretlek, válaszolta. Ő azt mondta neki, legeltes gyuhaimat. Harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, Jónás fia, szeretsz engem? Elszomorodott Péter, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem, és így válaszolt. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Azt mondta neki Jézus, legeltesd juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és odamentél, ahová akartál. Amikor viszont megöregszel, kiterjeszted kezedet, és majd más övesz fel téged, aztán oda fog vinni, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni Istent. Miután ezt mondta, így szólt, kövess engem. Péter megfordulva látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, és aki a vacsorán a keblére hajolt, és megkérdezte tőle. Uram, ki az, aki téged elárult? Mikor meglátta őt, Péter megkérdezte Jézustól, Uram, vele mi lesz? Jézus így válaszolt. Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Te kövess engem. Elterjedt tehát a testvérek között, hogy ez a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele. Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz ezekről, és ezeket írta, és tudjuk, hogy igaz a tanúsága. De van sok egyéb dolog is, amit Jézus tett, amelyek, ha egyenként le lennének írva, úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Amen. Te kövess engem, szólítja fel Pétert az Úr Jézus, miután háromszor vallotta meg a szeretetét a háromszori tagadása után. Péter értetlenkedik még afelől, a tanítvány felől, aki ugye mindezeket a sorokat írja, János felől. Azonban az Úr Jézus egyértelműen megmondja, hogy mi gondod rá, hogy vele mi fog történni. Neked egy feladatod van, kövess engem. És ez a felszólítás így pünkösd utáni időszakban különösen meghatározó a keresztény ember életében. Mert eltelve Szentlélekkel, a Szentlélek ajándékait megkapva, az embernek tényleg nincs más feladata, mint a Krisztus követése. Jézus Krisztus földi működése során mindent megadott, mindent elmondott, ami az Isten követésbe, a Krisztus követésbe igazán fontos. Éppen ezért innentől kezdve az embernek munkálkodnia kell. Te kövess engem. Vegyük hát mi is komolyan ezeket a krisztusi szavakat, és ne a másik emberen gondolkodjunk, ne a körülményeken gondolkodjunk, hanem azon, hogy mi a mi feladatunk a Krisztus követésében. Amen.
2: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk, amellett, hogy pünkösd második napján a Szent Háromságot ünnepli, keresztelő Szent Jánosra is tekint. Ezúttal fejének harmadik megtalálásáról emlékezünk meg. Az aranyszájú Szent János számüzetése miatt keletkezett zavargásban az előhírnök fejét Emesszába vitték. A 8. században szaracénok terjeszkedése miatt 810-20 között a Szent fejet Kománéba vitték át, mivel a képrombolók támadásai elől menteni akarták. Ott elásták a földbe. A szent képek tiszteletének visszaállítása után Ignác pátriárka éjjeli imádságában látomása volt a helyről, ahol a szenterekét elrejtették. A főpap közölte ezt a császárral, és mindketten követséget küldtek Kománéba, ahol a szent fejet a patriarka által megjelölt helyen megtalálták. 850 körül, most már harmadszor. Ezután a szent fejet másodszor is Konstantinápolyba vitték, s május 25-én az udvari templomban helyezték el. Keresztelő Szent János liturgikus tisztelete ebben az évben pünkösd hétfő miatt a holnapi napra ül. Holnap, kedden, Szent Kárpusz apostolra tekintünk. Kárpusz egyike volt a 72 apostolnak. Szent Pálnak volt társa és szolgája. Ő vitte el az apostol leveleit, ahova ő cívezte. Jelentős ideig az apostollal együtt hirdette az evangéliumot, emiatt sok kellemetlenséget kellett elviselnie. Szent Pál tette őt a trákiai Berea püspökévé. Az evangéliumot hirdetve sok pogányt nyert meg az igaz hitnek. A zsidók előtt is föltárta tévedésüket, és Istennek nevezte a keresztre feszített Jézust. Ezért a zsidók megölték őt az első század végén. Szerdán Szent Hellád fölszentelt vértanút állítja elénk egyházunk. Hitéért különféle kínzások után tűzbe vetették. A hagyomány szerint a börtönben meglátogatta őt Krisztus és begyógyította sebeit, sőt, még a bilincsek is lehultak róla. A perzsáktól szenvedett vértanúi halált, amikor azok a római birodalom keleti területeire tártámadtak. Agyonverték a 4. században. Csütörtökön Szent Eutik püspök vértanúra emlékezünk. Életéről nem maradt fenn sok információ, csupán annyit tudunk, hogy az apostolok munkatársa volt, és Melitiné püspöke lett. Kínzások után vízbe fullasztották az első században. Pénteken Szent Teodózia vértanúnőről emlékezik meg egyházunk. Ezen a néven két vértanúnőt is tisztelázunk ezen a napon. Az első Teodózia a föníciai Tirosz városában élt a harmadik század végén. 18 évesen fogták el, s mert nem volt hajlandó áldozatot bemutatni a bálványok előtt, ezért megkínozták, s 308-ban tengerbe vetették. A másik Teodózia Konstantinápolyban született, s 400 évvel később élt. Édesanyja sok imádság után kapta meg ajándékul Istentől. Szülei halála után a rámaradt gazdagságot a szegények segítésére és a templomok ékesítésére fordította. Ő maga szegénységben élt, bőjtben és imádságban. Mikor a képromboló Izauri Leó császár parancsára az évszázadok óta Konstantinápoly kapuja fölött lévő bronzból készült üdvözítő ikonját a katonák le akarták szedni, Teodózia elhatározta, hogy társnőivel együtt megvédelmezi a szent képet. A kapuhoz támasztott létrát a rajta lévő katonával együtt feldöntötte, úgy, hogy a katona a földre esett. Ekkor elfogták, megkínozták, és a börtönben 730-ban leszúrták. Szombaton szentpétervári híres katedrális névadóját, Szent Izsák szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. A IV. Században élt. Izsák először egy puszta helyen remetéskedett Szíriában. Később, mikor meghallotta, hogy az Ariánus eretnek Valens császár sok templomot leromboltatott, sokakat pedig bezárattatott, Konstantinápolyba ment, hogy a császárt jobb belátásra bírja. Amikor a császár a támadó barbárok ellen harcra készült, ő bátran a császár elé állt, arra kérve őt, hogy nyittassa meg a templomokat, hogy a keresztények imádkozhassanak Istenhez. A császár háromszor is elzavartatta őt katonáival, végül egy mocsaras tóba dobatta Izsák atyát, hogy ott megfulladjon. Ám Isten megoltalmazta őt, és a szárazra segítette. Izsák atya ezután újra a császár elé állt, hogy ismét kérje a templomok megnyitását. Ám mikor a császár ismét elzavartatta, megjövendölte számára, hogy a harci veresség után tűzhalálban fog elpusztulni. Mindezek így is történtek. Ezek után Izsák atya pusztába szeretett volna visszatérni, ám az új császár, Nagy Teodóz, aki nagy tisztelője volt Izsáknak, Konstantinápoly közelében monostort épített számára, melyet Dalmát monostornak nevezett el, s ahol Izsák atya ezután élt. Izsák később részt vett a második egyetemen zsinaton, és a monostorban halt meg, 383-ban. Vasárnap Szent Hermiász vértanúra emlékezünk. Hermiász Kománéban élt a második században. Már idős, őszhajú katona volt, Antonius Pius császár keresztény üldözése idején. Mikor a kormányzó arra akarta kényszeríteni, hogy mutasson be áldozatot a bálványoknak, ő bátran ellenállt a császári parancsnak. Ezért megkínozták, arcát kövekkel roncsolták, fejéről a bőrt lenyúzták, tüzes kemencébe dobták, forró olajba vetették, méreggel itatták meg. Isten mindezekben sértetlenül őrizte meg a szent vértanút. Végül 166-ban lefejezték. Testét a keresztények titokban temették el. Sírjánál sok csoda történt. Végezetül a szombaton ünnepelt szentilletű Izsák atyánk reggeli utrenyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. A legszentebb lélek ragyogása megvilágosított, az eretnekségek ködét eloszlattad, csodatevő Izsák, azért mindnyájan összhangban magasztalunk téged.

amájusi életigét és magyarázatát hallják. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai körében is. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei, Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket, és miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az Atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a teremtő lehelt életet a föld porából formált emberbe. Amint a teremtés az Atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szent Lélekben végbevitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az e havi életige arra emlékeztet, hogy létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál, másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyénenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványokhoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az Atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk. Miközben a világban a Szent Lélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ez előtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szent Lélekkel az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szent Lélek nélkül Isten távoli, Krisztus múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szent Lélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz, az evangélium értető erőt, az egyház, Szent Háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Andrea serdülőkori válságban lévő kamasz fiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja, Szent Lélek, és megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen. Eltöltötte a béke,
nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat. Kiárától nem csak konkrét segítséget kapott, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengétséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: anyanyelvi versmondó versenyt szervezett. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Olvasható a Magyar Kuríron. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében. Különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba, és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban voltak vele, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. A mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az ezer éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, és háromnyelvű honlap is tartozik hozzá.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: harmadik alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt, melynek idei döntőjére május 16-án került sor a vajdasági Palicson található Magyar Művelődési Központban, tudatta a szerkesztőség. A versenyre összesen 35 intézményből, a vajdaságból és a határon túlról 108 gyermek jelentkezett, és 50 tehetséges versmondó jutott a döntőbe. Több kategóriában mutathatták be felkészültségüket és előadói képességeiket. Az idei verseny központi témája Szűz Mária égi édesanyánk volt, emellett az édesanyák alakja és az anyaság megjelenése is hangsúlyosan szerepelt a magyar és világirodalom lírai alkotásaiban. Alsós, felsős és sajátos nevelési igényű tanulók kategóriáiban hallgathatta meg a közönség a versenyzők előadásait. A közös agapé ideje alatt a zsűri meghozta döntését, majd átadta a díjakat. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn, Szűz Mária, az egyházanyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva személyem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását.
3: Your brothers and sisters.
2: Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
3: He understood that the church could not remain distant.
2: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Teó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmazta meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
3: The word is strong, I know.
2: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
3: We must build,
2: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjá szülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
3: That no machine can replace or block.
2: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkismerettel rendelkező arany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
3: Caring for our common home.
2: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját, tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szentatya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
3: In loving and serving.
2: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta mindnyájukra az apostoli áldását.
0: Magnifica Humanitas, 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szentatya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki. Ami igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti. A közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi. Minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszél a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősség. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza. Meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szent Atya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szent Atya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
2: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Korunk következetesen tagadja a szenvedést, és menekül a szenvedés a kudarc a veszteség elől. Miközben hatalmas erővel építjük a halál civilizációját, és egyre több szenvedést halmozunk. A tagadásokban egyesek virtuális valóságba menekülnek, órákon át nézik a filmeket, vagy interneteznek. Mások a jelenlévő szenvedések és kikerülhetetlen veszteségek láttán a reménytelen beletörődést választják, minden úgy van jól, ahogy van, vagy pedig a lelkes aktivizmust és állandóan dolgoznak a végkimerülésig, amíg bírja az idegrendszerük, a szívük, vagy a házastársuk hűsége. Mert nagyon sok házasság egyszerűen ezért megy tönkre. Az Istentől jövő vigasztalást a keresztények gyakran kitolják az idők végére, vagyis majd odaállt Isten megvigasztal bennünket. Ez a síralomvölgy, de majd jön a mennyország, és akkor minden jó lesz. Ezek a testvéreink elfelejtik azt az örömhírt, hogy Isten országa, illetve hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Sőt, itt van közöttünk. És itt és most ma akarja nekünk ajándékozni Isten országának a boldogságát. Nem a túlvilágon, hanem e világon. Akár melyiket választjuk, akár a rezignációt, akár a szuperaktivizmust, akár az eszkatontól, Jézus második eljövetelétől várjuk sorsunk jobrafordulását, ránk telepszik a vigasztalhatatlanság tudata. És ez mindegyikünkben egy kicsit vagy nagyon jelen van. Ahhoz a boldogsághoz, amit a sírók boldogsága jelent, csak akkor juthatunk el, ha lemondunk a veszteségeinket követő haragról és sértődöttségről. Nagyon megszoktunk sértődni az Istenre, de ezt nem mondjuk ki, mert nem merjük bevallani, hogy nem váltotta valóra a hangulatunkat, a napi lelki állapotunkat, és nagyon sértődöttek vagyunk Istenre is, emberre is, azonnal megharagszunk és megsértődünk. A veszteségeinkből legtöbbször harag, keserűség, sértődöttség, morgás fakad, ami egyéni életünkben és egyházi közösségeinkben is a legbénítóbb vonás. A vigasztalás minden sírásban, minden szomorúságban, minden veszteségben maga Jézus Krisztus, aki azt kéri, hogy itt és most, ma, pont ebben a veszteségben és szenvedésben merjünk hinni az Isten irántunk való szeretetében, aki lehetőséget ad arra, hogy a veszteségeink széttépjék bennünk az addig felépített biztonsági rendszerünket, a védettségérzetet, és meghív arra, hogy elvezethessen minket megtörtségünk fájdalmas igazságára, és ezen keresztül új életet kaphassunk. Hogyan történik mindez életünk szentmiséjében, vagyis a két mise között? Amit a misében ünneplünk, azt tettekre kell váltanunk, és meg kell valósítanunk a hétköznapjainkban. A szentmiségben kapott kegyelem hatékonyságát nem az emelkedett szív, a megrendítő beszédek, az égre emelt tekintetek vagy kezek jelzik, hanem az az egyszerű tény, mi történik velünk és bennünk a két szent mise között, otthonainkban, munkánkban, a kapcsolatainkban. Történik-e valami? Azon túl, hogy újra eljövünk. Változott-e a hétköznapunk, miközben ünnepről ünnepre halad az életünk, mert minden szent mise ünnep. Mit változtat meg bennünk Isten igéje és az eukarisztia? Mekkora hatással van az, amit a templomban megélünk, a véleményünkre, az ítéleteinkre, a vágyainkra, a terveinkre, a pénztárcánkra, az éléskamránkra vagy a szokásainkra. Hoz-e bármiféle változást napról napra bennünk az eukarisztia ünneplése és a benne való részesedés? Felismerjük-e Jézus jelenlétét a hétköznapjainkban is, nem csak a szentmisében, hanem otthon a hétköznapjainkban? Felismerjük-e az ő szenvedését és együtt szenvedését? Meghalljuk-e a boldogságra hívó szavát a templomon kívül is, és megértjük-e őt? A szentmise mindig bűnbánati résszel kezdődik. Az egyház realista, pontosan tudja, hogy

Irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Idézem Harry Naunt, erre az irgalomért való kiáltásra csak akkor nyílik lehetőség, ha hajlandók vagyunk bevallani, hogy valahogyan, valahol nekünk is közünk van a veszteségeinkhez. Az irgalomért könyörgés elismerése annak, hogy amikor Istent, a világot vagy a többi embert vádoljuk veszteségeinkért, akkor torz képet rajzolunk önmagunkról. Abban a pillanatban, amikor készek vagyunk elvállalni a felelősséget, még az olyan fájdalomért is, amit nem közvetlenül okoztunk, a vád átalakul, és elismerjük szerepünket az emberi megtörtségben. Az Isten irgalmáért való könyörgés olyan szívből ered, amely tudja, hogy ez az emberi megtörtség nem végzetszerű állapot, aminek szomorú áldozatai vagyunk, hanem a szeretetre nemet mondó emberi döntés keserű gyümölcse. Vagyis életünk szentmiséjében az első lépés veszteségeink láttán a bűnbánat. Uram, irgalmaz, mert én is felelős vagyok azért, hogy ennyi bűn, ennyi gonoszság van a világon. Lehet, hogy közvetlenül semmilyen bűnt nem követtem el ennek érdekében. De fel kell ismerni a saját felelősségünket, és el kell fogadni a minket körülvevő, vagy a bennünket átjáró bűnért és gonoszságért. Ez nem hamis alázat, ez a valóság. Ugyanis mindannyian adósai vagyunk Istennek és embertársainknak a szeretetben. Ha mással nem, mulasztással vétkeztünk újra és újra, amikor nem akarunk nagyobb szabadságra jutni, hogy jobban tudjunk szeretni, amikor nem akarunk szentebb életet élni, hogy mi minden eddiginél jobban szeressük Istent és embertársainkat. Ebben mindannyian vétkesek vagyunk. És ha másért nem, ezért mindig bűnbánatot tarthatunk, látván a világban jelenlévő bűnt és gonoszságot. Mi is felelősek vagyunk érte. Addig, amíg leragadunk panaszainkban a szörnyű idők felett, amelyben élünk, a szörnyű helyzetek fölött, amiket el kell viselnünk, meg a borzasztó sors fölött, amit el kell szenvednünk, sohasem jutunk el a bűnbánatig. A megbánás csak a megszomorodott szívből sarjadhat ki. A megszomorodott szív már nem vádol senkit, Isten sem, önmagát sem, és másokat sem, hanem elismeri saját szerepét a világ bűnösségében, és ezáltal felkészítést nyer Isten irgalmának a befogadására. Mindig így kezdődik. Istenem, bocsáss meg, könyörülj rajtam, és azonnal árad a kegyelem, azonnal árad az irgalom, mert megnyitottam a szívemet. Amíg a tékozló fiú elfele tart a családi háztól, nem tudja befogadni az atya szeretetét. Amikor fölkel és elindul hazafele, és a bűnbánat ez, vétkeztem ellened és az ég ellen, már nem vagyok méltó, amikor felismeri, hogy részese a veszteségének, akkor az irgalom ünnepét ülheti az atyai házban. Ahhoz, hogy megláthassuk és meghallhassuk a köztünk lévő Istent, meg kell válnunk hamis reményeinktől, amiket olyan hűségesen őrzünk önmagunkról, családunkról, egészségünkről, munkánkról, egyházunkról, közösségeinkről, és amikkel olyan szívesen és keményen szembesítjük házastársunkat, gyerekeinket, közösségeinket, a körülöttünk élőket és az Istent is.

0: hétköznapjainkban elszenvedett veszteségek, még a legkisebbek is, azért fontosak, mert képesek megszabadítani a hamis reményektől, széttörik az illúziókat, amiket önmagunkról vagy másokról őrizgettünk, és amikre a hit sziklája életünket építgettük, ezekre a hamis reményekre. És lehetőséget adnak Istennek arra, hogy új életet ajándékozzon nekünk. Talán szép lassan elengedjük ezeket az illúziókat, és megértjük, hogy Isten nem kínozni akar, hanem ajándékozni, mégpedig a legnagyobb kincset, az Isten országát. Boldogságot akar adni szegénységünkben és veszteségeinkben, a szomorúságunkban is. Befejezésül idézem Henry Nouwent: ó, hát persze, gondoltunk egy jobb világra, elképzeltünk egy új szeretett közösséget, és álmodtunk egy olyan időről, amikor minden ember békében fog élni. De az igazság utolért bennünket. Most már tudjuk, hogy mindez alig volt más, mint illúzió. Változhatatlan jellemünk és kiírthatatlan rossz szokásaink, féltékenységünk és sértődöttségünk, haragos bosszúvágyok pillanataink, fékezhetetlen erőszakosságunk, és az emberi kegyetlenség megszámlálhatatlan jele, a bűnök, a kínzások, a háborúk, a kizsákmányolás, mindezek nyilvánvalóan ráébresztettek bennünket a keserű valóságra, hogy gyermekkori reményeinket keresztre feszítették. De aki helyettünk és az álmaink helyett keresztre ment, az nem csak meghalt, hanem föltámadott, és elhozta Isten országát. Itt és most ma, és velünk zarándokol szentmiséről szentmisére, hogy nekünk ajándékozza a boldogságát, Isten országát.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pápostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Nagyon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: Folyamatos szentírás olvasást szerveztek Miskolcon. Budapestre érkezett a Franciaországban tömegek megtérését kiváltó dokumentumfilm. Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat Gyimesbükkön. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Miskolci Egyház Ifjúsági Bizottsága Salai Szabolcs atya, valamint a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diák otthon kezdeményezésére ismét megrendezték a 10 óra az Úrral elnevezésű lelki programot, amelynek idén is a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium kápolnája adott otthont. Május 12-én 10 órától este 8 óráig olvasták a Bibliát a fiatalok, tudatta a Miskolci Egyházmegye. Az iskolák, kollégiumok hallgatói és munkatársai is aktívan bekapcsolódtak, továbbá az előkészítő évfolyamos papnövendékek is gazdagították felolvasásukkal a programot. A Szentírás olvasását rendhagyó módon Fábri Kornél püspök Biblia Év alatt című podcast sorozatának egyik részletével indították. A rendezvény kezdetén Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök a Szentírás napi olvasására buzdította a fiatalokat, és hangsúlyozta annak lelki jelentőségét. Franciaországban a teltházas vetítések után újra és újra visszakerült a műsorra a Szent Szív országának nem lesz vége című dokumentumfilm, amely sokak szerint életük megváltozását indította el. A Gunnel keresztény házas pár rendezésében készült alkotás a Jézus Szent Szíve tiszteletének történetét mutatja be a 17. századtól kezdve egészen napjainkig. A megszólalók között papok, parlamenti képviselők, fiatalok, rabok és egykori drogdílerek is szerepelnek, akik saját életük példáján keresztül beszélnek a hit, a megbocsátás és az újrakezdés erejéről. A dokumentumfilm különleges ereje éppen abban rejlik, hogy személyes sorsokon keresztül mutatja meg a keresztény hit valóságát, és Kardos Csongor atya szerint a francia egyház lelki ébredését is. Az Uránia Filmszínházban még 3 napig, május 25-én, 26-án és 27-én vetítik. Az időpontokat a Magyar Kurír a hír végén közli. A gyimesbükki Bethlen Rákóczi várat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az ezer éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni, és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállító terem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke émacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és halottakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
1: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miké?

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázott szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy hordol a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsillantod az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákumává válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is állunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld már el hódolat és magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mert nem a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben, csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta,
2: mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél nagyobb az öröm, abban világosan kell látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten örömre fogad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Minélben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elméked el az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösérért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasók elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: beszélgetés életről és a Szentírásról. Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Voltam az El Camino, nekem ez egy hatalmas élmény. Tehát, hogy sok minden...
2: Egyedül ment az El Camino-ra?
1: Először vagy? Igen, 40 éves koromban. ...nek a légkörét. És aztán most a másodikkal készülök. Tavaly mentünk volna, de sporttól focizik, és elszakadt a keresztszallagja egy meccsen, úgyhogy egy évre nem lehetett ilyen részt vennie, most már hol van a rehabilitáció. Most az a reménységünk, hogy júliusban újra egy hétre elmehetünk, és kicsit együtt lehetünk ezen a szent úton.
2: Nagy hatása lehetett önre, amikor egyedül ment, hogy most vissza akar térni?
1: Igen, valaki mondta ezt, hogy ez egy ilyen beimádkozott út. Tényleg úgy, hogy a hívő emberként azért egy templomba belépve úgy érzi ennek az erejét, hogy azért itt hány és hány Krisztus követő ember ment végig a maga kérdéseivel, küzdelmeivel, a hitét megharcolva. Hát már a bibliai alapja is megvannak az arándoklatnak, az arándok zsoltárokban, hogy úgy mentek a jeruzsálemi templomba a zsidó atyafiak, hogy énekeltek, imádkoztak, és valahogy ez a kettő készítették a lelküket az ünnepre, és valahogy ez egy ilyen nagyon jól bevált recept, én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy csoda, ehhez nem kell utazni Spanyolországig. Nyilván, akkor 40 éves voltam, azért éreztem, hogy valami megújulásra lenne szükség. Nem mesélem el minden részletét, azért ezt előkészíteni, hogyan tud az ember egy fiatal családosként elszakadni a családjától egy hónapra, stb. De olyan szépen elrendeződött minden tényleg, és ezek ilyen jelek voltak, hogy nekem oda kell mennem. Sokkal könnyebben elrendeződött minden, mint sem én azt számítottam. És aztán, amikor ott voltam, nyilván a feleségem egy ilyen szép ajándékkal meglepett, hogy minden napra egy kedves baráttól valami jó kis útravalót iratott, és minden nap úgy kezdődött, hogy az igeolvasás mellett azért egy ilyen baráti, testvéri szó még ott valamit a lelkemre helyezett, úgyhogy már ez önmagában is szerintem el tudjuk képzelni, hogy milyen sokat ad. De az ottani találkozások is igazából, tehát hogy nagyon sokat formálta úgy általában az emberről való képe, mert nagyon pozitívan ez az út. Tehát,
2: hogy pedig nem csak hívő emberek mennek el erre az útra,
1: ez így
2: ugye?
1: Van, de egyre inkább ezt azért, mikor ott az ember egy szállásadóval beszélget, vagy azért egy gondolatot cserélünk, hogy igen, van ennek egy ilyen vonala, hogy ez régebben sokkal inkább spirituális, a hídgyakorlat szempontjából hangsúlyos út volt, és lett ennek most egyfajta ilyen divatja, vagy ilyen felkapottá vált. De nagyon érdekes, hogy azért nagyon sok ember életében, kereső emberek életében is úgy ennek, hogy elvégzi a munkáját a mindenható. Volt is egy ilyen élményem, pont amikor a fiammal voltam, ez már 2 évvel ezelőtt történt, hogy tényleg egy ilyen háttérből érkező fiatal, gyógyszerész, 20 éves leányzó mesélt el egy történetet. Leonban egy egyházi szálláshelyen voltunk, ahol ott a szerzetesek szerveztek egy kis tea délutánt, hogy kicsit beszámoljunk, hogy mit éltünk meg az úton egyáltalán. Egy nagyon kedves hely volt, ahol nem csak arról szólt, hogy szállást kapunk, de ha valaki nyitott egy kis beszélgetésre, akkor menjünk le.
2: Ez már az út vége felé
1: van. Ez már az út vége, így van, mert ez több mint 500 kilométer a kezdettől, tehát nagyjából 300 kilométer Santiagótól, és ezen a beszélgetésen nagyon érdekes volt a benyomás, mert egy ilyen tipikus mai fiatalt képzeljünk el, meg annyi tetoválás, és tehát abszolút nem az a látszódott, hogy ő azért egy más környezetből jön. És amikor kérdeztőt a szerzetes testvér, akkor egy kicsit olyan kitérő választ adott az úttal kapcsolatos élményeiről, hogy hát milyen kedves ez a spanyol környezet, az emberek, mennyi macskával találkozik. És ez a szerzetes testvér egy kicsit úgy rápirított, hogy hát jó, de azért egy ilyen hosszú úton bizonyosan voltak azért ennél mélyebb lelki élményei is. És akkor egy kicsit így elfátyolosodott ennek a leányzónak a szeme, és elkezdte mesélni azt, hogy ő itt az úton megértette, vagy megérezte, és nem tudja megmondani olyan, hogy Isten valóság is létezik. És a történet egyszerűen annyi volt, hogy volt egy nap, amikor nagyon-nagyon elkészült az erejével, nagyon fáradt volt, ment, és egyszer csak úgy érezte, hogy talán így meg kell állnia, talán legugolt, leült, és úgy érezte, minden ereje elfogyott, és meg nem tudja mondani, hogy honnan, de abban a pillanatban 2-3 zarándokot termett mellette, és ilyen nagyon nagy szeretettel ott is tápolgatták őt, itatták, segítették őt, és akkor azt mondta, hogy ő ebben a pillanatban ilyen minden kétséget kizáróan meg tudta, érezte, hogy Isten létezik. És nem tudja megmagyarázni, és egészen más háttérből jön, és nem tudja megmondani, hogy ez miért változott meg a szívében, de ő ezzel a bizonyossággal van itt jelen. És hát egészen megható, vagy megdöbbentő volt ez a történet, és ez mutatja éppen azt, amiről beszélgetünk, hogy sokan oda mennek, mert hallottak róla, mert most ennek van egyfajta ilyen divatja, vagy ez egy híres út, gyönyörű környezet, tényleg meg tudom erősíteni, vagy azért ezek egyszerűen már a természeti közeg, hogy az ember annyi szépet lát, meg ott van kint az ég alatt, a gyönyörű utakon, hegyen, völgyön, fensíkokon vonul, pireneusok, hát olyan csodái a természetnek ezek, amik önmagukban is így az embert megérintik, de hogy tényleg azért történnek ilyenek is ezen az úton, és hát ez tényleg nagyon felemelő.
2: Azért elég csöndes maradt az út annak dacára, hogy járnak olyanok is rajta, akik nem Isten keresők?
1: Ez nagyon jó ebben az útban, hogy ezt lehet így úgymond szabályozni, tehát hogy van egy ilyen odafigyelés egymásra, ez például a szálláshelyeken is megmond, 10 órakor lámpaoltás és szilencium, és vannak ilyen kimondatlan szabályok az úton, amit azért mindenki tiszteletben tart. Tehát az is, aki azért jön, hogy egy jó túrázom, vagy mint amilyen sportot lát benne, és szerintem ebből a szempontból is azért van egy ilyen, hogy egyfelől ilyen nagyon közösség ez egész, megdöbben az ember, hogy kicsit úgy vagyunk, mint egy iskolai közösségben, ahol úgy látásból ismerjük egymást, hogy ott simán meg lehet szólítani egymást, vagy hogyha velem is történt valami, elszakadt a cipőfűzöm, akkor egyből odalépnek, hogy segíthetnek-e. Az ember rádöbben arra, hogy ez egy ilyen nagy közösség, az úton lévünk nagy közössége, de hogy ebben lehet külön is vonulni, és nekem is voltak olyan napjaim, amikor teljesen egyedül mentem, aztán vannak olyan pillanatok, amikor valaki úgy mellénk szegődik, amikor talán már vágyunk is arra, hogy egy kicsit beszélgessünk, és hát az meg tényleg egy különleges tapasztalat az útnak, hogy az ember egy-egy este, amikor leül, általában olyan helyeket kerestem, egyedül voltam, ahol mondjuk valamilyen vacsoraférével is szolgáltak, és hát leülünk egy asztal köré, és minden földrészről van ott egy résztvevő. Tehát Ausztrália, Új-Zéland, Amerika, nyilván európaiak, spanyol, francia, olasz, koreaiak, japánok. És hát ez egy nagyon különleges asztalközösség, és azért előkerül, és itt, hogy ki miért van itt. És azért még olyan esetekben is, amikor elmesélte például egy cseh hölgy, hogy ő azért van ott, mert az édesapjának nagy vágya volt, hogy eljöjjön erre az útra, és aztán megbetegedett és elhunyt, és ő megfogadta, hogy az édesapja helyett. Szóval, hogy azért olyan történetek vannak, vagy valaki tényleg a munkája, vagy egy családi, vagy párkapcsolati krízis, vagy egyáltalán keresi a helyét ebben a világban, szóval, hogy még abban olyan összefüggésben is, hogy nem feltétlenül hívő emberekkel beszélget ott valakit, hogy van azért egy minősége az ottani jelenlétnek. Tehát akik oda mennek, azért olyan emberek szerintem, akikben talán van egy nagyon mélység úgy általában az élet és annak a kérdései felé, és megkockáztatom azt is, hogy talán a hit vagy az Isten dolgai felé is, még hogyha ezt ők még talán nem is tudják.
2: Két kérdésem lenne, hogy esetleg hozott-e szentírás részt ezzel az úttal kapcsolatban, a másik pedig, hogy sikerült megújulnia, milyen hatással volt önre az El Camino?
1: A 25. Zsoltárban van egy ilyen mondat, hogy utaidat, Uram, ismertesd velem, ösvényeidre taníts meg engem. Ennek az útnak egy hatalmas ajándéka az, hogy az embernek mennyi ideje van imádkozni. Eltelhet úgy egy nap, hogy egy pár beszéd zajlik köztem és a mindenható között, és nyilván voltak azért olyan életesemények mögöttem, amit valahogy oda kellett vinni. Éppen a pályám kezdetén, amikor elkezdtem a Budaegyvidéki Gyülekezetben a lelkészi szolgálatomat, akkor voltak nagyon kicsik a gyerekeink, vagy a két fiúm már akkor megvolt, és ilyen nagyon váratlan elhunyt az édesapám. Tényleg egyik napra a másikra rosszul lett, kórházba került, és gyakorlatilag órák alatt, még aznap elment, és azért ez egy, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon nehéz része azért így a személyes életemnek, mert az se könnyű, mikor van az embernek ideje elbúcsúzni, meg felkészül, vagy amikor úgy érződik az, hogy itt egy ilyesmi történik, de amikor így egyik pillanatról a másikra valakit elveszítünk, azért az egy nagy küzdelem, és tényleg egy életemnek egy olyan időszakában történt ez, amikor nagyon-nagyon sok mindenre kellett figyelni, és hát nagyon sok feladat vagy nagy kihívás volt egy nagyon aktív, nagyon erős közösséget pásztorolni, vezetni, annak a lelki életén munkálkodni. Friss házasok voltunk, szülők voltunk, még kisgyerekekkel, azért ennek is megvan a nagyon sok szépsége, de a kihívása is. És nagyon érdekes, hogy 10 év telt el ahhoz képest, és például ezen az úton ez a gyász, vagy annak valahogy a lezárulása ott tudott megtörténni.
2: Ez nagyon szép hozadék.
1: Mert is érzékenyülök, pedig hát ez már 8 éve volt, de hát alapvetően tényleg amire nem jutott idő, vagy így elszaladt mellettünk az élet, és hát tényleg egy ilyen világot élünk, ahol így sokszor hiányzik az a ritmus, meg azok a helyzetek, amikor egy picit megálljunk. Ebből a szempontból ez egy hatalmas ajándék volt, amire már nagy szükségem volt, és ahol valahogy úgy magamban a mindenhatóval le tudtam zárni. Tényleg azt szólnak abban az értelmében, hogy volt hely a sírásnak is, és a gyásztak is, meg a feloldásnak is.
2: Mint a Prédikátorok könyvében.
1: Igen, mindennek rendelt ideje. Úgy látszik, hát az én életemben is, hogy ez el kellett, hogy jöjjön, és nagyon hálás vagyok, és tényleg egy olyan élmény. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ismerősöm van, és ez is egy motiváció volt, aki járt az úton, az El Caminón. És hogy ezt is, és annyiféleképpen lehet megélni, mert van olyan kollégám a kihívásokról, a fizikai igénybevételről, hogy azért itt mi minden már az emberre. Nekem pedig egy akkora lelki élmény, vagy olyan erőt adott a sok-sok lelki élmény az utolnéterre, és valahogy olyan jó érzés volt egyszerűen még a fizikai kihívásait is megélni, hogy én ilyen szárnyalva érkeztem haza. Tehát nem vagyunk egyformák, meg vannak az ezzel kapcsolatos feladataink is, vagy kinek mire van szüksége, vagy kinek mi az útja ezen belül is, vagy akár ezt megküzdje, és ennek az eredményeivel térjen haza, vagy mondom, az én esetemben sokkal inkább ez a lelkesedés az, ami még azóta is megvan, és hát az, hogy most idén is egy hétre elmegyek a középső fiammal, reménység szerint azért erről szól, hogy egy kicsit szeretném őnek is megmutatni, hogy egyáltalán kicsit megérezze ennek az atmoszféráját. Eljön majd az idő, amikor lehet, hogy ő is úgy érzi, hogy egy kicsit el kell vonulnia, és azért ennek szép hagyományai vannak a kereszténységben, amikor arra van szükségünk, hogy egyedül legyünk.
2: Meg azt hiszem, nagyon sok mindent hátrahagyunk. Hát csomagot is alig tud az ember, és az elég. Kiderül a végén, hogy
1: igen,
2: elég.
1: Igen.
2: Ugye?
1: Hát ez egy hatalmas élmény, hogy milyen kevés dolog elég a boldog élethez, vagy a mindennapokhoz. Tényleg egy hátizsákban 7-8 kilót lehet, azt mondják, hogy a hozzáértők, és ez tényleg így van, hogy körülbelül a testsúlyunk 10%-át tudjuk jó eséllyel, vagy úgy hosszú távon hordani, hogy abból nem lesz problémánk. Az elején nagyobb hátizsákkal indultam, az egyharmadát haza kellett küldenem postán, vagy csomagban, mert fölösleges dolgokat is betettem, és hát így megmutatja, ez ugye nagyon sok mindenre fölhívja valóban a figyelmünket, hogy milyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldogok legyünk, és hogy tényleg az Isten kapcsolat az, és annak a megélése az, egy ilyen helyzetben tényleg úgy minden abban az irányba mutat, minden abban segít, hogy az ember a hitét elmélyítse. Nyilván ehhez kell a tudatosság is, vagy hogy az ember igenis erre fölkészül, hogy megvan a maga kis rendje abban, hogy hogyan gondoskodik, most itt az igeolvasás, imádságnak a dolgairól beszélek, de tényleg volt olyan napom, amit így szinte egy végigimádkoztam, és végigbeszélgettünk inkább, hogy ezt mondanám, ami sok olyan dolog előkerült, amire talán elszaladunk mellette, és a jelenlétet szokták mondani, ami egy nagyon fontos része az életünknek, hogy annyiszor foglalkozunk a múlttal, minden hibájával, meg hogy a jövő miatt aggódunk, és nem, de nagyon kevésszer tudjuk megélni mindazt, ami éppen ott és akkor történik velünk, és erre is megtanít ez az út bennünket, hogy egy idő után magunk mögött hagyjuk és ezért is jó talán ilyen messzire elutazni, tehát bizonyosan ez is bennem, ahogy úgy érzi az ember minden egyes rezdülésből, hogy most messze vagyok. Az is egy szenzációs körülmény, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy hol fogok aludni, vagy nem kell így megtervezni, mert annyi szálláshely van, főleg egyedül, hogy az ember rájön arra, hogy ha 20 kilométert megyek, 20-at, ha most ki akarom próbálni, mennyi, milyen érzés, 40 kilométer, 40, egy embernek biztos még lesz helye itt-ottamon. Tényleg egy idő után eljut az ember, hogy megérkezik a jelenbe, elkezd annak örülni, ami van, és felfedezi azt a csoda minden dolgot, ami ott van körülötte, és amikor a mezetán mentem, az egy 700 méter magas fennsík, ott például az ég volt, hogy annak a szépsége, és elkezdtem fotózni a felhőket. Nagyon érdekes, olyan szabadságérzete van az embernek, hát Petőfi azért ezt megértettem, szerintem ott értettem meg igazán, amikor ő arról beszél, hogy mindjárt neki az Alföld, és hogy itt is tényleg, hogy egyszerűen egy olyan perspektívája van az embernek, és aztán nagyon sok ilyen fotót készítettem, csináltam egy ilyen kis fotóösszeletes nyilván az útról, és annak van egy ilyen része, ami az egek dicsőségéről szól, és hogy hát mennyiszer néz fel az ember a nagyvárosban az égre, hogy milyen csodálatos formája van ennek a felhőnek, vagy hogy süti át egy napsugár, vagy milyen szép az a fa, egy nagy pusztaságnak közepén ott van egy szál fa, és így az ember így megáll, és gyönyörködik benne. Hát erre mikor van időnk?
2: Szóval hozott lelki megújulást ez az út.
1: Igen. Tehát, hogy úgy sok mindenre megtanít, és hát kellenek ezek a pauzák, azt gondolom, amikor az ember tényleg úgy letesz maga mögött, hagy dolgokat, és utána újra fölveszi azokat, és már egy kicsit ebben azért új a munícióval felszerelkezve teszi ezt meg.
2: Láttam, hogy a Szél Rózsa ifjúsági találkozó egyik szervezője ön.
1: Így van. Van egy szűk, egy tízes kör, a Szél Rózsa tízek, amiben én hát most már 5 éve meghívást kaptam, akkor már esperesként, egy kicsit ilyen szeniorként mondjuk így, aki azért az egyházi beágyázottságánál fogva tudja tanácsolni a nálamnál fiatalabb szervezőknek a munkáját. Ez egy 2 évenként megszervezésre kerülő nagy ifjúsági rendezvény, vagy legalábbis ennek indul, de hát nagyon érdekes, hogy hát akik 30 éve fiatalként voltak ott, ezek már sokszor szülőként, vagy akár nagyszülőként is ott vannak, tehát kinőtte magát egy olyan keresztény nagy találkozóvá, ahol az több generáció is már összetalálkozik. Hát de a szívügyem nyilván az ifjúság, meg annak a témája, gyermekeim miatt is, meg ott a gyülekezetünkben is ez egy jól működő terület volt. Én azt gondolom, hogy ez küldetésünk minden keresztény közösségnek, hogy továbbadja azt a lelki örökséget, amit megkapott, megélt. Ez nem egy könnyű feladat. Nagyon küzdelmes és kihívásokkal teli, de az bizonyos, hogy ebben eltökéltnek kell lennünk, és tovább kell adnunk, hiszen ez bizonyosan ránk bizatott. A fiataljaknak is nagyon nagy szüksége van arra a lelki táplálékra.
2: Ez egy többnapos program, ugye?
1: Így van, ez egy 4 napos fesztivál, ahol nagyon kiemelt szerepet kapnak nyilván a lelki alkalmak, áhítatók, bibliatanulmányok, különböző sátrak, ahol akár bizonságtételek, tanúságtételek hangoznak el, de nagyon sok kulturális vonatkozás van, nagyon sok sport, tehát a különböző ifjúsági gyülekezeti csoportok röplabdában, fociban, így úgy amúgy egy bajnokságban ez alatt az idő alatt összemérhetik az erejüket. Este van mindig egy nagy koncert, ebben van keresztény, de van egy-két világi nagyobb zenekar is. Az is ma szerintem egy küldetésünk, hogy a kultúrát, szórakozásnak a módját, formáit megmutassuk a fiataloknak, hogy ez igenis elfér akár egy jó koncert, mindenféle befolyásoltságtól, mondom ezt ilyen mentesen, és az is egy jó tapasztalat nekik, hogy nagyon jól tudjuk érezni anélkül is magunkat, hogy akár alkoholt fogyasztanánk, vagy más dolgokhoz nyúlnánk. Egyszerűen a keresztény közösségnek van egy olyan lendület ereje. És hát ilyen 1500-2000 résztvevővel ott vagyunk, és ez mind most Sopronban lesz idén júliusban, július 8-12, oda készülünk, igen.
2: Mit jelent önnek az, hogy püspöki szolgálatba állították, és talán kapcsolódik ehhez is az, hogy tervez egy rövidebb elkaminót, hogy egy kicsit átgondolni az életét?
1: A szolgálatba állítás azért ez, teljesen az elején vagyok, és azért ennek a kihívásai, meg a feladat nagysága, vagy szolgálat nagysága még nagyon ott van előttem, és hát mondhatom ezt, hogy kicsit úgy remegnek még a térdeim ebben, mert nagyon sok olyan része van, amit még idáig azért ilyen mélységében nem ismertem ennek a szolgálatnak. Az evangélikus egyházban ez egy imádságos, de mégis demokratikus útja az egyház vezető választásnak is, ahogy a közösségeink is alapvetően megkapják a jogot arra, hogy magunknak lelkész vezetőt, lelkészt válasszanak. Nyilván bemutatkozó szolgálatok után kifejezik az akaratukat egy gyülekezeti választóközgyűlés nyomán. Ugye a püspöki szolgálat is ilyen, ahol az adott egyházkerülethez tartozó gyülekezetnek a peresbitériumai szavaztak. Ez egy hosszú folyamat volt, pódiumbeszélgetésekkel, program bemutatással, stúdióbeszélgetéssel, ami alapján a gyülekezetek ezt végig gondolták. És hát tényleg az egész folyamat alatt ott volt bennem is, meg hát nyilván a társaimban a dilemma, hogy vajon kit választanak a gyülekezetek, de azért hívő emberként, hogy mégis az Úristen kit bíz meg ezzel a nagy feladattal. És hát ebből a szempontból stimmel, hogy ez is egy nagy út, és maga a Camino is azért megtanítja az embert arra, hogy nem a célba érkezés a fontos, hanem annak a végig gondolás, a végélés, amiben benne vagyunk, és itt a nagy feladatok közepette is, és az embernek nekem különösen is szükségem van türelemre, hogy megvárjam a megfelelő pillanatot, úgy haladjak előre, imádságos szívvel és lélekkel. Minden napnak megvan a maga baja, hogy Jézus mondja, de keressétek először Isten országát. Minden nagy szolgálatban, ez lelkészként se sincs másképp, vagy én esperes is voltam, tehát ilyen közép vezetői, mondjuk így szinten is voltam az egyházban, ebből a szempontból nincs különbség, most még tényleg az újszerűségét látom nagyon sok feladatnak, és azért ebben próbálok valahogy úgy eligazodni, meg püspöktársak segítségét kérni, meg tényleg mindent jól csinálni.
2: Sok áldást, kegyelmet kívánok a püspöki szolgálatához, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is örültem.
0: Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélgetett.

0: a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink, a régi szokás szerint Urunk mennybe menetelének ünnepe az első áldozások ideje. Mivel ez 40 nappal Jézus feltámadása után van, mindig csütörtökre esik, s ezért így is nevezték ezt az ünnepet, hogy áldozó csütörtök. Sajnos az elmúlt évtizedekben nem tudtuk a napján megünnepelni ezt a napot, mindig a rákövetkező vasárnap ünnepeljük, így az első áldozások is ehhez igazodtak. A mostani hetekben ezért sok templomban történnek meg az első áldozási ünneplések. Igaz, több helyen ősszel tartják már ezt, de többségében ezekben a hetekben történik. Ezért gondoltuk, hogy mai adásunkat az első áldozásnak, azaz a gyermekek a szentségi Jézussal való első találkozásának szenteljük. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: A múlt vasárnap és a mai napon is első áldozás volt nálunk több egyházközségünkben is. Ezért azt mondhatom, egészen friss élményeim vannak erről a bensőséges és kedves ünnepről. Ám azt gondolom, hogy mindannyian őrzünk szívünk mélyén olyan kedves élményeket, amely az első áldozással kapcsolatos. Hiszen azon kívül, hogy mi magunk is voltunk első áldozók, a gyermekeink, unokáink első áldozása is mély nyomot hagyhatott lelkünkben. Éppen ezért ma szeretnénk, ha visszaemlékeznénk ezekre az eseményekre, azért, hogy felfrissítsük magunkban az élményeket, s egy kicsit közelebb kerüljünk ismét Jézusunkhoz. Érezzük, hogy ő azóta sem hagyott el bennünket, most is nap mint nap vágyakozik arra, hogy beköltözzön szívünkbe, hogy igazi barátságban éljünk vele. Ehhez az is szükséges azonban, hogy a hitünk, amely bizonyára első áldozásunkkor ott világított bennünk, most is lángra lobbanjon és tovább világítson, utat mutatva nem csak önmagunknak, hanem környezetünknek is. Amikor akár mi, akár gyermekeink és unokáink készültek az első áldozásra, bizonyára lelki életünk fejlődésünk szempontjából sokat jelentett az az előkészület, amelyet a helyi káplán vagy plébános atya irányításával tettünk. Akkor éreztük, hogy érdemes áldozatot hozni Jézusért, érdemes küzdeni saját rossz természetünkkel szemben is az ő barátságáért. Hiszen ő mindig velünk akar lenni, mindig bennünk akar élni, mert őt szeretette hozta és hozza újra és újra közénk, egészen a világ végezetéig. Kis történetünkben egy ilyen előkészület hatásáról hallunk, amely talán még most is segíthet mindannyiunknak, hogy egyre méltóbbá váljunk Jézusunk barátságára. A kis Brunón csodálkozott az egész család, amikor egyszerre csak Bruno igen megváltozott. Azelőtt gyakran volt kedvetlen, most meg vidám. Azelőtt könnyen összeveszett testvérkéivel, most meg mindig szerető és engedékeny lett. Azelőtt szeretett verekedni, most mindenkinek megbocsátott. Honnan ez a változás? Ez Bruno titka. Bruno az első szentáldozásra készült. Az egyik hittanórán a lelkiatya két varázsigét mondott a gyermekeknek, amely később minden, erősebb minden atombombánál. Ez a varázsige pedig így hangzik:
2: Isten kedvéért.
3: Ha édesanyja azelőtt testvérkéjének kedvezett, ő meglehetősen savanyú képet vágott. Most azonban nem így van. Mindig öröm ragyog az arcán.
2: Isten kedvéért.
3: Édesapja az erdőbe ment vadászni, és Brunónak különös örömére szolgált, ha vele mehetett. Ha mégis otthon kellett maradnia, bizony nem egyszer lázadozott és duzzogott. Most azonban nem teszi, hanem csendben ezzel csiti lázongó szívét.
2: Isten kedvéért.
3: Úgy ragyog az arca, mint a pünkösdi rózsa, és vidáman siet a vadászatról hazatérő édesapja elé.
2: Isten kedvéért.
3: Alaposan megtanulja a leckét, bármerre is hívják, csalogatják játszótársai. A tanítója sem érti, mi történt a régebben oly hanyagul tanuló Brunóval. Az órán figyelmesen ül, és nem kell rászólni. Füzetei tiszták, rendesek, a leckéjét mindig jól tudja. Mindez azért van, mert Bruno mindent
2: Isten kedvéért
3: tesz. És mennyire szeretik osztálytársai is. Mindenki Brunóval akar barátkozni, és ő mindenkinek segít, megosztja 10 óráját is.
2: Isten kedvéért.
3: Feri a napokban nagyon megsértette, képmutatónak nevezte. Brunónak fejébe szökött a vér, a keze ökölbe szorult, de azután erőt vett magán.
2: Isten kedvéért.
3: Bruno buzgón járt minisztrálni. Télen a nagy

0: Évéből, abból a kis helyiségből jön, ahonnan a villamos energia, a villamos áram kiindul. Ehhez hasonló, csodálatos erőt rejt magában ez a két szó.
1: Isten kedvéért.
0: Megváltoztatta Bruno életét, és ha megpróbáljuk, megváltoztathatja a miénket is. Talán már hallottuk azt a mesét, amelyben egy ember bármit is megérint varázsvesszőjével, azonnal arannyá változik. Ez a vessző azonban csak a mesében létezik. Annyi azonban bizonyos, hogy amit az Isten kedvéért varázsvesszőjével megérintünk, az a mennyország aranyává változik. Az igazi szentáldozás valóban mindig változást hoz az életünkben, hiszen az igazi barátság Jézussal olyan örömet és békét tud adni az emberi szívbe, amit semmi más nem tud felülírni. Aki rendszeresen áldozik, az bizonyára érzi, tudja, hogy ez valóban így van. Ezért is nagyszerű dolog, ha egy gyermek is, aki még eddig ilyen formán nem találkozott a szentségi Jézussal, előre megérzi Jézus közelségét, és kész átadni magát neki, mint az a következő történetünkben is hallható.
1: Feri éppen a játszótéren megy keresztül. Feri, gyere játszani! Hívják a társai. Ő azonban tagadólag rázza a fejét, és csak ennyit mondott.
0: Nem mehetek.
1: És hogy miért nem? Arról szól ez a történet. A legutóbbi világháborúban nem csak a harctéren aratott a halál, hanem repülőgépeken elment a városok fölé is. Hiába menekültek az emberek a pincébe, a becsapódó bombák igen sok embert megöltek. Ez történt Feri szüleivel is, aki ilyenképpen az árva gyerekek szomorú sorsára jutott. Mivel azonban igen helyes és okos fiú volt, hamarosan jó nevelőszülőkre talált. Mindössze 9 éves lehetett, amikor nevelőapja így szólt hozzá.
0: Elég nagy fiú vagy már, és segíthetnél nekem a pénzkeresésben. Ezért minden nap bemész a városba, és cigarettát árulsz.
1: Így is történt. Ha a kisfiú nem adta el a rábízott cigarettákat, kemény szídásba részesült odahaza. Ezért nem hallgatott most sem pajtásai hívására. Sajnos, neki nincs ideje a játékra. Így jött el az ideje annak, hogy ő is az első áldozáshoz járuljon. És itt újabb nehézség várakozott Ferire. Nevelőapja semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy erre az alkalomra új ruhát vásároljon fiának. Még abba sem egyezett bele, hogy a cigaretta árulást abba hagyja, és így részt vehessen az oktatásokon. Feri azonban nem tudott ebbe belenyugodni. Hiába kérlelte többször is nevelőapját, az mindig durván visszautasította.
0: A szegény gyereknek nem való az ilyesmi. Az első áldozás csak a gazdagoknak való.
1: Szerencsére volt Ferinek egy jó szívű és találékony barátja. Mikor elmondta neki helyzetét, megígérte, hogy valamit ki fog találni, mert neki is ott kell lennie az első áldozók között. Másnap a templom előtt találkoztak.
0: Minden rendben van,
1: köszöntötte Jancsi barátját.
0: Ki gondolta már, hogy mit csinálunk? Gyere nyugodtan az oktatásra. De hát ki fogja eladni a cigarettákat? Ne aggódj miatta! Az oktatás után mindnyájan összefogunk és segítünk neked.
1: Így is történt. Jancsi sok gyereket megnyert a gondolatának, és így egy röpke óra alatt eladták a cigarettát.
0: Most már csak azon töröm a fejemet, hogyan szerezzünk ünnepi ruhát számodra.
1: Mondta egy szép napon, Jancsi.
0: Na, de me majd ezt is elintézzük.
1: Feri boldogan járt az oktatásra, és örömmel várakozott a nagy napra. Csak amiatt aggódott, hogyan vallja majd be nevelőapjának a dolgot. Az egyik nap aztán valami váratlan dolog történt. Jancsi pénzt nyomott a kezébe ezekkel a szavakkal.
0: Összegyűjtöttük az áldozási ruhád árát. De hát hogyan?
1: Kérdezte meglepve Feri.
0: Hát szüleinktől és saját takarékosságunkból. Igazán köszönöm, De nem lenne baj, ha a pénzt valami másra költ.

0: Ölteném. Ugyan mire?
1: Kérdezte meglepetve Jancsi.
0: Tudod jól, hogy nevelőapám nem akart beleegyezni, hogy én is a szentáldozáshoz járuljak. Ebben az évben nagyon rossz a termés, és papának nincs pénze, hogy takarmányt vegyen a teheneknek. Ezért arra gondoltam, hogy neki adom ezt a pénzt. Hadd lássa, hogy Isten nem csupán a gazdagokat, hanem a szegényeket is segíti.
1: Jancsi megértette barátját, és beleegyezett.
0: Tiéd a pénz, azt teszel vele, amit akarsz.
1: Az apa nagyon megörült a pénznek, és semmi kifogást nem emelt fia áldozása ellen.
0: Ilyen szép összeget máskor is hozhatsz.
1: Elérkezett végre a várva várt nap. Amikor a gyerekek Feri papáját is ott látták a templomban, még nagyobb lett az örömük. Úgy látszik, segített a pénz. Szentmise alatt Feri újabb kéréssel fordult Jézushoz, így imádkozott.
0: Édes Jézusom, én szeretnék egészen neked szolgálni és pappá lenni.
1: Már régóta élt ez a vágy Feri szívében. Annyit elárulhatunk, hogy ezt a célját el is érte. Egy idősebb házaspár magához vette, és vállalta tanítását. Így lehetett annak a Jézusnak papja, aki elsősorban a szegények kedvéért jött a világra, hogy gazdagokká tegye őket.
0: Fehér oltár, fehér virágok, s fehér lelkű gyermekek, először tárják fel szívüket, hová a király bemehet. Köröttük égő gyertyák fénye, de nagyobb fény az arcokon, hiszen kis szívük Jézust várja, ki legfőbb úr és hatalom. És mégis ide száll le, elhagyva égi trónusát, s a szegény kicsi gyermek szívben kér helyet, meleget, puhát. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, Jézus, az ének szól, az ajk remek, a fehér ostját látják most csak a csillogó gyermekszemek. S amíg szemük nézi elmerülve, a szívük lelkük mást is lát. Tárt karokkal látják jönni őt, Jézust, az Isten fiát. Egy pillanat még, s ölelkezik a nagyisten és a kisgyerek. Most lesz az első áldozástok. Örvendjetek, örvendjetek!

0: Ismeretlen szerző fehér oltár, fehér virágok kezdetű versét és a szívemben örömdalol kezdetű éneket hallották. Amikor akár mi, akár gyermekeink, unokáink készültek az első áldozásra, bizonyára lelki életünk, fejlődésünk szempontjából sokat jelentett az előkészület. Akkor éreztük, hogy érdemes áldozatot hozni Jézusért, érdemes küzdeni, legyőzni önmagunkat, mert az ő barátsága mindennél fontosabb, hiszen ő mindig velünk van, mindig mellettünk van, bennünk akar élni.
1: Egy 6 esztendős kínai lánykát, a kis Szigut, ami annyit jelent, kis szeretet, aranyos szíve, barátságos arca miatt a boldog szülők nagyon szerettek. Amikor a missziós atya hittanórát tartott testvérének, a kis Szigú is ott volt. A gyermekek az első szent áldozásra készültek. Hátul ültek a kicsik, akik még nem járulhattak az úrasztalához. Az egyik alkalommal a missziós atya arról beszélt.
0: Az Úr Jézus nagyon szereti a gyermekeket. Ezért is lakik közöttünk az oltáron, ahonnan boldogan néz most is rátok. Ott várja azt a pillanatot, amikor a szent áldozásban a szívetekbe, a lelketekbe fogadjátok. Ó, gyermekek, én nem is tudom elmondani nektek, hogy mennyire szeret titeket az Úr Jézus. Ezért mondotta még akkor, amikor a földön élt, engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne tartsátok őket vissza, mert ilyeneké a mennyek országa.
1: A kis Szigú visszafojtott lélegzettel és ragyogó szemekkel hallgatta a missziós atya szavait. Mikor aztán vége lett a hittanórának, így szólt a kedves nővérhez. Kérlek, nővérke, vezess engem a papbácsihoz, mert valami fontos dolgot szeretnék neki mondani. A kedves nővér elvezette a kis Szigút a missziós atya szobájához, ahol a lányka bátran bekopogott az ajtón.
0: Nos, Szigú, mit szeretnél, mit kívánsz tőlem?
1: Hangzott a pap barátságos kérdése. Papbácsi, én valami igen fontos dolgot szeretnék mondani neked.
0: Valami fontosat? No, akkor ki vele?
1: Papbácsi, arra kérlek, hogy add nekem is a Jézust. Te azt mondtad, hogy Jézus szereti a kicsinyeket, és minden nap ránk vár. Papácsi, miért engeditek őt várakozni, hiszen Szigú is várakozik Jézus után. A pap meghatottan hallgatta a kisgyermek szavait. Egy kicsit zavarba is jött, és hirtelen nem tudta, mit válaszoljon.
0: Nézd csak, Szigú, én nagyon örülök annak, hogy te így szereted Jézust, de még nagyon kicsin vagy ahhoz, hogy áldozhass.
1: De te azt mondottad, hogy Jézus a kicsinyeket szerette a legjobban.
0: Ez igaz, de te még nagyon-nagyon kicsi vagy. Hány esztendős is?
1: Én azt nem tudom.
0: Na akkor nyisd ki a szájacskádat, hogy a fogaidról megállapíthassam a korodat.
1: Szigú kinyitotta a száját, és a lelki atya mosolyogva mondta.
0: Szigú, te még nagyon fiatal vagy, hiszen a tejfogaid mind megvannak.
1: Szigú egy pillanatra megdöbbent, de aztán így folytatta. És ha többé nem lesznek meg a tejfogaim, akkor nekem adod Jézust? Akkor áldozhatok?
0: Igen, igen.
1: Válaszolta a missziós atya.
0: Akkor majd minden nap is áldozhatsz.
1: Szigú arca ekkor földerült, és boldogan hagyta el a plébániát. Alig múlt el egy óra, amikor újra kopognak az atya ajtaján. Szigú állt előtte. De hogy nézett ki? Arca könnyben fürdött, és vér folyt a szájából. A missziós atya egyszerre megértette, hogy mi történt. Szigú egy kővel az összes tejfogát kiverte, és most vérző szájjal mondta. Már nincsenek tejfogaim. Ugye most már nekem adod Jézust? Erre a missziós atya is elérzékenyült, és a kis Szigút a szívére ölelte.
0: Igen, drága kislányom, most már neked adom az Úr Jézust.
1: Másnap A kis szigú első volt a templomban, bekötött fejjel, de boldogságtól sugárzó arccal fogadta szívébe Jézust. Ettől fogva úgy hívták őt, Magu nagy szeretet.
0: Szigú szeretete és áldozata mindennél többet mond. Talán egy kicsit szégyelhetjük magunkat. Igen, mert mi nem szeretjük úgy Jézust, mint a kis szigú. Azt hiszem, hogy mi nem tudnánk olyan áldozatot hozni a szent áldozásért, mint ez a kis kínai lány. Pedig nekünk nem kell kiverni a fogainkat, ha áldozni szeretnénk, és mégis vannak olyan gyermekek és felnőttek is, akik nem áldoznak, mert nem szeretik igazán Jézust. De ezen, Istennek hála, könnyű változtatni. Csak ki kell húzni a lustaság, az irigység, a hazugság, a szemérmetlenség tejfogait, s akkor majd mi is, a kis szigúhoz hasonlóan, élvezni fogjuk a szent áldozás örömeit. Ehhez valóban nem kell más, csak Jézus iránti szeretet, s néha egy kis áldozat. Például az, hogy vasárnap akkor is elmenjünk a szentmisére, ha nincs kedvünk, vagy más egyéb feladatunk is van. Kétségtelen, áldozatot kell hozni érte, de mindig megéri, mert a lelki jutalom mindent felülmúl. Mert annyi áldozatot biztosan nem kell hozni érte, mint a következő történetünk két főszereplőjének, akik minden szenvedés, akadály ellenére is találkozni akartak Jézussal.
1: Nyugat-Amerika vidékén járunk, néhány évtizeddel felfedezése után. Hajnalodik. A legtöbb gyerek ilyenkor még az igazak álmát alussza. De az egyik konyhó előtt két fekete hajú indián kislány beszélget egymással. Nem tudom, mit kellene tennünk, mondta Méri, de valahogy könnyíteni kellene szívünkön. Miközben ezt mondotta, tekintete a távolba nézett, túl a hegyeken, a kéklő messzeségbe. Bíznunk kell Istenben, szólalt meg Rita. Ő volt az, aki tisztára mosta lelkünket a keresség szentségében, és megadta a megszentelő kegyelmet. Megsegít most is, hogy magunkhoz vehessük szent estét. Igen, igen, de mit szól ehhez édesapánk? Sóhajtott föl Méri. A két lányka vágyakozva nézett a falu felé, ahol holnap reggel szentmisét mond a hithirdető lelki atya. Közeledik húsvét ünnepe. Minden kereszténynek ott kell lennie, ha szereti az Úr Jézust. Milyen könnyű volt a dolguk régebben, amikor lent laktak a faluban, egészen közel a kápolnához. Gyakran fölkeresték a szentségi Jézust, és sohasem feküdtek le annélkül, hogy egy szívből fakadó imádsággal el ne búcsúztak volna tőle. Édesapjuk azonban haragudott a lelki atyákra, és minden fehér emberre. Ők ölték meg nagyapát, és édesapjuk ekkor bosszút esküdött ellenük. Mikor megtudta, hogy gyermekei a fehér pap követői lettek, nagyon megharagudott. Elhagyta a falut, és a hegyek közé költözött. Azóta itt élnek a gyerekek, és sokat szomorkodnak, mert nem találkozhatnak lelki atyukkal és a szentségi Jézussal. Rita, tudod, mit gondoltam? Szólalt meg a kis Méri. Holnap nagy vadászat lesz, és tudod, édesapánk mennyire szereti ezt. Hát, ha jó kedvébe beleegyezik, hogy lemenjünk a faluba. De mi lesz, ha édesapánk mégsem teljesíti kérésünket? Szólalt meg aggodalmaskodva Rita. Először próbáljuk meg, hát ha megengedi. Ezzel a két gyerek belépett a kunyhóba. Édesapjuk éppen a holnapi vadászathoz készülődött. Atyánk, a nagy szellem legyen veled.
0: Veletek is.
1: Válaszol az apjuk, és barátságosan néz lánykáira.
0: Hallottam az előbb, hogy milyen szépen énekeltetek a nagy szellem tiszteletére. Én is minden reggel az ő tiszteletére szívom első pipámat.
1: Tudjuk, atyánk, hogy szereted a nagy szellemet, de vajon teljesíted-e, amit kíván?
0: Hát persze, az ő kívánsága parancs számomra.
1: Akkor engedd meg, hogy holnap lemenjünk a faluba, és szívünkbe fogadjuk őt. Az apa arca erre elsötétül, és villámok cikáztak a szemében.
0: A fehér emberhez akartok menni, azokhoz, akik szeretetről beszélnek, és megölik az indiánokat? Nem, nem, nem bízhatunk papjukban sem. Ha mégis megpróbálnátok elszökni, megismerkedtek korbácsom és karom erejével.
1: Méri sejtette, hogy ez lesz apjuk válasza. Azonban mégsem adta föl a reményt, és még egyszer könyörgőre fogta a dolgot. De édesapa...
0: Nem, nem, újra csak ezt mondom, nem. Ti még fiatalok vagytok, és nem sejtitek, hogy a fehér emberek tőrbe akarnak csalni. Ez az utolsó szavam. Ne is rimánkodjatok tovább.
1: A két kislány szótlanul hagyta el a kunyhót, és szótlanul nézték a kékeket. Méri törte meg a szomorú csendet. Te Vita, én azt gondolom, mégis el kell mennünk. Isten velünk lesz. Szívesen elviselem érte az 50 korbácsütést is. Ezzel legalább megmutathatjuk Jézusnak, mennyire szeretjük őt. Jó, válaszolta Vita. Beesteledett. A nap eltűnt a hegyek mögött, a két lány pedig útnak indult. Egy kicsit féltek a sötét erdőben. Végre a folyóparthoz értek. Keresni kezdték a csónakot, amivel átkelhetnek a túlsó partra. Te, Méri, szólalt meg suttogva Vita. Én úgy hallom, van valaki a bokorban. Ugyan ki lenne? Ne képzelődjél, gyere, siessünk! Sajnos azonban Vita nem képzelődött. Szétnyílt a bokor, és haragos arccal édesapjuk állt előttük. Nem sokat beszélt.
0: Marss vissza a kunyhóba, ott vár rátok a korbács.
1: Méri volt az első, zokszó nélkül törte a korbácsütéseket. Jézus, Mária, segítsetek, imádkozta halkan. A kis Vita is hősiesen törte a verést.
0: Te fiatalabb vagy, tesz 20 ütés is,
1: mondta az apa. A kislány azonban tiltakozott. Nem, apám, üsd csak nyugodtan, én is kibírom az 50-et.
0: Na, ezeknek is elvettem a kedvüket a szökéstől,
1: gondolta magába az apa. Ebben azonban tévedett. Te Vita, szólt csirdogáló húgához Méri, én még egyszer elviselem az 50 korbácsütést, csak hogy áldozhassak. Én is hasonlóképpen érzek, és Jézusért mindent szívesen elviselek. Akkor rendben van, és nagy szeretettel megcsókolt a húgát. Azonnal indulunk, amíg sötétség borítja a folyót. Mire felkelt a nap, a két lány ott állt a feldíszített kápolna előtt. Ragyogva égtek a gyertyák, de még szebben, még fényesebben ragyogtak Méri és Vita tiszta szemei. Boldogan álltak az áldozók közé. Előtte elmondták a lelki atyának, hogy milyen nehezen, apjuk akarata ellenére tudtak csak elszökni. Beszámoltak a korbácsolásról is. A lelki atya a szánakozó tekintettel nézett rájuk, és azt mondta.
0: Ha ez a helyzet, inkább otthon kellett volna maradnotok.
1: Ó, lelki atya, te mit tettél volna, ha Jézus és a korbács között kellett volna választanod? Erre bizony ő sem tudott már felelni, és szent büszkeséggel nézett két tanítványára. A két kislány édesapjuk megtéréséért ajánlották fel szent áldozásukat. Boldogságtól ragyogó arccal léptek ki a kápolnából. A falu lakói nagy szeretettel kínálták reggelivel a hőslánykákat. Ők azonban nem sokáig maradtak. Estére otthon kell lennünk, mondta Méri, és búcsúzni kezdett. A lelki atya aggódó tekintettel nézett rájuk.
0: Mit fog szólni édesapátok? Mi lesz, ha ismét előveszi a korbácsot?
1: Vita megremegett. Méri azonban azt mondta. Lelki atyám, a korbácsütés fájdalma elmúlik, de Jézus a szívünkben marad. Ezzel a boldog hittel indultak útnak a két lányka. Ragyogó arccal, de egy kis félelemmel léptek be kunyhójuk ajtaján. Ám csodálkozásukra édesapjuk nem esett nekik, nem kiabált, nem vette elő a korbácsot, csak csendesen annyit mondott.
0: Üljetek ide, és meséljetek nekem is arról a Jézusról, aki miatt még a korbácsütésektől sem féltek. Beteljesült vágyunk, amire készültünk, szívünkbe jött Jézus, a mi nagy vendégünk. Arra kérünk itt most kicsik nagyok előtt, maradj a barátunk, tanítunk, vezérünk. Oly nagy szeretetről tettél bizonyságot, mikor földre jöttél, hagyva a mennyországot. Azért arra kérünk, vezess az életben, segíts szépen élni igaz békességben. Kedves jó szüleink, nagyok és gyerekek, allig fér az öröm szívünkben, higgyétek. Megköszönünk mindent Jézusnak és néktek, ígérjük, szeretni fogjuk őt és titeket. De boldogan megyünk veletek most haza, fogjuk Jézus kezét, jöjjön otthonunkba. Ugye lesz ott helye, nem jözzük el soha, velünk lesz békéje, velünk boldogsága.

0: Ismeretlen szerző beteljesült vágyunk kezdető versét és a Meglátni Jézus című dicsőítő dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által egy kicsit közelebb hoztuk mindannyiunk szívéhez a szentségi Jézussal való találkozás örömét. Reméljük, hogy az első áldozás előtt állókat sikerült még lelkesebbé tenni a Jézussal való várakozásban, a már volt első áldozókat pedig felbuzdítja arra, hogy minél rendszeresebben járuljanak a szent áldozáshoz. A szentségi Jézus áldása kísérje mindannyiunk életét.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Tehát várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es számon. De e-mailen is várjuk véleményüket, ha valaki inkább úgy írna a kincseslada@mariaradio.hu címen. Várjuk hívásaikat!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Tárda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, június 7-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat, amely azonban számunkra különleges alkalom lesz, hiszen ez lesz a Kincses Láda műsor 300. élő adása. Szeretnénk ünnepelni és hálát adni ekkor a már 18. évében járó Kincses Ládáért. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen addig se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
1: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúton is hálás szívvel köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 26-a. Néri Szent Fülöp. Tudjátok, hogy Rómában töltötte élete során, 1534-től kezdve, amikor szegény és ismeretlen zarándokként először érkezett Rómába, egészen 1595-ig, áldott halálának évéig. Néri Szent Fülöp igen mélyen szeretetet érzett Róma iránt. Rómáért élt, Rómáért dolgozott, Rómáért tanult és szenvedett, Rómáért imádkozott, szeretett és Rómáért is halt meg. Róma volt agyában és szívében, aggodalmaiban, terveiben, intézményeiben, örömében és bánatában is. Róma számára Néri Szent Fülöp a kultúra, a jótékonyság, a tanítás, a szervezés, a tanulás és imádság. Róma számára szent pap volt Néri Szent Fülöp. Fáradhatatlan gyógyító, leleményes pedagógus, mindenki barátja. Sajátos módon képzett jogász volt, és irányította az emberek lelki ismeretét. Pápák, bíborosok, püspökök és papok, fejedelmek és politikusok, szerzetesek és művészek tértek vissza hozzá. Kiváló emberek bízták meg atyai és baráti szímében olyan személyiségek, mint a történész Cesare Baronio, Palestrina híres zeneszerző, Borromeo Szent Károly, Loyolai Szent Ignác és Federico Borromeo bíboros. De lakásában is az a kis szoba volt mindenek előtt a célja, annak a rengeteg embernek, a szembenőknek, nincsteleneknek, a társadalom peremére szorultaknak, fiúknak és lányoknak, akik hozzáfutottak egy szó jó tanácsért, bűnbánatért, békéért, bátorításért, anyagi és szellemi segítségért. Néri Szent Fülöp drámai évszázadban élt, amely megrészegült az emberi lángész felfedezésétől és a klasszikus és pogány művészettől, ugyanakkor nagy válságba is került a gondolkodásmód megváltozása miatt. Néri Szent Fülöp mély hitű ember volt és lelkes pap, zseniális és messzire előrelátó, aki különleges, karizmatikus adománnyal rendelkezett, képes volt épségben megőrizni a befogadott igazságot, és teljes egészében tisztán ki is tudta sugározni, mert aszerint élt, és alku nélkül hirdette. Üzenete ezért mindig időszerű, és meg kell hallgatnunk, és követnünk kell példáját.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarság Kutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
0: Mikor jelent meg ez a könyv?
1: 2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarság Kutató Intézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád házhoz vagy az Anjou házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypót, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutató Intézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciába már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a